0: illetve Kossuth Lajosnak a szabadságharchoz kapcsolódva a Kossuth bankók, de a monarchia koroná is, tehát a kiállításban ezért nyúltunk sokkal régebbre, hiszen a pénz az nem csak fizetőeszköz, gazdasági eszköz, hanem propagandára használható eszköz is, a mindennapjaink, a személyes kollektív emlékezetünknek a része, illetve talán ez az egyik olyan tárgy, ami a legközvetlenebbül kíséri végig az emberiség történetét, hiszen ezekkel a pénzekkel adót fizettek, a zsoldokat fizették, és sokan megtakarításként őrizték, még nem elvesztették, tehát sok minden lekövethető ezeken a pénzeken, a felemelkedéstől, a bukásokon keresztül, a stabilitásig, uralkodókig, úgyhogy ezért fontos ennek a pénznek a története, és ugye a zsebretett elnevezés is onnan származik, hogy nem vitrinek számára készültek, de mégis manapság mindenki zsebre teheti, és tette is az elmúlt évszázadokban ezeket a pénzeket.
1: Most a forintra rátérek, hogy ugye hallottuk, hogy nem is ez volt az első forint a Magyarország történetében, amelyet 1946. augusztus 1-én bevezettek. Ennek a Tehát mi indokolta azt, hogy ezt bevezessék, és mi volt ennek az előzménye, meg a célja?
0: Valóban az előzmények, az elnevezése sokkal régebbre nyúlnak vissza. Károly Róbertet kell először mindenképp megemlíteni, hiszen az ő aranyforintja 1325-ből, ahonnan egyáltalán a forint története datálódik. Illetve hát, ha nemzetközi kitekintést veszünk, akkor Firenze az, ahol 1252-ben forintot Fiorino di Oro, amiből aztán florinként kialakul a forint szavunk, míg a német nyelvterületeken pedig nem a forint részét, hanem az aranya guldent használják, de gulden és forint alatt is ugyanazt a pénznemet értjük. Tehát ezért említettem rögtön az elején, hogy egy régi új fizetőeszköz kerül forgalomba 1946-ba, mert hogy ekkor nem ezt használjuk, hiszen korona az, ami a monarchia pénzneme 1892-től, majd 1926-ban a koronát pengő váltja le a világháború után, és aztán 1946-ban eljutunk oda, hogy a pengőt is le kell váltani, hiszen egy olyan mértékű hiperinfláció veszi kezdetét, vagy történik, ami azt indokolja, hogy stabilizálni kell a gazdaságot és a pénzrendszert. Itt az előadásban mondtam számokat, hogy mekkora összegű 47 kvadrillió pengő van forgalomban, tehát rengeteg nagy pénzmennyiség, és ezek semmit nem érnek. Képeket is mutattam, hogy az utcán söprik gyakorlatilag a pengőt, mert a fizetéseket, amit megkapnak az emberek adott nap, másnapra már semmit nem ér, tehát egy világháborút követő nagyon nehéz helyzetből kell talpra állítani az országot, és ez a fajta stabilizációs kényszer az, ami indokot ad arra, hogy a forintot 46-ban bevezessék, vagy valamilyen pénznemváltás történjen.
1: Most én nekem megütötte a fülemet, hogy több elnevezés is szóba került, hogy mi legyen a neve az új pénznemnek, vagy az új pénznek, nem is tudom, hogy kell ezt helyesen mondani. És volt egy olyan, hogy Máriás, és ez a népmesékben is előfordul, hogy nem tudom, hány Máriásba kerülnek mondjuk a Ludas Matyinak a libái. Most egy icili-picirit, hogy mi ez, hogy Máriás, arról tudna mondani egy pár szót?
0: Igen, ugye a létrejöttekor valóban több név kerül elő, nem csak a Máriás, hanem a dénárt, a krajcárt is felvetik, de egyébként maga a forint elnevezést, amikor 1926-ban vitatkoznak ugyanúgy a névváltozásról, a pengőnél is felmerül, hogy lehetne már akkor forint, de ott akkor inkább a pengőt választják. Akkor is az volt a probléma, hogy nagyon sok bankjegy volt forgalomban, és ott a pengő azt szimbolizálta, hogy pengő ércpénz kerül újra, és nem a papír forgalom fog megnövekedni. És ugye itt 46-ban megint elgondolkoznak, hogy mi legyen, és a Károly Róberti aranyforintra stabilitást akarják szimbolizálni. Valóban a Máriás is megjelenik, mint lehetséges név, Ez azokra az érmekre vonatkozik, amiket évszázadokig vertek, főképp Mária Terézia, de ennek az éremnek az előképe az Mátyáshoz kapcsolódik. Ugyanis Mátyás király lesz az, aki Szűz Máriát a kisdeddel a pénzeknek az előoldalán megjeleníti. Károly Robert esetében még keresztelő Szent János volt, Nagy Lajos ezt lecserélte Szent Lászlóra, és aztán Mátyás lesz az, aki Szent Lászlót pedig lecseréli ugye Máriára, mint Magyarország védő szentjére, Patrona Hungária, és ez a felirat is fog megjelenni. És aztán ez tovább fog menni az ezüstjeinken és az aranyakon is. Mária Terézia korában is vannak azok a veretek, ami egyébként a zsebretett történelem kiállításnak is a szimbóluma, tehát megjelenik a kiállításnak az arcképén a Máriás veret, amiben Szűz Mária és a kisded, és innen jött ez az elnevezés, hogy azok a pénzek, amiken Mária van, azok a Máriások. És ezt is felvetődött, hogy lehetne ezt használni.
1: Igen, és akkor végül a forint győzött, hogy úgy mondjam, de az egy érdekes, amit említett, hogy a váltópénz az viszont megmaradt fillérnek, hogy ennek mi volt az oka?
0: Leginkább a folytonosságot szerették volna szimbolizálni, tehát itt nem merült fel különféle más változat. A forint a pengőt, mint a fő pénzt lecserélve mutatta azt, hogy egy stabilitás, egy változás következik, de a fillérre valószínűleg inkább a lakosság bizalmát próbálták mutatni, hogy egy folytonosság, hogy nem lesz túl nagy ez a változás és az eltérés, tehát a váltópénzekként meghagyták a fillért, és a forint pedig, mint a fő pénznem elnevezés került be.
1: Az is érdekes volt az előadásban, hogy hogy készítették elő ennek a forintnak a bevezetését, meg az előállítását, hogy 1946 előtt már felmerült, hogy hogy teremtették meg ennek a feltételeit, a fedezetét, meg a gyártásának a körülményeit. Egy kis röviden összefoglalná?
0: Így van, eleinte a pártok tartózkodtak, hogy hozzányúljanak a valutához, vagy inkább propaganda eszközként tekintettek, de aztán a kommunista párt lesz az, amely először kísérletet tesz arra, hogy terveket fogalmazzon meg a változásra. Hozzájuk a szociáldemokraták fognak kapcsolódni, de a parlament négy pártja, még a Nemzeti Parasztpárt és a Független Kisgazdapárt is végül aztán egységesen eldönti azt, hogy milyen feltételrendszernek kell megvalósulnia. Ráadásul ezt nem csak kormányzati szinten, hanem nagyon komoly gazdasági szakembereket is megpróbálnak ehhez meggyőzni, akik akár az ár kérdések, akár a pénzügyek, a stabilizáció terén nem csak hazai, de külföldi szakértők is részt vesznek ennek a feltételrendszernek a kidolgozásában, amihez először össze kellett hasonlítani a békeévek, illetve a háborús évek változásait, egyrészt a bérek alakulását, a létfenntartási cikkek árának alakulását, a mindennapi termékek árának az alakulását, továbbá egyrészt bizalmat kellett teremteni a lakosság körében ahhoz, hogy ez a forint ez érni fog valamit, ezért például a nagyobb üzemek vagy a kereskedelemben időlegesen visszatartották az árukat, hogy amikor a forint 46. augusztus 1-én, amit már előzetesen kihirdettek, tudatosan erre az időszakra téve, hogy bevezetik, hogy akkor az emberek számára álljon elérhető mennyiségű és összetételű árukészlet azért, hogy tudjanak mit venni abból a pénzből, és tényleg elhiggyék, hogy ér valamit, nem úgy, mint a pengő. Továbbá tudatosan pénzszűkét is teremtettek, tehát először nagyon kis mennyiségű pénzt hoztak forgalomba, és fokozatosan növelték a forgalomban lévő pénzeknek a mennyiségét, hogy így ugye megtartsák ezt a forintot, vagy a stabilitást is némileg biztosítsák. A fedezet gyanánt fontos volt az, hogy pont ebben az időszakban, tehát 46. augusztus 6-án jön vissza a Magyar Nemzeti Bank aranytartaléka, amit még a szovjetek érkezése előtt kimenekítettek az országból, és ugye az amerikaiak kezében volt, és Frankfurtban tárolták. Majd onnan hozzák haza, érkezik meg ez a bizonyos aranyvonat, nem csak a pénzzel, hanem a további műkincsekkel és vagyonnal, ami biztosítékot, fedezetet jelenthet a forint számára. Ugye 46-ban a kormányzatnak nem volt elég pénze ennek a kibocsátására, ezért egyelőre a Nemzeti Bank kölcsönként adta oda a fedezetet, hogy kibocsáthassák a pénzt, majd ezt az aranytartalékkal tudták fedezni, de fontos még az, hogy az aranyra való átválthatóságot is megszabták, hogy egy forint mennyi aranyat ér, egyáltalán hogyan kell majd átszámítani a pénzt, a sima pengőt, az adópengőt forintra, illetve a valuták egymáshoz való viszonyának a meghatározása is fontos, és ugye annak a stratégiai döntése, hogy ezt augusztus 1-én fogják bevezetni, hiszen ekkorra már a termés, ami abban az évben egy elég jó termés volt, a magtárakban volt, tehát volt biztosíték arra, hogy lehet is venni a pénzem valamit.
2: Búcsúzunk a pengőtől. Forgalomba kerül az új értékálló pénz, a forint. Állami pénzverőben lázas ütemben folyik a munka. Tömbökké öntik a pénzérmék nyersanyagát, az izzásban levő fémet. A fémtömböket szalagokká hengerelik. Ez még nem forint, ez csak lapkavágás. Érmek peremét verés előtt kissé legömböítik. Az érem két oldalának mintázása és a perem recézése egyszerre történik.

0: mennyvezéstől lesz olyan robbogós az új bankjegy?
1: És arról biztos lehet tudni, hogy ez hogy hatott így a mindennapi életre az emberek számára, hogy hirtelen egy más pénzt kellett használni, hogy is jutott el hozzájuk, vagy hogy is történt ez így a hétköznapokban, hogy most egy teljesen más számolást kellett végezniük, hogy mi mennyibe kerül, erről maradt fenn valami eset?
2: Hát egyrészt plakátokon is hirdették, az újságok hasábjain, vagy ugye amikor kijött a rendelet, akkor abban is lehetett már külön rendeleteket adtak ki az átváltásokra, hogy mennyi pengő, mennyi adópengő, mekkorát ér, és ugye itt mutattam is értékeket, azért elképzelhetetlen számok azok, amik egy forintot értek, 400 ezer milliárdok, amik manapság óriási összegek, de akkoriban semmit nem érők voltak egy forintra átválthatók, vagy az akkor forgalomban lévő adópengők közül a legkisebbekből, a 10 000-esből, vagy 50 000-esből 40-80 darabot kellett valakinek tartani ahhoz, hogy átválthassa egyáltalán 2 fillérre, ami akkoriban valóban többet ért, tehát a váltópénzeknek volt jelentőségük, mert volt vásárlóértékük, nem úgy, mint a rendszerváltás után, amikor kivezetik őket. Hát visszatérve a lakosságnak, először bizalmat kellett szereznie, tehát nem nagyon hitték, vagy tudták, hogy mit jelentett ez. Ugye a béreket is augusztus 1-én bevezetik, és a közalkalmazottak 2-án és 3-án kapnak fizetést. Először ki kellett tapogatni azt, hogy milyen összegek mennyit érnek. Nyilván az első hónapok nem voltak könnyűek tudni azt, hogy valaki kap 340 forintos fizetést, ami akkor egy havi átlagbér volt a munkások számára. Ugye a legkisebb címlet akkor a 10 forintos volt, és 10 forint egy napi bérnek felelt meg egy átlag munkás számára. Az, hogy ez mennyit ért, hát manapság, amikor a 200 000-es, 300 000-es fizetések, amik nagyjából átlagnak tekinthetők, a KSH adatok szerint ennél magasabbak is, nehéz talán ezt ma elképzelni, hogy mi történik akkor, hogyha azt mondják, hogy szeptember 1-én nem forintban fizetünk, hanem euróban, ami sok, tehát régóta lebegtetve van ugye az uniós csatlakozás, hogy leváltjuk ezt a forintot, és majd mi is euróban fogunk. Beleképzelünk, de hogy mit jelent a gyakorlatban, azt csak akkor fogjuk megtudni, amikor áttérünk rá.
1: Köszönöm. És mutatott sok képet, hogy hogyan alakult a pénzeknek a kinézete, a pénzérméknek is, meg a bankjegyeknek is, és tulajdonképpen mi határozhatja azt meg, hogy hogy nézzen ki egy pénz, mit ábrázoljon például?
2: Hát itt egyrészt a Magyar Nemzeti Bank, aki ugye a készítésért, tehát a forgalmazásért és a készítésért, a kiadásért felel. Korábban a pénzérmekért a pénzügyminisztérium, ez aztán 68-ban megváltozott, és azóta ténylegesen az MNB irányítja a bankjegy és a pénzérmék kiadását is, tehát őneki nagyon nagy beleszólása van, főleg a Magyar Nemzeti Bank elnökének, akinek vétójoga is van arra, hogy ha egy pénz kinézete egy pályázat során nem ezt szeretnék, akkor visszaléphet. Ugye erre említettem egy példát, ami pont a rendszerváltást követő érme sorunk, az 1-től a 200 forintosig, amikor nem azok nyertek, akik végül megtervezték, hanem az akkori MNB elnök Bot Péter döntött úgy, hogy a 2. és a 3. helyezett érme képét összegyúrva alkotnak meg egy grafikai tervet. Tehát először is az MNB, de az MNB kér ki tanácsot, például a rendszerváltás követő érme és bankjegysorunknál is történészekből és szakértőkből állóktól kér tanácsot arra, hogy kik jelenjenek meg, történelmi személyiségek, vagy esetleg nem csak uralkodók, hanem mint ahogy korábban Bartók vagy Adi, tehát irodalmárok, zenészek. és hogy egyáltalán a hátoldalakhoz hozzájuk kapcsolódóan milyen szimbólumok fognak megjelenni, és az MNB az, aki kiírja egyáltalán a pályázatokat, amik vagy nyílt, vagy zárt körű pályázatok, amikre jelentkeznek művészek, akik elkészítik a terveket, ezt beadják, az MNB zsűrizteti ezeket, vagy több fordulóban, vagy külön nemzetközi és magyar zsűri révén, és aztán vannak példák, mint akár a mai 200 forintosunk, amikor a közönség hozza meg a döntést arról, hogy a Lánchíd éremképe szerepeljen a hátoldalon, de van arra is példa, hogy az MNB saját hatáskörben dönt, például az emlékérmek kapcsán is az MNB döntése az, hogy végül melyik éremkép fog megvalósulni, és nagyon sok olyan papírpénzt, vagy érmet is ismerünk, amiből próbaveretek készültek, vagy próbanyomtatások, de soha nem kerültek forgalomba. Tehát például volt, hogy nem Petőfi, hanem Táncsics szerepelt volna a 10 forintoson. Ráadásul, mivel akkor felmerült, hogy nem forint lesz, hanem lehet, hogy tallér, készült olyan papírnyomat is, ami Táncsics képével 10 tallér felirattal készült, de ez a közönség számára nem ismert, mert nem került forgalomba. Ez az MNB döntése volt, hogy nem az, és nem úgy kerül forgalomba.
1: Ez nagyon érdekes dolgok. Most muszáj ugye tovább menni, pedig hát tényleg nagyon részletesen lehetne még beszélgetni, hogy a kiállítás, ami itt van, ez az időszaki kiállítás, aminek meg is mondom az a címe, hogy Zsebretett történelem, Pengőtől a forintig, a magyar pénz története. És ott például, amiről most mesélt, hogy hogy néztek ki a pénzek, ott egymás mellé rakva a sorozatok is megláthatók, és még a forinton kívül ott még mi minden látható.
2: Ugye koronák, korabeli Mária Terézia tallérok, rajcárok, pengők, valamint a bankjegy sorozatnak a kezdetektől Mária Teréziától induló első papírpénzei, 1762 a dátum, amikor Mária Terézia először papírpénz nyomat. Eredetileg egyébként az 1660-as években Svédországban gyártottak először a Európában és hát a világon is papírpénzt. Aztán ott a Mária Terézia sorozat, ez a konvenciós forintként ismert sorozat, amit már az őt követő uralkodók, II. József, I. Ferenc időszakában adnak ki. Ezt követően majd 5. Ferdinánd és a Ferenc József korabeli, előbb a Hazóbirodalom, majd ugye az Osztrák-Magyar Monarchia pénzei láthatók, aztán a 48-as Kossuth bankok, vagy Kossuth Lajos emigrációban nyomtatott dollárjai és forintjai, amik New York, Philadelphia és Londonhoz kapcsolódnak. A Monarchia kék pénzei láthatók még itt, vagy éppen a Tanácsköztársaság pénzei, láthatók a sorozatban a pengő, a forint, de az első világháborút követően, amikor a monarchia felbomlik, akkor nem csak a független Magyarország, de a független Ausztria pénzei közül a shilling rendszerből is láthatnak néhány darabot.
1: Most egy személyes kérdést is felteszek, hogy ennyire belásta magát a pénz történetébe, hogy ez korábban is érdekelte, vagy emiatt a kiállítás és az előadás miatt foglalkozott vele részletesebben?
2: Ennyire részletesen a kiállítás és az előadás miatt, de alapvetően érdekelt a numizmatika és a pénztörténet. A személyes véleményem szerint a forintok is nagyon szépek, de a pengő korszak első pénzei azok, amik nagyon szép kivitelben, és ezek számomra is nagyon tetszenek. Ami miatt foglalkoztatott korábban is, hogy az én kutatási területem az gazdaságtörténeti témájú, és bizonyos szinten a pénzhez is kapcsolódik, hogy mit jelent tulajdonképpen a pénz értéke, és hogy ez hogyan változik meg egy békeidőszakban és egy háborús időszakban. Ugyanis én az első világháború és a 20-as évek határmenti fekete kereskedelem és csempészetével foglalkozom, ebből írtam disszertációt is, és itt a fenti nem csak a pénz, de a terítéken kiállítás kapcsán is el szoktam mondani, hogy van az az időszak, amikor a pénznek a parasztság szemében semmilyen értéke nem volt. És itt visszakapcsolok, amit a mostani előadás elején mondtam, hogy van árupénz, vagy cserekereskedelem, amikor többet ér egy ezüstvilla, egy zongora, egy perzsaszőnyeg, mint mondjuk bármilyen 10 vagy 20 koronás, és ez a világháború utáni időszak, amikor élelemhez kell jutni, akkor az ember bármit képes eladni, mondjuk a polgárság esetében, így és a puszták népében mondja azt, hogy még a zongorák is elindulnak a legisten háta mögöttibb helyekre, és most a városiak állnak sorba a falusiak portái előtt, és ez az a korszak, tehát ebből a szempontból korábban is érdekelt, hogy mit jelent az, ha valakinek egy békeidőszakban van pénze, és egy háborús időszakban ez a pénz annyira elinflálódik, hogy semmit nem ér, és mit lehet ezzel kezdeni, és mi váltja fel akkor a pénzt.
1: Köszönöm szépen. Még egyet megkérdezek, most jutott eszembe, hogy említette az előadása elején, hogy még más témákról is lesz a pénzzel kapcsolatban előadás. Ezt elmondanám még a hallgatóknak, hogy mit tervez?
2: Hát ugye a pénztörténet egyben, ez a több mint 700 év, hogyha Károly Róbertig haladunk vissza, azért meglehetősen súlyos, ez a 80 év is már eléggé az időhatárokat túltolja. Ezért szakaszokra bontottam, tehát először most a 80 éves évforduló kapcsán a forint, majd aztán októberben lesz egy következő hasonlóan tematikus szombati előadás, amikor a korona fog sorra kerül, illetve hát a monarchia pénzei, és itt a kiállítás ki fog bővülni hadifogoly pénzekkel, amik ugyancsak a koronában készültek. Illetve jövő év elején, feltétlenül januárban tervezünk a pengőhöz kapcsolódót, hiszen ahogy mondtam, 27 januárja hivatalosan a 100 éves pengőnek az évfordulója, illetve a tavasz folyamán pedig még ami kimaradt, az a forint megelőző időszaka, tehát a Károly Róbert, Mária Terézia kori forint korszaknak az átfogó történeti bemutatása lenne.
1: Köszönöm szépen, akkor így a hallgatóknak is tudjuk ajánlani ezeket, hogy akinek felkeltette most az érdeklődését a mi beszélgetésünk. Köszönöm szépen dr. Nagy Adriennek a beszélgetést.
2: Köszönöm én is.
1: Kedves hallgatóink, a Szombathelyi Schmidt Múzeum a forint változó arca 80 év története pénzben elbeszélve című programján beszélgettünk dr. Nagy Adrien történész muzeológussal, intézményvezetővel, aki a zsebretett történelem pengőtől a forintig a magyar pénz története című időszaki kiállításhoz kapcsolódó előadást, majd tárlatvezetést tartott 2026. augusztus 22-én. A numizmatikai kiállítás 2027. június 30-áig várja a látogatókat a Szombathelyi Schmidt Múzeumban. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét! Mária Rádió.

ne ítélj. Istenem, add, hogy ne ítéljek. Mit tudom én, honnan ered, micsoda mélységből a létek? Az enyém és a másoké, az egyesé, a népeké. Istenem, add, hogy ne ítéljek. Istenem, add, hogy ne bíráljak. Erényt, hibát és tévedést egy óriás összhangnak lássak. A dolgok olyan bonyolultak, és végül mégis mindenek elhalkulnak és kisimulnak, és lábaidhoz együtt hullnak. Mi olyan együgyűn ítélünk, és a dolgok olyan bonyolultak. Istenem, add, hogy mind halkabb legyek. Versben s mindennapi beszédben csak a szükségeset beszélje. De akkor szómban súly legyen, s erő, s mégis egyre inkább símogatás. Ezer kardos szónál többet tevő. S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem. De egyre inkább csak igen. Mindenre ámen és igen. Szelíd lepke, mely a szívekkel híre ül. Ámen, igen. És a gonosztól van minden azon felül.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A legutóbb 23. János pápának az egyház társadalmi tanítását továbbépítő körleveleiről a Máteret Magisztrai és a Pácemint Terris kezdetű enciklikákról beszéltünk. Ám a Szent Atya nem elégedett meg azzal, hogy ebben a két dokumentumban szóljon hozzá a világ sorsát alakító legfontosabb kérdésekhez. Trónra lépése pillanatától egy olyan dokumentumnak a megfogalmazása is szeme előtt lebegett, amely megfelelő szakértői, előkészítő munka eredményeképpen átfogóan a teljesség igényével tárgyalná az egyház és a modern világ kapcsolatát. Amikor 59 elején megfogalmazta az egyház belső reformjának, megújításának programját és bejelentette egy új egyetemes zsinat összehívását, tervei között már az is szerepelt, hogy ennek a zsinatnak átfogó módon foglalkoznia kell az egyház és a külvilág viszonyát érintő kérdésekkel, a modern világ problémáival. Az általa meghirdetett aggiornamento, a világ felé való nyitás programja is azt sugallta, hogy az összehívandó zsinatnak tárgyalnia kell a világ jelenét és jövőjét meghatározó nagy témákról, amelyek feldolgozása és értelmezése elképzelhetetlen a hagyományos társadalmi tanítás elveinek radikális újragondolása nélkül. Ennek dacára a zsinati előkészítő anyagok között, vagy az első ülésszak napirendjén még hiába keressük a nyomát egy olyan önálló dokumentumnak, amelynek az egyház és a világ viszonya lett volna a témája. Sokáig úgy tűnt, hogy a napirenden szereplő egyes dokumentum tervezetek külön-külön térnek csak ki tárgyalt témáik társadalomteológiai vonatkozásaira, reagálnak a külvilág felől érkező kihívásokra. Még nem merült fel egy átfogó társadalomteológiai rendszer és az azt megjelenítő dokumentum megalkotásának lehetősége. 62 nyarán a pápa és a zsinati atyák zöme is úgy gondolta, a zsinatnak az egyház belső ügyeivel, a hit, a szervezet, a liturgia, a belső fegyelmi rend kérdéseivel kell foglalkoznia, csak alkalmanként utalva a világból érkező hatásokra, az egyház külső kapcsolatainak és társadalmi beágyazottságának témáira. Időközben napvilágot látott a Máteret Magisztra körlevél, amelyben a Szent Atya az elődei által megfogalmazott társadalmi tanítás felfrissítésének, kiegészítésének feladatát vállalta magára. Amikor pedig 62 őszén megnyílt a II. Vatikáni zsinat, János pápa és néhány munkatársa már a Pácemint Terris, a nevezetes béke enciklika előkészítésén dolgozott. Utólag úgy tűnik, egy véletlen volt az, amely alapvetően változtatta meg a pápa szándékát. Röviddel a zsinat előtt Leo Színen belga bíboros főegyház megyéje számára adott ki egy körlevelet, amelyben merész hangon úgy fogalmazta meg a leendő zsinat feladatait, hogy azok lényegében

megfogalmazása adta az ötletet János pápának ahhoz, hogy egy önálló, a világról és a világhoz szóló zsinati dokumentum kidolgozásának lehetőségét mérlegelni kezdje. 62. szeptemberében, röviddel a zsinat első ülésszakának megnyitása előtt elmondott beszédében, a Szentatya úgy fogalmazott, hogy a tanácskozásnak az egyház életének belső megújításával egyenrangú feladata lesz a katolikus egyháznak a világhoz fűződő viszonyát újra gondolni, újra fogalmazni. Az egyháznak a világ gondjaihoz, bajaihoz való ilyen hozzászólása a pápa elgondolása szerint nem a távolságtartó dogmatikus tekintély szava, hanem az emberiség problémáinak megoldásából részt kérő és vállaló egyház lelkipásztori alázatával megfogalmazott üzenet lehet csak. Hiszen az egyház pásztori küldetése az egész emberiséghez szól, minden jó szándékú emberhez, feltárni segítve a modern világ bajait és orvosságot kínálva a keresztény hit elvei szerint azok gyógyítására. János pápa ebben a beszédében már azokat a legfontosabb témákat is felsorolta, amelyek egy ilyen lelkipásztori üzenet tartalmát alkothatják. Ilyennek mondta a népek egyenlőségét a jogban és a kötelességekben, az emberiség közös szociális felelősségét, a szegénység problémájának kezelését, az egyenlőtlen fejlődést, az elmaradás felszámolásának, a béke és az igazságosság ügyének szolgálatát. A zsinat első ülésszakának végén, 62. decemberében született meg a döntés arról, hogy a zsinat önálló és átfogó lelkipásztori dokumentumot dolgozzon ki és fogadjon el, amely szisztematikusan tárgyalja az egyház és a modern világ kapcsolatának valamennyi fontos kérdését. Az anyag előkészítésére Szűnen bíboros vezetésével bizottságot küldtek ki, amelynek munkájába kezdettől nagy számban vontak be közéleti, társadalmi, gazdasági témákkal foglalkozó szakembereket, dogmatikusokat, morálteológusokat. Ez az előkészítő testület munkája kezdetén két elvi módszertani döntést is meghozott. Az egyik szerint a tervezett dokumentumban először a katolikus társadalom felfogás alapelveit kell világosan és rendszeresen kifejteni, majd pedig erre következhet a világot lázban tartó néhány konkrét kérdés tárgyalása, az egyház elvi álláspontjának gyakorlatba való átültetése. A másik megfontolás úgy szólt, hogy a tervezett szöveg ne hagyományos módon a katolikus tanítás elveiből vezesse le egyes jelenségek értékelését, az egyes világ problémák megoldására teendő javaslatokat, hanem a világ állapotának empirikus, szociológiai jellegű leírása a jelenségek és gondok számbavétele alapozza meg az egyház hitbéli és morális válaszait a felmerülő kérdésekre. Komoly lendületet adott az előkészítő munkának, hogy 63. áprilisában megjelent a pápa Páceminteris kezdetű körlevele, példát mutatva arra, hogy miképpen szólhat hozzá az egyház a világ számára érthető módon az emberiség életének alapvető kérdéseihez. A Szűnenféle bizottság az egyháznak a világban betöltendő küldetése tárgyában más keresztény felekezetek szakértőinek véleményét is kikérte, majd úgy döntött, hogy az emberi valóság jelenségeiről szólva az anyagot nem dogmatikai tételekre, hanem a szentírási szövegek érzéki képi világára, mint a nem keresztény és nem hívő emberek által is jól érthető alapra építi fel. A már súlyosan beteg János pápa élénk figyelemmel kísérte a dokumentum előkészítésének munkálatait. A zsinati atyá

0: között széles körben elterjedt az a vélemény, hogy valójában ezt a témát, ezt a megnyilatkozást tekinti a zsinati megújulás fő céljának, értelmének. Egy olyan, az idők jeleire odafigyelő, a világ nyelvén szóló és a világot megszólítani képes dokumentumban reménykedett, amely segít áthidalni a modern szekuláris valóság és a hitletéteményt őrző egyház között egyre mélyülő szakadékot. A tervezet ugyanakkor a zsinati megújulás és a konzervatív hagyományőrzés közötti szellemi összecsapásnak is próba kövévé vált az idők során, hiszen a tradicionalisták tábora a világ kioktatását, megfedését, elmarasztalását látta volna szükségesnek, a reformerek viszont a földi dolgok autonómiájának egyházi részről történő elismerését, a külvilággal, más hitekkel, ideológiákkal való párbeszéd megteremtését, a modern világgal való megbékélést, de nem a vele való elvtelen kibékülést remélték a még javában formálódó tervezettől. A szövegezés munkáját az sem akasztotta meg, hogy 63 derekán meghalt 23. János. Az utód, 6. Pál a zsinat folytatása mellett döntött, így a lelkipásztori konstitúció előkészítése zavartalanul folytatódott. A munka nehézségét mit sem mutatja jobban, mint az, hogy a végleges szöveg elkészítéséhez több mint 2,5 esztendőre volt szükség. Gondos mérlegelést kívánt, hogy a szöveg hogyan kerülje el a száraz, tudományos szakszerűség, a semmitmondó dilettantizmus, a világ számára idegen egyházias nyelvezet, vagy a jámbor lelkipásztori közhelyekből építkezés csapdáját. Hogyan legyen modern és mindenkihez szóló, egyben azonban az egyház hitének, hagyományának hűséges megszólaltatója. A szöveg a zsinat 3. ülésszaka idején már tervezett formájában plenáris ülés elé került, ám se szeri, se száma nem volt a módosító javaslatoknak. Néhány téma, például az ateizmus jelenségének megítélése, a vallásszabadság problémája, a családok helyzete vagy a kultúra állapotának megítélése körül különösen élesen csaptak össze az egymástól eltérő nézetek, vélemények, ami azt eredményezte, hogy a szövegen még a zsinat 4. utolsó 65 őszi ülésszaka alatt is dolgoztak a szakértők. A szakértők, akik között a zsinati megújulás legjelentősebb képviselőit, Szűnen, Frings, Garon, Lerkáró, Döfner bíborosokat, a fiatal krakkói érseket, Karol Wojtylát, a leendő II. János Pál pápát, vagy olyan meghatározó teológus szakértőket is találunk, mint Henri de Lubac, Yves Congar, Karl Rahner, vagy a jelenlegi szentatya József Ratzinger. Ezek után szinte jelképesnek is tekinthető, hogy az egyház és a mai világ kapcsolatát tárgyaló dokumentumról a végszavazásra csak szinte az utolsó pillanatban, a II. Vatikáni zsinat utolsó plenáris ülésnapján, 65. december 7-én került sor, amikor is a világegyház képviselői közel 2,5 ezer zsinati atya 97%-a adta voksát az elkészült tervezetre. Az egyház tanító gyakorlatában szokatlan terjedelmi szöveg már nyilvánosságra kerülését megelőzően is nagy érdeklődést keltett világszerte. Nem katolikus, nem keresztény és nem vallási közegekben és a politikai élet irányítói között egyaránt. A zsinatot követően pedig a média, a különféle értékelések és kommentárok egyértelműen az egyház megújulása, korszerűsége már-már szimbolikus jelentőségű dokumentumaként méltatták, és egyöntetűen úgy ítélték meg, hogy a korábbi pápai körlevelekben alkalmilag részleteiben kifejtett katolikus társadalmi tanítás szövege lévén vált rendszeres és teljes körű, elvileg megalapozott és a gyakorlatban is alkalmazott szellemi előzményeit tágabb összefüggésrendszerbe illesztő társadalomteológiai elméletté. Erre az újdonsága mutat rá az a bő két évtizeddel későbbi, a papképzés rendjét szabályozó egyházi dokumentum is, amely a katolikus társadalmi tanításról, mint az egyház tanításának immár szerves részéről szól, és így jellemzi azt. Ez a dokumentum az egyház megújulásával összhangban újra gondolta a hívő közösség fogalom és az Isten népe fogalom jelentését. Ebből eredően új érdeklődés támadt a korábbi dokumentumok keresztény tanúságtételéről, a keresztény életről szóló tanítás iránt, mint amelyek hiteles eligazítást adnak arra, hogyan tegyük láthatóvá Isten jelenlétét a világban. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.

Bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe, és kérdezősködtek, hol van a zsidók újszülött királya. Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat. Vízkereszt ünnepének ez az evangéliuma. A napkeleti bölcsek látogatása az egész emberiség vágyát fejezi ki. Kifejezi azt, hogy meglátták a jeleket, amelyek a teremtésben, a világ működésében Istenre utalnak. Jézus Krisztusnak a születése az egész emberiség számára volt fontos, nem csak egy népnek, nem csak egy szűk csoportnak, hanem mindenkinek. Megváltást hoz, mindenkinek szabadítás. Amikor leírták a Máté evangéliumot, akkor már nagy kérdés volt az, hogy mennyiben szól a keresztény örömhír a pogányoknak és a távoli nemzeteknek. És a válasz egyértelmű, a kezdet kezdetétől fogva mindenkinek szól Krisztus örömhíre. Számomra ez a szakasz különlegesen kedves emlék, hiszen Vízkereszt napján szenteltek püspökké, II. János Pál a szentelő, és különböző országokból, különböző népek köréből kerültünk ki, pont 12-en. Szimbolikus szám volt ez is, hiszen a 12 apostolnak a küldetését jelenítette meg. II. János Pálnak ez volt a szándéka a vízkereszti szentelésekkel. Ki akarta fejezni, hogy az egyház küldetése, az apostolok küldetése, az apostol utódoknak, a püspököknek és a papoknak a küldetése is minden néphez szól, az egész földkerekséghez és minden korszakhoz. Ennek a küldetésnek az örömét kell nekünk is a mai ember számára továbbadni.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: Irgalmasság órája.
1: Áldjad lelkem az Urat, egész bensőm az ő szent nevét áldja. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd, hogy hozzád milyen jó volt.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, Felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Radnóti Miklós, himnusz a békéről. Te tünde fény, futó reménység vagy te, forgó századoknak ritka éke. Zengő szavakkal s egyre lelkesebben szóltam hozzád, könnyű léptű béke. Szólnék most újra, merre vagy? Hová tűntél a télből, mely rólad papos, acélt fenn szívek ellen, ellened? A szőlő szemben alszik így a bor, ahogy te most mi bennünk rejtezel. Pattanj ki hát! Egy réges-régi kép kísért a dalló szájú boldogokról. De jaj, tudunk-e énekelni még? Ó, jöjj el már, te szellős március! Most még kemény fagyokkal jő a reggel, didergő erdők anyja téli nap, leheld be zúzos fáidat meleggel, s állj meg fölöttünk is, mert megfagyunk-e háború perzseltetélben itt, ahol az ellenállni gyönge lélek tanulja már az öklök érveit. Nyarakra gondolunk, s hogy erdeink majd lombosodnak, s bennük járni jó, és kertjeinknek sűrű illatában fájának ad a hullni kész dió, s aranynapoknak alján pattanó labdák körül gomolygó gombolyag gyereksereg visong, a réteken zászlós sörényű csillogó lovak száguldanak a hullónap felé, s fejünk felett surrog és csivog a fecske fészkektől sötét eresz. Így lesz-e? Így. Mert egyszer béke lesz. Ó, tarts ki addig lélek! Védekezz!

0: Közel az Úr azokhoz, akik őt hívják, akik hozzá kiáltanak igaz szívvel.
1: Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a gonosz, és gondolatait a bűnös. Térjen vissza az Úrhoz, mert megkönyörül rajta. Istenünkhöz, mert bőkező a megbocsátásban.

0: Urunk Jézus, Te vagy a remény forrása. Jézus, Te örök élettel ajándékozol meg bennünket. Benned bízva reméljük, hogy földi életünk az örökké valóságba kapcsolódik, és a tőled kapott örök életünk már most megkezdődött. Jézus, Te képes vagy rá, hogy maradandó értékké alakítsd jóra irányuló, mulandó törekvéseinket. Együtt akarunk működni a Te kegyelmeddel, hiszen Te azért jöttél, hogy senki ne vesszen el azok közül, akik hisznek benned, hanem általad örök életük legyen. Segíts minket, hogy a reményben derűsek, a megpróbáltatások idején béketűrők, imádságainkban és a hozzád való ragaszkodásban pedig álhatatosak legyünk. Jézus, remény forrása, részesíts bennünket a Te reményedben.
1: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világ győzelmes királynője, irgalmasság anyja, könyörögj érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Radio.
1: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
2: Izajásnál olvassuk. Én vagyok az Úr, senki más. Rajtam kívül nincs más Isten. Bár nem ismersz, mégis felövezlek, hogy napkelettől napnyugtáig megtudják, rajtam kívül nincsen más. Én vagyok az Úr és senki más. Én alkotom a világosságot, és én teremtem a sötétséget. Én szerzek jólétet, én idézem elő a bal sorsot is. Én az Úr viszem végbe, mind.

minden határ ellenére határtalan. Van ebben az életben jó néhány talányos rejtély, meg sok olyasmi, amit végképp nem értünk meg. Az egyik ember jó egészségnek örvend, a másik meg nagyon betegeskedik. Miért kell az egyiknek szenvedni az éhségtől, a másik meg dúskál a javakban? Miért vannak nagy álmaink, és a valóságban meg olyan keveset érünk el? Miért kell folyton lemondanunk olyan sok mindenről? Ha kolostorba lépsz, nem alapíthatsz családot. Ha meg akarsz házasodni, nem lehetsz szerzetes. Ha tanár leszel, akkor nem leszel orvos. Kiválasztasz egy szemét, és érte sok mást el kell hagynod. Miért van annyi határ mindenben? Miért ilyen szűk és korlátozott az élet? Nem valami sokkal nagyobbra születtünk, mint ami kevésre itt képesek vagyunk? Jézus jól ismeri a feszültséget, amely korlátlan vágyaid, valamint az idő és térbeli korlátozottságot között van. Tudja, hogy ez a beszorítottság mennyire elviselhetetlenné válhat. Ezért kéri az atyát, hogy adjon neked egy vigasztalót, aki mindig veled lesz és segít. A vigasztaló a benned lakó Szentlélek. Mint hogy benned lakik a Szentlélek, minden korlát ellenére korlátlan vagy, s szegénységed közepette is végtelenül gazdag. Jól lehet, szüntelenül választásra kényszerülsz, mégis mindened megvan, mert lényed legmélyén Istent hordozod. Minden egyes alkalommal, amikor valamit a Szentlélek ihletésére, engedelmességből megteszel, annak a pici dolognak, amire képes vagy, kozmikus visszhangja lesz. Minden, ami Istenből, az ő lelkéből származik, isteni lesz. Következésképp messze meghaladja a teret és az időt. Amikor engedelmeskedsz a vigasztalónak, akit Jézus adott melléd, hogy segítsen, minden akadály leomlik.

Veled vagyok, ha egyedül érzed magad. Veled vagyok, ha valami bánt. Veled vagyok, ha bántanak az emberek, ha úgy gondolod, ez így nem mehet tovább. Veled vagyok, ha kétségbe esett és szomorú vagy. Veled vagyok, ha rettegsz és félsz. Veled vagyok, ha téged már senki sem szeret. Ha barátaid is elszakadnak tőled. Veled vagyok, ha gondjaid miatt aludni nem tudsz. Veled vagyok, ha gyermeked bánatot okoz. Veled vagyok, ha veszedelembe kerül az életed, ha beteg vagy és segítség kellene. Veled vagyok, ha nem tudod legyőzni a szomorúságodat. Veled, ha benned egy világ omlott össze. Veled vagyok, ha több szeretetre vágysz. Veled vagyok, ha a szíved nagyon fáj. Veled vagyok, ha senki sem ért meg. Veled, ha a fáradtságtól már-már elalélsz. Veled vagyok, ha valami miatt gyötör a lelkiismeret. Veled vagyok, amikor kiáltva hívsz. Vagy amikor hozzám visszatérsz. Veled vagyok, mint a nap, mely melegséget, vidámságot ad. Veled vagyok, mint a láng, mely soha ki nem alszik. Veled vagyok, mint egy szép virág, melynek örülni tudsz. Veled vagyok, mint a felhő, mely árnyat ad. Veled vagyok, mint a fény, mely megvilágítja utadat. Veled vagyok, mint egy szem, mely szeretettel rád tekint. Veled vagyok, mint egy kéz, mely aggódva fogja kezed. Veled vagyok, mint egy szív, mely szünet nélkül érted dobog. Veled vagyok, mint jó barát, ki sohasem hagy cserben. Veled vagyok, mint nővéred, ki együtt érez veled. Veled vagyok, mint bátyád, ki melletted áll, örömben, bánatban. Veled vagyok, mint anyád, aki egészen megért. És veled vagyok, mint apád, ki örök biztonságot ad. Veled vagyok, mindig veled vagyok, mint végtelenül szerető Istened.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Ismerjük a bölcsességet, hogy aki gyorsan ad, az kétszeresen ad. Sajnos rádiónk anyagi gondokkal küszködik. Nagyon jó cél szolgál, és tudjuk, hogy annyi helyre tud az ember anyagiakat juttatni, hogy nehéz válogatni. Fontosnak tartom, hogy olyan nemzedék nőjön föl, aki hitben is erősödik, és ezáltal hatékonyabban tudja gazdagítani embertársait, és olyan az élete, amely Istennek is tetsző. Így kérem adományaikat, tájékozódni lehet a mariaradio.hu és egyéb helyeken, hogy ezt hogyan lehet hozzánk eljuttatni.
2: Dr. Balázs Pál atya üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Szent lelket kérjük, és hogy küldje rájuk a bölcsesség és az értelme lelkét, a jó tanács és az erősség lelkét, az isteni tudomány és jámborság lelkét, és az istenfélelem lelkét, hogy ebben a világban úgy tudják megtalálni a helyüket, amire hívja őket a Jóisten. Ha a világban, a házasságban, akkor úgy, ha a papi hivatásban, a szerzetesi elkötelezettségben, akkor úgy, de ilyen értelemben magányosak ne legyenek. Mint ahogy a világi ember számára is a házasság hivatás. Persze meg kell találni a megfelelő partnert. Ugyanúgy a papi szerzetesi nem magányos hivatás, hanem az egy mélyen elkötelezett személyes hivatás. Azt kell mondanom, hogy anélkül, hogy itt álmodoznánk róla, hogy egy szerelmes hivatás, egy szerelmes dolog. Tehát szeretem azt, amit csinálok, és érzem azt, hogy személyesen fűződöm hozzá. Enélkül nem megy. Ez nem szakma. Annál több. Van szakmaiság is benne, mert tudás is kell, meg tanulni is kell hozzá, de ennél sokkal több.
2: Dr. Balázs Pál atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves Mária Rádió hallgatók! Amikor Szent II. János Pál pápa haldoklott, akkor a magyar televíziók és rádiók napokon át, órákig az ő életének a képsorait vetítették újra és újra. Budapesten éltem akkoriban, és azt éreztem, hogy az egész város hangulata kicsit változott. Az emberek szelídebbek, elgondolkodóbbak, derűsebbek, kicsit lassabbak, a másikra odafigyelőbbek lettek, mintha a Szent Pápa lelke ott lebegett volna a város fölött. A média, a tévé, a rádió igazi küldetése ez, értéket sugározni, szépséget, Isten kegyelmét. A Mária Rádió ezt teszi, a lélek hangja, Jézust közvetíti, a legnagyobb kincset. A társadalmunknak mindenek előtt erre van szüksége. Egy híres pszichiáter, Carl Gustav Jung mondta azt, hogy a legtöbb betege, aki hozzá komoly lelki problémával fordult, az mind átélte azt, hogy az a kincs, amit csak a vallás tud egészen megadni, a remény, az élet értelmességébe vetett hit, ez a kincs hiányzik, ezt valahogyan elveszítette. És Jung, a híres pszichiáter azt mondta, hogy ahol sikerült komoly gyógyulást elérnie, ott szinte mindig a kulcs az volt, hogy a beteg a nehézséggel küzdő ember valamilyen módon erre a kincsre, amit csak Isten adhat, a reményre, az élet értelmességének a fölfedezésére, a belévetett hitre, bizalomra újra eljutott. A Mária Rádió ezt adja, a legfontosabb kincset, a föntről jövő kegyelmet és békét. A híres tudós Einstein mondta azt, hogy választania kell az embernek, hogy vagy úgy él, hogy azt gondolja, hogy a világban nincs semmi csodálatos. hanem csak az anyag létezik. Az ember nem más, mint egy okos állat. A halál után jön a nagy semmi. Semmi csodálatosság az életben nincs. Vagy pedig az ember élhet úgy, hogy tudja azt, minden csodálatos. Mert nem a semmiből van ez a világ. Nem csak úgy magától jött létre, évmilliárdokkal ezelőtt. Mert a semmiből magától nem lesz valami. Ennek a gyönyörű, teremtett világnak, benne a megszülető életnek és az embernek kell, hogy legyen elégséges oka. Emögött valami végtelen bölcsesség, szépség, jóság rejtőzik. Nem a semmiből vagyunk, és nem is a semmibe tartunk. A világnak nem csak oka van, nem csak eredete, hanem beteljesedése is. Isten tenyerén van a világ. Einstein arra hívja az emberiséget, hogy tanuljon meg újra csodálkozni. És ugyanezt tanítja, ugyanezt a mentalitást, lelkiséget hirdeti a Mária Rádió. A lehető legfontosabb kincset a mai világ számára. Nagyon köszönöm mindenkinek, ha tud egy szál virágot fölajánlani a Szűzanya Rádiójának, ahhoz, hogy virágozhasson, és sok ember szívében termést hozzon.

0: Mária Rádió. Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamil János szerzetes műsorát hallják.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. Szeretettel köszöntöm a gyógyító jelenlét elmélkedés hallgatóit. Boldogságos Szűz Mária, Isten Anya, mennybevételének ünnepén, különös ünnepes számunkra, különös találkozás, különös együttlét. Mária, mint az életszentség tanítványa, és ugyanakkor tanítója is. Máriát ünnepeljük, vagy jobban mondva, Istent ünnepeljük Mária életében, és mindannyiunk életében is. Azért ünnepeljük Máriát, mert Mária által közelebb kerülünk Jézushoz, és Jézus által az Atyához. Mindig jó nekünk Máriáról elmélkedni. A csendes jelenlét, a biztos bizonyosság, az anyai gyógyító jelenlét, a hallgatag küzdelem. Mária a jó ember példaképe. A jó Isten, amikor megteremtette a világot, megteremtette az embert, akkor látta, hogy ez jó. És amikor megteremtette az embert, akkor látta, hogy nagyon jó. Amikor megálmodta Máriát, égi édesanyánkat, az Isten szülőt, akkor látta Isten, hogy ez nagyon-nagyon jó. Nagyon jó nekünk, embereknek, hogy van egy égi anyánk, van egy ugyanolyan ember, egy közülünk való, mint mi, kinek ugyanannyit kellett küzdenie, de ugyanannyit tudott komolyan venni az életében az Isten hívásából, mint amennyit mi is komolyan vehetünk. Könnyen arra gondolunk, hogy a szentek azok nem hozzánk valók, vagy mi nem arra vagyunk hivatva. Pedig minden ember életszentségre van hivatva, mint ahogy Mária is arra volt hivatva. És amikor Mária megfogan méhében, a kimondott igen következtében, akkor elindul örömében, elindul az élet hirdetésével a hegyek közé, Júda egyik városába, ahogy Lukács evangéliuma elmondja nekünk az ünnep evangéliumában. Köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, felújongott a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Mária életet adó jelenléte, Mária köszöntése, Mária hangja egyszerűen föléleszti a Szent Lelket az emberben. Föléleszti a magzati létet. Újongással tölti el minden élet magzati állapotát, különösen az emberét. Ezért Mária minden élethelyzetben, minden küzdelemben, fájdalomban, ugyanakkor örömben is, ami kísérünk, ami segítünk, megváltunk édesanyja. Valahogy, ha elmegy a kedvünk, ha belefáradunk, hogyha elveszítjük a reményünket, hogyha már a fájdalmat sem tudjuk elviselni, és már imádkozni sem tudunk a betegségben, akkor hívjuk segítségül Máriát. Mária hozzánk is eljön a mi kis otthonunkba. Júda egyik városába sietett, hozzánk is elsiet.

bennünket, Mária. Mi lehet az a köszöntés, ami megérinti a mi lelkünket, mert tudja, hogy mi az, ami megérint? Vajon mi lehet? Vajon hogy van hangzik az a köszöntés? És én hogyan válaszolok Mária köszöntésére? Hogyha azt mondom, hogy Mária ismeri lelkünk mélyét, mint Isten anya, az ő anyai szeretetéből, az ő anyai szerető tekintete által ismeri a mi életünket, a mi lelkünk mélyét, akkor elmondhatjuk ugyanazt, hogy hát mi is, ha ismerjük Máriát, mint ég édesanyánkat, mint azt, akihez fohászkodhatunk, mint az, aki soha sem hagy el semmi veszélyben. Mária, mi hogyan ismerünk téged? Mi van a te szíved mélyén, amikor Mária nevét kimondod, meghallod? Hogyan válaszolsz a köszöntésre? Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek, és felújongott. Boldog, aki hit annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Az én újongásom a nehézségem ellenére is. Hogyan tudja megszólítani, viszonozni Mária köszöntését? Erzsébet előreáradott kora ellenére gyermeket fogan. Biztos, hogy benne volt az aggódás, a küzdelem, vajon képes leszek rá, vajon elég erős leszek? Azt megélte, hogy ez egy ajándék. De hogy megkapja Istentől ajándékba annak a képességét, hogy azt a gyermeket fölnevelje, azt nem tudta. Kismamaként. Sokszor vagyunk mi is így, amikor egy életet bíznak ránk, mint hogyha nem lennénk elég biztosak abban, hogy képesek vagyunk erre. És Mária látogatása éppen ezt segítette elő. Mária látogatása, Mária köszöntése éppen ezt segíti elő a mi lelkünkben is. És Máriás lelkülettel ugyanezt kell megtennünk nekünk is, hogy az elbizonytalanodott emberekben megerősíteni azt a bizonyosságot, hogy Isten, ha bizalmat szavazott és ad nekünk életet, és ránk bíz életet, életeket, akkor megadja azt a képességet is, amire kiválasztott. Hogy hívők, hogy keresztények, hogy édesanyák, édesapák, Istennek szentelt emberek legyünk. Hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja jön el hozzám, kérdi Erzsébet? Hogyan lehet az, hogy Isten megbízik bennem és kiválaszt engem, hogy Isten elküldi hozzám az ő édesanyját, az ő anyai segítségét különböző formában? És hogyan lehet az, hogy Isten rám bíz betegségem, gyengeségem, küzdelmem ellenére valami mást, valami többet, ami meghaladja emberi erőimet, ami meghaladja saját erőfeszítésemet, és egy bizalomon alapszik. Bizalomra épít. Bizalomra az Istenben. Bizalomra a szentek segítségében. És helyes, saját képességeink és korlátainkkal tisztában levő embereknek a helyes önértékelésére építnek az életek. Azok az életek épülnek ránk, amelyeket Isten ránk bízott. Máriának nincs könnyű dolga. Mária mindannyiunk édesanyja, égi édesanyja, ránk, Máriára bízta a szenvedő emberiséget. De Máriának is segítségre van szüksége. Szüksége van a mi szívünkre, a mi együttérzésünkre, a mi kezünkre, a mi imára kulcsolt kezünkre, a mi odafigyelésünkre, mint Mária gyermekei, akik képesek elvinni a belső öröm lüktetését, azt az örömet, amelyet nem tanulni lehet, amely Isten ajándéka mindannyiunknak.

0: Nyunk számára, amelyet viszont meg tudunk tanulni úgy, hogy elfogadjuk. Elfogadjuk az ajándékot olyannak, amilyen. Az életünket, mint ajándék, annak a kudarcaival, fájdalmaival, szenvedéseivel, korlátaival, képtelenségeivel és képességeivel, mindazzal, amik vagyunk és amivé váltunk életünk folyamán, szenvedéseink, örömeink, döntéseink, imádságaink, vezekléseink, engesztelésünk, szeretett kapcsolatunk, Istenhez való viszonyunk által. A mai ünnepen, Mária mennybe vételének az ünnepén, Isten arra hív bennünket, hogy szentek legyünk. Nem kevésbé, mint Mária. Amit talán nehéz nekünk, mert Mária szíve alatt hordozta magzatját, ezt a szintet valószínű nem érjük el, azt a bensőséges mély szeretetet, amit Mária élt át, mint Isten anya, és Isten szülő, de ha valaki szenté akar válni, akkor egyetlen feladata van, és egyetlen recept is mindenre, az, hogy nagyon kell szeretni az Istent. Még annál is inkább, teljes erőnkből, teljes elménkből, tiszta szívünkből, teljes akaratunkból szeretni az Istent. Mert aki Istent szereti, annak könnyebb szentté válni. És a szeretetünk mértéke lesz a világban az üzenet. Azt, amit Mária szeretetében elvitt Erzsébethez, elfogadta Erzsébet örömét, és örült neki. Nem visszautasította Erzsébet örömét, nem tisztázódott, nem fogadkozott, hogy ez nem rólam szól, ez nem én vagyok, hanem hagyta, hogy az Isten szeretet csordultig betöltse az ő lelkét, és fölkiáltott. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben. Tudunk-e újongani a megváltó Istenben, aki megváltja bennünk a létet, megváltja árnyékainkat, megváltja kudarcainkat, félelmeinket, hazugságainkat, mindazt, amit elloptunk az Istentől, és ezáltal önmagunktól is, minden át nem gondolt szavunkat, kapcsolatunkat, üresen elfecsérelt időnket, mind-mind megváltja bennünk az Isten. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Mária életszentsége, Mária anyasága az alázatra alapszik. Alázatos az az ember, aki tudja azt, hogy mindent Istentől kapott. Mária örömének az oka az, hogy fölfogja, hogy mekkora ajándék, milyen nagy bizalom az, hogy tekintetre méltat az Isten, hogy reánk tekint. Emberi kapcsolatainkban is gyakran tapasztaljuk, hogyha nem tiszteljük az embert, ha félünk attól az embertől vagy a helyzettől, akkor nem vagyunk képesek rá tekinteni. Nem vagyunk képesek, hogy megnyugodjék rajta a tekintetünk. Isten gyengességünk ellenére nyugtatja tekintetét rajtunk, és az ő tekintetére méltatja az életünket. És ezt Mária tudja. És Máriának az alázatának az alapja ez a tekintetek találkozása. Amikor Mária tekintete találkozik az Isten tekintetével a lelkében, és ki tudja mondani, hogy boldognak mondanak, hogy boldog vagyok, de nem az a boldogság, nem az örömködés, hanem az a boldogság, amely ebből a tekintetek találkozásából fakad és származik. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas. Fölismerni a hétköznapi nagy dolgok csodáját. Erre tanít Mária bennünket. Erre ösztönöz bennünket, ha megismerjük Mária életét. Ahhoz, hogy megértsük az ő köszöntését, az ő látogatását a mi életünkben, meg kell ismernünk Mária szívét, lelkét, anyasságát, Istenhez való kapcsolatát. És a Magnifikátban kifejeződik Mária lelkiségének a mélysége. Dicséri az Istent. Az az ember, aki képes Isten dicséretre, magasztos dolgot cselekszik, és lelke fölemelkedik. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll mindazokra, akik félik őt. És az Isten irgalmának a megtapasztalása, az a Isten közel hajul, lehajlik az emberhez, megesik rajta a szíve, ennek a végsőkig megrendülő Istennek a szeretetét tapasztalja meg Mária, nem csak a saját maga életében, hanem mások életében is. És igen, Mária egyetemes anyaságának a csodája, az ajándék az emberiség számára pontosan ez. Pontosan ez, hogy fölismeri az emberiség életében a nemzedékről nemzedékre való irgalmat. Azt, amikor az Isten a zsigerekig megrendül, látva az ember nyomorúságát, és nem csak a saját életében szemléli Isten jóságát, hanem megnyílik lelki szeme az emberiség számára is. Ha ismerjük Máriát, akkor ő megtanít bennünket, hogy ismerjük, felismerjük mások életében is az Isten irgalmasságának a jeleit, a jóságát. És azt, hogy ami látszólag mást jelent, az más. Az Isten szemével, az Isten szívével másképp látni a világot. Hogy nem a hatalom a minden, hanem az alázat. Hogy tudni azt, hogy Istentől kaptam mindent, az életet, képességeimet is, jóságomat, erényeimet. És hogy nem azt szerint kell megítélni az embert, amit a szem lát. Nem a hatalom a minden, nem a karrier a minden, és nem a hatalom tesz boldoggá. És hogy megtapasztalni az éhséget, és megtapasztalni az Isten ajándékát, amikor elhalmoz bennünket minden jóval. Fölismerni a közösségben, a családban, a nemzetben, a népben, hogy fölkarol bennünket az Isten. Azáltal, hogy fölkarol engem, fölkarol mást is. Nincsen egyéni üdvösség. Az üdvösség az közösségi. Az üdvösséghez meg kell tanulnunk, szoknunk, hozzá kell szoknunk a közösségi üdvösség ízéhez, a boldogsághoz. Hogy Isten irgalmának jelei legyünk, hogy aki arra éhez, hogy figyeljenek rá, megbecsüljék, szeressék, akkor azoknak tudjuk átadni Istennek ezt az ajándékát. Hogy tudjunk fölkarolni azokat, akik gyámoltalanok. S hogy felismerjük azt, hogy Isten irgalmasságáról megemlékezik. Nemzedékről nemzedékre. Meg tudjuk tanulni Máriától, meg tudjuk kérni Máriát, hogy tanítson meg bennünket a Magnifikát lelkületére, hogy magasztalni tudjuk az Istent, hogy felismerjük szívünk mélyén Isten jóságának az érintését, fölismerjük a mi helyünket a világban, az Istennel való kapcsolatunkban, fölismerjük mások életében is, őseink életében, nagyszüleink életében, szüleink életében, gyermekeink életében ezt az Isten gyógyító, irgalmas, fölemelő, fölkaroló szeretetét, amelynek mi magunk válunk a követeivé. A Máriás lelkületű ember, aki ismeri azt, aki őt meglátogatja, mint ahogy Erzsébet is ismeri Máriát, lassan átalakul. Jelen lesz mások számára. Nem nagy dolgokkal, nem világrengető csodákkal, hanem egyszerű készfogással, jelenléttel, egy kicsorduló könycseppel, egy csendes sóhajjal. Lehet az életünk Isten magasztalás egy készfogásban, egy érintésben, egy imádságban. Lehet az életünk magnifikát. Mária tapintatos szeretete számunkra is az életiskolája. Legyünk tapintatosan jelen egymás életében. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, aztán visszatért otthonába, mondja a Szentírás. Nem marad Erzsébetnek a nyakán, nem terheli őt örömével, hanem addig van ott vele, ameddig szüksége van rá Erzsébetnek. Addig lenni jelen a másik ember életében, amíg neki szüksége van, és azután visszatérni. Nem beköltözni kell mások életében, nem elszívni kell tőle a levegőt, hanem levegőhez kell juttatni. Mária megtanít bennünket arra, tisztelni mások örömét, szükségét, békét és boldogságát. Aztán visszatért otthonába. Nagyon fontos az is, hogy azok, akik segítő szándékkal vannak jelen a szenvedő embertársaik életében, és Mária példájára ott akarnak lenni a kereszt alatt, szembe kell nézniük önmagukkal, és őszintének kell lenni. Az, aki hontalan, akinek nincs otthona, nem lehet segítő. Mária visszatért otthonába, neki volt otthona, miután közölte az örömét Erzsébettel, miután kétkezi munkájával, segítségével ott volt Erzsébet életében, de hazatért. Nem vehetünk lakást mások lelkében, mások életében. Csak úgy tudunk jól segíteni, ahogy Mária segített, ha van hová hazatérnünk. És ez a hazatérésnek a gyakorlata azért is fontos, mert Mária tanítvány házába tér haza nagypéntek után. Jézus gondoskodik Mária otthonáról. De a valódi otthon, ahová hazatér Mária is, amit a mennybe menetelkor ünneplünk nagy boldogasszony ünnepén, az, hogy Mária hazatér a mennybe. Egész életünk erről szól. Isten magasztalás, hálaadás, jelenlét, jóság, tapintat, otthon, hogy begyakoroljuk azt, amire hivatottak vagyunk. Mária elsőként közülünk megdicsőül és hazatér. Máriával együtt mi is készülhetünk, hogy ne érjen váratlanul minket a hazatérés pillanata. Állj meg, csendesedj el egy picit. Hunyd be a szemed és képzeld el Mária köszöntését a te életedben. És add tovább. Add tovább az örömet, add tovább az Isten szeretetét, amit te megtapasztaltál az életedben, és szeresd az Istent szenvedő, rászoruló embertársaidban. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mindörökké, amen.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliánus szerzetes műsorát hallották.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai adásunkban folytatjuk a forró témák az egyház történelméből című sorozatunkat. Ebben a mai hittanórában Galileo Galilei személyével ismerkedhettünk meg. Ugye Giordano Brunoval együtt úgy állítják be ezeket a személyeket, hogy ők a tudomány és az egyház közötti konfliktusnak az áldozatai. És hogy az egyház valami formában mindig megpróbálta a tudományt akadályozni, és ennek eredményeképpen Galileit és Giordano Brunót is elhallgattatta. Hogy ezeknek az élete milyen módon kereszteződött az egyházzal, és mi valóban az igazság, Giordano Bruno személyben már megismerkedhettünk. Most vessünk egy pici pillantást Galilei életére. Valóban igazak-e azok az állítások, amelyek még mindig terjednek, hogy a tudomány ellenesség az egyház körében nem csak abban a korban, hanem a mai korban is erősen megnyilvánul. Ugye a világhálót, ha megnézzük, ugye a mostani modern korban a mesterséges intelligencia segítségét kérve, ugye a fiatalok nagyon sok esetben ezeket az információkat veszik alapul. Érdekesség kedvéért beütöttem Galilei személyét, és hogy mit is mondana róla a mesterséges intelligencia. Természetesen hogy ebből is több variáció lehetséges, de érdekességképpen mindenféleképpen jó egy picit beletekinteni, mivel találkozhat először, milyen információkkal találkozhat először egy kereső, akár a világhálón. Érdekes módon azt állítja, ugye, hogy Galileo Galilei hithű katolikus keresztény volt, aki a tudományt és a hitet nem ellentétesnek, hanem Isten két megnyilatkozási formájának tekintette. Galilei személyes hite, a katolikus elkötelezettsége. Galilei egész életében hű maradt a katolikus egyházhoz, lányai pedig szerzetes nővérek lettek egy firenzei kolostorban. A természet könyve. Úgy vélte, hogy a természet és a Biblia is ugyanattól a teremtőtől származik, így nem mondhatnak ellent egymásnak. Biblia értelmezés. Híres Keplernek és kasztíliai Krisztina nagyhercegnőnek írt leveleiben hangsúlyozta, hogy a Biblia nem arra tanít, hogyan jár az ég, hanem arra, hogyan jutunk a mennybe. A konfliktus valódi oka. Nem hitbeli, hanem módszertani vita. A katolikus egyház nem a tudományt üldözte, hanem ragaszkodott az Arisztotelész féle fizikai világképhez és a Szentírás hagyományos szó szerinti olvasásához egy olyan korban, amikor Galilei még nem tudott végleges fizikai bizonyítékot mutatni a Föld mozgására, ez csak később a Föld keringését igazoló csillagászati mérésekkel vált teljessé. Politikai és teológiai feszültségek. A reformáció utáni érzékeny időszakban az egyház attól tartott, hogy a bibliai szövegek önkényes átértelmezése gyengíti a tekintélyt, a per hátterében teológiai óvatosság, személyes ellentétek és az inkvizíció hivatalos eljárás rendje állt. Az egyház mai álláspontja. A tévedés elismerése, ezt írja a mesterséges intelligencia. Második János Pál pápa 1992-ben hivatalosan lezárta a galileai perek felülvizsgálatát, és elismerte, hogy az egyházi bíróság tévedett, amikor elítélte a tudóst. Hit és ész harmóniája. A modern katolikus teológia Galileit olyan úttörőként látja, aki tisztázni akarta a tudomány és a hit önálló határvonalait. Érdekesség kedvéért, tehát egyértelműen nem mondható ki, hogy akár a világhálón keresztül, ha mesterséges intelligencia forrásaira tekintünk, tehát itt ugye természetesen mindent nem vehetünk készpénz alapon,
mégsem annyira elmarasztaló módon nyilatkozik Galilei és az egyháznak a viszonyával kapcsolatban. Ebben az órában, ugye a hittan órában egy picit mélyebben megismerkedhetünk Galilea és az egyháznak a viszonyáról, és hogy Galileinek milyen tézisei voltak esetleg, ugye szót ejtünk majd a per anyagáról. Mik voltak azok a dolgok, amiket kért az egyház, hogy vonjon vissza, illetve milyen tudományos konfliktusokba keveredhetett, ami nem egyben hit kérdés, hanem inkább tudományos fejtegetés. Ugye a tudósoknál, a tudósok körében is látjuk, hogy nem egyezők a vélemények, és ez nem kell éppen, hogy azt jelentse, hogy az egyház ellene volt a tudománynak, bár ezt nagyon sok helyen ugye így állítják be. Tehát még a világhálóból összeszedett információ, amit a mesterséges intelligencia megkeresett, ez sem marasztalja el akár az egyháznak a kapcsolatát és a Galilei személyes hitét, éppen ellenkezőleg megjegyzi azt, hogy mélyen hívő személy volt, és igazából nem hitbeli konfliktusról van szó. Ezen kívül próbáljuk több forrásból megnézni Galileinek az esetét, az ő életét, és ebbe tekinthetünk mélyebben bele ebben a hittan órában. Dietmar Nix az egyik leghíresebb ilyen kutató, egyháztörténész, az inkvizíció perét szemügyre véve a következő idézetet írja le Galileivel kapcsolatban. Egy kötekedő professzor, akinek a valósághoz való hűség másodlagos volt, és akinek az asztronómiai ismeretei nem álltak a kor magaslatán, egy hamis bizonyítással és igazság vértanújává vált. Szerencséje az volt, hogy tévedése nem minősült politikailag korrektnek. A csillagászati Biblia magyarázatról alkotott nézetem helyesebb volt, mint az akkori teológusoké, ők viszont nála helyesebb véleményt alkottak a csillagászatról. Írja Nix. Ugye Galileo Galilei esetének tragikumával, így is lehetne mondani, megvilágítunk néhány kérdést. Az egyház tudomány és fejlődés ellenességének mint a példájává vált az a csillagász, aki bár sohasem szenvedett, mégis mártírrá lett. A történet ezért mégsem ilyen egyszerű. Galileo Galileit nem azért idézték a Szent Officium elé, mert támogatta a vallás és a tudomány szétválasztását, hanem mert teológiai következtetéseket vont le, akkor miért kérdéses tudományos ismeretekből. A történet kezdetén persze Nikolás Kopernikus, lengyel kanonok szerepelt, aki képzett orvos és jogász volt, de csillagászként vált világhírűvé. Kopernikus, ugye, hogy megjegyezzük, hogy 1473-ban született, és 1543-ban halt meg. Tehát itt, hogy a 15-16. Századról van szó. Számoszi Arisztarkosz Krisztus előtt élt 310-től 230-ig, az írásaiban föllelkesülve felállította tézisét, amely szerint nem a Föld, hanem a Nap az univerzum középpontja. Áttérve Luther Márton álláspontjára, aki kezdettől fogva ellenségesen szembesült ezzel az állítással, és közben a Bibliára hivatkozott. Addig a katolikus egyház egész életében tisztelte maguk a pápák, 7. Kelemen, aki szintén a 16. században van a pápai trónon, és 3. Pál, úgy szintén a 16. század pápája, és olvasták a könyveit anélkül, hogy megbotránkoztak volna. Tanait és az egész magas méltóságait tartoztak támogatói közé. Ugye visszatérve Lutherhez, ott egy idézetet hallhatunk tőle, azt mondja, hogy a balga föld akarja borítani az asztronómia egész művészetét, de hogyan a Szentírás mutatja Józsuénál,
A nap áll, nem pedig a föld. Ugye ez volt az állítás, amellyel ugye elítélte azt a világnézetet, amit Samosi Alisztarkos is az írásaiban fölvetett, amely szerint nem a föld, hanem a nap az univerzumnak a középpontja. A Galilei korának tudománya szkeptikusan reagált, ugye mégiscsak kérdőre vonta az új világkép és az arisztotelészi filozófia tanítását, amelyen a skolasztika és ezzel a középkori teológia alapult, míg 13. Gergely, 16. századnak a pápája naptár reformjakor hasznosította Kopernikusz ismereteit, addig a skolasztikusok megpróbálták az inkvizíciót az időközben elhunyt csillagász iratai ellen fordítani, de eredménytelenül. Bellarmino bíboros korának egyik legkifinomultabb és legképzettebb főpapja szerint, aki akkoriban a jezsuita kollégium és később a római inkvizíció vezetője volt, Kopernikusz tanai ellen nem indokolt eljárást indítani. A kopernikuszi világkép állítása szerint a külső, a látszat leírásának igen alkalmas konstrukciója. Hogy igaz-e, azt majd megmutatja a jövő. Addig viszont a tudósoknak akadálymentesen kell kutatniuk. Másfelől azonban megkövetelte a csillagászoktól, hogy csak akkor nyilvánítsák feltételezéseiket tényé, ha minden kétséget kizáró módon megbizonyosodtak felőlük. Ugye ez is mutatja azt, hogy hát itt végképp nem áll szembe a tudomány az egyház nézeteivel. Sőt, az egyházon belül ugye van az a szándék, hogy minél pontosabb képet kapjunk a valóságról. Bellarmino 1589-ben szó szerint ezt mondta. Amíg a kopernikuszi világkép helyességére nincsen vitathatatlan bizonyíték, addig nem volna okos dolog kortársainkra ráerőszakolni ezt a rendszert. A nagy lengyel műve csak 73 év múlva került mégis a tiltott könyvek indexére, kiváltó oka Galilei esete volt. Tehát, hogy ez az indexre való helyezés, ez is egy külön téma lenne, hiszen, hogy megjelöltek bizonyos írásokat, könyveket valamiféle listára, tehát erre az indexre, tiltó listára helyezték. Ez nem azért volt, mert tudományellenes lenne az egyház, de ha valaki hozzájut és olvassa, és tényekként szerepelnek, vagy értelmezi ezeket az írásokat, ugye más könyvekkel kapcsolatokban is, ami megzavarhatja magát az embert, a gondolkodását és az Istenbe való hitét, amely lehet, hogy komplikált lenne, vagy nem összefüggéseiben, egészében látja az adott problémát, akkor inkább óvatosságból indexre helyezte, és megvárja az egyház, amíg egy letisztult kép alakul ki egyes kérdéseknek a megválaszolásában. Akár természettudományi dolgokról van szó, akár pedig ugye teológiai dolgokról is. Tehát ami megzavarhatta az embereket, és káoszt idézhetett volna elő, tehát egyáltalán te inkább egy védelem, mint hogy valaminek a teljes letiltása, hiszen erről, ezekről az indexről le is kerülhetett az adott irat. Ugye tudományos dolgokban is fontos hangsúlyozni, hogy mi feltételezés, mi valamiféle hipotézis, és mi már bizonyított dolog. És ezeket fontos hangsúlyozni, hogyha valaki ezeket kihagyja, akkor téziseket, hipotéziseket, föltételezéseket állít be tudományos ismeretnek, már bizonyítottnak, akkor ugye hibás következtetéseket vonhatunk sokszor le. Galilei esetével kapcsolatban, aki 1564-ben született, 1642-ben halt meg, az életét megnézve megállapíthatjuk, hogy egy kitűnő szakember és hívő ember volt, aki Pizában született, elszegényedett kereskedő családban, eredetileg bencélszerzetes szeretett volna lenni,
de apja orvosi pályára küldte, pénzt kellett keresnie. Ugye már maga a családnak a beállítottsága sem volt egyház ellenes, és ugye a tudományos körökben a vita az elengedhetetlen, a vita általában mindig előre visz, tehát azok a beállítások már rögtön cáfolódnak, bár ugye Giordano Brunónál is látjuk azt, hogy ő szerzetes, de ott teljes mértékben a tudománytalanság mutatkozik meg az ő érveléseiben, és ugye a múlt adásokban ezekről beszéltünk is, és hát nagyon érdekes maga a személyisége is. Galileo Galilei 4 év után megszakította a tanulmányait, és szülei heves tiltakozása ellenére Firenzébe ment, hogy valódi szenvedélyének, a matematikának szentelhesse magát. Ostilio Ricci matematikus lett a tanára, Galilei hamarosan előadásokat és magánórákat tartott, miközben elvégezte a gravitációval kapcsolatos első kísérleteit. Ezekről szóló első publikációját a kor nagy tudósainak is elküldte. Egyikük Christoph Clavius, német jezsuita atya és matematikus, fölismerte a 25 éves fiatal tehetségét, kritizálta azonban az elhamarkodott következtetésre való hajlamát. Tehát megint csak az új ismereteinek a megosztását megint csak ugye egyházon belüli személyekkel osztja meg, megint csak azt mutatja, hogy ugye az egyházon belül igen erősen fejlődik a tudomány, és rengeteg tudóst ajándékozott az egyház a világnak, és ugye megosztja tehát a nézeteit ezzel a német jezsuita szerzetessel. Hogy ebből kisegítse ez a szerzetes, ezekből a hamar elhamarkodott következtetésekről, egy másik jezsuitához, a logikával foglalkozó Paolo Vallához irányította, aki a római jezsuita kollégiumban tudományos módszertant oktatott. 1590 és 91-es írásaiban Galilei szinte szó szerint átveszi a gondolatait. A tanult szerzetesekkel való kapocs döntő inspirációnak bizonyult. Általuk került kapcsolatba akkor divatos témájával, a csillagászattal, és segítségükkel értettem meg, hogy a tudomány és a hit mennyire harmonikusan létezhetnek egymás mellett. Bár akadémiai fokozata nem volt, jó kapcsolatainak köszönhetően 1589-ben szerényen jövedelmező katedrát kapott, és a matematika lektora lett Pizában, még mielőtt 1592-ben sikeresen megpályázta volna a padovai matematika professzori állást. Ferde síkokkal foglalkozott, a megállapítás, amely szerint ezekbe a pizai ferde tornyot is bevonta, csupán legenda, itt jegyzem meg zárójelben, tanulmányozta az inga mozgás, kifejlesztett egy kezdetleges hőmérőt, és gondolkodott egy inga óra megtervezésén is. Amikor a német Johann Kepler korának legnagyobb csillagásza 1596-ban egy heliocentrikus világképről szóló értekezést küldött el neki, Galilei spontán föllelkesült. Kopernikus kinevetett tanárának nevezte, és megállapította, hogy már régóta meggyőzte őt az új tanítás. Valójában azonban egy évvel később megkérte egyik barátját, tegye számára világossá a geocentrikus világkép okait. Tehát itt most szembe találjuk magunkat a geocentrizmussal és a heliocentrikus világképpel. Tehát most a Föld van a középpontban, vagy pedig a nap van a középpontban. Galilei még 1606-ban publikált egy tanulmányt a geocentrikus nézetről, amelyben ellenőrizetlenül sorolt fel érveket, amellett, hogy a Föld az univerzum középpontja. Az, hogy Kopernikus közülük már sokat megcáfolt, számára olyan ismeretlen volt, mint Tycho Brahe érvelése, akit Clavius II. Ptolemaiosként ünnepelt.
Kepler csodálkozva írt neki magyarázatot kérve, de 7 éven át nem kapott választ. A bolonyai Magnini professzornak végül bevallotta, hogy sohasem olvasta Kepler könyvét. Az 1604-es szupernova, amely ma Keplerről van elnevezve, minden esetre kétessé tette számára a létező világképet. Mivel semmiféle változást nem tudtak megállapítani, Galilei arra a következtetésre jutott, mint előtte Tycho Brahe, hogy a csillagnak nagy távolságra kell lennie a Földtől. Ő ugyanis a csillagok mozdulatlan szférájában hitt. A geocentrikus világkép szerint a Földet különböző szférák veszik körül, amelyek közül a legtávolabbit, a fix csillagszférát eddig változatlannak tartották. Az új megfigyelés mindezt egyértelműen cáfolta. Egy aránykörző forgalmazásával, amely logarész előfutára volt, némi mellékes jövedelemhez jutott és megírta a hozzávaló használati utasítást. Amikor a milánói Baldessar Capra a szöveget latinra fordította, elmulasztotta megnevezni a szerzőjét. Galilei ezen joggal háborodott fel, mert ugye azt hitte, hogy ellopták az ő munkáját. Capra elnézést kért, és felajánlotta a hivatalos helyesbítést. De Galileinek nem ez volt az elegendő, az akadémiai bíróság elé hurcolta, és elhatározta, hogy társadalmi szempontból is ellehetetleníteni. Közben kijelentette, hogy ő maga találta föl az aránykörzőt, ami szemenszedett hazugság volt, és Capra akadémiai tanárát, Máriuszt igen illetlenül irigy ellenség, ördögi tanácsadó, az emberi nem gyűlölője és harapós, hazudós kígyó jelzőkkel illette. A gyűlölködő pizai nagyjából ezzel egy időben szerzett tudomást egy lélegzett elállítóan új tanulmányról, a távcsőről, melynek elméletei alapjait Della Porta vetette meg 1590 körül. Ugye itt is vannak ilyen hamis elképzelések, hogy távcsőt talált föl, ugye ott már megelőzték más személyek. A holland Zacharias Janssen 1604-ben megépítette, majd 1608-ban először mutatták be a frankfurti vásáron. Galilei egy évvel később alkotta meg első teleszkópját, és mint saját találmányát egy külön erre szakosodott szakemberrel sorozatban gyártotta, jó üzletet csinálva belőle. Az egyik készüléket a velencei Dózsénak is elküldte, akinek nagyvonalúan átadta a háborúkban és a tengerészetben olyan hasznos eszköz gyártásának monopól jogát, amelynek következtében professzori fizetése hirtelen megduplázódott. Csak amikor a lagúnák városában kiderült, hogy nem Galileai a távcső szabadalma, lettek juttatásai ismét megrövidítve. Tehát erre a turpisságról ugye rájöttek Velencében. A nyakon csípett tudós fölháborodva hagyta el Padovát, és Firenzébe ment, kedvesét, Mária Gombát elhagyta, 2 leányát kolostorba küldte, fiát pedig magával vitte Firenzébe. Galilei valódi érdeme abban rejlik, hogy a teleszkópot továbbfejlesztette és először alkalmazta csillagászati megfigyeléseknél. Ez viszont ugye újdonság. 1610-es könyve, a Sidereus Nuncius, csillagászati hírnök, mint egy kinyilatkoztatássá vált. A bolygók, amelyeket azelőtt csak az égen lévő fényeknek láttak, ugyanazokat a tulajdonságokat mutatták, mint a Föld. Volt felszínük, holdakkal voltak körülvéve, melyek körülöttük keringtek, mind a hold a Föld körül. Ebből Galilei arra következtetett, hogy a Föld is csak olyan bolygó, mint a többi, a nap körül kering, amelynek ezáltal az univerzum középpontjának kell lennie. Úgy tűnt tehát, hogy megfigyelései igazolják Kopernikusz téziseit. A könyv gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra híressé tette a pízait. Az első kiadást csupán néhány nap leforgása alatt elkapkodták. Fölfedezéseitől lelkesülten Firenze nagyherzege, II. Medici
Cosimo Galileo Galileit udvari matematikussal is kinevezte. Megérte, mivel a csillagász a Jupiter által felfedezett négy holdját Medici bolygóknak keresztelte, amikor olyan filozófusok, mint a firenzei Ludovico della Colombe vagy a pízai Vincenzo di Grazia hevesen támadták az új munkaadóját, azt tanácsolta neki, ne menjen bele semmilyen nyilvános vitába, hamar fölismerte ugyanis, hogy Védence milyen forró fejű. Galilei 1611-es római utazása gyakorlatilag úgy lehet mondani, hogy valamiféle diadalmenet volt. Idézve, ha a római köztársaság korában élt volna, a Kapitóliumon emeltek volna neki emlékművet, írta Del Monte bíboros. Ünnepélyesen fölvették az akadémia dei lincsei, hiúzok akadémiája tagjai közé, amelyet egy gazdag római alapított a fiatal tudósok támogatására, és párbeszédbe vonja őket az egyházzal. Az akadémiának több bíboros tagja volt, akik támogatták az egyház céljait. Engedélyükkel és a hiúzok pénzén a későbbiekben Galilei több művét publikálták, köztük a két évvel később napoltokról szóló tanulmányát is. A jezsuita kollégiumban találkozott öreg barátjával és protektorával, Clavius atyával, aki tiszteletére akadémiai ünnepséget rendezett, és beszélgetéseket folytatott a rend csillagászaival, akik arra bíztották, hogy folytassa a munkáját. Nemesek és bíborosok is tolakodtak, hogy távcsővén keresztül láthassák a Jupiter holdjait. Csak Firenzében fogadta őt heves ellenzék. De la Colombe időközben egy írást adott ki a Föld mozgása ellen címmel, ahol Galilei szemére vetette, hogy empirikusan és nem deduktívan dolgozott. Arisztotelész követőinek az antik tudás minden ismert csúcsát jelentette. A klasszikus szövegek filológiai interpretációja pedig az egyetlen legitim tudományos metodikát. A távcsőbe pillantás a természet megfigyelése számukra elhibázottnak tűnt. Emellett, és ez volt az ő aduja, a Biblia is kizárta, hogy mozog a Föld, hiszen az áll a 104. Zsoltárban, a Föld biztos alapra helyezted. Földet biztos alapra helyezted, nem inog meg az idők folyamán. Ugye a 104-es Zsoltárnak a félreértelmezése, mondhatni, ugye, mert nem egy földrajzi, nem egy fizikai könyvről van szó, a Zsoltárok ugye teljesen más műfaj, de hát ugye ezt vették elő a Bibliából. Ezek szerint Galilei nem csupán Arisztotelész, de a Szentírás ellenfele is volt. Tehát ezt a részt használták föl, hogy ő gyakorlatilag ellene megy a bibliai ismereteknek, a Szentírásnak. Ugye a Szentírás értelmezése egy teljesen más lapra tartozik. Ugye különféle műfajokkal találkozunk a Szentírásban, az egyes könyvekben, és azt szerint is kell ezeket a történeteket értelmezni, ezeket a könyveket. Tehát ez egyfajta konfliktuspont. Ez ismét megütötte a firenzei domonkosok fülét, akik mindennel, amit Róma jóváhagyott, szkeptikusan szembeálltak. Még mindig nem bocsátották meg a szentszéknek, hogy a fanatikus, vezeklő prédikátor Savonarolát 1498-ban a borgiai pápa VI. Sándor sürgetésére, ugye az ő uralkodás ideje 1492,

vérebüket, ahogyan nevezik, Fra Tommaso Caccini domonkos prédikátort, így Galilei most ellenségére akadt. 1615. februárjában ellenfele, ez a domonkos prédikátor följelentette őt a római inkvizíciónál. A kongregáció elutasította a panaszt, döntésük indoklása így szólt. Galilei nem vét a törvény ellen, ha nyilatkozik. Erre a szerzetes, a domonkos prédikátor föllebbezett, de újból kudarcot vallott. Tehát Galileinek adtak igazat. Ekkor rendtársaival megegyezve új stratégia mellett döntött ez a prédikátor, ez a domonkos szerzetes, és a firenzei rendtagok együtt terjesztették a Szent Törvényszék elé Kopernikus két kijelentését, amelynek a teljes tanítást reprezentálniuk kellett volna. Bemutatták, hogy ezek mennyire ellentmondanak a Szentírásnak, és a heliocentrizmus megátkozását szorgalmazták. Tehát a heliocentrikus, a napközpontú világképnek a elvetését akarták elérni. Tehát gyakorlatilag, hogyha Pert is vesszük később figyelembe, amiről majd részletesen szólunk, úgy is lehetne nevezni, hogy egy világkép elleni Pertről van szó. Tehát itt látunk, akár úgy is lehetne nevezni valamiféle féltékenységi dolgokat, nem kimondottan a tudományos cáfolás ment Galileivel szemben, hanem inkább ilyen sérelmek nyomán kezdődött ez a konfliktus, ugye az egyházon belül is akár. 1615. decemberében Galilei saját kezdeményezésére és a Mediciek költségén Rómába utazott, ahol a Firenze rezidencián lakott. Gyakori, hangos és agresszív fellépésével azonban nagyon sokat ártott ügyének. A firenzei követnek hamarosan kínossá vált, hogy az udvari tudós milyen tolakodóan próbálja mindenkire rá erőszakolni vitatott véleményét. Ugye egy részből érthető, hogy a saját tézisét, a véleményét minden helyen, ahogy csak lehet, propagálni próbálja, de ez nem mindenkinek volt tetszetős. Aggódva írta a nagyhercegnek, hogy bosszankodást vált ki, és lehet, hogy nehéz helyzetbe hozza magát. Minduntalan el kellett szenvednie, hogy szemére vessék, le akarja rombolni a hagyományos világképet anélkül, hogy az újat bizonyítani tudná. Ez kétségtelenül igaz volt. Az arisztotelészi világképben a mennyei szféra tökéletes volt, de Galilei a napfoltok megfigyelésében bizonyítékát látta annak, hogy mégsem az. Az arisztotelész követők azonban ellentmondhattak neki. A foltok lehetnek idegen testek is, állították, melyek a föld és a makulátlan nap között helyezkednek el. Tehát valamiféle ilyen zavaros kép. Tehát, hogy valami megzavarja a tiszta képet, és el közötti foltok ugye lehetnek idegen testek is, nem valódi napfoltok. Galileinek Alessandro Orsini bíboroson keresztül azért sikerült kifejtenie téziseit a pápának, azonban legerősebb érve, hogy az áropály bizonyítja a föld mozgását, bizalmatlanságba ütközött. Arra akadt más magyarázat is. Ma már tudjuk, hogy Galilei itt tévedett, 5. Pálnak magyarázta is. 5. Pálnak, aki a 17. század elején volt a pápai trónon, viszont ha csak szkepszisében is, de igaza volt, az apály és a dagály hold gravitációjának és nem a föld rotációjának az eredménye. Tehát, hogy most már tudjuk, hogy Galilei is tévedhetett. Tehát ezek tudományos viták, amelyek igazából ugye nem mondtak ellent a Szentírásnak, de hát így próbálták abban a körben bizonyos ellenfelek beállítani. Végül a pápa úgy döntött, hogy mindenképpen elkerül a tudományos vitát,

0: hivatalt, amely az egyházi békét veszélyeztetheti, majd a jövő megmutatja, melyik világkép a helyes, még messze semmi nem volt bizonyítva. Tehát ezeket a bizonyítási eljárásokat is sokszor próbálták cáfolni, de hát a tudományos vita körben ez teljes mértékben természetes. Beletekintünk majd ugye a galileai per részleteibe, folytatjuk ezt a témát a következő hittan órán, és mai adásunkban, ugye ez egy nehezebb téma, de mindenképpen látunk egyfajta halvány képet arról, hogy Galilei egyáltalán nem ment az egyház ellen, sőt hívő keresztény volt, és majd fogunk látni rá a példát, hogy hát nem is az egyház és az inkvizíciónak az igazi áldozata, ahogyan sokan őt bemutatják. Megköszönöm a Komáromi stúdió technikusának, Csepregi Lászlónak a szolgálatot, a Budapesten szolgálatot teljesítő technikusnak a közreműködését. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Farkas Zsolt atyát hallották, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Farkas Zsolt atya műsorát hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
3: A világosság rózsafűzérét aroma közösségért ajánljuk fel. Erősítse fiataljaikat az Úr, hogy a tanulás és a munka révén járuljanak hozzá közösségük jólétéhez és fejlődéséhez.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindenekké, amen!
4: Hívjuk szeretettel a Mária Rádió kedves hallgatóit a világosság rózsafűzér imádkozására. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
5: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
4: és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Mindjárt kezdetben, most és mindörökké, amen.
4: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s mindannyian a lelkeket, különösen azokat, akiknek jobban rászorulnak irgalmadra.

0: A világosság rózsafüzér első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Jézus is megkeresztelkedett. Miközben imádkozott, megnyílt az ég, és mint egy galamb, testi alakban leszállt rá a Szentlélek, és ez a szózat hangzott ott az égből. Te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
0: és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja,
2: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: A világosság rózsafüzér második titka. Aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Készít majd a seregek ura minden népnek ezen a hegyen zsíros lakomát, lakomát cimborból, zsíros velős falatokból, letisztult színborokból. Ezen a hegyen leveszi a leplet, amely minden népre ráborult. Izaiás 25:6-7. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: A világosság rózsafüzér harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Minden ember meghívást kapott Isten országába. Ez a mesiási ország, amelyet kezdetben Izrael gyermekeinek hirdettek, de arra hivatott, hogy minden nemzetből mindenkit befogadjon. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: A világosság rózsafüzér negyedik titka. Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Akkor kinyilvánul az Úr dicsősége, és látni fogja minden ember egyaránt, elszárad a fű, elherad a virág, de Istenünk szava megmarad örökre. Mondd Júda városainak, íme a ti istenetek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennyben a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: A világosság rózsafüzér 5. titka. Aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt. Ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiába nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: asszonyom,
0: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk
0: Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Kérünk, Istenünk, fogadd jó szívvel rózsafüzérimánkat, amelyet örömmel ajánlunk föl neked Szent Lőrinc diakonus közbenjárásával. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: A világosság rózsafűzérét a Roma közösség fiataljaiért ajánlottuk fel, hogy hatékonyan szolgálják közösségük jólétét és fejlődését.
3: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Szeptember 8-a. Mi nem tétlenkedtünk közöttetek. Pál apostolnak a Tesszalonikai hívekhez itt második levelében olvassuk ezt a harmadik fejezet 7. versében. Mi nem tétlenkedtünk közöttetek. Jézus Krisztust várni csak szorgalmas élettel lehet. Aki tétlen a munkájában, az tétlen a kegyességben is. És nem tartozik ahhoz az Úrhoz, akiről a tegnapi igében kifejtettük, hogy ő nem tétlenkedik. Az apostol ebben példát adott. Konkrét kétkezi munkával teremtette meg a mindennapit. Sok fáradtságot, vesződtséget felvállalt éjjel és nappal. Senkit nem terhelt. Így élt, szolgált, dolgozott. Aki konkrétan nem dolgozik, az haszontalan. A fizikai és a szellemi munka egyaránt konkrét munka. De ha az értéket hoz létre, Isten dicsőségére és sokak javára, ekkor konkrét a munka. Fontoljuk meg azt is, hogy nem csak a kapálás és a kétkezi munka a munka. Ugyanakkor semmiféle manipulatív munka nem tartozik a munkák sorába, bármilyen fárasztó is. Létezik túlfeszített, semmittevés. Kössük végre lelkünkre a csendes munka fontosságát. Ne gürcöljünk, de ne is legyünk tétlenek. Főként ne legyünk hangos keresztények. A csendes, szorgalmas, hiteles élet az igazi Krisztus várás, amely másokat is meggyőz. Ámen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik. Sokfelé járva gyönyörű virágokat látok a kertekben, és hogyha valaki ellátogat a Mária Rádió honlapjára, akkor ott is talál egy ilyen oldalt, hogy Mária kertje. Ebből a kedves hallgatóink már tudhatják, hogy a Mária Rádió azért gyűjt adományt, mert 18 millió forintos hiány halmozódott föl, ami a működésünket veszélyezteti, és ezért kérjük a kedves hallgatóknak a rendkívüli támogatását, segítségét. A Mária Rádiót mindig is az imádság hallgatók adományai tartják életben. Idén ebben a Mária Rádió honlapján megtalálható oldalon, Mária kertje oldalon különböző színű virágokat is láthatnak, attól függően, hogy milyen szándékra kérnek imádságot. De ettől függetlenül az adományaikat is szeretettel kérjük, annak érdekében, hogy a Mária Rádió tovább működhessen. Köszönöm a figyelmüket.
2: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Leó pápa is megemlékezett a szeptember 11-i terrortámadások 25. évfordulójáról. Átadták a felújított templomot a Párciumi Szentjobbon. Szeptember 13-án tartották meg a 2026-os Szívünk Napja programsorozatot. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Vasárnap az Úrangyala imádkozása után a római Szent Péter téren mondott beszédében Leó pápa az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én történt terrortámadások 25. évfordulójáról emlékezett meg, áll az MTI hírében. Az egyházfő hangoztatta, hogy imádkozik mindazokért, akik életüket veszítették, és azokért is, akik még mindig a tragikus nap sebeit hordozzák magukban. Az amerikai pápa hozzátette, hogy a 25 évvel ezelőtti támadások a béke melletti elkötelezettséget sürgetik. Egy olyan pillanatban, amikor konfliktusok és erőszak sújtja számos testvérünket, mindenkit arra szólítok fel, imádkozzon, hogy az Úr békét hozzon a világnak, jelentette ki Leó pápa. Egyházmegyei zarándoklat keretében adták át vasárnap a felújított templomot és zarándok központot a Bihar megyei Szentjobb településen, ahol egykor Szent István király jobbját is őrizték, adta hírül a nagyváradi római katolikus egyházmegye. A hívek vasárnap azért zarándokoltak Szentjobbra, hogy az ősi kegyhelyen a brünni fekete Madonna kegyképe előtt adjanak hálát, és kérjék a szűzanya további oltalmát. A szabadtéri szentmise főcelebránsa Böcskei László megyéspüspök, szónoka pedig Karácsony Tibor, az erdélyi Mária Rádió igazgatója volt. A megyéspüspök a szentmise keretében megáldotta a felújított épületeket. Köszöntőjében azt kérte, hogy a megújult templom és apátsági épület is bátorítsa a híveket, hogy a mai világ forgatagában is lelkileg hiteles és mély életet tudjanak élni. Szeptember 13-án tartották a 2026-os Szívünk Napja programsorozatot, amely idén is az ország több pontján hívta fel a figyelmet a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére. A Magyar Kardiológusok Társasága és a Szívbeteg Egyesület szervezésében zajló ingyenes esemény központi helyszíne a Budapesti Múzeumkert volt. Továbbá Szeged és Debrecen városa is csatlakozott a programokhoz, olvasható a Betegegyesület honlapján. A látogatókat ingyenes lakossági szűrővizsgálatokkal, vérnyomás, koleszterin és vércukorszintméréssel, valamint életmód tanácsadással várták a szakemberek. A rendezvények kiemelt témája a laikus újraélesztés és a SafeCity applikáció használatának népszerűsítése volt. Emellett a szakmai előadásokon a szív elégtelenség kezeléséről és a pacemakerekről is tájékoztatást adtak az érdeklődőknek. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió gyál, FM 98,9.

Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének az egyháznak a javára. Ennek lettem a szolgája, abból az isteni hivatásból, amelyet értetek kaptam, hogy az Isten szavát egészen érvényre juttassam.

0: Ünnepeljük megváltónkat, aki Szűz Máriától született, és így könyörögjünk. Urunk, édesanyád, járjon közben értünk. Igazság napja, akit a szeplőtelen szűz, mint fényes hajnal előre jelzett, add, hogy mindig látogatásod fényében járjunk.
1: Urunk, édesanyád, járjon közben értünk.
0: Örök ige, aki Szűz Máriát romolhatatlan hajlékoddá választottad, szabadíts meg minket a bűnromlottságától.
1: Urunk, édesanyád, járjon közben értünk.
0: Üdvözítünk, édesanyád ott állt a kereszt tövében. Add, hogy az ő közben járására örömmel vállaljunk részt szenvedéseidből.
1: Urunk, édesanyád, járjon közben értünk.
0: Jóságos Jézus, te a kereszten függve Máriát János anyjául rendelted. Segíts úgy élnünk, hogy felismerjék bennünk Szűz Mária gyermekeit.
1: Urunk, édesanyád, járjon közben.

0: Istenünk, Te úgy akartad, hogy a szűzanya osztozzék fiat szenvedésében, és ott álljon dicsőséges keresztje alatt. Add meg egyháznak, hogy vele, amely vele együtt részt vesz Krisztus kénszenvedésében, hogy része legyen Krisztus feltámadásában is. Aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Hétfői adásunk témái Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén. A 71 éves Leó pápa köszöntése. Megbocsátás nélkül nem élhetünk békében. Leó pápa urrangyala imája és felhívása. A Szent Atya kirógráf rendelete a Vatikáni apostoli levéltár és könyvtár új helységeiről. Leó pápa az apostoli levéltárban és könyvtárban rendezett kiállítás megnyitóján. Isten áldja Szent Atyánkat, 14. Leó pápát. 71 éve, 1955. szeptember 14-én született Robert Francis Prevost Chicagóban, és immár közel másfél éve vezeti Péter utódaként Istennek rábízott nyáját. Szolgálatának egyik meghatározó vonása ágostorrendi szerzetesi mi voltához kötődik, hiszen magáénak vallja az alapító Szent Ágoston püspök fáradozását az egységért, amelyét az észak-afrikai főpásztor az 5. század elején oly sokat írt és buzgolkodott, hogy benne, az egyben, az atya egyetlenében mi keresztények egyek legyünk. Másik alapvonása a perui missziós tapasztalat, szolgáló papként és püspökként. Meglátta és hálásan felismerte az ottani lakók egyszerű és nagyon mély nyitott szívű emberségét. Ezekkel a karizmákkal akarja most Isten népe egységét és lelki gazdagságát szolgálni. Hálásan köszönjük a szolgálatát és kérjük, áld meg Isten Szent Atyánkat, Krisztusnak helytartóját. Megbocsátás nélkül nem élhetünk békében, Leó pápa úrangyala imája. Vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében 14. Leó pápa arra buzdított, hogy mindig bocsássunk meg, még akkor is, amikor nehéz megtenni az első lépést. A megbocsátás szabaddá teszi és előzi a legsűrűbb felhőket is, hiánya pedig konfliktusokat okoz, szétzúzza az emberi kapcsolatokat, tönkreteszi a családokat, háborúkat szít. A Szent Atya a Vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket. Beszéde végén azért fohászkodott Máriához, hogy segítsen nekünk mindig megbocsátani, és kitartó bátorsággal terjesszük annak a szeretetnek a békés és gyógyító fényét, amely legyőzi a gyűlöletet, és lefegyverez minden haragot. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok! Kezdte beszédét Leó pápa, majd kifejtette, hogy a vasárnapi evangéliumi szakasz a keresztény élet egyik alapvető értékéről, a megbocsátásról szól.
1: Un valore fondamentale della vita cristiana. Il perdono.
0: Jézus ezt a megbocsátást tanította és tanúskodott róla egészen a keresztig, ahol üldözőjéért az atyához imádkozott, a mindannyiunk által ismert szavakkal, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. A mai szakaszban Péter éppen erről a témáról kérdi a mestert a következő szavakkal, Uram, ha a testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Szavai nagylelkű szívről tanúskodnak, a 7 szám ugyanis a Bibliában a teljesség szimbóluma. A 7-szer megbocsátani azt jelenti, hogy rendkívül nagylelkűen bocsátunk meg. Jézus válasza azonban ennél tovább megy. Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer, vagyis minden határon túl, mérték nélkül.
1: Oltre ogni limite, senza misura.
0: Magyarázta katekézisében Leó pápa. Majd arra mutatott rá, hogy az üdvözítő egy példabeszéddel teszi még jobban érthetővé tanítását. Egy szolgáról szól, aki olyan hatalmas adóssága tartozott urának, ami gyakorlatilag kifizethetetlen volt. Bár puszta könyörületből elengedték neki tartozását, ő azonban nem tanúsított ugyanolyan irgalmat egy társával szemben, ezért ura megromlásban részesítette és súlyosan megbüntette. Ezekkel a szavakkal Jézus arra emlékeztet bennünket, hogy az ajándék és a megbocsátás képezik létezésünk alapját. Mindent Isten adott nekünk puszta szeretetből, és egyikünk sem mondhatja magáról, hogy tökéletesen viszonozza ezt a hatalmas jóságot. Éppen ezért az ingyenesség, amely magának az életünknek is a forrása, egyben az együttélés legjobb szabálya. Ezt nap mint nap megtapasztaljuk. A megbocsátás nélkülözhetetlen,
1: il perdono è indispensabile,
0: és ha hiányzik, nem élhetünk békében. Előbb-utóbb a szívekben és az emberek között konfliktusok, vádaskodások, harag és bosszú születnek, amelyek tönkreteszik a kapcsolatokat, szétszakítják a családokat, háborúkat robbantanak ki. Leó pápa hangsúlyozta, hogy csak a megbocsátás szabadít fel, és hozza vissza a világosságot még ott is, ahol az ember anyagi és erkölcsi szegénysége egy pillanatra elhomályosította a látóhatárt, és bizonytalanná tette az utat. A megbocsátás akárcsak a kedvező szél, előzi még a legsűrűbb felhőket is, még nem újra meglátjuk a napot. A Szent Atya utalt Szent Péter példájára, hiszen ő maga is többször megtapasztalta ezt életében. Erre különösen akkor kerül sor, amikor, miután szenvedése idején megtagadta és elhagyta Jézust, a tó partján találkozott a feltámadottal, aki egyetlen kérdést intézett hozzá. Simon.
1: Mi ami?
0: Szeretsz engem? És amelyhez kapcsolódott egy felhívás. Kövess engem. Éppen úgy, mint kezdetben, első találkozásuk napján, mintha szinte semmi sem történt volna. És ez a felejtős, gyógyító szeretet pecsételi majd meg Péter, az apostolok közül az első számára az ő küldetését. Beszéde végén Leó pápa arra kérte Szűz Máriát, az irgalmasság anyját,
1: Madre di misericordia,
0: hogy segítsen nekünk megbocsátani mindig, még akkor is, amikor nehéz megtenni az első lépést, és segítsen, hogy bátran és állatatosan terjesszük annak a szeretetnek a békés gyógyító fényét, amely legyőzi a gyűlöletet, és lefegyverez minden haragot.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa először angolul, majd olaszul emlékezett meg az Egyesült Államokban 25 évvel ezelőtt, 2001. szeptember 11-én elkövetett terrortámadásokról.
1: The September 11th terrorist attack.
0: A pápa angol nyelven mondta el, hogy ezúttal is imádkozik mindazokért, akik életüket vesztették, és azokért, akik továbbra is hordozzák a tragikus nap sebeit. Miközben napjainkban is sok testvérünket konfliktus és erőszak sújtja, arra hívok mindenkit. Imádkozzunk azért, hogy az Úr adja meg a világnak a béke ajándékát, hangzott a Szent Atya felhívása. Ezután a pápa olasz nyelven emlékeztette a New York-i világkereskedelmi központ ellen elkövetett merényletre. A 25 évvel ezelőtti tragikus esemény emléke arra indít bennünket, hogy megújítsuk a béke melletti elkötelezettségünket mindenek előtt az imádság révén, amelyet Szűz Mária közbenjárására bízunk.
1: Che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
0: Leó pápa kirógráf rendelete a Vatikáni Apostoli Levéltár és Könyvtár új helységeiről. A Szent Atya 2026. szeptember 14-én kézzel aláírt úgynevezett kirógráf rendeletét tette közé hétfőn délben a Szentszék sajtóirodája, amelyben 14. Leó pápa elrendeli, hogy a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár megnövekedett tárolási igényeinek megfelelően új tereket alakítsanak ki. Mint hogy a közelmúltban erre alkalmas lehetőséget találtak Vatikán városon belül, így nem szükséges az építkezést a korábbi szándék szerint a lateráni extraterritoriális területre átvinni. A pápa kirográf rendeletének szövege. A Szentszék bibliográfiai örökségének jelentős gyarapodása, valamint intézményei dokumentumának megjelenése miatt az elmúlt évtizedekben elégtelenné vált a Vatikáni Apostoli Levéltárban és a Vatikáni Apostoli Könyvtárban rendelkezésre álló terek száma. Az új tárolóhelyek iránti igény megfelelő kielégítésére elődöm Ferenc pápa a Laterán extraterritoriális területét jelölte meg alkalmas helyként. Az elmúlt hónapokban azonban eddig ismeretlen lehetőségek adottak új terek létrehozására a Vatikán város állam területén belül, amelyek kétségtelenül számosokból erőnyösebbek a már kijelölt megoldásnál. Ezért azzal a szándékkal, hogy tanúsítsam elődeim évszázados gondoskodását az apostoli szék adminisztratív és kulturális emlékezetét őrző és védő intézmények iránt, Miután megszereztem a megfelelő információkat és szakértői véleményeket, ezzel a kirográffal elrendelem, hogy az úgynevezett autóparkoló szökőkút területét és környező területeit a csatolt tervrajzban feltüntetett határok szerint a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár számára jelöljék ki. Elrendelem továbbá egy új épület építését a legmodernebb építészeti és technológiai elveknek megfelelően a hatályos jogszabályok betartásával, amely elsősorban a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár igényeinek kielégítését szolgálja. A tereket arányosan kell elosztani a két intézmény között, még egy másik részét a Vatikánvárosi Állam egyéb szolgáltatásai számára kell fenntartani. E munka elvégzéséhez a Vatikán Városállam kormányzósága teljes egyetértésben jár el a Vatikáni Apostoli Levéltárral és a Vatikáni Apostoli Könyvtárral, fedezve az állami szolgáltatásokra kijelölt helyiségek költségeit, kivéve a parkoló és az új parkoló áthelyezését, az Apostoli Levéltár és Könyvtár terhére. Továbbá a levéltár és könyvtár helyiségeinek építéséhez, valamint ezen erőforrások hatékony kezeléséhez szükséges pénzügyi források biztosítása érdekében meghatározom, hogy a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár, mint alapító és működtető szervezetek létrehozzanak egy vatikáni intézményi alapítványt. Ezt az alapítványt a 2022. december 5-én kiadott, a Római Kúria intézményi jogi személyeiről szóló motu proprióban foglalt jogi és működési normák jegyében kell irányítani majd. Az új épület felépítéséig a Vatikáni Apostoli Könyvtár továbbra is a Pápai Római Nagyszemináriumban jelenleg elfoglalt raktárhelyiségeket használja. Elrendelem, hogy ez a kirográf azonnali, teljes és állandó hatállyal bírjon, tekintet nélkül minden ellentétes rendelkezésre, még ha az külön említést is érdemel, és az Osservatore Romano folyóiratban jelenjen meg. Kelt a Vatikánban 2026. szeptember 14-én, pápaságon második évében, 14. Leó pápa. Leó pápa az apostoli levéltárban és könyvtárban rendezett kiállítás megnyitóján. Aqua, katasztrófa és csoda címmel kiállítás nyílt szeptember 14-én az apostoli levéltár és az apostoli könyvtár területén, amelyet 14. Leó pápa hétfőn délelőtt meglátogatott és megnyitotta a kiállítást. Pápaként először látogatom meg az apostoli könyvtárat, elődeim nyomdokaiba lépve. Szeretném, ha ez a pápa közösségének a levéltár és könyvtár küldetése iránti elismerésnek a jele legyen, amelyek a kultúra fejlődését és terjesztését szolgálják az egyház és az egész emberiség javára. Kezdte a kiállítás megnyitó beszédét a Szent Atya. A Predicate Evangelium apostoli konstitúcióra hivatkozott, amely kimondja, hogy a két intézmény küldetése magában foglalja az egyetemes egyház kormányzásával kapcsolatos törvények és dokumentumok megőrzését, fenntartását és tanulmányozását, valamint a tudományos és művészeti örökség összegyűjtését és megőrzését, és annak elérhetővé tételét az igazságot kereső tudósok számára.
2: Kericserkono la verità.
0: Amikor mi egy könyvtárra gondolunk, azt egy csendes és békés helynek képzeljük el. Valóban a könyvek hallgatnak és csendet kérnek. Mégis, ha egy könyv egyfelől nyugalmat hoz, másfelől nyugtalanságot kelt, mert táplálja a vágyat és bátorságot ad a tovább keresésre. Szent Ágoston a jelképe ennek a dinamikának, emelte ki nagy példaképét Leó pápa. Élettel eltelve, és a benne működő hatalmas erőktől gyötörve, ő éveken át kétségbe esett kiáltásokat hallatott, ahogyan ő maga írja, míg nem, meg nem hallotta egy gyermek hangját, amely ezt énekelte, vedd és olvasd, vedd és olvasd.
2: Prendi e leggi.
0: Azonnal elbetett könyvet egy barátja kezéből, Szent Pálnak a rómaiakhoz írt levelét, és olvasta. Akkor, mint egy a bizonyosság fénye áradt a szívembe, és a kétség minden sötétsége elillant. Vajja. A kétség eloszlott, de a vágy nem, amely még erősebbé vált, és arra késztette, hogy felfedezze a Szentírás tágosságát. Ő maga többször is beszél erről, amikor azt mondja, hogy gondosan tanulmányozta a bibliai könyvek különböző kéziratait, mint kérdőjel hajolt föléjük, hogy megtalálja a legjobb szöveget. A Szentírás, amely megérintette Ágostont, volt ugyanaz a könyv, amely megnyitotta a lelkét. Kedves barátaim, szólt a pápa a vatikáni könyvtárosokhoz és levéltárosokhoz. Ti Péter utódjának könyvei megőrzésével, tanulmányozásával és a tudósok számára való elérhetővé tételével segítitek az egyházat és az emberiséget, hogy elérjék a vágy mélységeit. Enélkül egyébként minden eltávolodik az élő Istentől, az igazság és a szeretet forrásától. A pápa könyvtárának a leírására egy metaforát használt. Az apostoli könyvtár olyan, mint egy szív.
2: La biblioteca apostolica è un cuore.
0: A dobogó szív pedig az élet szimbóluma. És két ellentétes mozgásból áll, egy összehúzódásból és egy elernyedésből, egy központ felé irányuló mozgásból és egy a periféria felé indulóból. Az apostoli könyvtár, mint egy szív, szintén életben marad, ha megőrzi ezt a kettős, szisztolés és diasztolés mozgást. A szisztolés mozgás kapcsán a pápa megjegyezte. Bárcsak az apostoli könyvtár továbbra is a diszkréció, a csend, a tisztelet és a gondoskodás helye maradna, és annak szinte szerzetesi légköre idézze a megváltó parancsát, ha valaki építeni vagy harcolni akar, előbb üljön le és tanuljon, vessen számot. Az apostoli könyvtár belső élete is attól az egyedülálló, felbecsülhetetlen értékű

0: Például azzal, hogy megnyitotta a vatikáni levéltárat a világ minden tájáról érkező tudósok előtt, valamint kibővítette a könyvtárhoz hozzáférés lehetőségét. A könyvtár nyitottsága és látókörének szélessége annak humanista eredetéből fakad. A vatikáni könyvtár nem csak európai és keresztény könyveket fogadott be, hanem más vallási kontextusban írt köteteket is a világ minden tájáról. Mindez évszázadokkal azelőtt történt, hogy ez a gyakorlat egyetemesen közös értékké vált volna. Ezzel a megközelítéssel az apostoli könyvtár az egyház ősi és mindig megújuló kulturális nyitottságáról tanúskodik. A ma megnyílt kiállítási ciklus is ezt erősíti meg. Ennek a kulturális nyitottságnak a jele az a tapintatos diplomácia is, amely nyitott utat talál a vatikáni levéltár és könyvtár dokumentumai és könyvei között, amely egyike a megbékélés nyitott útjainak, amelyről a Magnifica Humanitas enciklika is beszél. Ezért a pápa arra kérte a vatikáni könyvtár és levéltár munkatársait, hogy műveljék továbbra is ezt a szellemet. Legyenek hűségesek a múlthoz és a jövőhöz, használjanak a munkájukhoz megfelelő nyelvezetet és eszközöket, és találjanak folyamatosan új utakat a megbékélés felé.
1: Trovate nuovi varchi di riconciliazione.
0: Zárta a kiállítás megnyitó beszédét 14. Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió. Programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Szentségimádás iskolája szeptember 16-a és december 9-e között. 12 alkalmas szentségimádás iskolája indul szeptemberben a Franciscus Alapítvány és a Terézvárosi Avilai Nagyszent Teréz plébánia szervezésében. Helyszín: Terézvárosi Avilai Nagyszent Teréz templom. Az elmérkedéseket vezeti Rónaszéki János atya, káplán. Mi a szentségimádás iskolája? Röviden: 12 találkozó Jézussal. Annak idején a tanítványok kérték Jézust: Mester, taníts minket imádkozni. A 12 alkalmas elmélkedés sorozat az imádság témájáról szól, és az Isten kapcsolat fejlődésében ad segítséget. 12 alkalom, 12 megközelítése az imádságnak, amely segít megtanulni az Istennel való mélyebb kapcsolódást és kommunikációt. Csak annak tudunk az elmélkedések anyagát tartalmazó füzetet biztosítani, aki valamilyen formában regisztrált. A szerda esti alkalmak felépítése: 18 óra 30-tól szent mise, 19 óra és 19 óra 20 perc között elmélkedés, 19 óra 20 és 20 óra között zenés szentségimádás, közben gyónási lehetőség. Online regisztráció a Franciscus Alapítvány Facebook oldalán az események alatt található. Minden érdeklődőt korosztálytól függetlenül szeretettel vár Rónaszéki János atya, a Franciscus Alapítvány egyik alapítója. Totus tuus. Még szeptember 27-éig látogatható a Totus tuus kiállítás Szent II. János Pál pápa életéről és a történelemre gyakorolt hatásáról a székesfehérvári Szent István Király Múzeum rendházában. A kiállítás a Szentatya életét és történelemre gyakorolt hatását mutatja be. A tárlat betekintést nyújt a Mária kultusz közép-európai jelenlétébe. Szent II. János Pál pápa világszinten

0: az ezredforduló egyik legmeghatározóbb alakja, aki mindaddig példátlan módon újította meg az egyházat a társadalmi igazságosságra, a békére és az emberi jogokra helyezve a hangsúlyt, miközben kultúrák és vallások között mozdította előre a párbeszédet. Aktívan részt vett a világpolitikai eseményekben, kulcs szerepet játszott a kommunista rendszer bukásában Közép- és Kelet-Európában. Enciklikáiban és beszédeiben az élet tiszteletét, a szegények és elnyomottak támogatását, az igazságosság megteremtését képviselte. Erkölcsi tanításában konzervatizmus jellemezte, különös hangsúlyt helyezve a család, a gyerekek és az ifjúság szerepére. Szorgalmazta a keresztény gyökerek jelenlétét az EU alkotmányában, ugyanakkor a béke elkötelezett híve volt. Többször felemelte szavát a háborúk ellen. A kultúra és a művészetek elkötelezett támogatójaként a hit és a kultúra szerves egységét hirdette. Pápasága alatt a katolikus egyház modernebb és nyitottabb lett, választadva a kor kihívásaira és az emberek igényeire. Kétszer látogatott Magyarországra, 1991-ben és 1996-ban. A pápa több száz boldog és szent avatást hirdetett. Boldognak a magyarok közül Apor Vilmost és Batthyány Stratmann Lászlót, illetve az utolsó magyar királyt, IV. Károlyt. Szentjeink közül ő kanonizálta Kingát és Hedviget.
1: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Regionális központot nyit a Jane Goodall Intézet Szegeden. Keresztet emeltek Hajdú Dorog térségében. Térképre kerülnek a magyar keresztény kórusok. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. A Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében nyílik meg a Jane Goodall által alapított természetvédelmi program új regionális központja, írja a szeged.ma internetes hírportál. A kezdeményezés célja, hogy gyakorlati programokon keresztül mélyítse a fiatalok környezettudatos gondolkodását. A hálózatot 1991-ben Tanzániában indította el a tavaly októberben elhunyt Jane Goodall, a csimpánzok szociális és családi életének legismertebb kutatója. A programhoz azóta a világ 75 országában több mint 1,3 millió fiatal is csatlakozott. Hazánkban 20 éve működik a Rügyek és Gyökerek Egyesület, amelynek több mint 100 csoportja van. A munkát már eddig is 3 regionális központ segítette, Szeged lesz a negyedik. A fűvészkertben októbertől alsó tagozatos diákok számára szerveznek rendszeres szakköröket, később pedig a felső tagozatos és középiskolás korosztályt is bevonják a programba. Útmenti keresztet áldott meg szeptember 11-én Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek metropolita, írja a Hajdúdorogi Főegyházmegye. A kereszt a Hajdúdorogot Hajdúnánással és Nyíregyházával, valamint a görögkutat összekötő utak kereszteződésénél áll. A kezdeményezés egy hajdúdorogi pedagógus házaspártól, Körtefái Istvántól és feleségétől származik. A talapzatot és a keresztet Fodor Zoltán hajdúdorogi kőfaragó készítette, a korpuszt Janka Gábor kazincbarcikai parókus alkotta meg. A szentelésen Kocsis Fülöp érsek metropolita arról beszélt, hogy a kereszt emlékezett Isten jelenlétére, a keresztvetés pedig nem csak egy szüleinktől és nagyszüleinktől átvett szokás, hanem hitvallás is. Dalanis Zoltán hajdúdorogi parókus a szentelést követően hangsúlyozta. Az útmenti kereszt a görögkútiakat is vigyázza, Krisztus pedig odafigyel Hajdúdorogra is. Különleges kutatás indult a magyar keresztény egyházzene feltérképezésére, számolt be a Magyar Nemzet. A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének nagyszabású programja a Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz. A 2025-ben kezdődött kutatás célja, hogy átfogó képet adjon a magyarországi keresztény kórusokról, énekes közösségekről és az egyházzenei élet sokszínűségéről. Az első eredményeket szeptember 14-én mutatták be Budapesten a Hild Villában, az Ars Sacra Fesztivál keretében. A program célja, hogy átfogó képet adjon a magyar nyelvterületen liturgikus szolgálatot végző keresztény kórusokról, azok repertoárjáról, működési körülményeiről és közösségi szerepéről egyaránt. A kutatásba első körben a görög és római katolikus, a református, evangélikus, adventista, baptista, örmény, valamint az unitárius felekezet kórusait vonták be. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe, és kérdezősködtek, hol van a zsidók újszülött királya. Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat. Vízkereszt ünnepének ez az evangéliuma. A napkeleti bölcsek látogatása az egész emberiség vágyát fejezi ki. Kifejezi azt, hogy meglátták a jeleket, amelyek a teremtésben, a világ működésében Istenre utalnak. Jézus Krisztusnak a születése az egész emberiség számára volt fontos, nem csak egy népnek, nem csak egy szűk csoportnak, hanem mindenkinek. Megváltást hoz, mindenkinek szabadítás. Amikor leírták a Máté evangéliumot, akkor már nagy kérdés volt az, hogy mennyiben szól a keresztény örömhír a pogányoknak és a távoli nemzeteknek. És a válasz egyértelmű, a kezdet kezdetétől fogva mindenkinek szól Krisztus örömhíre. Számomra ez a szakasz különlegesen kedves emlék, hiszen Vízkereszt napján szenteltek püspökké, II. János Pál a szentelő, és különböző országokból, különböző népek köréből kerültünk ki, pont 12-en. Szimbolikus szám volt ez is, hiszen a 12 apostolnak a küldetését jelenítette meg. II. János Pálnak ez volt a szándéka a vízkereszti szentelésekkel. Ki akarta fejezni, hogy az egyház küldetése, az apostolok küldetése, az apostol utódoknak, a püspököknek és a papoknak a küldetése is minden néphez szól, az egész földkerekséghez és minden korszakhoz. Ennek a küldetésnek az örömét kell nekünk is a mai ember számára továbbadni.

0: Erdő Péter, bíboros prímás, Esztergom budapesti érsek gondolatait hallották.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Önök a Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsorát hallgatják. Élőben innen a budapesti stúdióból egy csodálatos napra virrattunk a mai nap, úgyhogy ezt az örömöt szeretnénk önöknek is átadni a mai adás folyamán. Köszöntik önöket a szerkesztő műsorvezetők.
1: Pap Daratya.
2: Szepesi Anna,
3: Barát Benedek
0: és Viplak Vince. A mai adásban lesz szó az Arszaka Fesztiválról, szinkron színészképzésről és a mesterséges intelligenciáról, zarándoklatról, úgyhogy mindenképpen maradjanak velünk és hallgassák ezt az adást. Most pedig szeretném átadni a szót Dorkának, aki az időjárás jelentést hozza.
1: Igen, az országos előrejelzés szerint a ködfoltok feloszlását követően napos idő várható gomoly felhőkkel, alapvetően száraz időre lehet számítani, legfeljebb keleten kevésen előfordulhat zápor, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között várható, késő estére pedig 13 és 20 fok közé hűl le a levegő, úgyhogy a pulcsit vagy a farmerkabátot ne hagyjuk otthon. Szombathelyen pedig 24 fok lesz a legmagasabb hőmérséklet, Nyíregyházán 9 lesz a legalacsonyabb, és 24 lesz. Egerben 12 van, és 24 Celsius fok lesz. Kecskeméten is 12 van, és szintén 24 lesz. Budapesten pedig 13 fok van, és 24 lesz.
0: Köszönjük szépen! A mai naphoz ugye tartoznak még ilyen fontos történelmi évfordulók, hogy úgy mondjam, úgyhogy ezeket pedig Beni gyűjtötte önöknek össze. Hallgassák szeretettel!
3: Jó reggelt kívánok, én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Ma van fájdalmas boldogasszony napja. Ugye ma szeptember 15-e, kedd van. Ma van Guatemalában, Nicaraguában, Costa Ricában, Salvadorban és Hondurasban is a függetlenség napja. Ugyanis 1821-ben mind az öt országban függetlenségi háború eredményeként kiáltották ki ezen a napon a függetlenségüket. 1890-ben ezen a napon született Agatha Christie, angol krimiíró, Miss Marple és Hercule Poirot karaktereinek megalkotója. 1916-ban ezen a napon az emberiség először használt tankot. Franciaországban a Zommi csatában a harci gépet a britek vetették be a németek ellen. 1928-ban ezen a napon Alexander Fleming felfedezi a penicillin antibiotikumi hatását. 1935-ben ezen a napon Németországban elfogadták a Nürnbergi törvényeket, amelyekkel a Német Nemzetszocialista Párt intézményesítette antiszemita ideológiáját. A törvények többek között megtiltották a házasságkötést zsidók és nem zsidók között, a zsidó származásúak nem vállalhattak többé közhivatalt, visszavonták a zsidó ügyvédek és orvosok engedélyét, valamint elvesztették választói jogaikat is. 1941-ben ezen a napon született Albert Flórián, válogatott labdarúgó, edző, aki eddig egyedüli magyarként elnyerte az aranylabdát. 1948-ban ezen a napon született, és ma 78 éves Székely B. Miklós Jászai Mari Díjas magyar színész. 1971-ben ezen a napon Kanadában megalapítják a Greenpeace-t, a világ legnagyobb független természetvédelmi és környezetvédelmi szervezetét.
1: És innen is istenetesen nagyon sokáig apukámat, úgyhogy ha egy imát elmondanak, ért ezt megköszönöm.
3: Ez is fontos évforduló kicsi.
1: A történelmi események sorából ezt nem hagyottam ki. De köszi Beni a gyűjtést.
0: Köszönjük szépen, igen. Most pedig, kedves hallgatóink, az elcsendesedést kezdjük meg, és hallgassuk meg a mai nap evangéliumát. Anna, tiéd a szó.
2: Evangélium Lukács evangéliumából, a második fejezetből, a 33-tól a 35. versig. Jézus atya és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához. Lám, egy gyermek által sokan elbuknak, és sokan feltámadnak Izraelben. Az ellentmondás jele ő lesz. Még a te lelkedet is törjárja át, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai. Most pedig az evangéliumot Szalka Mihály atya, Drégely Palánki plébános fogja magyarázni.
0: Jó reggelt kívánunk!
4: Nagyon sok! Halló!
0: Jó reggelt kívánunk, köszöntjük az adásban.
4: Jó reggelt kívánunk. Nagyon sok. Jó reggelt kívánok. Halló.
0: Úgy látszik, valami kis technikai probléma akadt. Addig, amíg megpróbáljuk megoldani, hallgassunk egy kis zenét. Ludovico Einaudi zeneszerzőtől fog szólni, és hamarosan visszatérünk az evangélium magyarázattal.

Kedves hallgatóink, még egyszer elnézést kérünk a kis technikai malőrért, most már itt van velünk a vonalban Szalka Mihály, a Drégei Palenki plébános. Köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket. De...

Evangélium magyarázatot most hallgassuk meg Horváth István Sándor atyától. Simon prófétai szavai a jeruzsálemi templomban Jézus bemutatásakor nem csak az örömről szólnak, hanem a fájdalomról is. A te lelkedet is törjárja át, mondja a gyermek anyjának. Valóban, Mária élete nem csupán kiváltság, engedelmesség, szolgálat, hanem szenvedés is. Elkíséri fiát a szenvedés útján, mellette van a keresztig. A fájdalmas szűzanya ünnepe arra hív, hogy megálljunk Mária mellett, aki anyai szívvel hordozza fia fájdalmát. Nem tehet semmit, csak jelen van. Ott van, amikor Jézust halálra ítélik, hordozza a keresztet, és keresztre feszítik. A szeretet gyakran éppen így mutatkozik meg. Nem látványos tettekben, hanem a hűségben, a kitartásban, a csendes együttszenvedésben. Mária fájdalma nem lázadozó, nem elutasító. Elfogadja azt, amit nem ért teljesen. Bízik akkor is, amikor nem látja a végkifejletet. Ezért példakép számunkra. Ő az együttérző anya, az egyház anyja, aki osztozik minden hívő szenvedésében. Ez a nap arra tanít minket, hogy nem kell félnünk a könnyektől, ha azok szeretetből fakadnak. Jézus anyja nem menekült el a fájdalom elől, mi se próbáljuk elkerülni a kereszteket. Ha Máriával és Jézussal járunk, nem leszünk egyedül a próbatételek során. A szenvedés idején gyakran csend van. Válaszok helyett némaság árad az égből. Mária is ezt élte át. De épp ez a csend válik az engedelmesség iskolájává. Ahol nincs már szó, ott hűségre van szükség.

0: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! 7 óra múlt 16 perccel itt a napindító a Mária Rádióban. Szeptember 11-én egy ünnepélyes megnyitóval kezdődött, és egészen szeptember 20-áig tart a 20. Ars Sacra Fesztivál. Vasárnapig az ország több pontján találkozhatnak a fesztivállal kapcsolatos programokkal, eseményekkel. A következő percekben erről fogok beszélgetni Kolek Ildikóval, az Ars Sacra Fesztivál kurátorával, a rendezvény aktív szervezőjével, lebonyolítójával, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy itt van, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Mi az az Ars Sacra Fesztivál, és mi a története ennek a programsorozatnak?
1: Hát mivel ez a 20. fesztiválunk, úgyhogy ezért elég régre nyúlik vissza ennek a története. 2007-ben, amikor Erdő Péter bíboros Budapesten is megszólította az itt élőket, és itt volt a városmisszió, mi akkor csatlakoztunk először ehhez akkor szerveztük meg először még szakrális művészetek heteként a rendezvényt, és olyan nagy sikere volt ennek a kezdeményezésnek, hogy 2008-ban megalapítottuk az Ars Sacra alapítványt, és azóta, mint alapítvány, szervezzük a fesztivált, pályázunk pénzekre azért, hogy a fesztiválnak a programjai ingyenesek lehessenek.
0: Miről szól ez a fesztivál? Ugye az idei esemény mottója az, hogy reményt és jövőt adok nektek.
1: Ugye ez a 20. jubileumi évünk, és ezért visszanyúltunk a 2007-i mottóhoz. Akkor is ez volt a reményt és jövőt adok nektek, mert remény nélkül nincs jövője az emberiségnek, az embernek, és úgy gondoltuk, hogy ez a jubileumi fesztivál megérdemli, hogy ugyanazt a mottót használja, és hát tulajdonképpen a művészeten keresztül szeretnénk közelebb juttatni az evangélium hírét és mondani valóját az emberekhez. A művészet az, ami legjobban meg tudja szólítani az embereket. Ezen belül is a zene az egyik legmeghatározóbb eleme a mi fesztiválunknak. Nagyon sok zenei programunk van, azon kívül tárlatvezetések, kiállítások, séták, építészet, például pont ma lesz az építészeti konferencia, ami a kortárs templomépítésről szól.
0: És az is lehet egy célja ezeknek a programoknak, hogy egyfajta pozitívabb jövőképet sikerüljön kialakítani az embereknek az események segítségével? Mert ugye ez a motto valami ilyesmit is jelenthet.
1: Hát ezt is jelenti, és ugye a szakrális művészet tulajdonképpen a szépet, a jót és az igazat igyekszik bemutatni. Ugye régen a művészet az teljes egészében egybefort az egyházzal és az egyházművészettel. És hát a művészet az mindig felmutat valamit, valami jövőképet, valami szépet, mindig reflektál arra, ami körülvesz minket, és mi szeretnénk azért ennek a jövőbe mutató szépségét bemutatni.
0: Milyen programok voltak eddig? Szervezőként mi az, amit kiemelne az elmúlt napokból?
1: Hát először is a megnyitót, egy nagyon szép megnyitó volt a Magyar Nemzeti Múzeumban. Martos Levente, Balázs püspök atya nyitotta meg a fesztivált. Szombaton Bogányi Gergelynek és családjának volt a koncertje a Gazdagréti Szent Angyalok templomban. Volt egy gyönyörű szép mise a Mátyás templomban, tárlatvezetés a Magyar Nemzeti Galériában. Megnézhettük a Vasas Patikának a történetét, megismertük, és az ott kiállított tárgyakat. Igazából nem is tudom felsorolni azt a sok programot, ami már mögöttünk van, de hát előttünk is elég sok minden. Tegnap elkezdődött a keresztkoncertek, ez ugye egy fesztivál a fesztiválban, vagy koncert a koncertek között, négy felekezetnek a templom, a belvárosi templom, a terei templom, ott lesz a görögkatolikus templomban is program, de a Béni család, a tulajdonképpen Bubnó Tamás gyermekei fognak a katolikus Rózsák terei templomban koncertet adni, és lesz koncertünk az evangélikus templomban, a Deák téren, és a református templomban, a Kálvin téren.
0: Milyen nehézségei vannak egy ilyen nagyszabású esemény szervezésének? Ugye nem csak Budapesten vannak programok, hanem jól lett a például Miskolcon vagy Vácon.
1: Mi tulajdonképpen egy befogadó fesztivál vagyunk, vannak olyan programok, amiket mi magunk szervezünk, de hát nem tudnánk ezt az 500 programot, ami ebben az évben lesz országszerte és határon túl is, ezt mind magunk megszervezni, nagyon kis csapattal dolgozunk, és olyan programokat fogadunk be, akik ugyanazt a hitvallást és ugyanazt az értéket vallják, amit mi, és ők is csatlakoznak a fesztiválhoz, és ugye a fesztiválnak az az a legfontosabb, az egyik legfontosabb az értékeken kívül, hogy ingyenesen lehet látogatni. És az 500 magyarországi programon belül csak Budapesten 210 program lesz ezen a 9 napon. A legnagyobb nehézsége egyébként a mondjuk azt, hogyha kevesen vagyunk, és nem tudunk minden programon ott lenni, ahová szeretnénk elmenni, és az, ahol szeretnénk jelen lenni, és egy kicsit talán a nehézséget mindig a pályázati források jelentik, de ezeket mindig sikerül valahogy átlépni, és minden nehézségek ellenére, és azt hiszem, hogy egy nagyon szép és gazdag fesztivál lesz idén is.
0: Ön hogyan kapcsolódott, vagy kapcsolódik a fesztiválhoz? Vagy azt is kérdezhetném, hogy hogyan lett önből kurátor?
1: Mi ezt hárman, Dragonics Mártával és Toszka Ilonával ugyanakkor kestük 2007-ben. Aki a Város Missziónak vezetője volt, és az ő felkérésére, vagy a felszólítására kezdtük el ezt az egészet. Mi nem úgy gondoltuk az evangelizációt, hogy megszólítunk embereket az utcán, és betereljük őket a templomba, hanem arra gondoltunk, illetve Dragonics Márta, aki ennek az egésznek a szellemi anyja, hogy mi inkább a művészettel próbáljuk megszólítani az embereket, és a művészetten keresztül bemutatni a szépet, jót és az igazat. És akkor elkezdtük Dragonics Márta a szellemi lába ennek az egész alapítványnak, Toroszka Ilona, ő a művészeti vezetőnk, én pedig vagyok, aki a gyakorlatilag dolgokat csinálja, én írom a pályázatokat, elszámolom a pályázati pénzeket, és minden szervezési folyamatban benne vagyok, amibe kell. Tehát ilyen három különböző lábon álló alapítvány vagyunk, és mindig a pályázati lehetőségünktől függően egy vagy két olyan ember van, aki egész évben segíti a munkánkat.
0: Elégedett az eddig látottakkal, az eddigi eseményekkel?
1: Az a helyzet, hogy most ezen a hétvégén nagyon sok programon részt vettem, tehát ahova tudtam, elmentem délelőtt, kora délután, esti koncertekre, és úgy látom, hogy nagyon komoly az érdeklődés a fesztivál programjai iránt, mindenhol nagyon sok ember van, és nagyon komoly visszajelzéseket, tehát pozitív visszajelzéseket kapunk a programokról. Remélem, hogy ez így is marad.
0: Mi a hátralévő napokban a személyes célja?
1: Hát személyes célom az, hogy a lehető legtöbb emberhez eljusson ennek a fesztiválnak a híre. csináltunk egy budapesti online programfüzetet, sajnos ebben az évben nem tudtunk nyomtatott programfüzetet kiadni, de egy olyan online programfüzetet, ahol nagyon jól lehet keresni arra, hogy aznap, akár melyik kerületben, akár milyen műfajban mit lehet megtalálni. Ezt sajnos vidékre nem tudtuk megcsinálni, mert túl nagy munka lett volna, de a honlapunk alkalmas arra, hogy akár kerületre, akár napra, akár műfajra lehessen keresni, és én azt gondolom, hogy mindenki talál magának megfelelő programot, illetve remélem, hogy fog. De egy nagyon érdekes programra szeretném felhívni a figyelmet, hogy azt hiszem, hogy a Honvédség, Magyar Honvédségnek a zenekara fog a Bazilika előtt játszani ma délután 5 órakor. De mondhatnám, hogy fönt a Budai Várban a önkormányzatnak az aulájában pedig egy fiatal zeneszerző, Keresztúri Albert Zsoltnak a zenéjét hallgathatjuk az aulában. Szóval nagyon-nagyon-nagyon sok, azon kívül, amit már említettem, hogy ma van a építészeti konferencia is.
0: Szeptember 20-áig, tehát még tart a 20. Árszakra Fesztivál. Nagyon szépen köszönöm Kolek Ildikónak, a fesztivál kurátorának, szervezőnek, hogy itt volt velünk és hogy beszélgethettünk.
1: Én nagyon szépen köszönöm az érdeklődést, és szeretnék még két dologra felhívni a figyelmet, hogy szeptember 19-én szombaton egy gálamisort szervezünk, ahol azokat az együtteseket, illetve fellépőket hívtuk meg, akik 20 év alatt sokszor részt vettek a fesztivál programjaiban. Ez a Gazaléti Szent Angyalok templomban lesz ez az államisor, és 20-án pedig este 6 órakor a Szent István Bazilikában fogunk egy hálaadó szentmisét tartani. Mindenkit szeretettel várunk ezekre a programokra is.
0: Nagyon szépen köszönöm, Kolek Ildikót hallották. Szép napot kívánok!
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra!
0: Kedves hallgatóink, a következő percekben zenével folytatjuk, jön Maroon 5-től, vagy M5-től, vagy M5-től, ahogy tetszik, a Maps, azaz a térképek. Jó reggelt kívánom mindannyiuknak!

0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják, és a most következőkben Molnár Márk Viktorral fogok beszélgetni a szinkronizálásról és a Talent Stúdióban szerzett szinkronos tapasztalatairól. Jó reggelt, Márk, szia!
1: Jó reggelt, hello!
0: Egy pár mondatban el tudod mondani, hogy mi is ez a Talent Stúdió, mit lehet róla tudni?
1: A Talent Stúdió főképp szinkronizálással meg színészettel foglalkozó ilyen képzés nyújtó intézmény, és igazából azzal foglalkozik, hogy a jövő szinkron utánpótlását nevelje ki. Tehát, hogy mindig keresnek fiatal hangokat, mert mindig szükség van újabb gyerekhangokra a filmekben, sorozatokban.
0: Milyen, ez alatt a képzés során, ugye te is ezt elvégezted, milyen órákon vettél részt, mikkel fejlesztették ezt a szinkronizálást?
1: Hát volt színészmesterség, itt igazából improvizációs gyakorlatokat csináltunk, volt beszédtechnika, és egy idő után volt már olyan, hogy a stúdióba is vittek minket, ahol a mikrofon elé álltunk, mert az első órák azok nem úgy voltak, hogy akkor bementünk a stúdióba és egyben szinkronizáltunk, hanem volt addig még egy ilyen 7 vagy 8 óra, nem emlékszem már pontosan.
0: Miben érezted, hogy fejlődtél ez alatt az órák során, vagy már akár amikor gyakorlatban is zajlott a szinkronizálás?
1: Úgy éreztem, hogy vagy hát úgy gondolom, hogy így sokkal tisztábban ejtettem ki a szavakat, amikor ott voltam és tanultam, meg így színészkedni is egy kicsit jobban tudok most már, hogy tanultam olyas valakitől, aki benne van ugye ebben az egészben. Tehát aki tényleg ezzel foglalkozik.
0: Azért, hát így nem egy ilyen hétköznapi élmény így eljutni, akár neves színészekkel találkozni és tőlük tanulni, vagyis szinkron stúdióba bejutni így. El tudod mondani, hogy esetleg hogy néz ki egy ilyen szinkron stúdió, mik vannak ott, mikre kell ott odafigyelni, hogyan is zajlik egy ilyen szinkronizálás?
1: Hát a stúdióban igazából az úgy zajlott, hogy volt egy ilyen kis fülke, ahol hát ilyen 13-an beültünk, az egy kicsit szűkös volt, de valahogy el tudtunk férni, és akkor igazából egyenként odahívtak minket a mikrofonhoz, igazából ott, amire oda kellett figyelni, meg amire egy kicsit nehéz volt koncentrálni, hogy egyszerre figyeld azt, hogy mi a szöveg, és közben mikor kell mondanod, ugye, mikor szólál meg a színész, és közben ugye azt is kell figyeljed, hogy jól játszod el, tehát hogy a megfelelő érzelmet közvetítsed, amit az a karakter mond. Tehát, hogy az, hogy kettő képernyőkkel nézzél, és közben még ugye figyelj oda, hogy hiteles legyél, az egy olyan dolog, ami nagyon sok koncentrációt igényelt.
0: Neked honnan jött az ötlet, hogy elmenj erre a képzésre?
1: Én mindig is ki akartam próbálni magam a színészetben, szinkronizálásban, és anya talált rá igazából a neten egy hirdetésben a Talent Stúdióra.
0: Tehát akkor ezzel szeretnél foglalkozni a jövőben is?
1: Lehetséges, hogy igen, még nem döntöttem el pontosan.
0: És Neked melyik volt a kedvenc élményed, vagy legkedvesebb élményed, vagy legjobb élményed így a képzés során, amit így, ami így mindenképp veled marad és magaddal vinnél?
1: Igazából nyilván az is, hogy, vagy hát az is egy nagyon jó élmény volt, hogy találkoztam olyan színészekkel, akik olyan filmekbe szinkronizáltak, amiken én felnőttem, például Tóth Rolanddal, aki a Verdákban a Villám McQueen-t szinkronizálta. Most csak egy példát mondok, meg hát igazából az is egy nagyon jó leső élmény, amikor véget ér egy jelenet, amit szinkronizálsz, és akkor azt mondja az adott tanár, hogy ez tök jó volt, hibátlan, tehát hogy volt egyszer-kétszer, hogy első próbálkozásra is összejött valami, nem mindig, de azért nagyon sok ilyen volt, és ez nagyon jól esett, amikor mondták, hogy na, ez tök jó volt. Meg hát igazából a ottani barátaim, akiket szereztem, tehát hogy velük is nagyon sok, rengeteg közös élményem volt, igazából a talenten kívül is azóta, úgyhogy igazából én ezeket mondanám jó élményeknek, vagy hát a legjobbaknak.
0: És szerinted hogy működik ez a szinkronizálás? Mert minthogy valakinek született tehetségnek kell lennie ahhoz, hogy jó legyen ebben, vagy fejleszthető ez a dolog, és igazából bárkiből lehet szinkron színész. Te ezt hogy gondolod?
1: Hát tehetség is nyilván kell hozzá. Tehát, hogy azért nem tudom, egy kicsit jó, hogyha van egy pici érzéke is a színészethez, viszont a gyakorlás az szerintem fontosabb, mint a tehetség. Tehát, hogy én, aki most azt gondolja, hogy kipróbálná szívesen a Talent Stúdióban, én annak azt javasolnám, hogy órán kívül is olvasson sokat hangosan, meg játszon el egy pár jelenetet órák előtt, mert igazából úgy fejlődik szerintem az ember, hogyha ott van és tényleg szinkronizálni akar.
0: És esetleg neked volt olyan szerep, vagy amit te ott így eljátszottál, ami neked nagyon kedves, vagy te nem próbáltad kiszinkronizálni, de nagyon tetszik neked az, hogy ahogy az a filmben az a szinkron működik?
1: Hát igazából volt azt hiszem egy ilyen oroszlános film, amit csináltunk, és ott volt egy ilyen mellékszerep, amit szerettem játszani. Igazából most így hirtelen azon kívül nem tudom, hogy volt-e még olyan.
0: Na hát nagyon szépen köszönöm, Márk, hogy itt voltál velünk, és válaszoltál a kérdéseimre, és megosztottad a tapasztalataidat erről a hát nem mindennapi tapasztalatról. Elményről.
1: Én köszönöm szépen a meghívást.
0: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió napindító műsorában vagyunk, most pedig John Reddicktől a No Fear című számot fogjuk meghallani, hallgatni.

0: Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió napindító reggeli magazin műsorát hallgatják innen élőben Budapestről a stúdióból, és hát a továbbiakban egy nem feltétlenül, vagy hát első ránézésre nem feltétlenül vidám témával folytatjuk, de megpróbálunk belőle valamilyen reményteli konklúziót levonni, ugyanis egy mesterséges intelligencia kutató nemrég arra jutott, és ezt közölte, hogyha ebben az ütemben folytatódik ennek a technológiának a fejlődése, akkor van rá nagyon nagy esély, hogy 2030-ra nem sok marad az emberiségből, vagy a kultúrából, ami így ebből volt, vagy nem tudom pontosan.
1: Hát ő konkrétan azt hitte, hogy kihal az emberiség.
0: Kihal az emberiség, igen. Hát nem túl reményteli gondolat. A mi generációnk, ugye a Z generációnak hívják általában generációkutatók, azt mondják, hogy aki már fölismerte azt, hogy ez mekkora veszélyekkel jár, és megpróbálunk ellene tenni. Én nem tudom, személyes életemben hogy tudnék ellene tenni, de ti mit gondoltak, mi a legfontosabb, amit először is tudnunk kellene, vagy hogy amire érdemes odafigyelni?
2: Hát szerintem, én nem úgy bevallom őszintén, szerintem valahol egy ilyen személyes igényesség is van mögött, hogy most én megelégszem azzal a gyors választal, amit ez kidob, bármint, hogy ugye most már itt tényleg a Google keresőbe is, ha beírom, vagy egy kérdés, vagy bármint, akkor így az első között mondjuk ott van, vagy első helyen az AI adta válasz, és egyrésztről mondjuk az, hogy utána mondjuk én tovább keresek-e, vagy elfogadom azt, amit ő írt, vagy hogy mennyire nézek utána a dolgoknak, mert sokszor van, hogy egyébként elolvasom azt, amit ő írt, de hogy mondjuk azt, hogy utána nézek-e, hogy hiteles, mert most nekünk egyetemen például sokszor mondják, hogy mondjuk minden második, harmadik forrás az így amúgy tökre nagy kamu, amit kiírt, és amúgy nincs is olyan szöveg, amire ő hivatkozik, úgyhogy ez például.
1: Ráadásul fennel a veszély, hogy az Origóra hivatkozik, tehát az ne zárjuk ki azt sem. Bár akkor nem tudom, mire keresett az ember, ha arra hivatkozik, de gyanús. De szóval mit akartam mondani? Azt akartam mondani, hogy ugye már tényleg nehéz kizárni az életünkből a mesterséges intelligenciát, hogyha rákeresel, most már a Google-be kell rákeresel valami, akkor az AI mód lesz az, amit először kidob. Tehát most már el is tűnik az a dolog, hogy akkor tényleg ott, ha rákeresel valamire, akkor megnézel egy telex cikket konkrétan, vagy egy index cikket, vagy bármilyen cikket, hanem szépen összefullalja neked, és egyébként ezt tök hasznosnak is gondolhatjuk, meg hát én is, tehát tényleg ez tök egyszerű, nagyszerű.
0: Így van.
1: Szóval nehéz dolog.
2: Csak közben meg pont, bocsánat, hogy erre reflektálva, hogy alapvetően kicsit magam ellen is beszélek, mert nagyon sok időt tud megspórolni az, hogyha én mondjuk bedobok neki egy szöveget, hogy mondjuk vizsgára csináljon belőle egy jegyzetet, de pont azt az agyi munkát veszem ki az egész folyamatból, ami mondjuk régen az embereket, gondolkodó emberekké tette, vagy mondjuk a szüleink generációját odáig eljutotta, hogy ők fejlesztették ki mondjuk, vagy az ő generációjuk ezt a AI-t. Szóval pont azt a munkát adom át a gépnek, amitől én több lennék.
0: Hogyha

0: AI-ja tompul, ami nem biztos, hogy jó.
1: Hát ugye, és akkor még erre rájön az, hogy ugye a világ top mesterséges intelligenciát fejlesztő vállalatainak a vezetői közösen kérik, hogy lassítson az iparág az új technológiákkal való kísérletezéssel, mert beláthatatlan következményei lehetnek, ha ebben az ütemben folytatják az újabb és újabb modellek fejlesztését. Aztán 444 cikkéből idéztem, és ugye Dario Amodei az egyik legnagyobb AI fejlesztő vállalat, az Anthropic vezetője, egy szeptember 13-án megjelentetett eszében, amellett érvel, hogy lassítani kell a modellek fejlesztésének sebességén, mert veszélyes területre tévedtek nyilván az AI cégek. Ugye konkrétan maguk az AI-ok összeesküdtek az anyacég ellen, és megpróbálták megtéveszteni magát a céget, és úgy behatolni a rendszerekbe, meg nem tudom. Szóval, hogy ugye ez a szupermesterséges intelligencia már, ami már tényleg önfejlesztő, és nem csak az emberektől tanul, nem csak azokat tanulja, amiket mi táplálunk belé, hanem ő már ezt továbbfejleszti, szépen levonja a következtetéseket és a következményeket. Szóval ez meg már tényleg egy újabb szint. És az, hogy most ez ugye így szóba került, az nyilván kellett az, hogy valaki így konkrétan bedobja azt, hogy az évtized végére kialhatunk, tehát ugye ez egy nagyon, nagyon erős mondat, és nagyon elgondolkodtató is, bár nyilván valószínűleg a legtöbben úgy vagyunk vele, én is, hogy először így tagadjuk, vagy bagatellizáljuk természetesen, hiszen hát azért az elképzelhetetlen, hogy én 2030-ra vagy bár. Tehát,
0: igen, olyan távolinak tűnik, hogy...
1: De nem annyira.
2: Nem
1: annyira a 2030, és pont ezért gondolom azt, hogy... És borzasztóan nehéz megfogni.
2: Hát nehéz megfogni.
1: Nem tudjuk, miről van szó igazából. Tehát mi nem értünk semmihez.
0: Nem tudjuk, hogy mi történik ott bent. Ugyanis ez úgy működik, hogy nem le lett programozva ez a mondjuk úgy, hogy algoritmus, hanem nagyon-nagyon-nagyon sok adatot odaadtak neki, és egy adott adat alapján meg tudja jósolni, hogy mit kellene arra válaszolnia, vagy hogy mi lenne a következő jó lépés, és erről nincsen semmilyen dokumentáció és semmilyen hozzáférés. Tehát onnantól kezdve, hogy valamilyen bemenetet kapott az algoritmus, onnantól kezdve mi nem látjuk, hogy ő mit gondol, vagy hogyan gondolkodik, ha egyáltalán gondolkodik. És ezek egyrészt morális kérdésekhez is vezetnek. Tehát
2: hát
0: vannak...
2: igen. Meg azt amúgy mondják is, hogy személyes adatokat, meg ilyen érzékeny adatokat ne adjunk meg neki, mert hogy ez azzal azért nagyon...
1: Hát igazából figyeljetek, őszintén belegondolom, minden személyes adatunk ott van az interneten. Tehát szerintem igazából nehéz ezzel mit kezdeni, ez van.
2: Viszont ami egy kicsit talán csatlakozhat, amit a Vince bedobott, így a morális kérdések, hogy vajon, ha már ilyen egyházi téma, hogy ez az AI dicsőítő zenéknek mennyire van létjogosultságok, vagy mennyire nevezhető...
1: Semmilyen AI zenék szerintem nincsen létjogosultság, csak az AI dicsőítő zenéknek nincsen, ugyanis hát a zene az egy emberi művészeti forma, egy emberi tevékenység, és hát onnantól kezdve, hogy nem emberek csinálják, hanem egy gép, mert az AI lehet természetesen szuperintelligens, vagy egyébként ez a szó is fura, hogy lehet egy mesterséges intelligencia, mindegy. Szóval, hogy...
2: De egy lelke nincs.
1: Hát onnantól kezdve ez nem emberi dolog, hogy nem emberek csinálják a zenét, szóval...
0: Egy kis kitekintés.
1: Szóval az nem.
0: Hogyha belegondoltok, a zenének semmi értelme nincsen. Tehát, hogyha tehát, nem úgy, tehát, hogy hogyha belegondolunk, mondjuk vegyük az evolúció, ami egy elfogadott szemléletnek mondja ma a tudomány, semmi, hogy az marad fönt, aki a leghatékonyabban tudja kezelni az erőforrásait, és a leghatékonyabban felhasználni őket. Most az, hogy vannak bizonyos frekvenciák, amiket együtt szépnek hallunk, vagy csúnyának hallunk, vagy bizonyos ritmusok, ezeknek semmilyen evolúciós ilyen magyarázata nincs. Tehát, hogy semmi értelme annak, tudományos szempontból, hogy mi zenét hallunk, hogy bizonyos hangrezgéseket szépnek fogunk föl. Tehát miért fejlődne magától bármilyenki, hogyha viszont elfogadjuk azt, hogy Isten teremtett minket, és a saját képmására teremtett minket, akkor jobban látszik, hogy ez lehet, hogy arra van, hogy őt dicsőítsük. Okay. És akkor most visszakanyarodva egy olyan témához, hogy mesterséges intelligencia nem ember, és amikor mondjuk zenét készít, akkor ez egy gép, ami kiad valamit, és nincs mögötte ember. Tehát a dicsőítésben nincsen

0: egyáltalán benne az emberi, tehát hogy valaki dicsőíti Istent, ez egyszerűen csak egy ilyen úgy teszünk.
1: Igen, és hát pont így a forrás, tehát a lélek az így nagyon nagy hiány, vagy egy igazából hiányzik ebből az egészből, úgyhogy innentől kezdve meg a lényege is hiányzik. Úgyhogy érdekes ezen gondolkozni, és kicsit utána járni, meg óvatosan kezelni az AI-t.
2: Igen, nem mintha mi ezzel sok mindent tudnánk kezdeni, nem mintha sok minden múlna rajtunk, de hát a saját életünkben talán azért mégis valami.
1: Igen, meg a döntéseinken keresztül, hogy mikor és mire használjuk azáltal azért a ránk néző hatásait, ezt valamennyire tudjuk talán még kezelni.
0: Meg tudjuk, hogyha utána nézünk a dolgoknak, és informáltak maradunk, akkor jobban ismerjük, hogy mik a veszélyei, meg ilyesmi.
1: Igen.
0: Talán lesz egy ilyen összefogás most. Így az emberiség már megmutatta, hogy össze tud fogni, hogyha valami nagyon nagy probléma közelít. És ezt így látjuk, hogy közelít. Tehát ez az, amire lehet, hogy ki tudjuk futtatni, hogy egy összefogással ezt megoldhatjuk, ez a reményteli. Kedves hallgatóink, most viszont végére értünk ennek a blokknak, úgyhogy a Mi Rádiónk híreit és a napszentjét hallgassák szeretettel, és maradjanak velünk.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Térképre kerülnek a magyar keresztény kórusok. Átadták a felújított templomot a Párciumi Szentjobbon. Regionális központot nyit a Jane Goodall intézet Szegeden. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Különleges kutatás indult a magyar keresztény egyházzene feltérképezésére, számolt be a Magyar Nemzet. A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutató Intézetének nagyszabású programja a Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz. A 2025-ben kezdődött kutatás célja, hogy átfogó képet adjon a magyarországi keresztény kórusokról, énekes közösségekről és az egyházzenei élet sokszínűségéről. Az első eredményeket szeptember 14-én mutatták be Budapesten a Hild Villában az Ars Sacra Fesztivál keretében. A program célja, hogy átfogó képet adjon a magyar nyelvterületen liturgikus szolgálatot végző keresztény kórusokról, azok repertoárjáról, működési körülményeiről és közösségi szerepéről egyaránt. A kutatásba első körben a görög és római katolikus, a református, evangélikus, adventista, baptista, örmény, valamint az unitárius felekezet kórusait vonták be. Egyházmegyei zarándoklat keretében adták át vasárnap a felújított templomot és zarándok központot a Bihar megyei Szentjobb településen, ahol egykor Szent István király jobbját is őrizték, adja hírül a nagyváradi római katolikus egyházmegye. A hívek vasárnap azért zarándokoltak Szentjobbra, hogy az ősi kegyhelyen a brünni fekete Madonna kegyképe előtt adjanak hálát, és kérjék a szűzanya további oltalmát. A szabadtéri szentmise főcelebránsa Böcskei László megyéspüspök, szónoka pedig Karácsony Tibor, az Erdélyi Mária Rádió igazgatója volt. A megyéspüspök a szentmise keretében megáldotta a felújított épületeket. Köszöntőjében azt kérte, hogy a megújult templom és apátsági épület is bátorítsa a híveket, hogy a mai világ forgatagában is lelkileg hiteles életet tudjanak élni. A Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében nyílik meg a Jane Goodall által alapított természetvédelmi program új regionális központja, írja a szeged.ma internetes hírportál. A kezdeményezés célja, hogy gyakorlati programokon keresztül mélyítse a fiatalok környezettudatos gondolkodását. A természet, állat és környezetvédelmi ifjúsági hálózatot 1991-ben Tanzániában indította el a tavaly októberben elhunyt Jane Goodall, a csimpánzok szociális és családi életének legismertebb kutatója. A programhoz azóta a világ 75 országában több mint 1,3 millió fiatal csatlakozott. Hazánkban 20 éve működik a Rügyek és Gyökerek Egyesület, melynek több mint 100 csoportja van. A munkát eddig 3 regionális központ segítette, Szeged lesz a negyedik. A fűvészkertben októbertől alsó tagozatos diákok számára szerveznek rendszeres szakköröket, később pedig a felső tagozatos és középiskolás korosztályt is bevonják a programba. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a napszentjéről.
2: A fájdalmas szűzanya ünnepe. Tegnap emlékeztünk a Szent Kereszt fölmagasztalására. A mai ünnep szorosan kapcsolódik ehhez a tegnapi ünnephez, hiszen a kereszt alatt ott állt Mária, Jézus édesanyja. Az egyház hivatalos imájában, a zsolozsmában csodálatos szép himnuszt imádkozunk. Áll megtörtent Krisztus anyja keresztfánál könnyet ontva. Úgy siratja szent fiát, gyásza lelkét meggyötörte, kén és bánat összetörte, törnek éle járta át. Ó, mi nagy volt ama drága szűzanya szomorúsága, egyszülött szent magzatán. Mennyit sírt, és hogy kesergett, látván azt a nagy keservet, azt a nagy kint szent fián. Ki ne sírna melyik ember, hogyha ennyi gyötrelemben látja lankadozni őt? Ki ne sírna Máriával, hogyha látja szent fiával szenvedni a szentszülőt? Népét, hogy megmossa szentől, látta tenger gyötrelemtől roskadozni Jézusát, látta édes egyszülöttét, halálos nagy elepettét, látta, hogy halálra vált. Krisztusom, ha jő halálom, anyád szeme rám találjon, mennybe hívjon engemet. A reggeli dicséretben folytatódik ez a szép himnusz, a fájdalmas anya ünnepén. Szeretetnek szent kút fője, add a fájdalomnak tőre, járjon át a lelkemen, hogy szívemben lángra kelne, Krisztusomnak szent szerelme, segíts négi tetszenem. Ó, szentséges anyám, tedd meg, a keresztre feszítetnek vésd szívembe sebeit. Szent fiadnak, a sebzetnek, ki miattam szenvedett meg, oszd meg velem gyötrelmeit. Add meg, kérlek, hogy míg élek, együtt sírjak mindig véled, s azzal, ki a fán eped. A keresztnél véled állni, gyászban véled egyé válni, erre hív a szeretet. Dicső szűze szent szüzeknek, kejhedet hadd ízleljen meg, add nékem fájdalmaid. Add tisztelnem, add viselnem, s nem felednem, holt szerelmem, Krisztusomnak kínjait. Sebeivel sebesítsen, szent mámorba részegítsen, omló vérével fiad, hogy ne jussak ama tűzbe, védj meg engem, drága szűzte, ha az ítélet riad. Tedd, hogy Krisztus szent keresztje, kín halála védelmezze áldásával szívemet. S hogyha testem porba tér meg, lelkem akkor a nagy égnek dicsőségét lelje meg. Amen. Csodálatos szép himnusz imádkozásakor szinte látjuk a kereszten szenvedő Krisztust és a kereszt alatt állni édesanyját, Máriát. Mária fájdalmas anya, ismeri szenvedéseinket, és bízunk abban, ha hozzáfohászkodunk, segít a szenvedések elviselésében. A fájdalmas szűzanya ünnepét 7. Pius pápa vezette be az egyházba, hálából a napóleoni fogságból való szerencsés visszatérésért. Szűz Mária szenvedése tiszteletének szentírási alapja többek között az az Aksímeon próféta által jövendőlt kijelentés, a te lelkedet is a fájdalom tőre járja át. Sok helyen ismerik Mária 7 fájdalmának titkait, és erről meg is emlékeznek. Ezek a következők: Símeon megjövendőlte Máriának szenvedéseit. Második, az egyiptomi menekülés, nélkülözés, hontalanság. Harmadik, a 12 éves Jézus elvesztése. Negyedik, találkozása keresztjét hordozó Jézussal a keresztúton. Ötödik, a keresztfa alatt látta szent fiát szenvedni és meghalni. Hatodik, Jézus levették a keresztről és karjaiba tették. Hetedik fájdalma Máriának, Jézust, gyermekét, az Isten fiát eltemették. Istenünk, te úgy akartad, hogy a szűzanya osztozzék fiat szenvedésében, és ott álljon dicsőséges keresztje alatt. Add meg egy házadnak, amely vele együtt részt vesz Krisztus kínszenvedésében, hogy része legyen Krisztus föltámadásában is. Bajloni Szent Paszkál szavaival imádkozzunk. Szentséges Szűz Mária, irgalmasság anyja, keserű fájdalmadra kérlek, amelyet a kereszt alatt szenvedtél, jöjj segítségemre utolsó órámon, mert nagyon rászorulok oltalmadra. Egész szívvel kérlek erre már most, légy velem halálom óráján. Amikor köszöntjük a boldogságos Szűz Máriát, akkor ezt is kérjük: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. És bízunk abban, hogy Mária meghallgatja kérésünket.
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
3: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják, és a következő percekben Gál Petra Júliával, a 777 szerkesztőjével fogok beszélgetni a zarándoklatokról, ugyanis a közelmúltban Lengyelországban is járt a Fekete Madonna zarándokvonattal Csesztohovába, illetve nem régiben közösen vettünk részt a Ferences ifjúsági zarándoklaton, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Köszöntök minden kedves hallgatót.
3: És először a lengyelországi élményeidről kérdeznélek. Nagyon erős lelkisége és történelme van a helynek. Te mit éreztél ebből, és mi maradt meg így a legjobban a helyieknek? Milyen szokásaik vannak, amivel így a Jóistent és a Szűzanyát szeretik, tisztelik?
4: Hát megindító volt, hogy eljuthattam Lengyelországba, Csesztohovába, hiszen az köztudott, hogy a lengyelek igen vallásosak és nagyon erős katolikus hitük van. Így egyébként magyar vonatkozása is van a helynek, hiszen az egyetlen magyar alapítású fáros szerzetes rendnek a központja Csesztohova. És hát rengeteg zarándok volt jelen, nem rajtunk kívül is, mi is igen sokan érkeztünk, de hát úgy összességében ez a hely nagyon át van imádkozva, egyfolytában zengenek az imádságoktól a kolostor, illetve a kegykápolna és a mellette lévő bazilika falai. Hát egyrészt ugye, ami miatt a legérdekesebb az az, hogy a harmadik legnagyobb Mária kegyhely Csesztohova, ugyebár Európában Fatima és Lourdes után a Fekete Madonna egy kép, ami ott a leghangsúlyosabb, és ezért zarándokolnak oda emberek. Hát ennek is egy igazán érdekes története van, és hát ami megindító, hogy minden reggel 6 órakor felnyitják, ünnepélyesen feltárják ezt a kegyképet, nagy hangos, fanfáros, harsanás, igazából ceremóniával, és erre minden hajnalban tele van ott a kegykápolna, és nyilván voltak ott messzire jött zarándokok, de hogy összességében nagyon sok lengyel helyi, és ugye ez nem egy ilyen, engem meglepett, hogy nem olyan, hogy nem tudom, egyszer kimegyek, hanem azért ott a helyiek tényleg minden reggel veszik a fáradtságot, korán felkelnek, és elbattyognak a kegykápolnába, tehát például ez olyan volt, ami engem igazán meghatott. Illetve minden este 9-kor elimádkozzák az áfát, ami a lengyelek nemzeti imája, amiben mi is bekapcsolódhattunk, amikor ott jártunk, és ez azért is érdekes, hiszen Csesztohova persze egyébként vallási központja is Lengyelországnak, illetve a pálosok központja, így Magyarországhoz is kapcsolódik, de ezen túl nemzeti központ is, és a szabadságuk szimbóluma is, tehát nagyjából olyan, mint számunkra Csíksomlyó.
3: És mi segített ezeken a programokon kívül lelkileg elmélyülni ezen az úton?
4: Én ugyebár nagyrészt inkább dolgozni mentem, mint sem bekapcsolni és hangolódni, viszont ahhoz, hogy hitelesen tudjak tudósítani, így nyilván igyekeztem minden pillanatot megragadni. Hát egyrészt maga az odáig tartó vonatos zarándoklat volt, ami segített hangolódni, hiszen azért az egy hosszú út volt, de nagyon jó volt, hogy különböző dalokkal, vezetett imádságokkal lehetett készülni arra, hogy ott megérkezünk erre a tegyhelyre, és rögtön, ahogy egyébként odaértünk, tudtunk is menni a kegykápolnába, és bekapcsolódhattunk ebbe az Ápel nevű imádságba, illetve rózsafüzért is mondtunk, nem egyszer magyarul is ott a lengyel falak között, a lengyelek között, szóval ezek mindenképpen, illetve hát a közösség, mert hát nagyon sokan mentünk, de bárhova járt, vagy nézett az ember ott Csesztohovában, mindenhol különböző helyeken, zarándokházaknál éneklő embereket látott, és hát érezhető volt, hogy ide mindenki nagyon komoly szándékokkal és mély hittel érkezett.
3: És hogyha egy ilyen istenélményt kéne kiemelni, amit így te ilyen nagyon személyes ajándéknak vettél a Jóistentől, akkor mi lenne az útról?
4: Talán az, hogy ez a kegykápolna igazából nem olyan nagy, és ráadásul a kegykép maga egy ilyen belső kis szentélyben van, ahova egyébként be lehet menni, sokszor ott van a zenekar, aki éppen dicsőít, és bementek például oda apácák is, és bárki bemehetett oda, de én hát egy kicsit félős voltam oda közel menni, és az egyik munkatársam, Havodász István mondta, hogy hát közvetítik amúgy így a kegykép ünnepélyes felnyitását, illetve este a lezárását, és ez már egy esti alkalom volt, amikor mondta, hogy hát ő figyeli a tévében is, hogy menjek oda közel hozzá nyugodtan, és mondom, jó, hát akkor nem okozok neki csalódást is, oda merészkedtem pont úgy, hogy a kamera hátulról engem is mutatott, viszont így kaptam meg a kellő löketet ahhoz, hogy én is oda térdelhessek a kegykép elé, ami hát egy maradandó élmény volt, és olyan közelről látni azt az egyébként nagyon érdekes történetű kegyképet, hiszen ugye Lukács apostolhoz köti a hagyomány, illetve egy olyan táblára festette ezt vélhetőleg a művész, ami a Szent Család názareti otthonából származó céduruslap volt.
3: És egy kicsit másik vizekre evezve, ugye a ferencesi fűselki zarándoklaton ott meg közösen vettünk részt, azt szerintem merőben más, mint a csesztohovai zarándoklat, ahova mondjuk vonattal érkezik az ember, és egy sima utcai ruhában meg tudja tekinteni a Máriáról készült kegyképet. Az ifjúsági zarándoklatra milyen célokkal érkeztél?
4: Hát na, oda például teljesen önszántamban mentem, és meg is leptem magam, hogy végül elköteleződtem, hogy megyek. Hát azzal a szándékkal érkeztem, hogy legyek képes arra, hogy én ezt végig csináljam a jó Istennel, mert hát nem vagyok a legerősebb fizikum valaki, de bíztam abban, hogy csak le tudom ezt gyalogolni, illetve hát egy kicsit úgy kiszakadni a mindennapokból, mert nagyon sokat telefonozok, és nagyon nem vagyok jelen sokszor a saját életemben, és igyekeztem volna ezt egy kicsit orvosolni ezzel a hát 5-7 nappal, hiszen 5 napot gyalogoltunk, de összességében egyébként én nem számítottam semmire, próbáltam úgy menni, hogy hát majd a jó Isten meglep, és hát meg is lepett összességében, mert én nem feltétlenül éltem meg ezt annyira pozitívan, bár visszamenőleg már így ennyi időtáblatából is megszépítette azért az idő.
3: Igen, azért azt hozzá kell tenni, hogy az egész táv az 138 kilométer volt, amit az emberek itt legyalogoltak, vagy legyalogoltunk, szóval azért nem kevés volt. És mi volt így neked személyesen mondjuk a legnehezebb, akár fizikailag, akár lelkileg, amilyen küzdelem volt, és végül le tudtátok küzdeni az Úrral?
4: Hát talán az első napot említeném, mert akkor egy nem bejáratott cipőben úgy gondoltam, hogy jó lesz elindulni, az egyetlen és legfontosabb dolog, amit az lelkünkre kötnek, hogy ezt ne csináljuk, ezt csodálatosan elkövettem, és utána már, amikor átvettem a cipőmet este, és onnantól csak felfelé vezetett az út, mert onnantól minden sokkal színesebb volt, mint azon az első napon, de én akkor azt gondoltam, hogy én haza fogok menni, tehát hogy ez nem pihentető, ez itt így még imádkozni sem tudok közben, viszont az, hát Isten igazából kiszeretgetett ebből a sértettségből, vagy nem tudom, hogy eléggé ilyen elzárkózott voltam tőle, sőt, igazából azt mondanám, hogy ez a zarándoklat, ez a gyalogos részem, mert hogy fizikális ilyen megterhelő volt, ez arra jó, hogy hát itt közben, miközben viszonyagos a lábam, és fáj a derekam, és egyébként meleg van, és félek, hogy elfogy a vízem, ott nincs idő felvértezve tartani az embernek a szívét, hanem ott kénytelen lesz ezeket a páncélokat eldobni, és ezáltal sebezhetővé válik a szíve Isten előtt, és egy ideig azt hiszi az ember, hogy ezek a sebek Istentől vannak, de hát ez egyáltalán nem így van. Viszont ő ilyenkor be tud lépni, és tudja ezeket gyógyítani, és az viszont fáj. Szóval az én lelkemet egy kicsit megszaggatta ez a zarándoklat, de tudtam, hogy ennek lesz haszna, vagy bíztam ebben, és azt gondolom, hogy ezt már most érzem is.
3: Akkor te bátorítanád arra az embereket, hogy mondjuk akár szó szerint, akár kicsit átvitt értelemben, így merjenek kimenni a pusztába, tényleg akár lelki értelemben, akár egy ilyen ferences zarándoklatra?
4: Igen, én mindenképpen én is régóta terveztem, hogy elmenjek egy ilyen jellegű zarándoklatra, és azt gondolom, hogyha én végig tudtam csinálni, akkor mindenki végig tudja csinálni, mert igazából ez nem rajtunk áll. Tehát, hogy én is sokszor voltam úgy, hogy Isten, már nem bírom ezt, vagy hogy így adj egy kis felüdülést, és nagyon felemelő volt azt érezni, hogy ott fizikálisan éreztem azt, hogy egy kis könnyebbséget kapok. Tehát igazából imával és kitartással ezt meg lehet csinálni, és nagyon sokat, és nem mindenki úgy, tehát egy különbözően fogjuk ezt megélni. Te is máshogy élted meg, tudom, és én is máshogy éltem meg, és ez mindenkivel valószínűleg így van, hiszen Isten egyébként is egyedileg szeret és vezet minket az életünkben. Szóval azt gondolom, hogy mindenkinek érdemes egy ilyenre ellátogatni, akármilyen zarándoklatra, mert ezekben a csendesebb percekben, vagy ezekben a rendhagyó percekben, amikor nem otthon vagyunk, vagy nem a mindennapi mókuskerékben, akkor sokkal fogékonyabbak tudunk lenni arra, hogy Isten mit szeretne velünk kezdeni.
3: Igen, és hát ezzel meg teljes mértékben egyetértek, hogy így Istennel küzdöttük le ezt, és nagyon jó volt azt látni, hogy például nekem is volt olyan pillanat, amikor azt mondtam, én nem bírom tovább menni, és így magamban így fohászkodtam, hogy uram, én nem vagyok kép, tehát hogy nem tudok tovább menni, és abban a pillanatban, ezt nem is tudom, hogy neked meséltem, de te hátra nyúltál felém, és kinyújtottad a kezedet, és így tovább húztál. És ez konkrétan azután volt, hogy én kimondtam magamban, hogy Isten, én nem tudok tovább menni. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen vigyázott ránk az egész út alatt. És nagyon szépen köszönöm, Petra, hogy így meséltél az élményeidről, és hogy így az egyetem előtt gyorsan rendelkezésünkre álltál. Nagyon szép és áldott napot kívánok neked.
4: Én köszönöm, és neked is, illetve minden kedves hallgatónak.
3: Köszönjük. És most pedig hallgassuk meg a Forrásponttól az Áldom Szent Neved című dalt, amiben szintén arról van szó, hogy akár a pusztán átvezeted az út, akár éppen nagyon vidám napoknak nézünk elébe, az Úr mindig velünk van.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Máté Rádió reggeli magazin műsorát, a napindítót hallgatták élőben Budapestről, innen a stúdióból, és hát most az a helyzet történt, hogy két műsorvezető társunk sajnos el kellett, hogy menjen, ugyanis kezdődik az egyetem, mi még itt tudtunk maradni, és mondjuk ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a egyetemistaként belekerülni egy ilyen közegbe, mint a rádió, és műsort vezetni. Hogy élette ezt meg?
1: Hát én nekem, ugye én ezt így tényleg a jó szinten legyen ajándékként, mert nekem a szakomhoz is kapcsolódik, úgyhogy azt csinálom, amit egyébként szeretek, és tanulok, és fontosnak tartok, szóval beszélhetek embereknek a hitről, Istenről, vagy másokat megszólíthatok, úgyhogy egyrésztre egy nagyon jó ilyen missziós és gyakorlási terület is, de például neked milyen érzés az, hogy így a technikusi pult mögül műsort vezet.
0: Én nagyon szeretem. Meg nem szeretek korán kelni, de amikor idejövök, akkor mindig úgy kelek föl, hogy na, ez egy jó nap, és a mai nap is egy tökéletes nap.
1: Hát ma is bejöttem a stúdióba, vagy bejöttünk a lányokkal, és akkor így megszólal a Vince, ez egy nagyon boldog nap, egy nagyon, nagyon jó nap, és amúgy ezt így fél hétkor hallani tök jó. Úgyhogy igen, meg a Vince, az például, amikor még Szolnokra járt, akkor valami 3:40-30-kor keltél, nem tudom.
0: Igen, de vannak dolgok, amik megérik.
1: Na, ez egy nagyon szép dolog.
0: Nagyon, hogyha bárki, most ez itt a reklámhelye, egy nagyon-nagyon jó lehetőség például a Máré Rádiónak a médiatábora, ahol így bele lehet kerülni ebbe, és tényleg bedobják az embert a mélyvízbe, de ez is egy olyan dolog, amire azt mondjuk, hogy megéri, mert csodálatos tapasztalatokat lehet szerezni, és utána zseniálisan. Tehát, hogyha bárki gondolkodik ebben, akkor ez jövőre is meg hirdetésre fog kerülni.
1: Meg hát szerintem önkéntesnek mindig lehet jelentkezni.
0: Így van, önkéntesnek is. Egyházi iskolák folyamatosan csatlakoznak ehhez a napindítós lánchoz. Hozzájuk is lehet csatlakozni, hogy a Máré Rádióban műsorokat készíthessenek. Ifjúsági szerkesztőségek folyamatosan alakulnak. Úgyhogy ezt is hirdetjük minden kedves hallgatónak. Viszont most sajnos műsorunk végére értünk, úgyhogy elbúcsúzunk. A mai adásban volt szó Arszakra, a fesztiválról, a szinkron színész képzésről, zarándoklatról, mesterséges intelligenciáról, úgyhogy érdemes visszahallgatni a Máré Rádió archívumában, amit az interneten megtalálnak. Úgyhogy búcsúznak a szerkesztő műsorvezetők.
1: Pap Daratya.
0: Biplak Vince, és hát ugye itt volt velünk meg Barát Benedek és Szepesi Anna, akik elmentek, de innen is köszönjük nekik a szolgálatot. Kedves hallgatóink, mai adásunk végére értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Most majd a Mi Rádiónk hírei fog következni, addig viszont hallgassuk meg a Rend Collective-től a Fight of My Life, tehát az Életem harca című dalt. Hallgassák szeretettel! Kickstart my heart and take my soul to the OR, 'cause I can't find a pulse, can't find the beat. Flatlined all the time, checking on my vital signs, I can't even stand the sight of me. It was hard to find you in the pain.

0: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: A Mi Rádiónk híreit hallgathatják. Mai napon tisztás. Hogyan lehet életigenlőknek maradni egy megváltozott élethelyzetben, és mi adhat erőt, amikor mindent újra kell gondolnunk? A Mária Rádió függőségről mindenkinek, Tisztás című műsorában az elfogadásról, az apaságról, a családról és a közösségről beszélget Endres Szűr Dávid Igorral a műsorvezető, Papp Ákos. Tartsanak velünk szeptember 15-én, kedden, este 8 óra 16 perccel. Holnapi napon napsugaras tornyok. Szeptember 16-án, este 8 óra 16 perckor ismét jelentkezik dr. Bodó Péter, művészettörténész és Bodnár Anita műsora, a napsugaras tornyok. Ebben a részben két protestáns és két görög katolikus templomról lesz szó. A műsort a budavári evangélikus templommal kezdjük, ahonnan a kőbányai református templomhoz megyünk, majd képzeletben ugrunk egy nagyot kelet felé, hogy láthassuk a miskolci búzatéri, illetve a debreceni Attila téri görög katolikus templomokat. Tartsanak velünk! 9. hónap 16-a, este 21 óra 05 perc, ima óra. Mindig időszerű átgondolni, hogyan viszonyulunk keresztény és magyar jövőnk szempontjával a fiatal generációk neveléséhez, helyzetéhez. Mindannyian érintettek vagyunk, hiszen ebben a nagy kirakós játékban mindenkinek helye és szerepe van. Ne hagyjátok a templomot, a templomot, az iskolát. Ez mindenki szent hivatása, feladata, ebben mindenkinek személyes felelőssége van. Az imaóra hangfelvétele új időpontban. 16-án, szerdán, este 9 óra 05 perckor hallható a Mária Rádióban. 9. hónap 17-e, klímabajnokok. A klímabajnokok rádióműsor 2026 őszi évadában ezúttal a fiatalokkal beszélgetünk arról, hogy ők mit tesznek a klímaváltozás ellen, és miket tanulhatunk akár mi is a tapasztalataikból. A szeptember 17-én este 6 órakor kezdődő adás vendége Fűzfa Csaba, fiatal városi és környezeti szakpolitikai elemző, akivel a városi fenntarthatóságról, lakhatásról, közlekedésről és a fiatalok városokhoz való viszonyáról beszélgetünk. 9. hónap 18-a, 16 óra 35, lélek ellenlét. A mai világban nehezen értető, ha egy közgazdász házas pár biztos egzisztenciával a háta mögött egy nap útra kell és Peruban missziót vállal. Az is nehezen érthető, miért és kinek van szüksége misszionáriusokra a 21. században. A szicíliai Giovanni Salerno atyát követte a bakonyi házaspár is, amikor csatlakoztak a szegények szolgái missziós mozgalomhoz, hogy a szegény emberek testi megmentéséért és lelki üdvéért dolgozzanak. A mai műsorban erről mesélnek a hallgatók a bakonyi házaspár. 10. hónap, 2-a, 16 óra 35 perc, lélek jelenlét. Hogyan teljesedhet be igazán egy házasság, hogyan teljesülhetnek azok az ígéretek, amiket egy pár egymásnak, Isten színe előtt az oltárnál megfogad? Menthető-e minden kapcsolat, és ha igen, akkor hogyan? Hogyan lehet visszatalálni egymáshoz akkor, amikor nagyon távolra sodródtunk? Nem szokványos Rózsa Marian és Rózsa Attila története, akik négyszer mondták ki az igent egymásnak. A lélek jelenlét mai áldásában velünk beszélget Király Eszter. A Mi Rádiónk híreit hallhatták.

0: Mária Rádió.
1: Vangel Imre atya gyémánt miséjén elhangzott homiliáját hallhatják.
2: Krisztusban, kedves testvérek! Szent István királyunk élete végén a Szent Koronát is, és magát az országot is felajánlotta Szűz Máriának. Ezzel mi magyarok Mária országa lettünk. Mai emlékezésünkben ezt a tényt szeretnénk elmélyíteni. Legelőször is azt nézzük meg, hogy mi indította erre a lépésre Szent István, mit akart ezzel elérni, megoldani. 1030-ban, tehát 8 évvel Szent István király halála előtt, második Konrád német-római császár hadat indított Magyarország ellen. Azt akarta, hogy hűvégi országká tegye hazánkat. Vele szemben a magyar hadat nem Szent István király vezette, ekkor ő már elmúlt 60 éves, hanem fiára Imrére bízta ezt a feladatot. Imre fiatal korában papi pályára készült, de mivel a bátya fiatalon meghalt, Szent István maga megérette Imrét, hogy bevezesse őt a kormányzás művészetébe. Az ország megvédése is feladata volt a királynak, ezért Imrének ehhez is értenie kellett. Imre Győr mellett ütközött meg a német sereggel, és fényes diadalt alakult. Az ütközetre készülve jól tudta ötvözni az ősi magyar harcvonalat a korabeli nehéz lovagi harcászattal. Ezt a német harcvonalat a magyar királyi udvarban volt alkalma elsajátítani, megismerni, hiszen Szent István testőrségében voltak német lovagok, ugyanis Szent István király felesége is bajnok nemzetiségünk volt, tehát német nyelvű. Szent István tudta, hogy az általa alapított ország nem elég erős, ezért elhatározta, hogy még életében átadja a trónt Imrének. Már kijelölték a koronázás időpontját is, de nem sokkal a gyönyörű között után Szent Imre egy vadászat alkalmával életét vette. A szóbeszéd megélletről is revesgetett, hiszen Konrád mellett a pogány magyarok közül is volt jelölt a trónra. Szent Istvánnak élete utolsó éveiben a trónöröklés megoldása volt a legnagyobb gondja. Mivel nem talált megfelelő megoldást, halálának közeledtét érezve ünnepélyesen felajánlotta a magyar koronát is és az országot is Szűz Máriának. Ez a háttere annak a mély magyar életérzésnek és meggyőződésnek, hogy országunk Mária országa, mi magyarok pedig Mária sajátos népe vagyunk. Szent István király részéről ez nem csupán egy jámbor gesztus volt, hanem nagyon is átgondolt és komoly következményekkel járó döntés. Politikailag ez egy üzenet volt úgy a német, mint a bizánci császár felé, hogy az ország nem közpréda, hanem igenis tartozik valakihez, van birtokosa, aki maga az Isten anya, Szűz Mária. Vessünk most egy rövid pillanat, történelmi forrásokra, melyek erről a felajánlásról szólnak. A harmadik Györgyi püspök által írt úgynevezett Hartwig legenda a 12. század elején Könyves Kálmán király uralkodása alatt és az ő megrendelésére körülbelül 1100 és 1116 között keletkezett. Ez a mű a harmadik egyben leginkább elterjedt Szent István életrajz, melyet megelőzött Szent István nagy legendája és kis legendája, így nevezi az irodalom történet. Ezt Könyves Kálmán királyunk azért rendelte, mert harmadik Incepápa 1201-ben ezt Szent István hivatalos életrajzává is nyilvánította. A Könyves Kálmán azért rendelte, hogy ezzel igazolja azt a jogát, hogy a magyar püspököket ő nevezheti ki. Ugye gondoljunk arra, hogy ekkor már az investitúra harcok korában vagyunk. Ez a harc a pápaság és a német-római császárság között keletkezett. A harmadik legenda azt hangsúlyozza, hogy Szent István a koronát és a jogokat közvetlenül a pápától kapta, így a magyar királyok különleges egyházi jogkörrel bírnak. A harmadik legendában Szent István király halálos ágyán kezét és szemét az csillagokra emelve az alábbi szavakkal alá ajánlotta fel Magyarországot Szűz Máriának. Én királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgéseimben a Szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel és az urakkal, a te oldalnakra bízom, nékik utolsó Isten hozzádok mondva, lelkemet kezelve ajánlom. Ezek után most megkérdezheti valaki, hogy érdekelte a későbbi korokban például a Habsburgokat, pláne a töröket, vagy a második világháború végén a Magyarországot megszálló szovjet csapatokat, vagy Magyarország Mária országa, vagy sem. Tehát a hatás történetét nézzük ennek a felajánlásnak. Először is hát azt szögezzük le, hogy Szent István a saját korának problémájára kereste a megoldást. A felajánlással kifejezte, hogy az országnak van gazdája, és ez a gazda Szűz Mária. És az üzenetet mind a német-római császár, mind Bizánc megértette. És mi a helyzet a későbbi korok, hogy úgy mondjuk, trónkövetelőivel? Érdekelte őket egyáltalán ez a felajánlás? Azt hiszem, hogy erre a kérdésre az őszinte válasz az, hogy nem érdekelte őket. Azonban a felajánlás következményeivel igenis szembesülni és számolniuk kellett. A magyar nép élni akarásának, szabadságvágyának kiformálásában nagy szerepe volt ennek a felajánlásnak. Népünk sohasem tudott belenyugodni az alávetett helyzetbe, mindig lázadt a szabadság érdekében. Sohasem adta fel a reményt, hogy szabaddá tud válni, a szolgasorban nem nyughatnak, mindig jellemzője volt a népnek, és a maga részéről minden lehetséges, sőt, sokszor a lehetetlent is megtette a szabadságért. És végül, de nem utolsó sorban, szóljunk arról is, hogy a nemzetünknek maga a léte tanúskodik arról, hogy Szűz Mária elfogadta Szent István király felajánlását, oltalmába vette országunkat. Számos alkalommal került az ország olyan körülmények közé, hogy a történelem logikája szerint meg kellett volna szűnnie, mint ahogy szétesett például a Hun Birodalom, vagy a Nagy Római Birodalom. Ilyen volt történelmünkben a tatárjárás, de talán még inkább a Mohácsi vész, aminek épp idén emlékezünk az 500. évfordulójára. A Mohácsi résznél meghalt maga a király is. A püspököknek mindegy a fele a csatamezőn halt esi alá. Oda vezet az országnak szinte a teljes vezető tétege. Mindez olyan helyzetben, amikor a szomszédos országok nem annyira segítőkezet akartak nyújtani nekünk, hanem prédája éhes vadakként vertek bennünket körül. Kedves testvérek! Jelenleg olyan korban élünk, amikor egyre többen a nyugati kultúra haláláról, végnapjairól beszélnek. És sajnos ez a közérzet jogos, van alapja. Szent II. János Pál pápa is már szólt arról, hogy Európa egyre inkább a halál kultúrája veszélynek van kitéve. Sok embernél megtörténik, hogy amikor Istentől távolodnak, ezzel párhuzamosan az emberi mi voltukban, emberi tartásukban is sérülnek. Szent István király a magyar népet Jézus Krisztushoz vezette, az evangélium útját mutatta meg. Ragaszkodjunk tudatosan ehhez a felajánláshoz. Ezen év tapasztalata világossá teszi számunkra, hogy az evangélium útja nem a halál útja, hanem az életé. Nem a Európa végnapjai, a halálnapjai nyíltak meg számunkra, hanem éppen az élet távlatba áll előttünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tartsunk egy picit csendben!
1: Vangel Imre atya gyémánt miséjén elhangzott homiliáját hallották.

minden reggel keressük meg gondolatban azt a személyt, távolit vagy közelit, akinek segíteni fogunk. Legyünk nyitottak minden percben arra, hogy észrevegyük, ki szorul segítségre. Mária életadó szeretettel szeretett, elsőként szeretett, legyen ez programunk ebben a hónapban. Mária és Erzsébet csodálatos anyasága segítsen minket abban, hogy fölfedezzük saját életünkben a csodákat. Isten szeretete nagyobb, mint amire mi számíthatunk. Akkora, hogy nekünk adja Mária közreműködésével egyszülött fiát. A meglepetések Istene minden nap ajándékoz nekünk valamit, amit nyitottsággal, hittel tudunk felfedezni. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újong üdvözítő Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek, mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk. Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők. Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta, hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt, az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel. Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról, melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké. Magasztalja lelkem az Urat!

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Leó pápa is megemlékezett a szeptember 11-i terrortámadások 25. évfordulójáról. Átadták a felújított templomot a Párciumi Szentjobbon. Szeptember 13-án tartották meg a 2026-os Szívünk Napja programsorozatot. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. Vasárnap az Úrangyala imádkozása után a Római Szentpéter téren mondott beszédében Leó pápa az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én történt terrortámadások 25. évfordulójáról emlékezett meg, áll az MTI hírében. Az egyházfő hangoztatta, hogy imádkozik mindazokért, akik életüket veszítették, és azokért is, akik még mindig a tragikus nap sebeit hordozzák magukban. Az amerikai pápa hozzátette, hogy a 25 évvel ezelőtti támadások a béke melletti elkötelezettséget sürgetik. Egy olyan pillanatban, amikor konfliktusok és erőszak sújtja számos testvérünket, mindenkit arra szólítok fel, imádkozzon, hogy az Úr békét hozzon a világnak, jelentette ki Leó pápa. Egyházmegyei zarándoklat keretében adták át vasárnap a felújított templomot és zarándok központot a Bihar megyei Szentjobb településen, ahol egykor Szent István király jobbját is őrizték, adta hírül a nagyváradi római katolikus egyházmegye. A hívek vasárnap azért zarándokoltak Szentjobbra, hogy az ősi kegyhelyen a brünni fekete Madonna kegyképe előtt adjanak hálát, és kérjék a szűzanya további oltalmát. A szabadtéri szentmise főcelebránsa Böcskei László megyéspüspök, szónoka pedig Karácsony Tibor, az erdélyi Mária Rádió igazgatója volt. A megyéspüspök a szentmise keretében megáldotta a felújított épületeket. Köszöntőjében azt kérte, hogy a megújult templom és apátsági épület is bátorítsa a híveket, hogy a mai világ forgatagában is lelkileg hiteles és mély életet tudjanak élni. Szeptember 13-án tartották a 2026-os Szívünk Napja programsorozatot, amely idén is az ország több pontján hívta fel a figyelmet a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére. A Magyar Kardiológusok Társasága és a Szívbeteg Egyesület szervezésében zajló ingyenes esemény központi helyszíne a Budapesti Múzeumkert volt. Továbbá Szeged és Debrecen városa is csatlakozott a programokhoz, olvasható a Betegegyesület honlapján. A látogatókat ingyenes lakossági szűrővizsgálatokkal, vérnyomás, koleszterin és vércukorszintméréssel, valamint életmód tanácsadással várták a szakemberek. A rendezvények kiemelt témája a laikus újraélesztés és a SafeCity applikáció használatának népszerűsítése volt. Emellett a szakmai előadásokon a szív elégtelenség kezeléséről és a pacemakerekről is tájékoztatást adtak az érdeklődőknek. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallották.
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a pápai Szent Anna templomból. A szertartást Darnai János atya mutatja be.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvérek, mai szentmisét az édesanyákért ajánlom fel. A fájdalmas szűzanyának van az emléknapja, és egy picit erről a dologról gondolkodnánk. Az édesanyáknak a helyzete nem könnyű, mert az édesanyáknak valahogy meg kell élnie azt, amit a szűzanya is megélt. Ott akkor, amikor Simeon azt mondja neki, hogy a te lelkedet is törjárja át. És nem csak egy kívülről jövő üzenetben éli meg az édesanya, hanem belülről is, amint megszületik a gyermeke, amint ott tartja a karjában, ott van benne az is, hogy mi lesz, ha én már nem leszek. Hogy fogom tudni őt nevelni, hogy fogom tudni őt erősíteni, hogy fogom tudni őt kísérni az élete útján, és még sok egyéb nagyon mély, és ugyanakkor akár szomorú gondolat is ott van az édesanyákban. És a fájdalmas szűzanya az egyfajta támogatást, egyfajta segítséget, egyfajta erőt tud adni számotokra, hogy igen, az Isten ott áll mellettetek, és megmutatja az utat, akkor, amikor kell. Vajon tudom-e rábízni magamat az Istenre? Tudom-e odaadni magamat neki, és azt a gyermeket is, akit rám bízott? Ezekkel a gondolatokkal hívlak benneteket, hogy vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen tudjunk részt venni ezen a szentmisén. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkoron szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk. Istenünk, Te úgy akartad, hogy a szűzanya osztozzék fia szenvedésében, és ott álljon dicsőséges keresztje alatt. Add meg egyházadnak, amely vele együtt részt vesz Krisztus kínszenvedésében, hogy része legyen Krisztus feltámadásában is, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent Lecke a zsidókhoz írt levélből. Testvéreim, Jézus földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott, és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól. Hódolatáért meghallgatásra talált. Annak ellenére, hogy ő volt a fiú, a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet. Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus atya és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott, Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus édesanyjához. Lám, egy gyermek által sokan elbuknak, és sokan feltámadnak Izraelben. Az ellentmondás jele lesz ő, míg a te lelkedet is tör járja át, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged.

0: Néhány gondolattal szeretnék veletek elmélkedni a mai evangéliumi szakaszról és a mai szép emléknapról. Mária ott áll előttünk, mint példakép. Ott látjuk Máriát a templomban, amikor Simon jövendőr róla, és Máriát a kereszt alatt, amikor Jézus rábízza a szeretett tanítványát. És a két jelenet között egy nagyon hosszú út van. Amikor az újszülött Jézust viszem, és Simeon mondja, hogy a te lelkedet is tőr járja át, és a között, a jelenet között, amikor Jézus ránéz Máriára, és azt mondja, asszony, íme a te fiad, fiú, íme te anyád. És valahogy az életünkben is megjárjuk ezt a hosszú utat. És ezen az úton nagyon sok küzdelem, nagyon sok szenvedés is van. Természetesen öröm is. Most én egy picit erre a küzdelemre és szenvedésre szeretném ráirányítani a figyelmeteket, hogy Mária hogyan ad ebben példát. Mária nem keményíti meg magát. Nem csinálja azt, hogy kibírom, beleállok, és majd én fájdalom nélkül megélem ezt a dolgot, hanem a szívét igenis megérinti. Már a kezdettől fogva, az első pillanattól fogva az, hogy ez a gyermek, ez küzdelmet is fog hozni. Sokan elbuknak, és sokan feltámadnak általa. És igen, talán az, amit egy édesanya nem is gondol ott akkor a megszületett gyermeke mellett, de hogy igen, a gyerek sokszor szenvedést okoz, amiatt is, hogy nem úgy viselkedik, nem úgy cselekszik, hogy az édesanyja büszke tudjon lenni rá. És ez egy nagyon emberi dolog. Aki szeret, sebezhetővé válik. A szeretetben mindig benne van a fájdalomnak a lehetősége. Mária nem kívülről nézi Jézust, Jézusnak a küldetését. Nem távoli szemlélője a fia életének. Annak, amit Jézus hordoz, annak visszhangja van Mária szívében is. A keresztet, amit Jézus visz, viszi Mária is. János evangéliuma nagyon egyszerűen fogalmaz, de megérinti a szívünket. Jézus keresztje mellett ott állt anyja. Mennyi életet hordoz ez a néhány szó? Mária ott van, ott áll, nem menekül el, nem fordul el, nem akarja megmagyarázni a fájdalmat, nem akarja levenni fiát a keresztről, nem tudja megszüntetni a szenvedését, és a legtöbbet teszi, amit tehet, ott áll. És egy édesanyának is. Milyen nehéz időről időre, mert nem menekül el, és nem fordul el a gyermekétől, akkor sem, hogyha az a gyermek fájdalmat okoz. Nem tudja megszüntetni a gyermeknek a küzdelmeit, elvenni tőle. Sőt, tudja azt, hogy ezek a küzdelmek a gyermek javát szolgálják sokszor. Nem tudja megszüntetni a gyermeknek a szenvedését. Még azt sem, hogy a gyerek elesik föl, ellenyúzza a térdét és bekötözi. Az akkor is fáj. Nem tudja megszüntetni a szenvedést, de tehet valamit. Ott lehet a gyermeke mellett. És vannak, akiknek egy olyan fájdalom van, hogy úgy tud a gyermeke mellett ott lenni, hogy távol van a gyermek. Mert elköltözött, akár egy másik országba, akár a föld másik részére. De akkor is ott lehetsz. Ott állni, ez a szeretet legnagyobb formája. Nem tudom megoldani a problémádat, de itt vagyok, veled vagyok ebben a problémában. Nem hagylak magadra. És Mária ebben példát mutat nekünk. Mária ott áll Jézus keresztje alatt, és ebben benne van minden hite. Ő nem látja még a feltámadás fényét. Az előtte szenvedő gyermekét, Krisztust látja. nem érti Isten tervét, de hűséges marad. És talán ez a mai emléknapnak a legnagyobb üzenete. A hit nem mindig azt jelenti, hogy mindent értünk, hanem azt jelenti, hogy ott maradunk Isten mellett akkor is, amikor nem értjük, amikor fáj az, amit mond, amikor nem esik jól megtenni azt, amire kér. Mária nem azért nagy, ha szabad így fogalmaznom, mert nem fáj neki, hanem azért, mert a fájdalomban is hűséges. Mária különösen is közel van azokhoz, akik szenvednek. Közel van az édesanyákhoz, akik aggódnak a gyermekeikért. Közel van azokhoz, akik tehetetlenül állnak szerettük fájdalma mellett, adott esetben akár halálos ágya mellett. Közel van azokhoz is, akik nem értik, hogy miért enged meg Isten bizonyos dolgokat. És közel van azokhoz is, akik csak annyit tudnak tenni, hogy egyszerűen ott állnak, jelen vannak. Mária maga jelenlétével tanít bennünket. A szenvedésben nem vagyunk egyedül. És azt is tanítja, hogy egy kereszt mellett is lehet szeretni. Ha végig gondolom, sokszor mennyire félünk a fájdalomtól, és hajlamosak vagyunk elmenekülni a nehézségektől. Pedig vannak olyan helyzetek, amikor nem lehet okosat mondani, nem tudunk megoldást adni. Tudok-e ott lenni egy beteg ágy mellett, vagy egy gyászoló ember mellett, vagy éppen egy bajba jutott családtagom mellett, vagy valaki egy barát mellett, aki mondjuk éppen összetörte magát. Nem feltétlen fizikailag, lehet, hogy éppen lelkileg. Vagy egy idős szülő mellett, aki lassan gyengül, megfogyatkozik erejében. A kereszt alatt álló Mária példát ad nekünk. Tanítja a szeretet hűséges jelenlétét. Akarok kapcsolódni hozzá? Akarok vele együtt lépni ezen az úton? Merem befogadni azt a tört a lelkembe? Adott esetben akarom akár tudatosan befogadni? Félünk ettől a törtől, pedig a tör nem pusztítja el Máriát, hanem sokkal inkább fölmagasztalja. És a te életednek a tőre sem fog elpusztítani téged, mert ez nem arra van, hanem sokkal inkább közelebb visz téged az Istenhez. A fájdalmas szív szerető szív, törrel átjárt, de hűséges szív. Kérjük Máriát, hogy tanítson bennünket, kísérjen és vezessen az úton, hogy ott tudjunk lenni, ahol fia van. Amen.
1: Isten vezessen.
0: Testvéreim, mindannyian, akik az élet terheit hordozzuk, lépjünk bizalommal a fájdalmas anyához, és vele együtt esedezzünk a mi Urunkhoz, Istenünkhöz.
2: Add, Urunk, hogy Szent Atyánk, Leó pápa, püspökeink, papjaink és szerzeteseink a fájdalmas anya lelkületével hordozzák szolgálatuk keresztjeit.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add kegyelmedet, hogy híveid a fájdalmas anya példájára erős lélekkel viseljék életük megpróbáltatásait.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Szent fiat fájdalmas anyjának könyörgésére enyhítsd és gyógyítsd meg, Urunk, a háború, a nyomor, az éhínség, meg a természeti csapások okozta sebeket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, Urunk, hogy az öregek, a betegek is elhagyottak, a hét fájdalmú szűz oltalmában vigasztalást nyerjenek.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: A szenvedő és tisztuló lelkeknek pedig legyen hatatos közbenjárója az irgalmasság anyja.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, Te a boldogságos Szűz Máriát sem kímélted meg a szenvedésektől. Az ő közben járására emelj fel minket elesettségünkből, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atya Szent Egyház javára.
0: Irgalmas Istenünk, fogadd el imádságunkat és áldozati adományainkat neved dicséretére, amikor Szűz Máriát ünnepeljük, akit Krisztus keresztje alatt rendeltél gondviselő anyánká, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy téged szentjeidben csodálatra méltónak valljunk, de kiváltképpen, amikor tiszteljük a boldogságos Szűz Máriát, az ő háladó ének által jóságodért magasztaljunk téged. Te valóban nagy csodákat műveltél szerte az egész földön, és nemzedékről nemzedékre folytatod, amit jó voltodból tettél értünk. Mert alázatos szolgáló leányodat kegyes szemmel nézted, s általa adtad nekünk fiadat, üdvözítő Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa. Boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen újongással zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatig.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent lélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, György érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanításán felbátorodva így imádkozhatunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékunkba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az életem.
1: Köszönöm.

0: Könyörögjünk. Magunkhoz véve örök megváltásunknak szentségi ajándékát, kérve kérünk, Urunk Istenünk, hogy akik a boldogságos Szűz Mária fájdalmára emlékeztünk, az egyház javára testünkben kiegészítsük azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Én egy nagyon szép napot kívánok nektek. Bíztatlak benneteket, hogy legyen bennetek az öröm, és ezzel az örömmel álljatok hozzá a fájdalomhoz is, kövessétek a Szűzanyát az úton, ami nem a küzdelemnek és a szenvedésnek az útja pusztán, de az is benne van az ő útjában, de ez a küzdelem és szenvedés, ez nem érdem nélküli, a tör nem véletlenül jár át, hanem azért, hogy megerősítsen, felemeljen és életet adjon. És ezt az életet kívánom nektek, kedves édesanyák. Most pedig fogadjátok a Szentmise záró áldását. Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg és őrizzen meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szentmise véget ért, menjetek békével!
1: Istennek legyen.

0: Enciklikák.
1: Száztizennegyedik pont. Ami most történik, egy bátor kulturális forradalom kezdeményezésének sürgető igényével szembesít minket. A tudomány és a technológia nem semlegesek, hanem egy folyamat kezdetétől a végéig különféle szándékokat és lehetőségeket hordozhatnak magukban, és sokféle formában működhetnek. Senki sem akar visszatérni a kőkorszakba, de elengedhetetlen, hogy csökkentsük a sebességet, hogy másképpen tekintsünk a valóságra, összegyűjtsük a kedvező és fenntartható fejlődési eredményeket, visszaszerezzük a féktelen megalománia által lerombolt értékeket és nagy célokat. Mert a jelenkori antropocentrizmus válságot hozott, és súlyos következményei vannak. 115. pont. A modern antropocentrizmus paradox módon odáig jutott, hogy a technikai látásmódot a valóság fölé helyezte, mert a mai ember a természetet nem tartja sem érvényes normának, sem élő oltalomnak. A technikai ember a természetet előfeltételek nélkül tárgyilagosan térnek és anyagnak tekinti, amelyre művéhez szüksége van, amelybe minden beleadható, bármi történjék is vele. Így módon az emberek szemében lecsökkent a világ önértéke. De ha az ember nem találja meg újra valódi helyét, akkor önmagát érti félre, és végül saját valóságának mond ellent. Isten nem csak a földet adta az embereknek, akiknek, amikor rendelkeznek felettük, figyelembe kell venniük az eredeti szándékot, hogy mire kapták ezt a vagyont, hanem magát az embert is Isten ajándékozta önmagának. Ezért tisztelnie kell azt a természeti és erkölcsi struktúrát, amellyel felruháztatott. 116. pont. A modern korban szélsőséges emberközpontú szemlélet hódított teret, amely más formában ma is káros hatásával mindenre, ami bármi közösre hivatkozik, és minden próbálkozásra, amely a társadalmi kötelékek megerősítésére irányul. Ezért eljött az idő, hogy újra úgy tekintsünk a valóságra, hogy figyelembe vesszük az általa szabott korlátokat, a valóság által szabott korlátokat, amelyek egészségesebb, gyümölcsözőbb emberi és társadalmi fejlődésre adnak lehetőséget. A keresztény antropológia elégtelen bemutatása vezethetett ahhoz, hogy az ember világhoz fűződő kapcsolatának téves felfogása terjedt el. Sokszor a világfeletti uralom prométeuszi álmát adták tovább, ami azt a benyomást alakította ki az emberekben, hogy a természetvédelem a gyengékre jellemző. Ehelyett az az emberi lénynek, mint a mindenség urának helyes értelmezése, ha felelős gondnoknak fogadjuk el. 117. pont. Az, hogy az ember nem törődik azzal, hogy felmérje a természetnek okozott károkat és döntéseinek környezetre gyakorolt hatását, csupán legnyilvánvalóbb következménye az érdektelenségnek az iránt, hogy felismerje az üzenetet, amelyet a természet saját szerkezetébe írva magában hord.

0: Nézőpont. Gondolatok az egészségről. Dr. Nardai Ilona műsora.
1: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Talán még biológiai tanulmányokban emlékeznek a mitokondriumokra. Ezek apró sejtszervecskék, és nem csak energiát termelnek, hanem kulcs szerepet is játszanak az anyagcsere, az immunrendszer, a hormonális szabályozás és a sejtek közötti kommunikáció fenntartásában is. A mitokondriumok fő feladata az ATP, vagyis az adenozin trifoszfát előállítása, ami a sejtek egyik legfőbb energiahordozó molekulája. Az energia származhat glukózból, zsírsavakból, aminosavakból, amelyeket a mitokondrium oxidatív rendszerén keresztül átalakít ebbe a bizonyos ATP-vé. Ez a folyamat rendkívül hatékony, például egy glukóz molekulából akár 30-32 ATP is keletkezhet. Több mint energia. Nem izolált egységekből áll, hanem ez egy dinamikusan változó, egymással kommunikáló hálózat. Így aztán a vas és kálcium háztartás szabályozásában, a szabad gyök egyensúly fenntartásában, hormonok, neurotranszmitterek, például a melatonin szintézisében, valamint a sejthalál szabályozásában is részt vesz. Ha megvillan ez az egyensúly, vagyis egy ilyen mitokondriális diszfunkció lép fel, ilyenkor oxidatív stressz, gyulladás, sejtkárosodás is lehet, és ez számos krónikus betegség, akár metabolikus, szívbetegség, neurodegeneratív, kialakulásában játszhat szerepet. A mitokondriális dinamika azt jelenti, hogy ezek összeolvadnak, szétválnak, hogy alkalmazkodjanak a sejtek energiaszükségletéhez és a stressz helyzethez. A környezetbe, környezeti változások, például testmozgás, időszakos böjt, hideg vagy hőhatás, mérséket oxidatív stresszt váltanak ki, ami serkenti a mitokondriális biogenezist és az ellenálló képességet. Ez a jelenség kulcsfontossága az egészség megőrzés szempontjából. A mitokondriumoknak szükségük van kihívásokra, hogy rugalmasan és hatékonyan működjenek. Integrátorok is, az emberi szervezet egyik legfőbb integráló rendszere, jelátvívő, szabályozó funkciók. A genetika, az anyagcsere, az immunrendszer és a környezeti tényezők között. Az élet energiája mitokondriumokban rejlik. Ezek az apró sejtszervecskék nem csak az ATP előállításáért felelősek, hanem meghatározzák, hogyan reagál testünk a stresszre, a tápanyagokra, a környezetünkre. A mitokondriumok egészsége tehát nem csupán sejtszintű kérdés, hanem az egész szervezet működésének az alapja. A jegyzetet Nardai Ilona állította össze.
0: Nézőpont. Dr. Nardai Ilona osztotta meg gondolatait az egészségről.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Regionális központot nyit a Jane Goodall Intézet Szegeden. Keresztet emeltek Hajdú Dorog térségében. Térképre kerülnek a magyar keresztény kórusok. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. A Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében nyílik meg a Jane Goodall által alapított természetvédelmi program új regionális központja, írja a szeged.ma internetes hírportál. A kezdeményezés célja, hogy gyakorlati programokon keresztül mélyítse a fiatalok környezettudatos gondolkodását. A hálózatot

0: 1991-ben Tanzániában indította el a tavaly októberben elhunyt Jane Goodall, a csimpánzok szociális és családi életének legismertebb kutatója. A programhoz azóta a világ 75 országában több mint 1,3 millió fiatal is csatlakozott. Hazánkban 20 éve működik a Rügyek és Gyökerek Egyesület, amelynek több mint 100 csoportja van. A munkát már eddig is 3 regionális központ segítette, Szeged lesz a negyedik. A fűvészkertben októbertől alsó tagozatos diákok számára szerveznek rendszeres szakköröket, később pedig a felső tagozatos és középiskolás korosztályt is bevonják a programba. Útmenti keresztet áldott meg szeptember 11-én Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek metropolita, írja a Hajdúdorogi Főegyházmegye. A kereszt a Hajdúdorogot Hajdúnánással és Nyíregyházával, valamint a Görögkutat összekötő utak kereszteződésénél áll. A kezdeményezés egy hajdúdorogi pedagógus házaspártól, Körtefái Istvántól és feleségétől származik. A talapzatot és a keresztet Fodor Zoltán hajdúdorogi kőfaragó készítette, a korpuszt Janka Gábor kazincbarcikai parókus alkotta meg. A szentelésen Kocsis Fülöp érsek metropolita arról beszélt, hogy a kereszt emlékezett Isten jelenlétére, a keresztvetés pedig nem csak egy szüleinktől és nagyszüleinktől átvett szokás, hanem hitvallás is. Dalanis Zoltán hajdúdorogi parókus a szentelést követően hangsúlyozta. Az útmenti kereszt a görögkútiakat is vigyázza, Krisztus pedig odafigyel Hajdúdorogra is. Különleges kutatás indult a magyar keresztény egyházzene feltérképezésére, számolt be a Magyar Nemzet. A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének nagyszabású programja a Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz. A 2025-ben kezdődött kutatás célja, hogy átfogó képet adjon a magyarországi keresztény kórusokról, énekes közösségekről és az egyházzenei élet sokszínűségéről. Az első eredményeket szeptember 14-én mutatták be Budapesten a Hild Villában, az Ars Sacra Fesztivál keretében. A program célja, hogy átfogó képet adjon a magyar nyelvterületen liturgikus szolgálatot végző keresztény kórusokról, azok repertoárjáról, működési körülményeiről és közösségi szerepéről egyaránt. A kutatásba első körben a görög és római katolikus, a református, evangélikus, adventista, baptista, örmény, valamint az unitárius felekezet kórusait vonták be. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hitünk és életünk sorozat új fejezete, Krisztológia, ezzel szeretnénk foglalkozni. Első témánk pedig a történelembe belépő Isten. Mai adásunk hitünk és teológiánk legszebb egyben a legmélyebb titkához vezet bennünket. Azt a területet szeretnénk vizsgálni, amit az egyház teológiája úgy hív, hogy Krisztológia, vagyis a Krisztusra vonatkozó tanítás. Amikor Krisztológiáról beszélünk, akkor nem egy elvont fogalmat, nem egy távoli filozófiai elméletet boncolgattunk, hanem a történelem legfontosabb kérdését tesszük fel. Azt a kérdést, amit maga Jézus tett fel a tanítványainak. Hát, ti kinek tartotok engem? Meghalljuk a kérdést, sokszor, amikor az írásban olvassuk, kimondjuk, vagy bent halljuk a kis fejünkben, a kérdés hozzánk is eljut, érezzük, hogy nem az apostolokat kérdezi pusztán az Úr, hanem minket. Hát te kinek tartasz engem? Látjuk, hogy a kereszténység mennyire gyökeresen különbözik minden más világvallástól. Azt mondjuk, hogy ez nem egy eszmerendszer, nem pusztán egy magasztos erkölcsi kódex, és nem is egy homályos, időtlen mitosz. 16. Benedek pápának van egy csodálatos, tiszta, kristálytiszta mondata, fogalmazása. Azt mondja, a kereszténység kezdetén nem egy etikai döntés vagy egy nagyszerű eszme áll, hanem a találkozás egy eseménnyel, egy személlyel. Ez a személy pedig a názáreti Jézus. A mi hitünk alapja pedig egy történelmi tény, hogy Isten belépett az emberi történelembe, belépett a terünkbe, belépett a mi időnkbe. Amikor azt imádkozzuk Szent Misében, vagy más alkalmakkor, Poncius Pilátus alatt szenvedett, akkor érezzük, hogy ez nem egy hol volt, hol nem volt, hanem egy konkrét földrajzi és történelmi koordináta. A kereszténység ereje, és az a példátlan alakító erő, amely 2000 éve formálja a világot, az nem fakadhat egy szép gondolatból. Csak is egy páratlan húsvér történeti személyiségből fakadhat. Őrá tekintünk, ővele szeretnénk újból találkozni, őről szeretnénk gondolkodni, őt jobban megismerni, de ki volt ő valójában? Megkérdezhetjük az utca emberét, föltehetjük a kérdést. Sokan azt fogják mondani, hogy Jézus egy csodálatos tanító volt. Jézus egy nagy próféta volt. Ez, aki talán azt mondja, hogy erkölcsi zseni, aki hirdetett igazságot, nagy igazságot, magát a szeretetet hirdette, csodálatos rátekintenünk. Lesznek bizonyára negatív hangok is. Ki minek látja őt, ki minek tartja őt. Amikor pedig a Krisztológiával kezdünk foglalkozni, akkor azt látjuk, hogy ez azt mutatja nekünk, hogy bár jó szándékok lehetnek ezek a válaszok, de nem állják meg a helyüket. Jézus ugyanis olyan dolgokat állított magáról, amelyeket egyetlen egyszerű jó ember, vagy valami egyszerű bölcs tanító sem mondhatna. Az ő állítása megdöbbent bennünket. A szinoptikusok, az evangéliumok, amikor olvassuk őket, akkor azt mutatják, hogy Jézus a tanítását nem úgy kezdi, mint a proféták. Nem azt mondja, így szól az Úr, hanem úgy, hogy én pedig mondom nektek. Saját tekintélyével állítja szembe magát a törvénnyel. Saját tekintélyével, saját nevében tesz csodákat. És ami a legmegdöbbentőbb, gondoljunk erre, a korabeli zsidóság számára még inkább mennyire döbbenetes volt, bűnöket bocsát meg. Ki teheti ezt meg, mindenki tudja, egyedül az Isten. És amikor pedig felteszik neki a kérdést, az idők végezetéig visszhangzó választ fogunk kapni tőle. Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Ezzel a kijelentéssel Jézus a saját isteni előéletére utal, magára veszi az Ószövetségi Isten nevét. Nagyon érdekes C.S. Lewis, az angol híres gondolkodó, író, teológus, Nárnia könyvek bizonyára ismertek számukra, Nárnia sorozat. C.S. Lewisnak a logikai levezetése hogyan mutat rá erre a helyzetre. Úgy nevezik ezt a teológiában, irodalomban, hogy Lewis-féle trilemma. Hallottunk már dilemmáról, itt most trilemma, nyilván a hármas szó benne van. Lewis így fogalmazott, egy olyan ember, aki pusztán ember létére olyanokat mondott, mint Jézus,
Nem lehetett nagy erkölcsi tanító. Vagy őrült volt, vagy pedig a pokol ördöge. Választanod kell, mondja Louis. Ez az ember vagy Isten fia volt, és ma is az, vagy pedig őrült, esetleg valami még rosszabb. De ne jöjjünk elő semmi olyan leereszkedő képtelenséggel, hogy ő egy nagy emberi tanító volt. Ezt a lehetőséget ő nem hagyta nyitva számunkra. Nem állt szándékában. Döbbenetes ez a levezetés, ugye? Trilemma. Választásra kényszerít bennünket Jézus. Választásra. A három szó angolban elbetűvel kezdődik: Lord, Liar és Lunatic. Úr, vagy hazug, vagy őrült, dilinyós. Ki vagy te, Jézus? A Keresztény vagyok című művében olvashatjuk ezt, Louisnak ezt a gondolatát, érdemes visszatérnünk hozzá. De halljuk meg Kajafás kérdését. Te vagy a messiás, az áldott Isten fia? És halljuk Jézus egyértelmű igenjét. Ezt a kijelentést abban a pillanatban a hallgatósága pontosan értette. Tudták, hogy ez Isten káromlás, méghozzá javából, ha nem igaz. És azonnal halálra is ítélték. Isten káromlás, ha nem igaz. A krisztológia tárgykörének tehát az az alapköve, nagy botrány és nagy csoda, az Isten ember titka. De valljuk, hogy nem csupán Isten küldötte érkezett el hozzánk, hanem maga Isten jött el. Szent Ágoston ezt a kettősséget olyan szépen költőjen, és mégis hajszá pontos teológiai élességgel, így fogalmazta meg, megismerte a mi gyengeségünket, de nem veszítette el a maga istenségét. Magához vette azt, ami nem volt, és megmaradt annak, ami volt. Ágoston. Kedves hallgató, kedves testvérek, ez a megistenülés titka. Ez a megistenülés igazi titka. A végtelen, felfoghatatlan, időtlen Isten megengedi, hogy korlátok közé szoruljon, hogy éhezzen, szomjazzon, hogy sírjon Lázár sírjánál, rettegjen a Getsemáni kert éjszakájában. Isten emberré lett, hogy az ember megistenülhessen. Fjodor Mihajlovics Dosztojevszki Jézus egyedülállóságáról beszél, érdemes idéznünk. Hogyha valaha is felmerül bennünk a kérdés, hogy mit jelent egy hívő ember, egy nagy gondolkodó számára a történelmi Krisztus, a történeti Krisztus, akkor érdemes felidéznünk az ő szavait. 1854-ben szibériai számüzetésből szabadulva egy levélben így tett hitvallást arról a Krisztusról, aki megmentette az életét. Dosztojevszki ezt írta tehát: nincs szebb, mélyebb, rokonszenvesebb, értelmesebb, bátrabb és tökéletesebb dolog, mint Krisztus. Sőt, mondok valami még félelmetesebbet, ha valaki bebizonyítaná nekem, hogy Krisztus az igazságon kívül áll, és az igazság valóban Krisztuson kívül lenne, akkor én inkább Krisztussal maradnék, mint az igazsággal. A mi prohászkánk, Prohászka Ottokár püspök úr azt mondja, Krisztus nem csak a történelem egy lapja, hanem a történelem lelke. A kereszténység, ahogy láttuk, nem egy eszme, hanem maga a történelembe lépő Isten, Prohászka Ottokár, a nagy püspök lelkíró, így fogalmazta ezt meg, ezt a titkot, nem csak egy lapja a történelemnek, hanem ő a történelem lelke. Őt keressük, vele szeretnénk találkozni.

A folytatásban pedig a témánk Krisztológia, az ige testélet, Krisztus valóságos emberség és a két természet. Folytassuk tehát elmélkedésünket, gondolkodásunkat Jézus Krisztus titkáról. Az első részben arról beszéltünk, hogy a kereszténység alapja egy történelmi botrány és csoda. Az, hogy a végtelen Isten belépett a mi véges világunkba. Föltesszük a kérdést, hogy mit jelent ez valójában, hogyan lehetséges ez. Jut eszünk be József Attila csodálatos költőnk egyik verse, tulajdonképpen címe, csonka versnek is tekinthetnénk, de a címe maga az első két sor. Az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Ez a hihetetlen közelség, ez a megtestesülés igazi titka. Az örök ige, a Szent Háromság második személye valóságos, teljes emberi természetet vett föl. Amikor tanulmányozzuk a krisztológiát, az egyik legfontosabb dolog, amit le kell szögeznünk, Jézus nem csak eljátszotta az embert. A korai egyházban megjelent egy tévtanítás, az úgynevezett doketizmus, amely azt hirdette, hogy Jézusnak csak látszat teste volt. Azt gondolták, méltatlan lenne az Istenhez a sár, a por, a verejték, a szenvedés, a vér, a könnyek. De látjuk, az evangéliumokat egészen mást mutatnak. A názareti Jézus valóságosan éhezett 40 napos böjtje után, valóságosan megszomjazott a szamariai asszony kútjánál, Jákob kútjánál, amikor vele találkozott, valóságosan szomjazott a keresztfán, elfáradt, elaludt a viharban, hánykolódó bárkában, sírt, gyászolt a barátját könnyekkel, Lázárt, vért izzadt, retteget haláltusájában. Látjuk és szemléljük ezeket a képeket, amit valóságosan megélt. Nazianzi Szent Gergely 4. században élt egyházatja, tökéletes választ ad erre. Azt írja, amit nem vett föl, azt nem is váltotta meg. Amit nem vett föl, azt nem is váltotta meg. Gondoljunk bele, ha Krisztusnak nem lett volna igazi emberi lelke, igazi emberi akarata és értelme, akkor az emberi lélek, akarat és értelem nem részesült volna a megváltásban. Jézus emberi természete valósággal képes volt a szenvedésre, és éppen ezen a valóságos hús-vér emberségen keresztül gyógyította meg a mi sebzett természetünket. De kérdezzük meg, hogyan fér meg egyetlen lényben a teremtő és a teremtmény? Hogyan lehet valaki egyszerre Isten és ember? Sokan próbálkoztak a történelem során ezt ésszel megmagyarázni, és sokan tévútra tévedtek. Valaki azt mondta, a kettő keveredik, mint hogy a bor és a víz keveredik. Mások szerint Jézus csak egy ember volt, akibe beleköltözött az isteni ige. Az egyház azonban hosszas és fájdalmas küzdelmek árán a 451-es kalcedóni zsinaton zseniálisan és véglegesen csodálatosan megfogalmazta a hitigazságot. Ez a dogma így szól, Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember egy személyben. Két természet van benne, az isteni és az emberi, és ez a kettő össze nem elegyítve, változhatatlanul, meg nem osztva, és szétválaszthatatlanul egyesül. Ez a hipostatika unió, a személyes egység titka. Ez szinte a Szent Háromság ellenképe, míg ott egy isteni természet van három személyben, itt két természet találkozik egyetlen isteni személyben. Pál apostol írja Filippiekhez írt levelében, csodálatos őskeresztény himnuszt idéz, Krisztus bár isteni természetben volt, kiüresítette önmagát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Ez a kenózis, teológiai kifejezés, kiüresítés. A végtelen Isten nem változott meg isteni létében, hiszen az Isten nem változhat, de a fiú Isten saját személyes egységébe vett fel egy emberi természetet. És mivel a személy egyetlen egy, ezért jogos, amit a teológia a tulajdonságok kicserélésének nevez. Mivel az az ember, aki Máriától született, ugyanaz a személy, mint az örök ige, ezért Szűz Máriát joggal nevezzük Isten anyának. És mivel a kereszten függő ember ugyanaz a személy, mint a fiú Isten, ezért Pál apostol joggal mondhatja, hogy a dicsőség urát feszítették keresztre.
A Teremtő belépett a teremtmények közé, hogy a teremtményeket felemelje a Teremtőhöz. Erről a felemelésről, a megváltás drámájáról szólunk majd a folytatásban. De most is idézzünk a nagyok közül, nagyoktól, Szent Ágoston, betlehemi paradoxon, mennyire ismerős Ágoston idézetének a háttere, amikor arról a felfoghatatlan titokról beszélünk, hogy a végtelen Isten és a véges emberi természet hogyan találkozott Jézus személyében, akkor az ókeresztény egyházatják sokszor a költészet nyelvét hívták segítségül. Ágoston az egyik karácsonyi beszédében így fogalmazta meg a megtestesülés megdöbbentő paradoxonát. Ő, aki a világot tartja, most egy jászolban fekszik. Ő, aki a csillagokat alkotta, egy asszony emlőjén csüng. Ő, aki az angyalok kenyere, szénán pihen. Ő az egek ura, és egy földi édesanyja gyermeke. Ágoston mellett pedig a másik csodálatos nagy klasszikus, Szent Atanáz, Atanásziosz, az imént említett kenózis céljáról, a kiüresedés céljáról. Isten emberré lett, hogy az ember megistenüljön. Sokszor feltesszük a kérdést, miért vállalt az Isten fia ezt a hihetetlen önkiüresítést, miért vette fel a mi gyenge emberi természetünket. Satanáza az, aki a IV. Században egyetlen azóta és sokat idézett mondatban adta meg a választ. Igen, Isten emberré lett, hogy az ember megistenüljön, vagy így is fordíthatjuk, mert ő ember lett, hogy mi istenekké legyünk. Kedves testvérek, kedves hallgatók, ebben a mondatban sűrűsödik teljes keresztény reménységünk. Isten leereszkedett a mi világunkba, a mi sötétségünkbe, hogy minket fölemeljen a saját dicsőségébe, a saját világosságába. Legyen neki dicsőség mindörökké. A folytatásban pedig szemléljük a megváltás drámáját. Miért lett Isten emberré?

A folytatás tehát, Krisztológia bevezetés, a megváltás drámája, miért lett Isten emberré? Mert a befejező részben, zene után elérkeztünk ahhoz a kérdéshez, ami talán a leginkább érinte a személyes életünket. Ezzel láttuk, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. De felmerül bennünk a kérdés, hogy miért volt erre az elképesztő isteni vállalkozásra szükség? Miért lett Isten emberré? Krisztus a történelem egyetlen igazi közvetítője. Csak ő állhatott hídgyanánt a két véglet, a végtelen Szent Isten és a bűnös véges emberiség között. A végtelen Szent Isten az egyik parton, és a bűnös véges emberiség a másikon. Az összekötő, aki emberi természete révén alatta áll Istennek, így tud képviselni minket. Isten mi személye révén pedig felette áll az embernek, így áldozata végtelen értékűvé válik. Canterbury Szent Anselm, 14. század nagy gondolkodója, híres könyvében, amelynek éppen ez a címe, Cur Deus Homo, vagyis miért lett Isten emberé, igyekszik válaszolni erre, logikája a következő. A bűnbeeséssel az emberiség egy olyan szakadékot teremtett, egy olyan adósságot halmozott fel Istennel szemben, amit emberként a maga véges erejéből soha nem tudott volna jóvá tenni. A végtelen Istent megsértő bűn végtelen elégtételt követelt, csak hogy erre az ember képtelen volt. Egyedül Isten tudta volna megadni ezt a végtelen elégtételt, de Istennek nem volt miért fizetnie, hiszen ő nem ő vétkezett. Az embernek kellett volna fizetnie, de ember nem volt képes erre. Ehhez tehát egy Isten emberre volt szükség, valakire, akinek emberként volt miből áldozatot hoznia, és akinek a cselekedete Istenként végtelen értékű volt. Itt azonban egy nagyon fontos dolgot kell, kedves testvérek, rávilágítanunk, hogy elkerüljünk egy súlyos félreértést. A kereszténység megváltás tanát sokszor úgy karikírozzák, mintha az Atya Isten egy sértődött vérszomja zsarnok lenne, akinek a haragját csak a fia kényszenvedése és vére tudja csillapítani. Rettenetes ez a pogány Isten kép. Isten maga a szeretet. A megváltás műve nem Isten haragjának a csillapítása, hanem az Isten ember végtelen szeretetből fakadó engedelmességének gyümölcse. Krisztus nem kényszerítették a keresztre, azt mondja az evangéliumban, életemet adom, senki sem veszi el tőlem, én magam adom oda. Krisztus emberi akarata teljesen szabad volt a halál vállalásában, és éppen ezzel a végtelen szabad, atyát és embereket szerető engedelmességével szerzett nekünk váltságot. Megfordította Ádám engedetlenségét. Krisztus engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Pilinszky János egy interjúban döbbenetes erővel így mondta ki, a kereszténység nem vallás, hanem egy dráma. Isten drámája a történelemben. Valóban az. Isten részéről a megváltás teljesen ingyenes, Isten semmi nem kényszerítette rá. Egyedül a saját irgalmas ember szeretete indított arra, hogy utánunk nyúljon a sárba, és a sár most valóságos, a sárgolyó, az ember, aki elmerül benne, kiválaszthatott volna más módot is a megmentésünkre, vajon? Igen, a mindenható Isten egyetlen szavával megbocsáthatott volna. De azt látjuk, hogy ő a legkiválóbb módot, a megtestesülést választotta, mert így mutatta meg leginkább az irántunk való felfoghatatlan szeretetét. Közeledünk az adásunk végéhez. Egy modern hasonlattal hagy éljünk korábban idézett C.S. Lewis gondolata nyomán. Jézus nem csupán egy új utat mutatott a jóhoz, mint a földi tanítók. Nem odaállt a szakadék szélére, hogy átkiabáljon nekünk néhány jó tanácsot, hogy ugorjunk át a túloldalra. Ő maga lett a híd, maga lett az út. A megváltás, ha úgy tetszik, a történelem legnagyobb transzplantációja. Az emberiség haldoklott a bűn miatt, Isten pedig az ige megtestesülésével és a kereszt halállal a saját szívét adta oda a mi beteg melkasunkba, hogy újra éljünk. Krisztológia. A krisztológia nem elmélet. A krisztológia
Annak a felismerés, hogy valaki annyira szeretett minket, hogy elhagyta az eget, felvette a mi nyomorúságunkat, és a halálon át utat tört számunkra az örök életbe. Hát ti, kinek tartjátok őt? Ez az a kérdés, amire mindannyiunknak a saját életünkkel kell megadnunk a választ. Legyen idézet, ha az előző két blogban találkoztunk olyanokkal, akiket méltó volt idézni, és az Isten igazság csodálatos gazdagságából merítettek és szóltak hozzánk, hát akkor most a befejezéshez közeledve, a megváltás drámája kapcsán Aquinas Szent Tamást idézzük, a kereszt, mint tanító szék. Amikor Krisztus megváltói művére a keresztre tekintünk, akkor gyakran csak fájdalmat és szenvedést látunk, Aquinas Szent Tamás pedig a csodálatos középkor legnagyobb teológusa arra figyelmeztet minket, hogy a Golgota sokkal több ennél. Azt mondja, a kereszt nem csupán a szenvedés fája, hanem a tanítás katedrája is. Vagyis Krisztus onnan a magasból mutatta meg a legnagyobbat Isten szeretetéből, megbocsátásából, engedelmességéből. Ott tartotta a legfőbb prédikációját, a legnagyobb tanítását szavak nélkül. Aquinas Szent Tamás mondata pedig tehát ez, újból mondom, a kereszt nem csupán a szenvedés fája, hanem a tanítás katedrája is. És az utolsó idézetünk pedig a mai napra, Nagy Szent Leó pápa, a nevét hallom mindjárt karácsony jut eszemben, és most sem fogunk csalatkozni, a lélekben ott is leszünk mindjárt. A legnagyobb alakja talán azoknak, akik a karácsony örömét meg tudják fogalmazni, az ember megváltott ember méltóságáról beszéde így szól. Ismert fel, ó keresztény, a te méltóságodat. Mint hogy az isteni természet részesévé lettél, ne akarja bűnös életmódra visszatérve a régi alacsonyságodba süllyedni. Emlékezzél, milyen főnek és milyen testnek vagy a tagja. Ne feledd, hogy kiszabadultál a sötétség hatalmából, és áthelyeztek Isten országába és az ő csodálatos világosságába. Hát ha megértjük, milyen árat fizetett értünk az Isten ember, és hogyan emelte fel megváltással a mi emberi természetünket, az egész életfelfogásunkat, akkor meg kell változtatnunk. Leó pápa ezzel bíztat bennünket fönséges, emelkedett szavaival, a megváltott ember méltóságával igyekezzünk válaszolni erre, a mindennapi életünkben, szavak nélkül talán, tanúsággal. Ez a válaszom Krisztus a kérdésedre, ki vagy te nekem? A szeretet műve, amelyet tőled tanulva, téged utánozva igyekszem megvalósítani. Ez legyen most ma a legnagyobb válaszom, tanúságom. Kinek tartalak téged? Kiben van az én reménységem? Kiben van az én és a mi üdvösségünk? Ennek a reményében búcsúzom a kedves hallgatóktól. Áldott szép napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Térképre kerülnek a magyar keresztény kórusok. Átadták a felújított templomot a Párciumi Szentjobbon. Regionális központot nyit a Jane Goodall intézet Szegeden. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Különleges kutatás indult a magyar keresztény egyházzene feltérképezésére, számolt be a Magyar Nemzet. A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutató Intézetének nagyszabású programja a Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz. A 2025-ben kezdődött kutatás célja, hogy átfogó képet adjon a magyarországi keresztény kórusokról, énekes közösségekről és az egyházzenei élet sokszínűségéről. Az első eredményeket szeptember 14-én mutatták be Budapesten a Hild Villában az Ars Sacra Fesztivál keretében. A program célja, hogy átfogó képet adjon a magyar nyelvterületen liturgikus szolgálatot végző keresztény kórusokról, azok repertoárjáról, működési körülményeiről és közösségi szerepéről egyaránt. A kutatásba első körben a görög és római katolikus, a református, evangélikus, adventista, baptista, örmény, valamint az unitárius felekezet kórusait vonták be. Egyházmegyei zarándoklat keretében adták át vasárnap a felújított templomot és zarándok központot a Bihar megyei Szentjobb településen, ahol egykor Szent István király jobbját is őrizték, adja hírül a nagyváradi római katolikus egyházmegye. A hívek vasárnap azért zarándokoltak Szentjobbra, hogy az ősi kegyhelyen a brünni fekete Madonna kegyképe előtt adjanak hálát, és kérjék a szűzanya további oltalmát. A szabadtéri szentmise főcelebránsa Böcskei László megyéspüspök, szónoka pedig Karácsony Tibor, az Erdélyi Mária Rádió igazgatója volt. A megyéspüspök a szentmise keretében megáldotta a felújított épületeket. Köszöntőjében azt kérte, hogy a megújult templom és apátsági épület is bátorítsa a híveket, hogy a mai világ forgatagában is lelkileg hiteles életet tudjanak élni. A Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében nyílik meg a Jane Goodall által alapított természetvédelmi program új regionális központja, írja a szeged.ma internetes hírportál. A kezdeményezés célja, hogy gyakorlati programokon keresztül mélyítse a fiatalok környezettudatos gondolkodását. A természet, állat és környezetvédelmi ifjúsági hálózatot 1991-ben Tanzániában indította el a tavaly októberben elhunyt Jane Goodall, a csimpánzok szociális és családi életének legismertebb kutatója. A programhoz azóta a világ 75 országában több mint 1,3 millió fiatal csatlakozott. Hazánkban 20 éve működik a Rügyek és Gyökerek Egyesület, melynek több mint 100 csoportja van. A munkát eddig 3 regionális központ segítette, Szeged lesz a negyedik. A fűvészkertben októbertől alsó tagozatos diákok számára szerveznek rendszeres szakköröket, később pedig a felső tagozatos és középiskolás korosztályt is bevonják a programba. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Kalauzanci Szent József ünnepén, augusztus 25-én évről évre felidéződik bennem az a himnusz Kalauzanci Szent Józsefhez, amelyet Sík Sándor fogalmazott meg. Szentje és Atya kegyes iskoláknak kezdődik ez a himnusz, és talán a hangsúlyos gondolat ebben a himnuszban hitre, tudásra, szép életre, jóra példaadója. Kalauzanci Szent József így állhat előttünk. És itt mi a Mári Rádióban valahol ezt a célt tűztük ki magunk elé, hitre, tudásra, szép életre, jóra vezessük, segítsük a minket hallgatókat. Milyen jó, hogy ezt már több mint 20 éve teheti a Mári Rádió. Milyen jó, hogy közös összefogásunkkal végezhetjük ezt a szolgálatot, hirdethetjük a jó hírt, az örömhírt, Isten szavát, Isten igéjét minden ember számára, aki csak valamilyen módon rátalál a Mári Rádió hullámhosszára. Hálásak vagyunk kedves hallgatóinak, hogy segítik, támogatják a rádió műsorát, a rádió működését. Nyár folyamán többféle akció is volt, amelyben kértük a hallgatók támogatását, és azt látjuk, hogy sikerrel járt mindez, mert elkezdett csökkenni az az adósság halmaz, amely tavasz végén, nyár elején felhalmozódott itt a rádióban. Hálásan köszönjük tehát mindenkinek az adományát, kérjük terjesszék a rádió jó hírét, és biztassanak másokat is, hogy segítsék anyagiakkal is a rádió műsorát, a rádió működését. Hálásak vagyunk, imádkozunk minden adakozónkért. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Bárány Béla atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Istenünk, hála neked, hogy nem vagy néma, és mindig szólsz hozzánk emberekhez. Szólsz hozzánk a Szentírás szavain keresztül, lelkiismeretünkön, embertársainkon keresztül, és életünk eseményein át is megszólítasz minket. Innen tudjuk meg, hogy vagy, és hogy fontosak vagyunk neked. Köszönjük azt, hogy sokakat meghívsz szolgálatodra. Számodra nincs fölösleges és értelmetlenül eltöltött élet. Mindenkinek van feladata, tevékenysége, amire meghívtad, meghívod. Köszönjük, hogy te választasz ki minket, te hívsz minket, és nem mi jelentkezünk. Ahogyan te hívtad meg az apostolokat, ez a meghívás tart azóta is, és már ez is azt jelenti, hogy szent lelked köztünk van és működik. És soha se tudjuk, hogy kitől, hogyan, mikor, miért ez történt, miért ez a mondat fogott meg. Ez a te titkod, és az a te ajándékod is egybe. Add, hogy ezeket meg tudjuk hallani lelkünk csöndjében, és erre válaszoljunk bátran, örömmel, mert ha meghívtál, akkor küldetést is adsz, ha küldesz minket, akkor velünk leszel. Amen.
2: Bárány Béla atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Mert hogy nagyon-nagyon sok minden történik itt a Mária út környékén, a Mária úttal, nemzetközi szinten és hazánkban is. Első beszélgető társammal, Földvári Leventével arról fogunk beszélgetni, hogy hát évek óta próbálkozunk a Mária utat európai kulturális úttá minősítetni, hogy így fogalmazzak. Az Európa Tanácsnak van egy nagyon-nagyon szép programja, amelynek keretében bizonyos tematikus utak elnyerhetik az európai kulturális út minősítést. Ez nyilván azt hordozza, azt kell alapvetően bizonyítani, hogy az adott eszme, az az útvonal, amit képvisel, mennyire része a mai ember közös tudatának itt Európában, és hát úgy gondoljuk, hogy a Mária tisztelet és búcsújárás hagyománya, és ennek a kulturális lenyomatai, azok bizony igenis megérdemelnék, hogy európai minősítéssel rendelkeznek. No, majd erről fogunk egy picit Leventével beszélgetni, hogy hogy is áll ez az ominózus pályázat, milyen követelményeknek kellett megfelelni már eddig is, hogy a pályázat benyújtására kerülhessen, és aztán hát mi várható a következő időszakban. Szóval erről fogunk majd beszélgetni, és aztán a műsor második felében pedig egy régi új hagyományt próbálunk idehozni a hallgatók elé. Vác Hétkápolna zarándoklat zajlott többek között a hétvégén a Mária úton. Erről fogunk a szervezővel, Csiri Csabával majd beszélgetni, de ha minden igaz, akkor most itt van már a vonalban Földvári Leventét. Nagy szeretettel köszöntöm. Szia, Levente!
1: Szia, Zsófi! Jó reggelt, köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és egy kicsit el tudtunk csípni, mert hát nagy munka van most már, ha jól tudom, itt a Mária út európai kulturális úttá minősítésének a folyamatában. Egy picit azért nézzünk a kezdetekre rá, nagyon röviden már azért meséltem egy picit a hallgatóknak arról, hogy mi ez az európai kulturális út dolog, de azért az idei pályázatról egy picit mesélj nekünk, mit kellett igazából bizonyítani a Mária út kapcsán, miről is szólt ez a pályázat részleteiben?
1: Igen, köszönöm a kérdést. Tehát ez a pályázatnak a határideje július 31 volt, amikor be kellett adni véglegesen. Ez egy ilyen igazi masszív 20 plusz oldalas pályázati anyag volt, ahol hát itt teljesen ki kellett vesézni a Máriát olyan szempontból, hogy belekérdeztek minden, hogy milyen eseményeink vannak, hogyan működünk, kik a tagjaink, kik a szervezeteink, hány országban vagyunk jelen, miket képviselünk, mi a tematikánk, miért vagyunk Európa szinten relevánsak, hogy hogyan vagyunk finanszírozva, tehát így nagyon részletesen bele kellett menni minden ilyen kis részletkérdésbe, és nagyon sokat dolgoztunk majd a Zsomborral, hogy ez összejöjjön, és szerencsére sikerült, és most már egy még izgalmasabb fázisába lépett a pályázat, ugyanis most fog majd, pont egy pár napja kaptuk meg az Európa Tanácstól a kirendelt szakértőnket, aki majd ide fog jönni, és ellenőrizni fogja, amit mi leírtunk abban a pályázatban, hogy mennyi mindent csinál a Mária út, és hogy mennyire számítunk, azok ténylegesen úgy vannak el, hogy leírtuk, és ezt nagyon várjuk már.
0: Ugye nagyon-nagyon sok féle dolgot kell itt, ahogy te is elmondtad, kvázi bizonyítanunk, hogy micsoda értéket képvisel a Mária út. Azért azt gondolom, hogy akik járják a Mária utat, vagy van már egy zarándok tapasztalatuk, vagy hát amúgy is járják az országot, vagy a régiót, szembesülnek azzal, hogy Szűz Máriának a szeretete, a tisztelete tényleg micsoda épített örökség, vagy kulturális értéket képvisel, de mi az a sajátosság, amit ebben a pályázatban ide tudtunk hozni? Arra gondolok, hogy ugye ez mennyire élő dolog, mennyire tud kapcsolatot teremteni az emberek között a mai napig is, illetőleg az ifjúsággal kapcsolatosan. Egy pár gondolatot ebben segíts azért a rádióhallgatóknak ezt elképzelni, hogy ugye hogyan próbáljuk azt az érvet bizonyítani, hogy a Mária út egy élő szövet.
1: Igen, tehát amit megkaptunk mi pár éve a pályázatban, és ami miatt nem kaptunk meg a minősítés, az főleg az volt, hogy az ilyen Franciaország, Spanyolország, Németország így beleszóltak, hogy bocsánat, de hogy Mária út az ő országban miért nem működik, amíg ott is van nagy kegyhelyek, és a mi válaszunk most már erre, és amire most a hangsúlyt fektetjük, pályázatban az a közösségeknek a kiemelése, hogy a Mária út az ilyen nyugati európai zarándoklatokkal ellentétben, ahol mondjuk, hogy elképzeltek egy elfogadást,

0: minót, akkor az inkább egy ilyen kihívás, hogy akkor, és az általában egyedüli kihívás, hogy akkor azt végigcsinálod, teljesíted, és megtudod, és megváltoztatod magadban, de a Mária útnál, ami nagyon fontos, ez a közösségi zarándoklat, és ezt szokadik kihangsúlyozni, hogy ennek van itt hatalmas hagyománya, itt Kelet-Közép-Európában, már a középkorba visszamenőleg is, a Mária tisztelettel, hogy az ilyen helyi kis falvak, ugye, amik Máriacell és Csíksomlyó között elterülnek, hogy mennyi sok kis közössége van a Mária útnak, és hogy ezek a közösségek azok, akik megteremtik a Mária útnak a lényegét, mert a Mária útnak, mint nagy európai szervezet, vagy közép-európai szervezet éppen, ezeket fogja össze, és csinál belőlük országos eseményeket, ugye 40 napos zarándokatokat Csíksomlyóba, illetve különféle kulturális kiállításokat, örökségi helyszíni látogatásokat. Tehát ami a kulcsfogalom, szeretném kihangsúlyozni még egyszer, az a közösségi zarándoklat, és az, hogy tényleg egy ilyen kettyhely, akár egy ilyen kisebb, elrejtett három szent kút kettyhely köré is milyen élő közösség tud létrejönni, csak azért, hogy őrizzük a hagyományt, és hogy a Mária tisztelettel közelebb kerüljünk Istenhez.
1: És hát ugye nagyon sok új dolgot is inspirál ez a fajta hagyomány. Ugye rengeteg ifjúsági program is indult a Mária út berkein belül, erre a fajta kulturális értékre épülve ugye volt több Erasmus programja mostanában a Mária útnak, ami a fiatalokat nem feltétlenül a gyaloglás oldaláról próbálta elindítani ezen az úton, hanem a kulturális értékek bemutatásáról. Hogyan láttad ennek a jelentőségét és az eredményességét ezeknek az Erasmus pályázatoknak ebből a szempontból, már hogy az európai kulturális utas pályázat szempontjából?
0: Igen, szóval kettő nagyobb Erasmus pályázatunk volt ebben az évben. Ugye, vagy az egyik az még tavaly is kezdődött, ez a konferencia sorozatunk, ahol konkrétan az volt a célunk, hogy egyetemista fiatalokat összegyűjtsünk, egy-egy konferencia napra fél éven keresztül havonta egyszer, és átadjuk nekik ezt az európai kulturális pályázatot, hogy mi ez a program, hogy önmagában beszéljünk arról, hogy mi az, hogy kulturális értékek, mi az, hogy európai fiatalnak lenni, és hogy oda bevontunk nagyon sok szakértőt különböző kulturális útonakról. Ez a pályázatunk szerintem nagyon jól sikerült. Most voltam ugye a záró diszeminációs alkalma augusztus 25-én, ahol bemutattuk a különböző eredményeinket, mert ebből készült egy kutatás, és felmértük azt, hogy a mai fiatalság hogyan áll a kultúra bizonyos részeivel, illetve hogy mennyire ismeri ezt a kulturális úton a programot, és ezt én bemutattam, ezt a kis Erasmus pályázatunkat még lent Pécsen, amikor volt egy ilyen training akadémia ennek az úton a programnak, és ott is többen néztek, és nagyon gratuláltak, és igazából nem is annyira van jelen ez a Erasmus pályázatos dolog a többi európai kultúrás útvonalnál, akik már megkapták a minősítést, tehát ezt mindenképpen nagyon jó szemmel nézem, és hogy nagyon előnyös, hogy mit csinálunk ilyen Erasmus pályázatokat, illetve most volt nyáron egy Keszthelyen egy kórus találkozónk, ahol a felvidékiek, illetve magyarországi magyarok találkoztak, és énekeltünk közösen, csináltunk flashmobot, voltak különböző workshopok, különböző szempontokból közelítettük meg a zenét, az éneket, hogy ez hogyan hat a lélekre. Szóval ez is nagyon felemelő volt, és mivel ugye ez egy kisebb fős Erasmus pályázat volt, összvisz 30 fő, ezért itt most kimondtam most már, hogy ennek a Facebook csoportja nagyon élő, tartsuk majd csak kapcsolatot a fiatalokkal, már szervezzük a következő programot velük, és ugye annál az 500-600 fős Erasmus pályázatnál egy nap volt, vagy hát inkább egy fél napot, azért nem olyan könnyű kapcsolatot tartani, mert megtartani egy ilyen hatalmas közösséget, de itt ez a 30 fő, amikor egy héttel megyünk közösen Balatonra, akkor tényleg ki tud épülni valami mélyebb kapcsolat. És most már őket onnan hozzuk is majd el a mostani október 10-11-i Mári utas teljesítménytúránkra Balaton-Almádira, szóval jelentem, hogy az nagyon jól működött.
1: Hát ennek hatalmas jelentősége van, már ha arra gondolunk, hogy igazából a Mária út és minden ilyen szép kezdeményezés akkor tud fenntartható lenni és hosszú távú lenni, hogyha tényleg a fiatalok aktívan részt tudnak venni, alakítani tudják ezt az egészet. hiszen a cél nem csak az, hogy magunknak építsünk Mária utat, hanem hát ez az út, ez legyen 50-100 év múlva is, és járhatóvá tegyük, és járható legyen, és ennek egyik talán jó eszköze ez az oldal is. No, említetted, hogy jön ugye egy külföldi szakértő, aki majd kvázi megvizsgálja itt a helyszínen is, hogy mi a valóság, de ha jól tudom, akkor most Jerevánban is lesz majd egy nagy bemutatkozó előadás. Mi ez, és hogyan készülsz te egyébként személyesen erre?
0: Igen, jövő héten fogok kirepülni Jerevánba, mert ott lesz az éves ilyen Youth Advisory fóruma ennek az Európai Kulturális Útvonal programnak, ahol ott lesz az összes már minősített kulturális útvonal, be lehetnek mutatva az újonnan megszerzett minősítések, és lesz még egy-kettő jelölt útvonal is, mint például a Mária út. És most oda is már nagyban készülünk, ugye már készen az előadás, most már elküldtem a programnak azt, hogy a PPT-nket, meg az előadás szövegét, miből fog állni, ott be kell mutatnom majd a Mária utat, hogy mik vagyunk, mi hogyan tudom promózni magunkat, ugye 5 percen lesz rá összesen, tehát ez nem lesz olyan sok idő, de ami talán még ennél is fontosabb lesz majd ezen a fórumon, vagy ezen a konferencián, ami 3 napos lesz, azok az ilyen informális kávészünetekben levő beszélgetések, vacsorán lévő beszélgetések, mert ott lesz az összes képviselő, akik majd szavaznak a Mária útról, illetve ugye a többi kultúrás úton a képviselő, és azzal készülünk, hogy egyrészt a Mária út tudományos tanácsa megkért engem, hogy kérdezzem meg az ilyen országokból küldött képviselőket, akik ugye majd szavaznak rólunk, hogy az ő országukban ez az Európai Kulturális Útvonal program hogyan működik, mennyire van jelen, mennyire népszerű a turizmust, mennyire lendíti fel, mert ugye most az utóbbi években volt egy ilyen pálfordulás ebben a programban, hogy korábban még nagyon megvetették azt, hogy turizmusról szó nem lehet, mert ez nemesebb, meg ez fennköltebb, meg ez kultúra, de hogy rájöttek, hogy azzal, hogy úgy tudják fenntartóvá tenni ezt a programot, hogyha igenis a fenntartó turizmusról beszélni fognak és bevonják, szóval azt tudok, arra fogom kérdezni, mert amit tapasztaltam Magyarországon az, hogy nem igazán ismert ez a program, és hogy nincs annyira beágyazza a turizmusra, már pedig, hogyha be lenne, akkor ez bizony fel tudná lendíteni szerintünk. A másik célcsoportom meg az Európai Kulturális Úton a képviselő lesznek, hogy majd a jövőben így esetleg kooperáció és együttműködés könnyebben kialakulhasson köztünk, illetve tőlük azt fogom majd kérdezni, hogy mesélnek a saját kulturális útvonalukról, hogy ők mit csinálnak, miben hisznek, mi a mottójuk, mi a lényege az útvonaluknak, miért fontos szerintük, és hogy ebből is tanulva Mária úttal tudjunk építkezni majd jövőre, amikor megyünk ki májusban erre a minősítésre, akkor ott tényleg helyt tudjunk állni, és megnyerjük a minősítést.
1: Hát legyen így, még egy nagyon picit azért a személyes dolgokra kérdeznék rá, mert hogy hát ez nem titok, hogy Levente azért egy nagyon fiatal, és nem annyira régen csatlakozott a Mária útnak az ügyéhez. Hogy élettem ezt az egészet meg személyesen, hogy azért belecsöppentél hát a világi szempontból egy óriási kihívásba, meg egy óriási terhelésbe, hiszen azért nemzetközi szinten valamilyen oldalról azért te képviseled a Mária útnak az ügyét. Másrészt meg milyen élményeid, megtapasztalásaid vannak erről az egészről így lelkileg, tehát hogy a közösségekkel való találkozást sok kapcsán mit élsz át, hogyan látod a jövőjét ennek az egész kezdeményezésnek?
0: Igen, mindenek előtt én nagyon meg szeretném köszönni ezt a bizalmat Mária úttól, illetve nagyon megtisztelőnek érzem, hogy ekkora felelősséggel bíznak meg, hogy engem küldjenek ki ezekre a különböző nemzetközi konferenciákra. Ugye voltam már Luxemburgban egy ilyen gyakorló szemináriumon, voltam utána a pécsi konferencián, és most megyek ki a Jerevánba, ez már legfontosabb. Hát nyilván azért van bennem druk, van bennem kicsi félelm is, izgulás is, de lehetőségként tekintek erre az egészre, és spontán voltam a könyvtárban, illetem egy-két könyvet, hogy még jobban készüljek rá, kicsit jobban visszarázódjuk az angol nyelvbe, és nyilván, amikor meg nagyon jó volt Muzgolent lenni, volt egy vezetői gyűlésre a Mária útnak, lent Bakonybél környékén, ott pedig kellene megtapasztalni a Mária utas élő közösséget, a motorját a Mária útnak, és hogy az meg nagyon feltöltött lélekben, hogy ez nagyon jó dolog, amit csinálunk, és hogy ez fontos, és ez a kettőség szerintem ez nagyon jól egészít egymást így bennem, hogy van ez a nemzetköziség, meg az a pályázat, de ott van mellette a Mária utas lelkiség is, ami viszont meg tud tartani.
1: Hát, tartson is meg sokáig, és amikor nyilván egyfajta stressz éri az embert, akkor mindig ezt szoktuk elmondani az arándok élmények kapcsán is, hogy hát van valami maradandó az ember hátizsákjában ilyenkor, amihez hozzá tud nyúlni. Úgyhogy Levente, kívánunk nagyon-nagyon sok erőt, nagyon sok sikert, és hát azt, hogy te személyesen is ezt úgy tud megélni ezt az élményt, hogy aztán majd, amikor idősen visszanézel rá, akkor azt tud mondani, hogy hát én megtettem egy apró dolgot, hogy a Mária út és az arándoklás ugye egy élő dolog maradjon itt Európa közepén. Nagyon szépen köszönjük az eddigi szolgálatodat, munkádat, és hát a Jóisten áldjon és adjon erőt a továbbiakhoz.
0: Nagyon szépen köszönöm, Zsófi.
1: Köszi szépen, Levente. És hát akkor folytassuk is műsorunkat, és egy picit nézzünk rá egy régi új zarándoklatunkra. Egyúton nemzetközi zarándoklat is zajlott Vác környékén, és hát a hétvégén, illetőleg hát már péntektől, csütörtöktől zajlott Mátra Verebély Szentkútról Vác Hétkápolnára egy nagyon-nagyon régi hagyománnyal rendelkező zarándoklat, és hát erről szeretném az élményekről megkérdezni Csiri Csava zarándoklat vezető szervezőt. Dicsértessék, szia! Ha hallasz minket? Halló, halló! Na, lehet, hogy meg kell próbáljunk újra Csabát utolérni. Halló, hallasz minket, Csaba? Mert olyan, mintha a vonal meg lenne. Megkérjük Gyurit, hogy hívja újra akkor Csabát, de addig is nagy szeretettel számolok be arról, hogy hát a Vác Hétkápolna búcsúj zarándoklata mellett természetesen nagyon-nagyon sok helyen zajlott a hétvégén a Mária napi búcsúkra zarándoklat, itt Bodaj környékén is több zarándoklat is ment, és hát egy nagyon-nagyon fontos számunkra a Mária út bölcső zarándoklata a Balaton-Almádiból Sümegre is indult péntektől, ugye vasárnapig egy nagyon-nagyon szép zarándoklat végig a Balaton felvidéken. Én magam is, hál' Istennek, részt tudtam venni annak az első napján. Bőségesen kaptunk áldást fölülről, aminek hihetetlen módon örült mindenki, hogy zuhogott az eső. Úgyhogy ez is egy óriási élmény volt, de akkor talán most hall minket Csaba. Szia!
2: Jó napot kívánok, szervusz, szia, igen, Csiri Csaba vagyok, most már hallok.
1: Nagyszerű, nagyon szépen köszönjük a rendelkezésre állást, és hát akkor lehet, hogy kezdjük egy picit az elején. Hogyan kerültél te kapcsolatba a Mária út ügyével, és hogyan lettél itt önkéntes?
2: Hát több éve már itt a helyi szervezők Zajasz Miklós személyében a Mária utas zarándoklatokat szervezték, amennyire tudom, így 10-15 évvel ezelőttre visszanyúlóan már, és egy 5-6 évvel ezelőtt így kerültem kapcsolatba a Miklóssal jobban, és 4 éve egyébként kezdtem el zarándoklatokra járni, és aztán második év után a Miklós úgy döntött, hogy ő szeretne inkább háttérbe vonulni, és szeretné ezt a szervezést, vezetést úgymond átadni, és így felkért erre a szerepre, és így 2 éve csinálom az ajándoklat szervezéseket most már.
1: Ha meg tudnád fogalmazni, hogy igazából, hát ilyenkor meg szoktam kérdezni, hogy na de miért? Mert lehet, hogy kap az ember nagyon-nagyon sok hívást bizonyos szolgálatra, vagy elköteleződésekre, és hát van, amire nemet mond, és van, amire tartózkodik, és valamire igen. Szóval mi volt az, ami igazából ide hívott téged?
2: Hát igen, ezt úgy nehéz is megfogalmazni igazából. Nyilván szokták mondani, és szerintem ez nagyon jól leírja, talán hogy az embernek meg kell érni erre a feladatra, hogy erre így nyitott legyen igazából. Az első zarándoklatomnál abszolút ez volt, így nem is tudom igazából, hogy nagyon gyorsan viszonylag úgy eldöntöttem, ahogy így megtudtam az időpontot, hogy mikor mennek zarándoklatra, hogy szeretnék ezen részt venni, és így egy kicsit úgy szokták, hogy a komfortzónából az ember úgy kilép, más dolgok történnek, más, hogy úgy saját magával foglalkozik egy kicsit, és valahogy 4 évvel ezelőtt éreztem úgy, hogy az életemben akkor jött el az időszak, hogy hogy erre így nyitottabb voltam, és aztán abszolút így megfogott ez a egyház, vallásosság, zarándoklat, ilyesmi, és így itt maradtam, ragadtam. És akkor így augusztus 15-én az egy úton zarándoklatot szoktam szervezni, ilyenkor szeptemberben pedig ugye Szentkúttól Váci, ez a háromnapos zarándoklat, amit vezetek, szervezek.
1: Na, és akkor pont az idei élményeidre lennénk egy picit kíváncsiak. Ugye az idén a béke jegyében indult el az Egyúton Nemzetközi Zarándoknap, sőt, hogy idehozzam, még mindig azért vannak olyan szakaszok, akik még most fognak majd elindulni. Október közepén lesz az utolsó Egyúton Nemzetközi Zarándok szakasz, ami indul. Szóval mit éltetek meg az idejében? Milyen volt az idei Egyúton nálatok?
2: Abszolút, hogy mi is így a szervezésnél hezitáltunk az elején, hogy ennél az augusztus 15-i időpontnál maradjunk együtt a meleg miatt. Azért akárhogy is elkötelezett hívő emberek vagyunk, de ez az időjárás azért úgy megviselt mindenkit, és jellemzően azért idősek zarándokolnak velünk azért, és így gondolkodtunk is, hogy másik időpontra eltegyük, de aztán maradtunk ennél az augusztus 15-énél, úgyhogy itt a meleg az volt, ami úgy nagy kihívás volt. Egyébként úgy gondolom, hogy jól sikerült, és úgy mindenki azért a béke jegyében így a gondolatokat, ugye nagyon jó volt, amit ti is segítettetek ebben, gondolatébresztőket, vers, ének, bármivel így segítve, hogy úgy afelé tereljük az emberek gondolatát, hogy a béke milyen fontos a mai világban, és hogy ezzel foglalkozni kell, és hát imádkozni is ezért, hogy ez kialakuljon és megmaradjon.
1: Igazából ezt mindig nagyon jó visszahallani, hogy valami hihetetlen egységben tudnak ilyenkor lenni. Egyébként ez nekem is a személyes átélésem ennek a napnak a kapcsán, hogy Felvidéken is, és Délvidéken is, és Erdélyben is, nálunk is, Ausztriában, hogy amikor úgy egységben tudunk lenni, persze vannak apró módosítások, meg van, ahol nem pont úgy megy, és ettől színes és jó, és ez így kerek, hogy nem mindenhol teljesen ugyanolyan a dolog, hiszen a természet sem pont egyforma minden szakaszon, de mégis valami az imádságban, meg ebben a lelki kapocsban hihetetlenül szerintem meg tudja élni az ember ezt a fajta zarándok élményt. Na és akkor ehhez képest egy picit mesélj nekünk a most hétvégén zajló zarándoklatról. Honnan Mátra Verebély Szentkútról indultatok, mit éltetek át, milyen volt az idő, hányan voltatok, és a többi, ha ilyenekre kérdezhetnénk most.
2: Igen, ez a zarándoklat úgy néz ki egyébként, hogy van egy csoport, akik Nagyarországból indulnak hétfőn, és ők szerda este érkeznek Szentkútra, és mi hozzájuk csatlakozunk igazából csütörtök reggel. Ők 11-en-2-en voltak, azt hiszem, mi pedig 17-en csatlakoztunk hozzájuk csütörtök reggel. Ugye Szentkúton megkaptuk az induló áldást, ott az atyáktól, és utána indultunk útnak így közösen már, ugye 31 néhányan. Igazából ott nagyon kellemes, idézőjelben ilyen kiránduló idő volt, tehát nagyon jó napunk volt. Így abszolút, megmondom őszintén, így szoktam én is úgy gondolom ezek, amit ti is, hogy az egyúton zarándoknak, ezek a gondolatébresztők így reggelről, hogy útnak induljunk, mégis nagyjából úgy rendezzük a gondolatainkat, hogy egy irányba gondolkodjunk. És így készültem, én is készültünk ilyen gondolatindítóval, elgondolkodtató kérdésekkel aznapra, ilyesmivel, és ezután indultunk útnak. És itt a szokásos útvonal tart érintve haladtunk szokásos útvonalunkon igazából, úgyhogy egy nagyon jó kellemes nap volt, és aztán ugye aznap este délután Bujákra érkeztünk meg, ahol Zahar Béla atya egy szentmisével fogadott minket 6 órakor délután, az is nagyon megható volt, és abszolút áhítatos, nagyon jó napzárás volt így. A társaság fele körülbelül az ott Bujákon egy zarándokszálláson éjszakáztunk, jó magam is, a társaság másik része az mikrobuszokkal hazautazott ugye az otthonába, úgyhogy az is egy nagyon jó szállás volt, és abszolút szintén még ott ugye beszélgetések, közös ima, egyebek, hogy még az úgy megadja a napnak a zárását, így együtt gondolkodva, úgy kicsit elbeszélgetve egymással. Másnap reggel pedig Bujákra indultunk, szintén egy áldással, és akkor már esett az eső, sajnos az úgy megviselt eléggé mindenkit. Délig körülbelül szakadt, szitált, esett, ott a sár is, csúszkáltunk egyebek az abszolút ilyen külterületes szakaszon vezetett földúton végig délig. Aztán délutánra már jobb lett az időjárás, és kegyesebb volt hozzánk. Aznap pedig Nézsára érkeztünk meg, szintén egy szentmisével fogadott minket József atya Nézsán, 6 órakor abszolút ott is vendéglátás agapéval fogadtak minket, úgyhogy igen, az is egy jó nap lett így úgymond délutára időjárás szempontjából is. Szintén ott is gondolatindítóval indultunk aznapra útra, és úgy tűnt, hogy az arándokoknak is tetszik ez, hogy így van egy téma, tematika, ami szerint úgy megyünk, és a gondolatok úgy egy picit rendeződnek mindenkinél. Amellett, hogy mindenki ugye nyilván egyéni célja, gondolata miatt indult el ezen az arándoklaton, legyen az betegség, hozzátartozó, családi állapot, egyéb problémák miatt is, de egy ilyen közösség összetartó gondolatébresztő napindító gondolatok is voltak minden nap. És a harmadik napunk az pedig Nézsáról indultunk, Keszeget érintve, Kolst és Vác, ugye a hétkápolnai Mária búcsúra érkeztünk meg. Az is egy nagyon jó kellemes időjárásban telt az a napunk. Nagyon jó őszi hangulatú időjárás volt az is. És aztán hát a hétkápolnai szentmise, az pedig tényleg így a 3, illetve 5 nap zarándoklat, akik ugye hétfőtől indultak már, egy nagyon jó zárása volt, és úgy gondolatébresztőnek, hogy mindenki megköszönve, hogy úgy együtt lehettünk, és igen, talán, ahogy említett is, hogy hasonló gondolkodású emberek ilyenkor úgy egymás mellé kerülnek, és hogy mennyire fontos a beszélgetések, a közösség, és a közösség megtartás, hogy így személyes kapcsolatok kialakuljanak. És a többen meg is jegyezték, ugye voltak települések, amit érintettünk, vendégül láttak minket agapéval, finomságokkal, egyebekkel, hogy mennyire szeretetteljesen így a katolikus egyház hit valláshoz tartozók, közelállók, hogy szívesen és örömmel fogadtak, ahogy mentünk településről településre. Ez jó érzés volt úgy mindenkinek.
1: Hát igen, így formálja a közösséget ez a dolog, és mennyire köszönöm most, hogy ezt idehoztad megerősítésképpen, mert ugye az első beszélgetésben Földvári Levente ugye nemzetközi szinten próbálja ezt kiemelni, hogy óhatatlanul közösségek formálódnak egy zarándoklaton, mert hát az ember irányítottan vagy irányítás nélkül is, de hát csak oda szól a másik embernek, vagy segítséget kap idegenektől, és ez ebben a szegmentúrában hihetetlen módon megélhető. Úgyhogy ezt nagyon szépen köszönöm, hogy így megerősítetted, és a másik pedig ezek a lelki gondolatok, ugye nagyon sokat beszélgetünk így a Mária utas önkéntesekkel is, hogy ezeket egyre inkább mozgó lelki gyakorlatokként kellene értelmezni mindenkinek, hogy az imádság mellett itt hihetetlen önismereti lehetőségei vannak az embernek, tényleg közösségformálódásra, kapcsolódásokra, de leginkább jellemformálásra, hogy az ember egy picit magára is ránézzen, hogy van jelen az ajándékokkal és a nehézségekkel. Szóval ilyeneket meg lehet tapasztalni, és hát valószínűleg ezt élhettétek át, és nagyon-nagyon szépen köszönjük a szervezést. Van-e még valami a szívetekben jövőbeli kis zarándok terv, ha röviden ezt megkérdezhetem?
2: Ezeket nyilván szeretnénk a jövőben ugyanígy megtartani és folytatni ezekben az időpontokban. Elgondolkodtunk még itt, hogy mint Keszegen is, ugye én keszegi vagyok, hogy Szent Imre napkor búcsút tartunk, és hogy a búcsúhoz kötődően akár egy félnapos vagy egy szűknapos zarándoklatot szervezni, hogy így még igen, ez még úgy tervben van, lehet, hogy sikerül megvalósítani.
1: Hát legyen így, nagyon-nagyon sok áldást kívánunk, és hát ajánljuk fel továbbra is a segítséget, hogy ha bárkinek a szívében megjelenik, hogy másokat segítene az zarándoklás ügyében, az útraindulásba szervezne egy zarándoklatot, bátran keresse a Mária út Egyesületet, hiszen ez a dolgunk, hogy ha tudunk bármiben segíteni, akkor rendelkezésre álljunk. Csabának nagyon-nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és az elköteleződést, a szolgálatot, és hát sok áldást kívánunk, és sok megerősítő ajándékot a további utadra. Úgyhogy köszönöm
2: szépen én is, és köszönjük a segítséget így a Mária út Mária Rádió részéről is, és mindenkit buzdítok a zarándoklatra, hogy ez milyen jó, és mindenkinek ki kell ezt próbálnia.
1: Legyen így. Nagyon szépen köszönjük, és köszönöm hát szépen. Itt a műsor végén már nem marad sok időnk, de azért még pár gondolatot és pár zarándoklatot szeretnék idehozni, mert hogy indulnak, folytatódnak a szervezett csoportos zarándoklatok a Mária úton. Például szeptember 29-én Szegedről indul egy nagy gyalogos zarándoklat a Mária Radnai búcsúba. Ez ugye a Mária útnak nem egy feltétlen ismert része, ez a déli útvonalnak lesz az egyik szakasza, és most már talán harmadik-negyedik éve indul ez a nagyon-nagyon szép tájon haladó gyalogos zarándoklat. Erre is hívunk mindenkit. Továbbá október 3-án is lesz beavató zarándoklat a Mária út Pécs-Mária gyűjt szakaszán, valamint szintén beavató zarándoklat lesz, vagyis hát rendszeres zarándoklat lesz Mária Besnyő Gödöllő és Kerepes között, valamint az októberhoz két új zarándok lehetőséget Szeged környékén minden hónapban fognak indulni beavató zarándoklat, az elsők október 10-én lesz, és október 23-a és 25 között Győr Mária Völgy Bécs útvonalon lesz egy új kerékpáros zarándoklatunk, amit Iván Csóbazil görögkatolikus atya fog vezetni. Most csak ezt a pár zarándoklatot hoztam ide, de hát érdemes megkeresni a Mária út honlapját és közösségi média csatornáit, minden részletes program megtalálható. Ezeken a felületeken Galgócin és Szabó Zsófia voltam, két hét múlva találkozunk ismét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja. Ha megtörtént Krisztus anyja, keresztfánál könnyet ontva, úgy síratja szent fiát, úgy síratja szent fiát. Gyásza lelkét meggyötörted,

Népét, hogy megmossa szentől, látta tenger gyötrelemtől, roskadozni Jézusát, roskadozni Jézusát.

0: Íme az Úr szolgáló leánya vagyok, legyen nekem a te igéd szerint. Uram, hallgasd meg könyörgésemet, és kiáltásom jusson eléd. Ne rejtsd el előlem arcodat, megpróbáltatásom napján fordítsd felém füledet. Amikor csak segítségül hívlak, sietve hallgass meg engem. Napjaim elenyésznek, mint a füst, csontjaim, mint a parázs izzanak. Szívem olyan, mint a lekaszált és kiszáradt fű. Kenyeremet megenni is elfelejtem. Hangos sóhajtozásom közben húsom csontomra sorvadt. Hasonlóvá lettem a sivatagi pelikánhoz. Olyan vagyok, mint a romokon ülő bagoly. És úgy virrasztok, mint a magányos veréb a háztetőn. Ellenségeim egész nap gyaláznak, akik egykor dicsértek, most nevemmel átkozódnak. Kenyér helyett hamut eszem, és italomat könnyel vegyítem. Haragod és neheztelésed miatt, mert magasba emeltél, és most földre sújtasz. Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék, és én, mint a fű, elszáradok. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Íme az Úr szolgáló leánya vagyok, legyen nekem a te igéd szerint. Íme, ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben. Jel lesz, amelynek ellene mondanak. De te, Uram, örökre megmaradsz, és emléked is él nemzedékről nemzedékre. Kelj fel, és könyörülj meg Sionon, mert eljött az idő, hogy megkönyörülj rajta. Még köveiben is gyönyörködnek szolgáid, romjain is szánakoznak. A nemzetek félve tisztelik majd nevedet, Uram, és minden király vallja dicsőségedet, mert felépíti az Úr Siont, és megjelenik dicsőségben. A szegények imádságát meghallgatja, és nem veti meg könyörgésüket. Írják le mindezt az eljövendő nemzedéknek, a születendő nép is magasztalja az Urat, mert letekint szentélyének magasából, az Úr az égből földünkre tekintett, hogy meghallja a rabok sóhaját, és megmentse a halálra szántakat, hogy hirdessék az Úr nevét Sionban, és Jeruzsálemben dicsőségét. Amikor majd a népek egybegyűlnek, és az országok, hogy szolgáljanak az Úrnak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Íme ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben. Jel lesz, amelynek ellene mondanak. Anyja ezeket a szavakat mind szívébe véste. Erőm megtört az úton, megrövidültek napjaim. De így fohászkodom. Istenem, ne ragadj el életem delén. A te éveid nemzedékről nemzedékre tartanak. Kezdetben te alkottad a földet, és az ég is a te kezed műve. Ezek elenyésznek, de te megmaradsz. Elavulnak, mint a ruha, változnak, mert mint az öltözetet váltod őket. Te azonban ugyanaz maradsz, és éveid el nem fogynak. Szolgáid fiai itt lakhatnak, és ivadékuk színed előtt biztonságban él. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Anyja ezeket a szavakat mind szívébe véste. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes! Az Úr van te veled.
1: Olvasmány Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvérek, az írás mindent bűnösnek nyilvánított, hogy a hívők a Jézus Krisztusba vetett hit folyamányaként részesüljenek az ígéretben. Mielőtt a hit elérkezett, a törvény fogott össze és őrzött meg minket a hitnek, amelynek kinyilatkoztatása a jövőre várt. Így a törvény nevelünk lett Krisztusra, hogy a hitben megigazuljunk. A hit eljövetelével azonban kikerültünk a nevelő keze alól. Hiszen az Isten fiai vagytok a Jézus Krisztusba vetett hitben. Mert mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, Krisztust öltöttétek magatokra. Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindannyian egy életetek Krisztus Jézusban. Ha azonban Krisztusai vagytok, akkor Ábrahám utódai is, és az ígéret szerint örökösök. Azzal folytatom, hogy amíg az örökös kiskorú, semmiben sem különbözik a szolgától, jól lehet mindennek ura. Gyámok és gondviselők felügyelete alatt áll, apjától meghatározott ideig. Így mi is, amíg kiskorúak voltunk, a világ elemeinek szolgálatában álltunk. De amikor elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, és ő alávetette magát a törvénynek, hogy kiváltson minket a törvény szolgaságából, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük. Mivel az Isten fiai vagytok, a fia lelkét árasztotta szívünkbe az Isten, aki kiáltja, Abba, Atya. Tehát nem vagy többé szolga, hanem fiú, s ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Amikor elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldte fiát, aki szűztől született, és ő alávetette magát a törvénynek, hogy kiváltson minket a törvény szolgaságából. A végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, hogy elküldte tulajdonfiát a bűntestének hasonlóságában, hogy kiváltson minket a törvény szolgaságából.
2: Olvasmány Szent Bernát apát beszédeiből. A szűzanya vértanúságát hirdeti Simeon jövendülése csak úgy, mint az Úr szenvedésének története. Ez a gyermek, mondja a szentöreg a kisded Jézusról, sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben. Jel lesz, amelynek ellene mondanak, Máriának pedig ezt mondja, a te lelkedet is tőr járja át. Boldogságos anya, bizony a te lelkedet is tőr járta át, hiszen csak a tiéden áthatolva járhatta át fiat testét. Sőt, miután kiadta lelkét, a te Jézusod, aki ugyan sokaké volt, de elsősorban mégis a tied, akkor az ő lelkét már nem érhette el az a kegyetlen lándzsa, amely az oldalát megnyitotta. Holtában neki már nem árthatott, de a döfés a te lelked behatolt. Jézus lelke már nem volt ott a testében, de a te lelkedet nem lehetett onnét elszakítani. Tehát a te lelkedet járta át a fájdalom kínja olyan erővel, hogy méltán nevezünk téged vértanúnál is nagyobbnak, hiszen a testi szenvedés érzését benned felülmúlta a vele együtt szenvedés fájdalma. Vajon számodra nem volt-e több a karnál is, és nem járta-e át a lelkedet, nem sebzette szinte halálra Jézusnak az a kijelentése, hogy asszony, íme a te fiad, micsoda csere, Jánost kapod Jézus helyett, a szolgát az Úr helyett, a tanítványt a Mester helyett, Zebedeus fiát az Isten fia helyett, a csupán embert az igaz Isten helyett. Hogy ne járta volna át e te gyöngét, szerető lelkedet, amikor ezt hallottad, hiszen még ami kőből való, sőt vaskeménységű szívünkbe is belehasít már az is, ha erre ráemlékezünk. Ne csodálkozzatok, testvérek, ha azt állítjuk, hogy Mária lélekben vértanú volt. Csak az csodálkozzék, aki elfelejti, hogy Pál a pogányok legnagyobb bűnének érzéketlenségüket tartotta. Ilyen érzéketlenség egyáltalában nem volt Mária szívében. tehát szolgáiban se legyen. De kérdezhetné valaki, vajon nem tudta-e előre, hogy fia meg fog halni? Kétségtelenül tudta. Vajon nem remélte, hogy fel is fog támadni? Biztosra vette, mindezek ellenére fájt neki, hogy keresztre feszítették, nagyon is fájt. De ki vagy te, testvér, és honnét veszed azt a bölcsességet, hogy jobban csodálkozol Mária együtt szenvedésén, mint Mária fiának szenvedésén? Ha a fiú képes volt a testi halára, akkor anyja miért ne lett volna képes arra, hogy szívében együtt halljon meg vele? A fiú halála annak a szeretetnek a műve volt, amelynél nagyobb senkiben sem volt. Máriát pedig az az anyai szeretet tette életre képessé, amelyhez hasonló azóta sem akadt. Amikor odaértek arra a helyre, amelyet koponyahelynek hívtak, ott fölfeszítették. Jézus keresztje alatt ott állt anyja. Akkor az ő áldott lelkét a fájdalom tőre járta át. Jézus keresztje alatt ott állt anyja.
0: Dicsérjük dallal az Urat, mozgó készséggel lelkesen, az órai medérre jár, s bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most. Dicsőségünket szerzi meg, e fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad éli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egy szülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
3: Ha ezt megértitek, s tetteitekben ehhez igazodtok, boldogok lesztek. Szent és igaz vagy, Uram, és igazságos ítéletedben. Szigorú végzéseidet igazságban hoztad, és teljes hűségben. Szinte elsorvaszt a buzgalom, mert ellenségeim igédet elfelejtik. Szabad tűzben kipróbált tiszta beszéd, azért szereti úgy szolgád. Szánandó, kicsiny és megvetett vagyok, de nem felejtem el parancsaidat. Színigasság a te örök igazságod, a te törvényed örök hűség. Szorongatás és bánat vesz körül, és parancsaid megörvendeztetnek. Szilárd örök bizonyság a te igazságod, adj értelmet, hogy éljek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ha ezt megértitek, s tetteitekben ehhez igazodtok, boldogok lesztek. Imádságom jusson színed elé, Uram. Uram, szabadító Istenem, éjjel-nappal te hozzád kiáltok. Imádságom jusson színed elé, hajlítsd füledet kérésemre. Mert a lelkem tele gyötrelemmel, életem közel van a holtak országához. A sírba szállók közé számítanak. Olyan ember vagyok, aki a végét járja. A halottak között van a fekhelyem, mint aki megsebesítve a sírban alszik, akinek már emlékét sem őrzik többé, és aki már kiszakadt a kezedből. A verem mélyére vetettél, a sötétségbe és a halál árnyékába. Rám nehezedett súlyos haragod, örvényeit fölöttem összecsapnak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Imádságom jusson színed elé, Uram. Hozzád kiáltok, Uram, arcodat miért rejted el tőlem? Ismerőseimet távol tartott tőlem. Utálatossá tettél előttük. Fogoly vagyok, szabadulásom nincsen. Szemem elsorvad a kintól. Uram, egész nap hozzád kiáltok, és kezemet feléd tárom. Csodákat talán a holtaknak teszel, vagy az árnyak fölkelnek, hogy áldjanak. Vajon irgalmadat hirdeti valaki a sírban, vagy hűségedet a pusztulás helyén? Vajon csodáidat meglátja valaki a sötétben, vagy igazságodat a feledés földjén? De én hozzád kiáltok, Uram, már kora reggel eléd siet imádságom. Miért taszítasz el magadtól, Uram? Arcodat miért rejted el tőlem? Nyomorult vagyok, és halálra vált ifjúkorom óta, megzavart és földre nyomott csapásait súlya. Rám zúdult haragod, és feldúlt a tőled való rettegés. Hullámzik körülöttem egész nap, mint az árvíz, már-már összecsap fölöttem. Elszakítottad tőlem jó barátaimat, már csak a sötétség ismer engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hozzád kiáltok, Uram, arcodat miért rejted el tőlem? Ezek a törvények, amelyeket ma szabok neked, nem túlságosan nehezek és nem elérhetetlenek számodra. Egészen közel van hozzád a törvény, a szádban és a szívedben, így hozzászabhatod tetteidet. Nagyszerű lámpás a te igéd lábam előtt, Uram, ösvényemen csak ez világít. Könyörögjünk. Istenünk, te Péter apostolnak kinyilatkoztattad, hogy üdvözíteni akarsz minden embert. Fogadd szívesen tetteinket és add kegyelmedet, hogy jóságodat és üdvözítő szándékodat szolgáljuk minden cselekedetünkkel, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
4: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

Áldás gondolatok. A Teremtő Isten, aki világosságot gyűjtött a világban, és az élet leheletét adta beléd, áldjon meg téged teljes szeretetével. Megváltónk, Krisztus, aki feléd nyújtotta kezét, áldjon meg téged teljes békéjével. A Szentlélek Isten, aki körülöleli az egész világot, adjon neked Istenre sóvárgó szívet, és áldjon meg téged teljes örömével.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Leó pápa is megemlékezett a szeptember 11-i terrortámadások 25. évfordulójáról. Átadták a felújított templomot a Párciumi Szent Jobbon. Szeptember 13-án tartották meg a 2026-os Szívünk Napja programsorozatot. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Vasárnap az Úrangyala imádkozása után a római Szent Péter téren mondott beszédében Leó pápa az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én történt terrortámadások 25. évfordulójáról emlékezett meg, áll az MTI hírében. Az egyházfő hangoztatta, hogy imádkozik mindazokért, akik életüket veszítették, és azokért is, akik még mindig a tragikus nap sebeit hordozzák magukban. Az amerikai pápa hozzátette, hogy a 25 évvel ezelőtti támadások a béke melletti elkötelezettséget sürgetik. Egy olyan pillanatban, amikor konfliktusok és erőszak sújtja számos testvérünket, mindenkit arra szólítok fel, imádkozzon, hogy az Úr békét hozzon a világnak, jelentette ki Leó pápa. Egyházmegyei zarándoklat keretében adták át vasárnap a felújított templomot és zarándok központot a Bihar megyei Szent Jobb településen, ahol egykor Szent István király jobbját is őrizték, adta hírül a nagyváradi római katolikus egyházmegye. A hívek vasárnap azért zarándokoltak Szent

0: jobbra, hogy az ősi kegyhelyen a brünni fekete Madonna kegyképe előtt adjanak hálát, és kérjék a szűzanya további oltalmát. A szabadtéri szentmise főcelebránsa Böcskei László megyéspüspök, szónoka pedig Karácsony Tibor, az Erdélyi Mária Rádió igazgatója volt. A megyéspüspök a szentmise keretében megáldotta a felújított épületeket. Köszöntőjében azt kérte, hogy a megújult templom és apátsági épület is bátorítsa a híveket, hogy a mai világ forgatagában is lelkileg hiteles és mély életet tudjanak élni. Szeptember 13-án tartották a 2026-os Szívünk Napja programsorozatot, amely idén is az ország több pontján hívta fel a figyelmet a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére. A Magyar Kardiológusok Társasága és a Szívbeteg Egyesület szervezésében zajló ingyenes esemény központi helyszíne a Budapesti Múzeumkert volt. Továbbá Szeged és Debrecen városa is csatlakozott a programokhoz, olvasható a Beteg Egyesület honlapján. A látogatókat ingyenes lakossági szűrővizsgálatokkal, vérnyomás, koleszterin és vércukorszintméréssel, valamint életmód tanácsadással várták a szakemberek. A rendezvények kiemelt témája a laikus újraélesztés és a SafeCity applikáció használatának népszerűsítése volt. Emellett a szakmai előadásokon a szívelégtelenség kezeléséről és a pacemakerekről is tájékoztatást adtak az érdeklődőknek. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélő.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, azok késznevelés és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat szeptember 15-én kedden. A mikrofonnál Molnár Péter. Röviden ismertetem a délutáni és az esti műsorokat. Béke a Földön, 12 óra 5 perckor, programajánló, 12 óra 10 perckor, Rózsafüzér, a fájdalmas rózsafüzér imádkozása, 12 óra 15 perckor, örök ige, részletek a Szentírásból, 13 órakor, megváltottalak, Stenbach József gondolatai a napi ige kapcsán, Szabó Tamás műsora, 13 óra 10 perckor, szemelvények lelkiségi írók műveiből, 13 óra 15 perckor, a magyarországi pálosok története, Bolyos Ákos atya visszaemlékezései, 13 óra 25 perckor, a nap evangéliuma, Szentírás magyarázat Szalka Mihály atyával, 14 órakor, Jó hírek, Én magazin, 14 óra 15 perckor, napi útravaló, jezsuita elmélkedés, 14 óra 30 perckor, ima lánc, ima szándékok fogadása telefonon, 14 óra 50 perckor, irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek, 15 órakor, rózsafüzér, a dicsőséges rózsafüzér imádkozása, 15 óra 15 perckor, tanúságtétel, személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről, 16 órakor, átmozgató, Heim Kriszti Pilates oktató műsora, 16 óra 30 perckor, hazafelé, hit, értelem, gyógyulás, a Betesda gyermekkórház műsora, 16 óra 35 perckor, életre hangoló, rádió műsor tabuk nélkül, 18 órakor, igéző, vallomások Isten szaváról, 18 óra 50 perckor, zsolozsma, esti dicséret, 19 órakor, az igazság szabaddá tesz, dr. Balsi Balázs, Ferences atya elmélkedése, 19 óra 25 perckor, ráhangoló, készüljünk a nemzeti imára, 19 óra 55 perckor, kiáltás, ima a nemzetét kegyhelyekről, 20 órakor, függőségről mindenkinek, Pap Ákos műsora, 20 óra 16 perckor. Ne félj, nem ítéllek el. Kiút az abortusz okozta fájdalomból, 21 óra 5 perckor. Meghallgatlak. Egri Zsuzsa beszélget és imádkozik a hallgatókkal, 22 órakor. Nézőpont, gondolatok az egészségről. Dr. Narda Ilona műsora, 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása, 23 órakor. Szentírás, ószövetségi fejezetek Diós István atya felolvasásában, 23 óra 20 perckor. Zsolozsma, befejező ima óra, 23 óra 40 perckor. Óránként hírperceket sugárzunk. Kérem, maradjanak velünk, és hallgassanak továbbra is minket.
3: Kedves hallgatóink! A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 5. osztályos kisdiákjaival együtt imádkozzunk a békéért.
1: A békéért imádkozom, Uram! Adj békét a világban! A háborúban minden pusztul, csak a gyűlölet növekszik. Azok is szenvednek, akik távol élnek a harcoktól.
4: A békéért imádkozol, gyermekem? Mondd csak, hajlandó lennél tenni is valamit a békéért?
1: Persze, Uram! Már tenném is, csak tudnám, hogy mit.
4: Vannak emberek a környezetedben, családodban, munkahelyeden, vagy régebbi barátaid között, akikkel évek óta nem áll szóba, akiket elkerülsz, gyanakszol rájuk, akár vádlod is őket. Ők pedig érzik neheztelésedet, és téged tartanak felelősnek a megromlott kapcsolatért. Megtennéd feléjük az első lépést, hogy kiengesztelődj velük?
1: Hogy jön ez ide, Uram? Minden embernek vannak konfliktusai. Igazad van, nekem is. De segítene az ártatlan szenvedésén, megelőzném a szerencsétlenek halálát, ha én puszipajtás lennék néhány lehetetlen alakkal.
4: Tudod, gyermekem, a te hatalmadban az áll, hogy hogyan verkődsz zöldágra azokkal a testvéreiddel, akik a te életedet nehezítik meg. Arról álmodozol, hogy minek kellene történnie ott, ami nem rajtad múlik. De látom, hogy ez nehéz téma. Mondd, miért fontos neked a béke?
1: Istenem, miért kérdezed ezt? Talán nem fontos, vagy neked nem fontos?
4: Hát csak szeretném megérteni pontosan, hogy mi is az, amiért imádkozol.
1: Már mondtam, te látod legjobban a szenvedést. A kiskatona is csak élni szeretne, az anyák zokognak, szerencsétlen emberek tömegei veszítik el azt a keveset is, amit eddig nyújtott nekik az élet. Mindenki bizonytalanságban érzi magát, és sorolhatnám.
4: Gyermekem, gondoltál-e arra, hogy a saját kezeddel segíts a szenvedőkön? Vagy ne talán a saját jólétedet, biztonságodat, utazásaidat és befektetéseidet tartod szem előtt? Nem baj, ha magadért akarsz imádkozni, csak nevezzük néven a dolgokat. Legyünk őszinték egymáshoz. Tényleg a békéért szeretnél imádkozni?
1: Értem, Uram, amit mondasz. Értem. Ismerlek az evangéliumból. Lehet, hogy csak önmagamért imádkozom, vagy nem sokat ér az imád, ha közben nem teszek semmit az embertársaimért. De mintha te nem értenél engem. Ne haragudj, hogy megkérdezem, de te mit teszel a békéért? Te emberré lettél, tudod, mit jelent félni, menekülni, éhezni, szenvedni, meghalni.
4: Megostoroznak, keresztre feszítenek ma is. Egymást gyilkolva engem ölnek meg. Én robbanok fel az aknákon, én hörgök végsőt a futóárkokban. Ó, háborúk földje, óriási kereszt, melyre minden nap újra felszegeznek az emberek.
1: Nem tudnád valahogy leállítani ezt, Uram?
5: Mi mindenhatónak tartunk téged.
4: Tudod, gyermekem, szabad lények vagytok. Ha nem teszed, amit neked kell tenned, helyetted nem teszi meg senki. Én pedig téged kérlek, hogy tedd meg, amit te tehetsz. A Getsemáni kertben vagyunk. Maradj itt, és virrasszál velem.
6: Mária Rádió. Programajánló következik. Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Szentségimádás iskolája szeptember 16-a és december 9-e között. 12 alkalmas szentségimádás iskolája indul szeptemberben a Franciscus Alapítvány és a Terézvárosi Avilai Nagyszent Teréz plébánia szervezésében. Helyszín: Terézvárosi Avilai Nagyszent Teréz templom. Az elmélkedéseket vezeti Rónaszéki János atya, káplán. Mi a szentségimádás iskolája? Röviden: 12 találkozó Jézussal. Annak idején a tanítványok kérték Jézust: Mester, taníts minket imádkozni. A 12 alkalmas elmélkedés sorozat az imádság témájáról szól, és az Isten kapcsolat fejlődésében ad segítséget. 12 alkalom, 12 megközelítése az imádságnak, amely segít megtanulni az Istennel való mélyebb kapcsolódást és kommunikációt. Csak annak tudunk az elmélkedések anyagát tartalmazó füzetet biztosítani, aki valamilyen formában regisztrált. A szerda esti alkalmak felépítése: 18 óra 30-tól Szent Mise, 19 óra és 19 óra 20 perc között elmélkedés, 19 óra 20 és 20 óra között zenés szentségimádás, közben gyónási lehetőség. Online regisztráció a Franciscus Alapítvány Facebook oldalán az események alatt található. Minden érdeklődőt korosztálytól függetlenül szeretettel vár Rónaszéki János atya, a Franciscus Alapítvány egyik alapítója. Totus Tuus. Még szeptember 27-ig látogatható a Totus Tuus kiállítás Szent II. János Pál pápa életéről és a történelemre gyakorolt hatásáról a székesfehérvári Szent István Király Múzeum rendházában. A kiállítás a Szent Atya életét és történelemre gyakorolt hatását mutatja be. A tárlat betekintést nyújt a Mária kultusz közép-európai jelenlétébe. Szent II. János Pál pápa világszinten az ezredforduló egyik legmeghatározóbb alakja, aki mindaddig példátlan módon újította meg az egyházat a társadalmi igazságosságra, a békére és az emberi jogokra helyezve a hangsúlyt, miközben kultúrák és vallások között mozdította előre a párbeszédet. Aktívan részt vett a világpolitikai eseményekben, kulcsszerepet játszott a kommunista rendszer bukásában Közép- és Kelet-Európában. Enciklikáiban és beszédeiben az élet tiszteletét, a szegények és elnyomottak támogatását, az igazságosság megteremtését képviselte. Erkölcsi tanításában konzervatizmus jellemezte, különös hangsúlyt helyezve a család, a gyerekek és az ifjúság szerepére. Szorgalmazta a keresztény gyökerek jelenlétét az EU alkotmányában, ugyanakkor a béke elkötelezett híve volt. Többször felemelte szavát a háborúk ellen. A kultúra és a művészetek elkötelezett támogatójaként a hit és a kultúra szerves egységét hirdette. Pápasága alatt... Mária Rádió. Imádkozzunk együtt! A fájdalmas rózsafűzér következik.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
7: Kedves hallgatóink! A fájdalmas Zsuzsa Füzér imádságot a Mária Rádió kápolnájából a Szent Erzsébet imacsoport imádkozza. Imáinkat ajánljuk fel saját szándékainkért. Ha tehetik, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
7: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
8: A fájdalmas Zsuzsa Füzér első titka, aki életünk védelmét ékezett. Mária egyesíti szenvedését Jézus szenvedésével, és így ajánlja fel engesztelésül az emberiségért. Máriának is mérhetetlen fájdalmat okoz az a tudat, hogy Jézus szenvedése és kínhalála után is lesznek lelkek, akik elkárhoznak. Egész döbbenetes voltában átérzi az Aksimeon jövendőlését. Ő sokak romlására lesz. Mária fájdalma kimondhatatlan mély, de azért nyugodt és hallgatag. Rábíz mindent Isten akaratára. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérelve vétkezett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelve vétkezett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérelve vétkezett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve vétkezett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérelve vétkezett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérelve vétkezett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve vétkezett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve vétkezett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérelve vétkezett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérelve vétkezett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
9: A fájdalmas rózsafüzér második titka. Akit érettünk, megostoroztak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: A fájdalmas rózsafüzér második titka. Jézus sok testi és lelki megaláztatást vállalt, értem, értünk. Amikor valaki netán, barátom, megaláz engem, el tudom-e viselni? Fel tudom-e ajánlani ennek elviselését, esetleg pont az engem megalázó társamért? Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostorozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
10: most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megosztoroztak.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
10: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
11: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Gyalázatokkal tetézett szív, imádkozzuk a Jézus szíve litániában. Minden tövis, amely Jézus fejét sebzi, sebet üt Mária szeplőtelen szívén is, de egyesíti fájdalmát Jézus türelmével, és ő is felajánlja ezt az áldozatot mindazokért a bűnökért, amelyet az emberek gondolatban követnek el. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
10: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A fájdalmas rózsafűzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Ennyi szenvedés után Jézust halálra ítélték, és kivégzésének eszközét, a keresztet neki kellett hordoznia. Ez a kereszt fából volt ugyan, de annál nehezebb, mert a mi bűneink súlya nehezedett rá. Kövessük Jézust keresztútján, miként szűzanya tette. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
10: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
8: A fájdalmas rózsafüzér ötödik titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Isten nem hagy bennünket erőnkön felül megkísérteni. Jön, s átveszi bennünk a harcot, ő, aki küzd bennünk. A kereszt után jön a megdicsőülés. Add, Uram, hogy mindig ez legyen a szemünk előtt. A kereszt győzelme letiporta a halált, győzött az élet, és ha bízva Istenben a végsőkig kitartunk, benne mi is győzni fogunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
12: akit érettünk keresztre feszítettek.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
7: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
10: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
7: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magunkba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
10: Amen.
7: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
10: Mindörökké. Amen.
13: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Regionális központot nyit a Jane Goodall Intézet Szegeden. Keresztet emeltek Hajdú Dorog térségében. Térképre kerülnek a magyar keresztény kórusok. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. A Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében nyílik meg a Jane Goodall által alapított természetvédelmi program új regionális központja, írja a szeged.ma internetes hírportál. A kezdeményezés célja, hogy gyakorlati programokon keresztül mélyítse a fiatalok környezettudatos gondolkodását. A hálózatot 1991-ben Tanzániában indította el a tavaly októberben elhunyt Jane Goodall, a csimpánzok szociális és családi életének legismertebb kutatója. A programhoz azóta a világ 75 országában több mint 1,3 millió fiatal is csatlakozott. Hazánkban 20 éve működik a Rügyek és Gyökerek Egyesület, amelynek több mint 100 csoportja van. A munkát már eddig is 3 regionális központ segítette, Szeged lesz a negyedik. A fűvészkertben októbertől alsó tagozatos diákok számára szerveznek rendszeres szakköröket, később pedig a felső tagozatos és középiskolás korosztályt is bevonják a programba. Útmenti keresztet áldott meg szeptember 11-én Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek metropolita, írja a Hajdúdorogi Főegyházmegye. A kereszt a Hajdúdorogot Hajdúnánással és Nyíregyházával, valamint a görögkutat összekötő utak kereszteződésénél áll. A kezdeményezés egy hajdúdorogi pedagógus házaspártól, Körtefái Istvántól és feleségétől származik. A talapzatot és a keresztet Fodor Zoltán hajdúdorogi kőfaragó készítette, a korpuszt Janka Gábor kazincbarcikai parókus alkotta meg. A szentelésen Kocsis Fülöp érsek metropolita arról beszélt, hogy a kereszt emlékezett Isten jelenlétére, a keresztvetés pedig nem csak egy szüleinktől és nagyszüleinktől átvett szokás, hanem hitvallás is. Dalanis Zoltán hajdúdorogi parókus a szentelést követően

0: hangsúlyozta. Az útmenti kereszt a görög kútiakat is vigyázza, Krisztus pedig odafigyel Hajdú Dorogra is. Különleges kutatás indult a magyar keresztény egyházzene feltérképezésére, számolt be a magyar nemzet. A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének nagyszabású programja a Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz. A 2025-ben kezdődött kutatás célja, hogy átfogó képet adjon a magyarországi keresztény kórusokról, énekes közösségekről és az egyházzenei élet sokszínűségéről. Az első eredményeket szeptember 14-én mutatták be Budapesten a Hild Villában, az Ars Sacra Fesztivál keretében. A program célja, hogy átfogó képet adjon a magyar nyelvterületen liturgikus szolgálatot végző keresztény kórusokról, azok repertoárjáról, működési körülményeiről és közösségi szerepéről egyaránt. A kutatásba első körben a görög és római katolikus, a református, evangélikus, adventista, baptista, örmény, valamint az unitárius felekezet kórusait vonták be. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Így készült el a föld és az ég minden benne levővel együtt. Isten 7. napon befejezte művét, amit alkotott. A 7. napon megpihent munkája után, amit végzett. Isten megáldotta és megszentelte a 7. napot, mert azon megpihent egész teremtő munkája után. Ez a története az ég és a föld teremtésének, ahogy az lefolyt. Azon a napon, amikor az Úristen a földet és az eget megalkotta, még nem volt a földön semmiféle vadbozót, és nem nőtt semmiféle mezei növény, mert az Úristen még nem adott esőt a földnek, s nem volt ember sem, hogy a földet művelje. Egyszer pára szállt fel a földből, és megáztatta a föld egész felszínét. Akkor az Úristen megalkotta az embert a föld porából, és orrába lehelte az élet lehelletét. Így lett az ember élőlény. Az Úristen kertet telepített Édenben keleten, és oda helyezte az embert, akit teremtett. És az Úristen a földből mindenféle fát sarjasztott, ami tekintetre szép és táplálkozásra alkalmas. Azután kisarjasztotta az életfáját a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának a fáját. Egy Édenben eredő folyó öntözte a kertet, s ott 4 ágra szakadt. Az egyiknek a neve Pison. Ez átfolyik Havila egész földjén, ahol arany található. Az egész országnak aranya kiváló, van ott még Bdellium és Ónixkő is. A második folyó neve Gihon, ez öntözi Kús egész földjét. A harmadik folyó neve Tigris és Asszúrtól keletre folyik. A negyedik folyó az Eufratész. Az Úristen vette az embert, és Édenkertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze. Az Úristen parancsot adott az embernek. A kert minden fájáról ehetsz, de a jó és a rossz tudás fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, meghalsz. Ezután így szólt az Úristen. Nem jó az embernek egyedül lennie, alkotok neki segítőtársat, aki hozzáillő. Az Úristen megteremtette még a földből a mező minden állatát, s az ég minden madarát. Az emberhez vezette őket, hogy lássa, milyen nevet ad nekik. Az lett a nevük, amit az ember adott nekik. Az ember tehát minden állatnak, az ég minden madarának, és a mező minden vadjának nevet adott. De a maga számára az ember nem talált segítőtársat, aki hasonló lett volna hozzá. Ezért az Úristen álmot bocsátott az emberre, s mikor elaludt, kivette egyik oldalcsontját, s a helyét hússal töltötte ki. Azután az Úristen az emberből kivett oldalcsontból megalkotta az asszonyt, és az emberhez vezette. Az ember így szólt. Ez már csont a csontomból, és hús a húsomból. Asszony a neve, mivel a férfiből lett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy test lesz. Mind az ember, mind az asszony meztelen volt, de nem szégyenkeztek egymás előtt.
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Szeptember 8-a. Mi nem tétlenkedtünk közöttetek. Pál apostolnak a Tesszalonikai hívekhez itt második levelében olvassuk ezt a harmadik fejezet 7. versében. Mi nem tétlenkedtünk közöttetek. Jézus Krisztust várni csak szorgalmas élettel lehet. Aki tétlen a munkájában, az tétlen a kegyességben is. És nem tartozik ahhoz az Úrhoz, akiről a tegnapi igében kifejtettük, hogy ő nem tétlenkedik. Az apostol ebben példát adott. Konkrét kétkezi munkával teremtette meg a mindennapit. Sok fáradtságot, vesződtséget felvállalt éjjel és nappal. Senkit nem terhelt. Így élt, szolgált, dolgozott. Aki konkrétan nem dolgozik, az haszontalan. A fizikai és a szellemi munka egyaránt konkrét munka. De ha az értéket hoz létre, Isten dicsőségére és sokak javára, ekkor konkrét a munka. Fontoljuk meg azt is, hogy nem csak a kapálás és a kétkezi munka a munka. Ugyanakkor semmiféle manipulatív munka nem tartozik a munkák sorába, bármilyen fárasztó is. Létezik túlfeszített, semmittevés. Kössük végre lelkünkre a csendes munka fontosságát. Ne gürcöljünk, de ne is legyünk tétlenek. Főként ne legyünk hangos keresztények. A csendes, szorgalmas, hiteles élet az igazi Krisztus várás, amely másokat is meggyőz. Ámen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Roberto Pazzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Az élet Isten kezébe van. Mardukeus emlékezteti Esztert, hogy az élet Isten kezében van, aki a valóságon keresztül ezerféleképpen képes segítséget nyújtani és szabadulást hozni. Eszternek nem kényszerítve kell éreznie magát arra, hogy valamit tegyen, hanem annak felelősségét kell éreznie, hogy szolidaritást vállalhat a népével és tehet érte valamit. Eszter nem sokáig kéreti magát és megüzeni Mardukeusnak, amit a szívében eldöntött. Eszter azt üzente Mardukeusnak: menj és gyűjtsd össze a Szúzában található össze zsidót, és böjtöljetek értem. 3 nap és 3 éjjel semmit se egyetek, és ne is igyatok. Magam is ugyanúgy böjtölök a szolgáló lányaimmal. Akkor aztán, nem törődve a törvénnyel, bemegyek a királyhoz, és ha el kell pusztulnom, hát elpusztulok. Ezt olvassuk Eszter könyve 4. fejezete 15. 16. versében. A történetnek ezen a pontjának két szövegváltozat jelentősen eltér egymástól. A görög változatban Eszter Istennél keres menedéket, és a szavak áradatával könyörög hozzá. Mielőtt azonban erejével Istenhez fordulna, újra hiteles kapcsolatot talál önmagával. Leveti fényűző ruháit és gyászruhát ölt. Illatszer helyett hamuval és szeméttel szórja meg a fejét, majd hosszasan imádkozik. Az előkészítő szertartások, amelyeket gyakran elhanyagolunk, amikor imádkozunk, már elmondják annak a kapcsolatnak a lényegét, amelyet Eszter az Úrral kíván kialakítani. Levetve a királynői álarcát, és felöltve a bűnbánóét, Eszter a testével vallja meg, nem csak szavaival, a maga törékeny és kiszolgáltatott állapotát. Mielőtt Isten elé tárja kéréseit, Eszter nem mulasztja el, hogy a maga egész gyengeségében álljon Isten elé. Az, hogy mindenek előtt önmagunkra találjunk az imádságban, alapvető fontosságú. Nehogy azzal a szándékkal forduljunk Istenhez, hogy feljogosítást kapjunk arra, hogy kevésbé intenzíven élhessük meg a bennünket érintő dolgokat. Miután megvallotta Isten dicsőségét és nagyságát, és kérte, hogy vigyázzon népére, Eszter nem a probléma megoldását kéri Istentől, hanem erőt kér ahhoz, hogy megbirkózzon vele saját magát téveki veszélynek. Emlékezzél, Uram, és nyilvánítsd ki magadat szorongatásunk idején. Adj bátorságot, te Isteneknek királya és minden hatalomnak ura. Adj ajkamra ékes szavakat, amikor az oroszlán színe előtt leszek. Szívében kelts gyűlöletet ellenségünk ellen, hogy elpusztuljon azokkal egyetemben, akik egyetértenek vele. Minket meg szabadíts meg karddal, és siess segítségemre, mert magam vagyok. És rajtad kívül nincs senkim, Uram. Eszter imája nem csak esztétikailag szép, hanem lelkileg is megfelelő. Nem a félelem gyermeki kitörését találjuk benne Isten állítólagos hatalma előtt, hanem azt a felnőtt felelősség vállalást, amelyet Eszter kifejez, jól tudva, hogy az első szabadulás, amelyet Istentől kérnünk kell, a félelmünktől való megszabadulás. Az imádság szükséges, de kockázatos művészet. Ha túlságosan beleszeretünk az Isten előtt kimondott szavainkba és az Isten előtt tett gesztusainkba, el is veszíthetjük azt a kapcsolatot az élettel, amelyet pedig könyörgésünknek fenn kell tartania. Sőt, odáig is elmehetünk, hogy imádkozunk, csak hogy imádkozzunk, mert végül is jó érzés ezt tenni, és mert szeretjük magunkat abban a reményben ringatni, hogy van egy Isten, aki kész megvédeni és segíteni bennünket, amint kérjük őt.
1: Roberto Pazzolini a Pápai Ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

13. rész. Körülbelül 20 éve kezdődött Pécsett, először hétfő esténként a vendég előadókkal városszerte híressé vált előadás sorozat. Később ez úgy bővült, hogy délután az idősebbeknek könnyen érthető, főleg szentek életét ismertető előadás, néha vetítéssel. Este komolyabb témák hozzászólásokkal, 50-80 fős hallgatósággal. A legtöbben talán Bellon püspök úr papságról tartott előadását hallgatták. A pálos előadások, így hívták városszerte, sikerének láttán más templomokban is indultak előadás sorozatok. Itt 1989-ben volt az utolsó. Tartottunk tea délutánt húshagyó kedden időseknek, búcsú mise után agapét, és ünnepi összejövetel volt a könyvesbolt indulásakor. A bolt megáldását Cserháti püspök úr végezte. Tartott előadást egyszer dr. András Falvi Bertalan, a mostani kulturális miniszter is. Az akkor még szokatlan ökumenikus előadáson a pécsi református, evangélikus és baptista lelkész is jelen volt. A legnagyobb ünnepség 1987. júniusában volt, a templom felszentelésének 50. évfordulóján. Ezen már a meghívott 4 pálos szerzetes is megjelent. Az ima csoportok közül 2 is említést érdemel. Körülbelül 15 éve, minden hónap utolsó keddjén ifjúsági mise van a templomban, utána kis csoportos megbeszélés. Erre még a KISZ is felfigyelt és megfigyelőket küldött. Kalász atya felismerte az idegeneket, szóba elegyedett velük, utána szépen elmaradtak. A másik csoport a 12 tagú bázis közösség, minden hónap első hétfőjén tartotta összejövetelét. Az első időkben karitász tevékenységet, tanácsadói szolgálatot is végzett, ekkor létesült a karitász persely. Később a csoport szentírási, hitéleti és valláspolitikai témákkal foglalkozott. Az új ember helyettes főszerkesztője Kipke Tamás egyszer azzal állított be, hallotta, hogy Pécsett a pálos templomban mindig történik valami. Amit akkor itt hallott, riportformájában az új emberben meg is jelent. A templom szentelés 50. évfordulójára az új ember Tóth Sándort küldte el, akinek riportja megjelent az újságban. Feltétlenül meg kell említeni a könyvesboltot, ami 1984-től 1989. augusztusáig működött. Az egész egyházmegyét ellátta Bibliával és a vallási tárgyú könyvekkel, imakönyvvel. 5 éves működése alatt forgalma meghaladta az 5 millió forintot. Nagyon fontos missziót teljesített működésével. Befejezésül saját különbejáratú dörmögés. Az elmúlt 40 év alatt kántor mindig volt, de különbség volt a férfiak és nők között. A férfi kántorok magabiztosan, hangjukkal elégedetten fújták a magukét. A nők, tolda, cibola, cigányné kérték, hogy páran férfiak menjünk fel a kórusra, erősítsük az éneket. Ez bátorítaná a lentieket is. Ez az ajánlás a legutolsó vastag hozsannában is olvasható. Cigányné az esedékes vasárnapi zsoltár válaszokat sok példányban legépelte és kitette a padokra. Ezzel is bátorította a híveket a válaszadásra. Megvolt az összhang a kántor és hívek között. Ezután az énekelt válasz helyett rátértünk a mondott válaszra. Vagy lehetne az orgonától irányítva vetíteni a szöveget. József Attila írja a Dunánál című versében, fecseg a felszín, hallgat a mély. Ezt játékos kedvvel így formálnám a mi esetünkre. Harsog az orgona és a kántor, hallgat a nép. A fentieket rögzítette dr. Rónaszéki Elemér, Elemér bácsi. A régi pécsi bankember önzetlenül vezeti a pécsi kolostor anyagi ügyeit, megszámolja a persejpénzt és vezeti a bankszámlát. Csak hallókészülékkel hall, és a zenei érzéke is minimális, de nagyon szeret énekelni.
nem könnyű hallgatni őt, de a nép néhány idősebb hölgy tagja szívesen énekel vele, míg mások inkább a csendre intenék, de elviselik a reggeli misén való szólóénekét. Őt is megörököltük Kalász atyától, és jósága, önzetlensége kiegyensúlyozza nem biztos éneklését.

Jelentés a pécsi Szent Imre templomról. A pécsi Szent Imre pálos templom a belvárosi plébánia területén van. Önálló templomigazgatóság, anyakönyvezés a plébánián. Templomigazgató Kalász Gyula egyházmegyei számvevő. A templomigazgató tiszteletdíja a belvárosi egyházközségtől havi 200 forint, a templompénztártól pedig havi 400 forint. Kisegítő lelkész nincs. Vasárnap két szentmise van. Reggel 7 óra 45 perckor résztvevők száma 150-180 fő. Este 6 órakor, vagy a nyári időszakban 7 órakor. A mise látogatók száma 120-150 fő. Külön gyerekmise nincs. A hétköznapi szentmise időpontja reggel 7 óra 30 perc. A hívek teljes mértékben bekapcsolódnak a magyar nyelvű szentmisébe. Lektor nincs, minisztráns csak alkalmilag. A liturgikus tér a templomban és a központi fűtéses téli kápolnában az előírásnak megfelelően van elrendezve. Vasárnap a szentmiséken kívül ájtatosság nincs. Május hónapban azonban minden este litánia, októberben pedig rózsafüzér ájtatosság van. Az ájtatosságok látogatottsága elég szép. A hétköznapi misehallgatók száma 10-15 fő, akik rendszeresen áldoznak is. Szentbeszéd mindkét vasárnapi szentmisén van. A szentbeszéd mintegy 10 percig tart. Folyó évben a szentbeszédek tárgya hitünk igazsága. Egy csoport részére van templomi hitoktatás. Általában első, negyedik osztályos tanulók részére. A látogatók száma 25 fő. Ebből lesz évenként első áldozó csoport, akiknek oktatása tavasszal történik, két hónapon keresztül, heti két órában. A templomi hitoktatás minden héten, vasárnap a reggeli szentmise után van. Az elmúlt 5 év statisztikája, bérmálási oktatás nincs. Az esketést a belvárosi plébánia látja el. Vasárnap a szentmisék előtt fél óra gyóntatás van, hétköznap kívánság szerint. Betegellátás a közelben egyéni kívánságra. A vasár és ünnepnapi kántor Balázs Valéria, fizetése havi 200 forint. A legújabb liturgikus szabályok szerint vezeti az éneket és az imát. Hétköznap kisegítő kántor és az esküvőkön orgonál Depinyi János, nyugalmazott tanító. A sekrestyés Nagy József nyugdíjas, aki egyúttal a templom gondnoki teendőket is ellátja. Munkáját nagyon gondosan végzi. Fizetése havi 250 forint. Az előző években végzett munkák és beruházások. 1963-ban átvizsgáltattuk a templom tetőzetét és kijavítottuk. Valamint a sekrestyét összekötöttük négy szárnyú ajtóval, a mellette levő nagy teremmel és a kettő közé kettős oltárt állítottunk. Így télen, hétköznap, a kisebb helyiség, vasárnap pedig a kettő egyben nyitva szolgált misehallgatók befogadására. A székesegyház restaurálására fizettünk 1000 forintot. 1964-ben a székesegyház restaurálására beküldtünk 1700 forintot. Ezzel teljesítettük a felajánlást. Ebben az évben történt a két manuális pedálos harmónium generáljavítása és villamosítása. 1965-ben a templom lépcsők és támfalak javítása. Ezt a város végeztette. A templom felszerelése általában kielégítő és jó állapotban van. Kegyszerek és miseruhák, fehérnemű, stb. Épület karbantartási terv. A torony és a templom között húzódó árkád rész bádoggal fedése. A jelenlegi palafedés állandóan törik és megsérül. Javítatása feleslegesen emészti a pénzt. A templom ablakokra drótháló készítése és előtte a törött ablakok cseréje. Templomfejlesztési terv. A templom vasár és ünnepnapi fűtése. Ha lehet, elektromos energiával, kedvezményes ipari árammal. Ugyanis a téli kápolna bővítéssel elértünk a legvégső határig. A miselátogatók számának örvendetes emelkedése miatt nagyon szükséges lenne, hogy a vasárnapi miséket
télen is a templomban tartsuk. Pécs, 1968. január 8-án. A templom igazgató.

Önéletrajz. Kis Hárságy, telepen, Somogy megye, születtem 1925. március 20-án. Édesapám a helybeli gazdaságnál állt, mint gépész, alkalmazásban. Az elemi iskolát is ugyanitt végeztem. 1935-től 1943-ig Pécset jártam gimnáziumba. Az érettségi vizsgát 1943-ban tettem le. Utána Pécsett, a hittudományi főiskola hallgatója voltam 1943-tól 1948-ig. Miután ezt befejeztem, a Pécsi Egyházmegye papjává szenteltek. A segédlelkészi beosztásban 1948. július 1-én kerültem Palota-Bozsokra, majd 1949. február hóban áthelyeztek Bolyba. Itt működtem 1955. augusztus 31-ig. 1955. szeptember 1-től Kishajmás községben önálló lelkészi megbízatást kaptam. Itt dolgoztam 1961. január 31-ig. 1961. február 1-től a Pécsi Székesegyházhoz osztottak be lelkészi szolgálatra, ahonnan 1962. december 1-én áthelyeztek a Pécsi Szent Imre templomhoz lelkésznek. E templom igazgatója vagyok jelenleg is. 1963. szeptember 1-én az egyházmegyei központban, mint gazdasági hivatalvezető kaptam kinevezést. Ezt a munkakört látom el most is. Feladataim közé tartozik az egyházmegye pénzügyeinek vezetése, a renoválások irányítása és az anyagi ügyek ellenőrzése. A Szent Imre templomban a lelkészi beosztás kiegészítő tevékenységem. Ugyanis ez nem plébánia, tehát hivatalt vezetni ott nem kell. Lakásom a püspöki székházban van, ahol a gondnoki teendőket is ellátom. Pécs, 1974. február 22-én. Kalász Gyula, Pécs, Szent István tér, 23.

Pécsi Historia Domus. A rendek szétszóratása 1950. szeptember 8-a után Páter Ákos visszatér Pécsre, október 5-én, és Virág Ferenc megyés püspök kinevezi templomunk lelkészének. Mivel a kolostort elvették, és a sekrestye bejáratánál lefalaszták, a páter kénytelen lakást keresni, és az Ilona utca 15-ben húzza meg magát az osztrák származású Súr mamánál. És innen látja el szolgálatát egészen 1951. március 31-ig, amikor is letartóztatják és börtönbe zárják. Az éppen itt tartózkodó páter Ács Istvánt menekülése közben lelövik. A püspökség azonnal gondoskodik a templom vezetéséről, amint ezt az előző fejezetben a szemtanú rónaszéki elemér úr leírta. Külön ki kell azonban emelnünk a későbbi konfráterünk, Kalász Gyula kanonok úr szerepét, aki, mint az egyházmegye gazdasági vezetője, vele született zsenialitásával az egész egyházmegyének nagy szolgálatot tett. A püspök segítségével ő hozta rendbe a székesegyházat, a püspöki palotát, s emellett ideje maradt a pálos templom rendbehozatalára is. Az egyházmegyei ügyész segítségével kijavítatta az államosításban nem szereplő telekkönyvi hibát, és így visszakapta a kolostornak a templommal kapcsolatos kápolnáját, amelyet két szintre osztott, és lakást készített benne a segédpüspöknek, Belon Gellértnek. A templomban új liturgikus teret alakított ki új oltárral, áthelyezte a régi sekrestjét, és hittantermet rendezett be helyette, a mellék oratóriumokat előadóteremmé építette át, és így a világi teológiának is helyet biztosított. A volt szeminárium orgonáját felhozta templomunkba, új keresztúti stációkat szerzett be, központi fűtést szerelt a templomba, könyvkereskedést nyitott az árkádok alatt. A templomban különböző csoportoknak adott helyet, ifjúsági miséket rendezett és összejöveteleket, s így nagy elfoglaltsága mellett is mások bekapcsolásával forgalmassá, működővé tette a pálos templomot, amelynek nevét még az autóbusz megálló is megtartotta a 40 éves számüzetés idején. Még arra is volt ötlete, hogy a toronyszobákat olcsó ifjúsági szállóként hasznosítsa. Bámulatos az a szervezőkészség, az a kezdeményezési erő, isteni adománya, amely egész működését jellemezte. És amikor a rend elindulhatott, önként és jó szívvel adta át templomát a rendnek, kijelentve, hogy mindig is úgy tartotta a templom a rendé. És most örül, hogy jogos tulajdonosának birtokába juthat. A május 9-én megjelenő páter Ákost bemutatja a híveknek, mint akit innen hurcoltak el 1950. június 9-én, majd innen vittek el 1951. március 31-én a börtönbe, s elmondja, hogy jó szívvel adja át a pálos rendnek az eddig rábízott templomot, s a hozzá csatlakozó lakásokat. Kevés ilyen krisztusi pappal találkozik a pálos rend története során. A hivatalos átadás 1989. szeptember 1-én történt meg a rend generálisának megbízottja, Páter Péter jelenlétében. Kolász atya érdemei elismeréséül Platek generális szeptember 25-i látogatása alkalmával a püspöki palotában ünnepélyesen átnyújtja az atyának a konfráteri oklevelet, amelyet önzetlen munkájával, a templom megőrzésével és felvirágoztatásával érdemelt ki. Sajnos a betegsége súlyosabbá vált, és most miközben olyan hősiesen szenvedett, azt mondta, úgy látszik, a garancia lejárt. Még az ősszel megkezdődött kálváriája. Felment a budai Széher kórházba kivizsgálásra, és itt lassan megállapították a rossz indulatú daganatot a belegben, de betegségében is csak példát mutatott, s készült a pápa látogatására 1991-re. A könyvesboltot átköltöztették a püspöki palota földszintjére, s ebből lett nekünk a könyvtárunk. A templomi munka folytatódott. Júliusban megérkezett az Alföldről Páter Temesvári Károly Benedek atya, aki a kertvárosi plébánia kisegítője lett. Míg onnan Molnár János káplán úr az Ágoston téri templomba került, majd onnan egy rövid időre a püspök mellé
s onnan később Harkányba. Az igénylések lassan haladnak, mert a tanácselnök nyaral, s intézkedni senki sem akar, mert nem tudják, hogyan alakul a helyzet. A kolostor első emeletén felajánlanak 4 kis helyiséget. Kalász atyának azonnal van ötlete, mivel a főbejárat még a konviktusnak kell az összekötő folyosóból. Készített egy lépcsőfeljárót, hogy az ingyen megkapott 4 szobához hozzáférjünk. Érdekes átmeneti megoldás. De még az ápolónőké a kolostor, s csak ez a megoldás lehetséges. 1989. október 28-án a Székesegyházban megünnepeljük Cserháti József püspökségének 25 éves jubileumát. Az egész püspöki kar és néhány vendégpüspök is jelen van, majd december 16-án már az új püspök Maier Mihály beiktatásán veszünk részt. A kolostorban lassan haladnak a munkák, s csak most törjük át a falat az összekötő folyosóra, és megnyílik az út az ideiglenes feljáró építéséhez. A püspökség 3 embere dolgozik több helyen is, és így a munka igencsak vontatottan, de legalább becsületesen halad. Felrakunk egy ajtót klauzúrának a sekrestye feljáróban, egyelőre csak jelként. A szeptember 3-án beöltözött Tóth Bertalan Attila klerikus novíciusunk november 23-án itt hagy bennünket. Palotás Gábor laikos jelöltünktől örömmel válunk meg 1990. január 8-án, mert annyira infantilis, hogy semmit sem lehet rábízni, s így a tanács eltanácsolását javasolta Péter atyának. Sajnáljó Gábort, mert szeretett volna maradni, de annyira korlátolt volt, hogy semmire sem lehetett használni. Visszatért szüleihez, Budapestre. A visszakapott összekötő folyosó festése, a feljárat elkészítése és a reménység a nagyobb rész visszaszerzésére. Ezen várakozások közepette törnek ránk a temesvári események.

A magyarországi pálosok története Bolyós Ákos visszaemlékezések című könyve alapján. Felolvasta Lázár Csaba. A 13. rész hangzott el. Hangmester Gera Csilla és Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Dramaturg Sedjánszki Nóra. A műsorszám a Magyar Pálos Rend Boldog Özséb programjának keretében a magyar kormány támogatásával készült a Magyar Katolikus Rádióban 2020-ban.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Egy különleges felhívással fordulunk a hallgatói családhoz a Mária Rádió közösség szívéből. Szent Ágoston írta, az élő Isten szeretete mindenkire egyformán kiárad. A szeretet hirdetésével foglalkozik rádiónk minden egyes műsora, melynek célja nem csupán a hívők megerősítése, hanem minden emberi lélek megszólítása. A Mária Rádió szellemisége túllép a hagyományos vallásos kereteken. Nem csupán egy médium vagyunk, hanem a megtérés és az irgalom hírnökei is. A mentsétek meg a lelkeket felszólítás ereje ösztönöz minket arra, hogy elérjük azokat is, akik távol élnek Istentől. Műsorainkon keresztül igyekszünk átadni azt az üzenetet, hogy Isten mindannyiunkat tárt karokkal vár. Kérem,

Ők segítségével a beszélgetések több szempontot követnek. A szeptemberi rendezvényen többek között arra keressük a választ, hogy hogyan találhatja meg az ember a helyét, küldetését, amelyben kiteljesedhet. A pályaválasztás motivációi hogyan változtak az elmúlt három generáció idején. Milyen munkahelyi kultúrát örököltünk, illetve adunk tovább. A beszélgetés résztvevői Csépányi Gábor, katolikus pap, az Esztergomi Szeminárium spirituálisa. Lázár Gábor, az MVM ZRT humán erőforrás igazgatója. Pálfai Erzsébet, pszichológus, karriertanácsadó. Semsei Rudolf, étteremcsalád tulajdonos. Moderátor Szilas Roland, a Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézet docense. A beszélgetésre a MOM Kulturális Központban kerül sor Budapesten a 12. kerületben, Csörsz utca 18 szám alatt, szeptember 23-án 18 órától. A belépés ingyenes. A programot a Mária Rádió Facebook oldalán élőben közvetíti. A résztvevőknek a jelenlevő és Facebookon figyelemmel kísérő közönség is feltehet kérdéseket. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a MOM Kultba szeptember 23-án 18 órától.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Térképre kerülnek a magyar keresztény kórusok. Átadták a felújított templomot a Párciumi Szentjobbon. Regionális központot nyit a Jane Goodall intézet Szegeden. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Különleges kutatás indult a magyar keresztény egyházzene feltérképezésére, számolt be a Magyar Nemzet. A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutató Intézetének nagyszabású programja a Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz. A 2025-ben kezdődött kutatás célja, hogy átfogó képet adjon a magyarországi keresztény kórusokról, énekes közösségekről és az egyházzenei élet sokszínűségéről. Az első eredményeket szeptember 14-én mutatták be Budapesten a Hild Villában az Ars Sacra Fesztivál keretében. A program célja, hogy átfogó képet adjon a magyar nyelvterületen liturgikus szolgálatot végző keresztény kórusokról, azok repertoárjáról, működési körülményeiről és közösségi szerepéről egyaránt. A kutatásba első körben a görög és római katolikus, a református, evangélikus, adventista, baptista, örmény, valamint az unitárius felekezet kórusait vonták be. Egyházmegyei zarándoklat keretében adták át vasárnap a felújított templomot és zarándok központot a Bihar megyei Szentjobb településen, ahol egykor Szent István király jobbját is őrizték, adja hírül a nagyváradi római katolikus egyházmegye. A hívek vasárnap azért zarándokoltak Szentjobbra, hogy az ősi kegyhelyen a brünni fekete Madonna kegyképe előtt adjanak hálát, és kérjék a szűzanya további oltalmát. A szabadtéri szentmise főcelebránsa Böcskei László megyéspüspök, szónoka pedig Karácsony Tibor, az Erdélyi Mária Rádió igazgatója volt. A megyéspüspök a szentmise keretében megáldotta a felújított épületeket. Köszöntőjében azt kérte, hogy a megújult templom és apátsági épület is bátorítsa a híveket, hogy a mai világ forgatagában is lelkileg hiteles életet tudjanak élni. A Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében nyílik meg a Jane Goodall által alapított természetvédelmi program új regionális központja, írja a szeged.ma internetes hírportál. A kezdeményezés célja, hogy gyakorlati programokon keresztül mélyítse a fiatalok környezettudatos gondolkodását. A természet, állat és környezetvédelmi ifjúsági hálózatot 1991-ben Tanzániában indította el a tavaly októberben elhunyt Jane Goodall, a csimpánzok szociális és családi életének legismertebb kutatója. A programhoz azóta a világ 75 országában több mint 1,3 millió fiatal csatlakozott. Hazánkban 20 éve működik a Rügyek és Gyökerek Egyesület, melynek több mint 100 csoportja van. A munkát eddig 3 regionális központ segítette, Szeged lesz a negyedik. A fűvészkertben októbertől alsó tagozatos diákok számára

szerveznek rendszeres szakköröket, később pedig a felső tagozatos és középiskolás korosztályt is bevonják a programba. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.
3: Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat következik.
4: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus atya és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott, Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus édesanyjához. Lám, egy gyermek által sokan elbuknak, és sokan feltámadnak Izraelben. Az ellentmondás jele lesz ő, míg a te lelkedet is tör járja át, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai. Ezek az evangélium igéi. Néhány gondolattal szeretnék veletek elmélkedni a mai evangéliumi szakaszról és a mai szép emléknapról. Mária ott áll előttünk, mint példakép. Ott látjuk Máriát a templomban, amikor Simeon jövendőr róla, és Máriát a kereszt alatt, amikor Jézus rábízza a szeretett tanítványát. És a két jelenet között egy nagyon hosszú út van. Amikor az újszülött Jézust viszem, és Simeon mondja, hogy a te lelkedet is tör járja át, és a között, a jelenet között, amikor Jézus ránéz Máriára, és azt mondja, asszony, íme a te fiad, fiú, íme te anyád. És valahogy az életünkben is megjárjuk ezt a hosszú utat. És ezen az úton nagyon sok küzdelem, nagyon sok szenvedés is van. Természetesen öröm is. Most én egy picit erre a küzdelemre és szenvedésre szeretném ráirányítani a figyelmeteket, hogy Mária hogyan ad ebben példát. Mária nem keményíti meg magát. Nem csinálja azt, hogy kibírom, beleállok, és majd én fájdalom nélkül megélem ezt a dolgot, hanem a szívét igenis megérinti. Már a kezdettől fogva, az első pillanattól fogva az, hogy ez a gyermek, ez küzdelmet is fog hozni. Sokan elbuknak, és sokan feltámadnak általa. És igen, talán az, amit egy édesanyja nem is gondol ott akkor a megszületett gyermeke mellett, de hogy igen, a gyerek sokszor szenvedést okoz, amiatt is, hogy nem úgy viselkedik, nem úgy cselekszik, hogy az édesanyja büszke tudjon lenni rá. És ez egy nagyon emberi dolog. Aki szeret, sebezhetővé válik. A szeretetben mindig benne van a fájdalomnak a lehetősége. Mária nem kívülről nézi Jézust, Jézusnak a küldetését. Nem távoli szemlélője a fia életének. Annak, amit Jézus hordoz, annak vízhangja van Mária szívében is. A keresztet, amit Jézus visz, viszi Mária is. János evangéliuma nagyon egyszerűen fogalmaz, de megérinti a szívünket. Jézus keresztje mellett ott állt anyja. Mennyi életet hordoz ez a néhány szó? Mária ott van, ott áll, nem menekül el, nem fordul el. Nem akarja megmagyarázni a fájdalmat. Nem akarja levenni fiát a keresztről. Nem tudja megszüntetni a szenvedését. És a legtöbbet teszi, amit tehet, ott áll. És egy édesanyának is. Milyen nehéz időről időre. Mert nem menekül el, és nem fordul el a gyermekétől. Akkor sem, hogyha az a gyermek fájdalmat okoz. Nem tudja megszüntetni a gyermeknek a küzdelmeit. Elvenni tőle. Sőt, tudja azt, hogy ezek a küzdelmek a gyermek javát szolgálják sokszor. Nem tudja megszüntetni a gyermeknek a szenvedését. Még azt sem, hogy a gyerek elesik föl, ellenyúzza a térdét és bekötözi. Az akkor is fáj. Nem tudja megszüntetni a szenvedést, de tehet valamit. Ott lehet a gyermeke mellett. És vannak, akiknek egy olyan fájdalom van, hogy úgy tud a gyermek mellett ott lenni, hogy távol van a gyermek. Mert elköltözött, akár egy másik országba, akár a föld másik részére. De akkor is ott lehetsz. Ott állni, ez a szeretet legnagyobb formája. Nem tudom megoldani a problémádat, de itt vagyok, veled vagyok ebben a problémában. Nem hagylak magadra. És Mária ebben példát mutat nekünk. Mária ott áll Jézus keresztje alatt, és ebben benne van minden hite. Ő nem látja még a feltámadás fényét. Az előtte szenvedő gyermekét, Krisztust látja. Nem érti Isten tervét, de hűséges marad. És talán ez a mai emléknapnak a legnagyobb üzenete. A hit nem mindig azt jelenti, hogy mindent értünk, hanem azt jelenti, hogy ott maradunk Isten mellett akkor is, amikor nem értjük. Amikor fáj az, amit mond. Amikor nem esik jól megtenni azt, amire kér. Mária nem azért nagy, ha szabad így fogalmaznom, mert nem fáj neki, hanem azért, mert a fájdalomban is hűséges. Mária különösen is közel van azokhoz, akik szenvednek. Közel van az édesanyákhoz, akik aggódnak a gyermekeikért. Közel van azokhoz, akik tehetetlenül állnak szerettük fájdalma mellett, adott esetben akár halálos ágya mellett. Közel van azokhoz is, akik nem értik, hogy miért enged meg Isten bizonyos dolgokat. És közel van azokhoz is, akik csak annyit tudnak tenni, hogy egyszerűen ott állnak, jelen vannak. Mária maga jelenlétével tanít bennünket. A szenvedésben nem vagyunk egyedül. És azt is tanítja, hogy egy kereszt mellett is lehet szeretni. Ha végig gondolom, sokszor mennyire félünk a fájdalomtól, és hajlamosak vagyunk elmenekülni a nehézségektől. Pedig vannak olyan helyzetek, amikor nem lehet okosat mondani, nem tudunk megoldást adni. Tudok-e ott lenni egy beteg ágy mellett, vagy egy gyászoló ember mellett, vagy éppen egy bajba jutott családtagom mellett, vagy valaki egy barát mellett, aki mondjuk éppen összetörte magát, nem feltétlen fizikailag, lehet, hogy éppen lelkileg, vagy egy idős szülő mellett, aki lassan gyengül, megfogyatkozik erejében. A kereszt alatt álló Mária példát ad nekünk. Tanítja a szeretet hűséges jelenlétét. Akarok kapcsolódni hozzá? Akarok vele együtt lépni ezen az úton? Merem befogadni azt a tört a lelkembe? Adott esetben akarom akár tudatosan befogadni? Félünk ettől a törtől, pedig a tör nem pusztítja el Máriát, hanem sokkal inkább fölmagasztalja. És a te életednek a tőre sem fog elpusztítani téged, mert ez nem arra van, hanem sokkal inkább közelebb visz téged az Istenhez. A fájdalmas szív szerető szív, tőrrel átjárt, de hűséges szív. Kérjük Máriát, hogy tanítson bennünket, kísérjen és vezessen az úton, hogy ott tudjunk lenni, ahol fia van. Amen.

0: Mária Rádió.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.

0: Kedves Mária Rádiót hallgató! Szeretettel és tisztelettel köszöntelek 2026. szeptember 15-én kedden a Mária Rádió Jó Hírek műsorában. Külön szeretettel köszönt Vargakat a szerkesztőnk, Engler György technikai munkatársunk, én Kovár László műsorvezető vagyok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Ki az egyház anyja? Veti fel a kérdést Várnai Péter atya Szent Ágostont idézve. Annak ellenére, hogy Jézus keresztje mellett több asszony is ott állt, mégis Szent János evangélista az egész egyházat láttatja. Asszony szólítja meg Máriát, ugyanezt a kifejezést használja Jézus a kánai mennyegzőn. E két megszólítással kiemeli az édesanyját az e világ keretei közül, s mint egy magához veszi a dicsőségbe. A szeretett tanítványára is rábízza édesanyját. Szent Ágoston e kettős jelenetet úgy magyarázza, hogy a két személyben az egyház és az egyház anyja, a teljesség van jelen. Az elmúlt hétvégén tartották Csatka Szentkúton a Kisboldogasszony búcsúrót. Erről beszélgetünk ma Németh Péterrel, a Boldog Ceferino intézet munkatársával, akit szeretettel köszöntök a telefonban.
2: Jó napot kívánok, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Kedves Péter, sokan hallhattunk a híres csatkai búcsúról, de talán nem tudja mindenki, hogy hol is találhatjuk a térképen Csatkát.
2: Igen, Csatka Nyugat-Magyarországon található. Úgy szokták mondani, hogy a Bakony keleti lejtőin, tehát a Balatontól északra lévő Bakonyhegységnek a keleti részén ilyen városok találhatóak a környékén, mint például Zirc vagy Mór, talán ezek jobban ismertek.
0: Miért két napos a csatkai búcsú?
2: Csatka egy nagyon régóta fontos lelki központ. Valószínűleg a középkortól már értek ott páros temeték, azonban az újabb korban 1862 óta állott egy templom, amit egy látomás kapcsán építettek. Egy remete látott ott egy látomást, és ennek kapcsán épült a Kisboldogasszony templom, és nem csak egy búcsú van egyébként Csatka, hanem több van az év folyamán, viszont ez a Kisboldogasszony, tehát a szeptember 8-a környékére eső búcsú a legfontosabb, ezt úgy is hívják ott, hogy fő búcsú. És amiatt két napos, mert a tradíciók azok így erre predesztinálják, ugyanis több nemzetiség is volt, amely Csatkán részt vett a csatkai búcsún. Magyar, német és cigány nyelven is szoktak szentmisék elhangzani, és ezért az van, hogy a szombati napon egymás után több szentmise van, és vasárnap is van szentmise.
0: Miért híresült el cigány búcsúként?
2: A Kárpát-medence, illetve a közép-európai roma közösségek, cigány közösségek, azok nagyon nagy szeretettel kezdték el látogatni a csatkai Szűz Máriát. És igazából ez egy találkozóhely is lett számukra. Ez egy ilyen kulturális központ lett, úgymond, az évek folyamán, és a cigányok búcsú zarándoklata, illetve a szokásaik, amelyek a búcsúhoz kötődnek, például az, hogy gyertyákat hoznak a Szűz Mária tiszteletére, vagy éppen ruhákat hoznak. Ezek a búcsújáró szokások, ezek nagyon híresek lettek, és az utóbbi időben több kulturális csoport képzőművészeti alkotásnak lettek ezek a témái, és ugye a média is felkapta a csatkai búcsút.
0: Mely egyházi személyek tartották a szentmiséket?
2: A szentmiséket különböző időpontokban, tehát délután, a szombati napon délután 2 órától vagy 12 órától már kezdődnek a szentmisék, és azok folyamatosan tartanak este 8-ig, ezután különböző ilyen állítatossági gyakorlatok vannak, például rózsafűzér, vagy szentségimádás, de különböző atyák tartják ilyenkor a miséket, mindegyik misére másik atya van beosztva, ezek általában máshonnan jönnek az atyák, illetve Halubák Attila, a kegyhelyi fenntartója, helyi plébános is tartott misét. A hatórási szentmisét az Dúl Géza atya tartotta, aki a Váci Egyház megyében kezdett el foglalkozni cigány közösségek pasztorizációjával, és innen tett országos hírnévre szert. És ő tartotta az este hatos szentmisét.
0: Hát nem pontos létszámra gondolok, de én régen azt hallottam, hogy itt akár 60 ezeren is meg szoktak fordulni. Most körülbelül mennyien voltak?
2: Így van. Több ezeres létszám van a csatkai búcsún, az biztos. A kegyhelyen folyamatos a forgás, tehát úgymond a zarándokok forgás, akik megfordulnak úgy kell elképzelni a búcsú helyszínét, hogy egy völgyben található a templom, és a völgyben le kell ereszkedni felülről. A felső részen egyfajta ilyen a zarándokokat ellátó egységek vannak, például éttermek, vagy éttermek kitelepülései sátrokban, és ahogy megy lefele az ember, úgy folyamatosan megy a forgás, aminek a központja az a templom, illetve a kút, mert hogy Szent Kútnak is hívják csatkát, van egy forrás, és ebben folyamatos a forgás, illetve a szentmiség folyamán is folyamatosan cserélődnek úgymond a hívek, különböző zarándok csoportok különböző időpontokba érkeznek meg a búcsúra, úgyhogy nehéz nagyon megbecsülni, de az biztos, hogy több ezeren vesznek részt ezen a búcsún évről évre.
0: A Szent Kútnak van-e valami funkciója? Gondolok itt, hogy keresztelés, vagy esetleg egyéb egyházi.
2: Így van. Nem konkrétan a kútnál, de a csatkai búcsúban szintén egy fontos aspektus volt az elmúlt évek során a keresztelés. Sok embert kereszteltek meg itt így a búcsú alkalmával. Igazából aminek nagy szerepe van az, hogy a családok általában egy flakonnal, vagy több flakonnal jelennek meg a búcsún, és ők is ilyen forgószerűen folyamatosan tölti valaki ott a vizet a Szent Kútnál, és visznek haza maguknak vizet az egész évre a csatkai Szent Kút vizéből.
0: Hány ruhája van a csatkai öltöztetett kegyszobornak? És kit ábrázol ez a kegyszobor?
2: Igen, a kegyszobor a Szűz Máriát ábrázolja, és a kis boldogasszonyt, és ennek a kegyszobornak nagyjából 150 ruhája van, nem tudjuk pontosan a számot, de hagyománnyá vált, különösen a cigány közösségek esetében, hogy főleg az asszonyok ruhával látják el a kegyszobrot, és ez egyfajta ilyen adomány, amely a család részéről a kegyhely számára, kegyszobor számára érkezik. Ez egy nagyon szép hagyomány, amiben általában tradicionális ruhákat adományoznak a Szűz Mária kegyszobrának. És nagyjából 150-re tehető, de folyamatosan nő a létszáma ezeknek a ruháknak.
0: És a két nap folyamán ebbe átöltöztetik a Szűz Mária szobrot?
2: Így van. Szóval folyamatos a szombati nap folyamán ez egy folyamatos gyakorlat volt, hogy a Szűz Mária szobor újabb ruhákat kapott óráról órára gyakorlatilag. Ez is egy része a búcsúnak, hogy míg bent vannak a hívek a két templomban, addig néha cserélgetik a Szűz Mária ruháját.
0: És mi lesz a levetett ruháknak a sorsa?
2: A levetett ruhák azok megmaradnak, szóval ott vannak, egy helyen vannak összegyűjtve, és ezek a ruhák, ezek cserélődnek évről évre, nem dobják ki őket.
0: De nem is ajándékozzák el a hívők között?
2: Nem ajándékozzák el. Igen. Ezek erre a célra készülnek.
0: Milyen újdonság volt az idei csatkai búcsúban az úgynevezett cigánykápolnánál?
2: Igen, nagyon fontos kiemelni, hogy van egy cigánykápolna is, amely a hívők magánadományaiból épült fel. Ez a völgy és a hegy között van, gyakorlatilag fél úton a kegyhely felé, egy Mária szobor mellett, és ebben a kápolnában rendezett a Boldog Ceferino Intézet társszervezésében civileket csoportja egy időszakos képkiállítást, amely a csatkai búcsúról történt, illetve a kápolna előtt volt egy beszélgetés, amelyben bevonták a helyi résztvevő zarándokokat. Itt még a Romani Design ruhatervező csapat munkatársait szeretném kiemelni, Varga Erikát és Varga Mária Helénát, akik társszervezők voltak, segítőink voltak ebben a programban, és kiváló programot hoztak össze. Nagyon színvonalas beszélgetés volt a csatkai búcsú lelkiségéről, illetve csatkának a fotókon megjelenő anyagáról.
0: Ugye a cigányság várható szentje Boldog Ceferino. Egy pár szót, van még egy percünk, egy pár szót tudnánk erről mesélni?
2: Így van. Boldog Ceferino, ugye ezt kevesen tudják, de ahol nagyobb létszámú letelepedve élnek a romák a történelem hosszú folyamán, az Közép-Európa, a Kárpát-medence, illetve Spanyolország, és ő egy spanyolországi cigány közösségnek a tagja volt, aki lovakkal foglalkozott, és élete során nagyon erős szálak kezdték fűzni az egyházhoz. Nagyon, nagyon sokat segített a közösségében, és nagyon sokat buzdította a társait, hogy térjenek és éljenek a katolikus vallás szerint, és halála pedig egy mártír halál volt, a spanyolországi polgárháború alatt gyilkolták meg, és a kezében rózsafűzérrel halt meg a sortűz hatására, és nagyon nagy tiszteletnek örvend a cigányság körében.
0: Megköszönöm Németh Péternek, a Boldog Ceferino Intézet munkatársának a szíves beszélgetést.
2: Én is köszönöm, és köszönöm, hogy meghallgattak, viszont hallásra.
0: Tőled is elköszönünk, kedves hallgatónk, Varga Kata szerkesztő, Engler György technikai munkatárs és Kohár László műsorvezető.
1: Köszönjük hallgatóink adományait, mert nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Műsorunk végeztével kérem hallgasd meg Turmezei Erzsébet, Ha nem teszek semmit sem című költeményét Györgyi Anna előadásában.

Az imádság elején tudatosítom, hogy az életemet most is, minden pillanatban Istentől kapom. Isten teremtménye vagyok, ő éltet engem. Észlelem a testemet, amint most itt vagyok. Jelenlétemmel, az imádságra szánt időmmel tiszteletemet és hálámat fejezem ki Isten iránt. Körbetekintek, mi az, ami most körülvesz? Belehallgatok környezetem hangjaiba. Mit hallok? Beleérzek szívem csendjébe. Milyen vágy az, ami most Isten felé visz? Kifejezem Istennek azt, ami most felé vonz, amit adni szeretnék neki, vagy aminek hiányát ő tudja most enyhíteni bennem.

0: Meghallgatom az evangéliumot, ami Isten üzenete számomra.
1: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus elment Naim városába. Belementek tanítványai, és nyomukban nagy népsokaság. Amikor a város kapujához közeledett, halottat hoztak ki, egy özvegyasszony egyetlen fiát. Az édesanyját sokan kísérték a városból. Amikor az Úr meglátta, megesett rajta a szíve, és így szólt hozzá: ne sírj! Azután odalépett a koporsóhoz, és megérintette azt. Erre a halottvívők megálltak, ő pedig így szólt: ifjú, mondom neked, kelj föl! A halott felült, és beszélni kezdett. Ekkor Jézus átadta őt anyjának. Mindnyájukat elfogta a félelem, és így magasztalták Istent: nagy próféta támadt közöttünk. Isten meglátogatta népét. Ennek híre elterjedt egész Judeában és mindenfelé a környéken.

Jézust megérinti az özvegyasszony szenvedése. Magunk előtt látjuk, ahogy a halotti menet a város kapujához közeledik. Jézus készséges, látva az özvegyasszony fájdalmát egyetlen fiának elvesztése miatt. Volt-e hasonló helyzet életemben, amikor valamilyen veszteség ért, és őszinte hittel tudtam Jézushoz fordulni? Érzek-e magamban most is késztetést, hogy Jézus elé vigyem valamely nehézségemet, amellyel kapcsolatban tehetetlennek érzem magam? Ezt most megfogalmazhatom Jézus számára. Hiszem-e, hogy Jézus megadhat nekem olyat is, ami meghaladja az észszerűség határait?

0: Amikor újra meghallgatom a szentírási szakaszt, figyelhetek arra, hogy a kételkedő emberek szava hogyan hat rám. Elbizonytalanít. Tudom-e tekintetemet akkor is Jézusra irányítani?
1: Abban az időben Jézus elment Naim városába. Belementek tanítványai, és nyomukban nagy népsokaság. Amikor a város kapujához közeledett, halottat hoztak ki, egy özvegyasszony egyetlen fiát. Az édesanyját sokan kísérték a városból. Amikor az Úr meglátta, megesett rajta a szíve, és így szólt hozzá: ne sírj! Azután odalépett a koporsóhoz, és megérintette azt. Erre a halott vívők megálltak, ő pedig így szólt: ifjú, mondom neked, kelj föl! A halott felült, és beszélni kezdett. Ekkor Jézus átadta őt anyjának. Mindnyájukat elfogta a félelem, és így magasztalták Istent. Nagy próféta támadt közöttünk. Isten meglátogatta népét. Ennek híre elterjedt egész Judeában és mindenfelé a környéken.

Jézus azt mondja, kelj föl. Mit jelent ez számomra? Mit jelent ez arra vonatkozóan, amit ma Jézus elé hoztam? Ízlelgetem Jézus válaszát, és figyelem mindazt, ami bennem történik. Kelj föl! Hallom újra. Az elmélkedés végén hálát adok a mai ima ajándékaiért. Hangosan is kimondhatom. Dicsőség!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Leó pápa is megemlékezett a szeptember 11-i terrortámadások 25. évfordulójáról. Átadták a felújított templomot a Párciumi Szentjobbon. Szeptember 13-án tartották meg a 2026-os Szívünk Napja programsorozatot. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. Vasárnap az Úrangyala imádkozása után a római Szentpéter téren mondott beszédében Leó pápa az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én történt terrortámadások 25. évfordulójáról emlékezett meg, áll az MTI hírében. Az egyházfő hangoztatta, hogy imádkozik mindazokért, akik életüket veszítették, és azokért is, akik még mindig a tragikus nap sebeit hordozzák magukban. Az amerikai pápa hozzátette, hogy a 25 évvel ezelőtti támadások a béke melletti elkötelezettséget sürgetik. Egy olyan pillanatban, amikor konfliktusok és erőszak sújtja számos testvérünket, mindenkit arra szólítok fel, imádkozzon, hogy az Úr békét hozzon a világnak, jelentette ki Leó pápa. Egyházmegyei zarándoklat keretében adták át vasárnap a felújított templomot és zarándok központot a Bihar megyei Szentjobb településen, ahol egykor Szent István király jobbját is őrizték, adta hírül a nagyváradi római katolikus egyházmegye. A hívek vasárnap azért zarándokoltak Szentjobbra, hogy az ősi kegyhelyen a brünni fekete Madonna kegyképe előtt adjanak hálát, és kérjék a szűzanya további oltalmát. A szabadtéri szentmise főcelebránsa Böcskei László megyéspüspök, szónoka pedig Karácsony Tibor, az erdélyi Mária Rádió igazgatója volt. A megyéspüspök a szentmise keretében megáldotta a felújított épületeket. Köszöntőjében azt kérte, hogy a megújult templom és apátsági épület is bátorítsa a híveket, hogy a mai világ forgatagában is lelkileg hiteles és mély életet tudjanak élni. Szeptember 13-án tartották a 2026-os Szívünk Napja programsorozatot, amely idén is az ország több pontján hívta fel a figyelmet a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére. A Magyar Kardiológusok Társasága és a Szívbeteg Egyesület szervezésében zajló ingyenes esemény központi helyszíne a Budapesti Múzeumkert volt. Továbbá Szeged és Debrecen városa is csatlakozott a programokhoz, olvasható a Betegegyesület honlapján. A látogatókat ingyenes lakossági szűrővizsgálatokkal, vérnyomás, koleszterin és vércukorszintméréssel, valamint életmód tanácsadással várták a szakemberek. A rendezvények kiemelt témája a laikus újraélesztés és a SafeCity applikáció használatának népszerűsítése volt. Emellett a szakmai előadásokon a szív elégtelenség kezeléséről és a pacemakerekről is tájékoztatást adtak az érdeklődőknek. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallották.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

0: Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-0904-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait.
1: Békés szép délután kívánok minden kedves hallgatóknak. A kedd délutáni imaláncot hallják a budapesti stúdióból. Már van is egy hívásunk, fogadjuk. Mária Rádió, tessék! Haló?
2: Igen, tessék, bocsánat.
1: A rádiót tessék kikapcsolni.
2: Igen, kikapcsoltam, köszönöm szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztust. Imád szeretnék kérni a fiam és a szüleim lelke üdvért, az unokáimért, jó tanulásokért, egészségükért. Imád szeretnék kérni a barátnőmért, mert nagyon beteg, és én is beteg vagyok, meg idős, és úgyhogy nem tudok úgy misére sem menni, és így nagyon jó nekünk a Mária Rádió, meddig van, akkor tudjuk hallgatni.
1: Igen.
2: Imád szeretnék kérni egy nagyon fontos ügy megoldásáért, és kérem a Mária Rádióra az Isten áldását, hogy így tudjanak dolgozni, hogy tudjuk hallgatni a rádiót. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen, és jobbulást kívánunk. Mindörökké amen. Mária Rádió, tessék.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Én kórházban vagyok, és a gyógyulásomért szeretnék én a szándékot kérni.
1: Jobbulást kívánunk, és imádkozunk önért. Isten áldja. Mária Rádió, tessék!
4: Dicsőség Jézus Krisztus, imádkozzunk együtt a fájdalmas szűzanyát kérve Judit menyemnek a mai 50 éves születésnapjához. Adjon a jó Isten minden jót nekik, szeretetet és békét. 36 éve van a családunkban, és továbbra is maradjunk meg ilyen családi szeretetbe. Köszönöm szépen!
1: Isten áldja önöket! Mária Rádió, tessék!
5: Dicsőség Jézus Krisztus! Imád szeretnék kérni édesanyámnak sikeres műtétjéért, és a további gyógyulásért, felépülésért. Köszönöm szépen.
1: Mi is imádkozzunk értük. Telefonszámunk 061-374-0904-es, 14 óra 58-ig várjuk a hívásaikat. Imádkozzunk a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, önkéntes társainkért, akik otthon vannak, és már nem tudnak jönni, és a betegeinkért, és az elhunyt önkéntes társaink lelkeüdvért is. Az üzenet rögzítő kéréseit hallják. Elnézést, egy kis technikai hiba van, akkor folytatom a kéréseket. Elhunyt András, Henriett, Sándor és Péter lelkeüdvért, valamint elhunyt családtagok lelkeüdvért, és a tisztító tűzben szenvedő lelkekért is. Várom a hívásaikat. Még van 6 percünk. Remélem, hogy kitöltik az időt. Mária Rádió, tessék!
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én hálaimát kérek Isten irgalmas szeretetéért, és imád kérnék békéért az emberi szívekben, a családokban, a kapcsolatokban, és még kérnék imád papjainkért. Köszönöm!
1: Köszönjük szépen, mi is imádkozunk értük. Mária Rádió, tessék!
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én vagyok vonalba, Irona vagyok.
1: Tessék mondani.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én már szeretnék kérni most hajnalba halva fekvő szeptember 3-án töltötte be a 98 évét a Pista bácsiért, hogy békében nyugodjon. Imád szeretnék, mindent megtettek. Nagyon hívő ember és templomban járó ember volt engem, nagyon meg.

0: a püspökökért, a pápáért, a papokért, segítőimért, de a rádió összes dolgozójáért, mert ha a rádió nincs, nekem végem van. Én most jöttem meg a Szentségimádásról, egy órát ott voltam, 23. alkalommal, még egy hónap, és akkor havonta van ugye egy, hogy kiteszik, és akkor már 2 éve folyamatosan járok. A Jóisten azt adja meg, hogy tudjak elmenni, de most, amikor még nemrég látogattam meg, Pista bácsi...
1: Mária Rádió, tessék!
2: Dicsért, tessék a Jézus Krisztus! Én imát szeretnék kérni égi édesanyámtól, hozzá imádkozom, mert a héten megy az unokám Ausztriába, Innsbruckba egyetemre, és hát izgulunk, hogy minden rendben legyen. Köszönöm szépen.
1: Reméljük, hogy úgy is lesz. Mária Rádió, tessék!
3: Mária Rádió?
1: Igen, tessék mondani, hallgatom.
3: Én a ima műsorhoz szeretnék.
1: Igen, adásban van.
3: De mondjunk egy nagy-nagy köszönetet a Szüzanyának. Ennyi. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Még van néhány percünk. Mária Rádió, tessék.
4: Nem, de tessék a Jézus Krisztus, imád szeretnék kérni. Mondhatom?
1: Igen, hallgatom.
4: Igen, a elhuntjaimért, férjemért, testvéremért és szüleimért, nagyszüleimért, aztán az élőkért, a fiam gyógyulásáért, munkahely lehetőségéért, és hogy egy rendes párt találna, társat találna magához. Aztán a család összes többi tagjáért, magam gyógyulásáért, a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért, a Mária Rádióért és kedves dolgozóért, a világ békéjéért. Köszönöm szépen, Isten áldja Önt.
1: Isten áldja Önt is, és imádkozzon velünk.
5: Szeretettel kérek imád a szegedi család élő és elhunyt tagjaiért. Köszönöm szépen.
6: Szeretném a fájdalmas Szűzanya pártszolgásába ajánlani a 88 éves Ágnest, illetve Ágotát, aki balesetet szenvedett, és fájdalmai vannak, nehezen viseli a betegségét. Köszönöm szépen az imát.
1: Mi is köszönjük a telefonját, és imádkozunk érte. Mária Rádió, tessék!
7: Mi szerteszék a Jézus Krisztus! Én imád szeretném megköszönni a kegyelmeket. Sok kegyelmet kaptam a mai nap folyamán. Hálát adok a fájdalmas Szűzanyának, hogy ennyi szeretettel ellát. És imád szeretnék kérni a magam gyógyulásáért, kerekfiaimnak a jó munka lehetőség megmaradásáért, egészségükért, a testvérem egészségéért, és minden jó akaratú embernek a jó létéért, békéért, egészségéért. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen. Mária Rádió, tessék.
8: Jó napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus. Édesanyámért szeretnék imád kérni a súlyos hasmenéséből és a súlyos fájdalmainak az enyhülésére és megszűnésére. Köszönöm.
1: Köszönjük szépen mi is a kedves hallgatók hívásait. A kedd délutáni imaláncot hallották a mai napon. Fájdalmas anyára emlékezünk, és kérjük az ő közbenjárását mindnyájunk szándékaiért. Kapcsoljuk az imádkozókat, és mindent felajánlunk, ami elhangzott, és a szívükben megfogalmazódott.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Amen.
0: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit Esztergomból, a ferences szegény gondozó nővérek kápolnájából. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat,

0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Megesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent vallhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent vallhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent vallhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Részlet Szent Faustina nővér naplójából. Egy idő óta megesik velem, hogy azonnal megérzem lelkemben, ha valaki imádkozik értem, s ugyanúgy megérzem azt is, ha valamilyen lélek tőlem kér imát, annak ellenére, hogy nem mond erről semmit. Úgy érzem meg, hogy elfog valamilyen nyugtalanság, mintha valaki hívna, s ha imádkozom, nyugalom szárán. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az irgalmasság rózsafüzérét imádkoztuk Esztergomból, a ferences szegény gondozó nővérek kápolnájából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Ezt a rózsafűzért a Néri Szentfülöp imacsoport imádkozza élőben a Mária Rádió kápolnájában. Felajánljuk a rózsafűzérünket a pápa szándékára, a papokért, a küzdőkért, a tisztító tűzben levőkért, azokért, a fiatalokért, idősekért, akik most mennek nyaralni, hogy szerencsésen vissza is érkezzenek, és Tamás gyógyulásáért. Kérem, hogy tegyék hozzá önök is a szándékukat, és együtt imádkozzunk szívvel, élő hittel, hogy imáink meghallgathassanak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokrokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen szent lélekben, hiszem a katolikus Atyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását, és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. Legyen áldott az Isten és Urunk Jézus Krisztus Atya, aki minket nagy irgalmában Jézusnak a halálból való feltámadása által új életre hívott, az élő reményre, hogy a mennyekben elpusztíthatatlan, tiszta és soha el nem hervadó örökség várjon ránk. Abban örülni fogtok, noha most egy kicsit szomorkodnotok kell, mert különféle kísértések érnek benneteket, hogy a próbát kiállva hitetek, amely értékesebb a tűz próbált a veszendő aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor legyen méltó a dicséretre, a dicsőségre és a tiszteletre. Hála neked, hogy velünk vagy minden nap, Urunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. Szent János apostol látomása. Akkor láttam, hogy a bárány a Sion hegyén állt. Aztán szózatot hallottam az égből, mint a nagy vizek zúgását, s mint erős mennydörgés robaját. Új éneket énekeltek a trón előtt, a vének előtt. Az éneket senki sem tudta megtanulni. Csak a földről megváltott 144 ezer, akik a bárány nyomában jártak, bárhova is ment. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Jézus búcsúzott tanítványaitól. Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad. A világ nem kaphatja meg őt, mert nem látja, és nem ismeri, de ti ismeritek, mert bennetek van, és bennetek marad. Amikor eljön a vigasztaló, akit az Atyától küldök nektek, az igazság lelkét, aki az Atyától származik, tanúságot tesz rólam. Tegyetek tanúságot ti is, hiszen kezdettől velem vagytok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Látomását így írja le Szent János apostol. Az égen nagy jel tűnt fel egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatta volt, fején 12 csillagból korona. Mivel áldott állapotban volt, fájdalmában és szülési gyötrelmeiben kiáltozott. Fiú gyermeket szül, aki vasveszővel kormányozza az összes nemzetet. Az asszonynak két nagy csasszárnyat adtak, hogy a pusztába repüljön a saját helyére. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér 5. titka, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Mennyben megkoronázott szűzanya, látjuk rajtad is, amit Szent Pál apostol Jézusról mondott. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ő Isten formájában volt, és az Istennel egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát, engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdes az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. A szeretet csúcsa az alázat. Az alázat az Isten ragyogását közli a világgal, add, hogy bennem is a világ világossága lehess. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között,
6: és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, zsidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörgünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérjük, hogy a titkokról, a boldogságos szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyeljük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
1: Kedves hallgatóink, a dicsőséges rózsafüzért imádkoztuk. Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Regionális központot nyit a Jane Goodall Intézet Szegeden. Keresztet emeltek Hajdú Dorog térségében. Térképre kerülnek a magyar keresztény kórusok. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. A Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében nyílik meg a Jane Goodall által alapított természetvédelmi program új regionális központja, írja a szeged.ma internetes hírportál. A kezdeményezés célja, hogy gyakorlati programokon keresztül mélyítse a fiatalok környezettudatos gondolkodását. A hálózatot 1991-ben Tanzániában indította el a tavaly októberben elhunyt Jane Goodall, a csimpánzok szociális és családi életének legismertebb kutatója. A programhoz azóta a világ 75 országában több mint 1,3 millió fiatal is csatlakozott. Hazánkban 20 éve működik a Rügyek és Gyökerek Egyesület, amelynek több mint 100 csoportja van. A munkát már eddig is 3 regionális központ segítette, Szeged lesz a negyedik. A fűvészkertben októbertől alsó tagozatos diákok számára szerveznek rendszeres szakköröket, később pedig a felső tagozatos és középiskolás korosztályt is bevonják a programba. Útmenti keresztet áldott meg szeptember 11-én Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek metropolita, írja a Hajdúdorogi Főegyházmegye. A kereszt a Hajdúdorogot Hajdúnánással és Nyíregyházával, valamint a görögkutat összekötő utak kereszteződésénél áll. A kezdeményezés egy hajdúdorogi pedagógus házaspártól, Körtefái Istvántól és feleségétől származik. A talapzatot és a keresztet Fodor Zoltán hajdúdorogi kőfaragó készítette, a korpuszt Janka Gábor kazincbarcikai parókus alkotta meg. A szentelésen Kocsis Fülöp érsek metropolita arról beszélt, hogy a kereszt emlékezett Isten jelenlétére, a keresztvetés pedig nem csak egy szüleinktől és nagyszüleinktől átvett szokás, hanem hitvallás is. Dalanics Zoltán hajdúdorogi parókus a szentelést követően hangsúlyozta. Az útmenti kereszt a görögkutiakat is vigyázza, Krisztus pedig odafigyel Hajdúdorogra is. Különleges kutatás indult a magyar keresztény egyházzene feltérképezésére, számolt be a Magyar Nemzet. A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének nagyszabású programja a Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz. A 2025-ben kezdődött kutatás célja, hogy átfogó képet adjon a magyarországi keresztény kórusokról, énekes közösségekről és az egyházzenei élet sokszínűségéről. Az első eredményeket szeptember 14-én mutatták be Budapesten a Hild Villában, az Ars Sacra Fesztivál keretében. A program célja, hogy átfogó képet adjon a magyar nyelvterületen liturgikus szolgálatot végző keresztény kórusokról, azok repertoárjáról, működési körülményeiről és közösségi szerepéről egyaránt. A kutatásba első körben a görög és római katolikus, a református, evangélikus, adventista, baptista, örmény, valamint az unitárius felekezet kórusait vonták be. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei, Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Veszprém, FM 95,1.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kalozsi Kamilla vagyok, 21 éves, egyetemista. Kiskoromtól kezdve hozom a katolikus vonalat, ugyanis katolikus családba születtem, viszont általános iskolában nem volt menő hinni Istenben, úgyhogy én sem hittem. Aztán gimibe kerülve egy olyan társaságnak lettem a része, akik nagyon lehúztak, de én ezt akkor nagyon szerettem, a sok bulit, az alkoholt, a cigit, a részegestéket, és azt a sok szennyet, ami szóba került. Tisztaságnak helye nem volt, a lényeg az volt, hogy ezzel is, avval is mároljunk a buliban, ez tartott igazából össze, meg az alkohol. Nagyon befolyásolható voltam akkoriban, és sok mindenbe belementem, amiben most már nem tenném. Isten sehol nem volt, misére is úgy jártam, hogy direkt nem akkor mentem, mint a szüleim, hogy templomon kívül tudjak ülni, aztán gondolkodtam mindenfélén, csak Istenen nem. A szüleimmel rossz kapcsolatot ápoltam, és áldozat szerepbe helyeztem magam. Legnagyobb gyerek vagyok, így rám nehezedett a legtöbb nyomás, de úgy éreztem, hogy a szüleim elhanyagolnak, és a barátaim pedig nem értékelnek úgy. Egészen menthetetlennek éltem meg ezt a szituációt, de legbelül éreztem, hogy amikben benne vagyok, azok nem adnak tartós boldogságot. Egyszer volt egy nagy beszélgetésem édesanyámmal. Emlékszem arra, hogy ültünk, ahogy nézett rám, pedig ez legalább 5 éve volt. Sok mindent átrágtunk akkor, és körvonalazódott bennem, hogy miért is van ilyen állapotban a kapcsolatunk, hogy miért ilyen rossz, hogy mi lehet a forrása az egésznek. És nagyon hálás voltam az édesanyámnak, hogy leült velem, és beszéltünk. Ez nagyon sokat jelentett akkor, és szerintem ez egy első lépés volt abban, hogy nyissak feléje, meg az édesapám felé is. Aztán gimnázium után elkezdtem egy egyetemet, ahova igazából bulizni jártam be, a tárgyakat sem vettem fel új, szóval káosz volt az egész, azt ott is hagytam, és egy évre rá kezdtem Sopronban tanulni, és ez előtti nyáron vette egy fordulatot az életem egy nyári táborban, ahova nem a saját akaratomból, de elmentem, és ott megtapasztaltam a Szent Lelket, Jézust és Istennek a végtelen szeretetét.
4: Fel tudod idézni, hogyan történt?
3: A dicsőítésekben nagyon nem tudtam bekapcsolódni, dicsőítéssel kezdtünk, meg avval is zártuk a napot, viszont éreztem, hogy valami jó ez az egész, csak nem hittem úgy, ma mint azt elhittem, hogy van Isten, csak nem szerettem, inkább így fogalmaznék, és nem tudtam pontosan, hogy kicsoda, szóval nem gondoltam úgy, hogy nekem itten énekelni kéne neki, de egyébként meg szeretek énekelni, úgyhogy jó volt ez a dicsőítés, csak még idegen volt. Ami nagyon sokat adott, az a közösség, illetve a közben járó ima esténként. Nem tudtam még, hogy milyen is a Szentlélek, viszont így utólag visszagondolva mindig az imák alatt nagy nyugalmat, meg békét éreztem, meg volt, hogy elöntött a forróság, és most már tudom, hogy ez a Szentlélek volt. És egyébként zseniális, szóval, hogy nagyszerű őt így megtapasztalni. Aztán a közösség, mint említettem, a sok fiatal, akik istenfélők, és annyira nyitottak, hogy bármivel oda mehetek hozzájuk. És hogy ezt így alkohol, meg mindenféle nélkül, hihetetlen volt számomra, hogy ilyen létezhet, és egyszerűen nem hittem a szememnek. Viszont ez a sok jó a nyárral el is múlt, mert az egyetemen így leginkább bulizni terveztem, úgyhogy megvalósítottam elég jól. Sok időbe tellett, még összeszedtem magam, és következő nyáron is elmentem ebbe a táborba, most már magamtól, és hívtam az unokatestvéremet is, illetve jött a húgom is.
4: Mi vonzott, hogy magadtól visszamentél?
3: Azért szerettem volna megint részt venni ebben a táborban, mert olyan jó tapasztalatom volt tavalyról. Egyrészt a közösség, nagyon kerestem ezt a közösségélményt, illetve maga az, hogy Istent úgy intenzíven megtapasztalhattam, meg a Szent Lelket, amit előtte nem, illetve valószínűleg tapasztaltam, csak mivel nem figyeltem erre így konkrétan, a mindennapokban így nem tűnt fel nekem. Szóval ismét elmentünk, és megint zseniális volt, megint megtapasztalhattam Istent végtelen mennyiségben, Jézust is az embereken keresztül, illetve a Szent Lelket szintúgy. Ezután, a tábor után kezdtem el rendszeresen imádkozni, időt tölteni igazán Istennel.
4: Milyen imaformál közel hozzád, amiben Istent leginkább megtalálod?
3: Leginkább rózsafüzért szoktam, viszont a saját szavas ima is helyet kap. Hála, ima, meg kérő ima főleg, de figyelek arra is, hogy legalább minden nap 3 dolgot összeszedjek, amiért hálás tudok lenni. Egy éve, hogy hálanaplót is vezettem, most már az elmaradozott, de a családban, amikor otthon vagyok hétvégente, illetve nem csak hétvégente, hanem ők minden nap imádkoznak közösen, viszont ugye én csak hétvégente tudok bekapcsolódni, mert akkor megyek haza, és ezt nagyon szeretem, ezt az imát, régen ezt sem szerettem. Ez már kiskoromtól fogva benne van a családban, ez a napvégi záróima, családi ima, és ez nagyon sokat ad, meg közben beszélgetünk is jó sokat, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog. Illetve, hogy elkezdtem olvasni a Szentírást, és a legelejétől kezdtem. Hát nehéz olvasmány, de nem adom föl, kitartok. Bár sokan mondják, hogy jobb, ha evangéliumoktól kezdem, majd elgondolkodom rajta, de azért szeretném így tényleg elejétől a végéig. Illetve Páduai Szent Antalhoz szoktam imádkozni, hogyha elhagyom valamimet, és akkor megkerül mindig, szóval ez nagyszerű dolog, de hogy mostanában gyakran eszembe jut, meg van a polcon, odahaza a polcon egy Szentek Élete óriási, nagyon vastag könyvünk, és ez úgy néha előkerül, mint így a kezembe kerül, és akkor lapozgatom, és akkor csak nézek ki a fejemből, hogy mennyi szent volt, akiről nem tudok, és hogy mennyire jó lenne őket megismerni, vagy így a életük történetét. Majd bevezetem ezt is mindenképp a ima életembe. Mármint ezt, hogy szentekhez fohászkodni, mert hát segítenek bőven ők is, úgyhogy jó, hogy vannak. És olvastam egy könyvet, ami kegyhelyekről szól. Stella Leonti atya írta, és őt nagyon szerettem. Nagyon bölcs ember volt, és ezért is szerettem volna ezt elolvasni. És azért kedves számomra, mert hát egyrészt történelmileg nagyon érdekes, másrészt a magyarországi kegyhelyekről szól, és hogy milyen gazdag ez az ország kegyhelyekben, és hogy milyen jó, hogy ezeken a kis csomópontokon megtapasztalhatjuk Istent, Jézust.
4: Hogyan reagáltak a szüleid a benned végbe menő változásra, és a korábbi barátaid, akikkel bulizgattál?
3: A szüleim az első tábor után, ugye a húgommal együtt mentünk, azt szerintem kifelejtettem. A nyakunkba borultak, és sírtak, nagyon örültek. Még utána hosszasan beszélgettünk Istenről, úgyhogy az egy nagyon pozitív élmény volt. Ezek a barátok, meg akikkel bulizni jártam, szép lassan eltűntek az életemből, illetve már akkor sem volt meg az összes. Tehát lényegében az alkohol tartott össze minket, úgyhogy ez egyáltalán nem volt tartó sosem. Úgyhogy amint azt mondtam, hogy én annyira nem szeretek inni amúgy, akkor elmentek meg az egyetem is. Tehát, hogy kikerültem Gödöllőről, és ők meg ott voltak, én meg már nem, úgyhogy már a helyszín sem volt adott.
4: Mi indított arra, hogy egyetemet válts?
3: Egyébként sem szerettem volna maradni, csak azért választottam itt Pesten a Budapesti Gazdasági Egyetemet, hogy legyen valami szak, mert hogy tovább kellett tanulni, vagy hát tovább szerettem volna tanulni, azt nem tudtam még, hogy mit, de erre bögtem rá, aztán hát kerestem egész az elejétől kezdve, szóval amint megkezdtem az egyetemet, ezt ahova amúgy nem szerettem járni. Ja, és egy év alatt igazából sikerült kitalálni, hogy akkor Sopronban óvodapedagógiát fogok majd, illetve most már tanulok.
4: Ott milyen közösségbe kerültél?
3: Először is, amit kiemelnék, hogy a szobatársam, akit kaptam, ő nem ez a bulizós forma, és ezért nagyon hálás vagyok, és ő nagyon szereti Jézust, meg már akkor is nagyon szerette, amikor én csak úgy össze-vissza voltam, meg nem tudtam, hogy mi az ábra. És vele nagyon sokat beszéltünk az Istenről, az egyházról, erről a katolikus létről, úgyhogy nagyon nagy szerepe volt neki, vagy hát van is még, mert még továbbra is, hála Isten, ő a szobatársam, ebben, hogy igazán Isten fele tudjak fordulni. Volt olyan, hogy közösen imádkoztunk, meg úgy szép lassan tényleg a mindennapjaim része lett Isten igazán, illetve a közösség teljesen más, mint amikbe azelőtt voltam. Egy katolikus kollégiumban vagyok, úgyhogy sajnos itt sem vallásos úgy mindenki, de sokkal jobb az arány, és ennek nagyon örülök, mert tényleg összeköt a vallás, és ez látszik kívülről is. Sokszor mondják is, hogy a többi állami kollégisták, hogy jaj, milyen jó nekünk, meg hogy milyen jó programjaink vannak. Igen, a programok azok nagyon összekötnek, meg tényleg ez, hogy ott van az Isten. Azért az nem mindegy, hogy kihúzza a szekeret.
4: Kápolna is van a kollégiumban?
3: Van kápolna, igen. És mostanában egész sokat is járok le, és szoktam látni másokat is, úgyhogy ez nagyon jól esik a kis lelkemnek, meg szokott ott lenni mise, meg szentségimádás, dicsőítés, ezt nem, azt még hiányolom, de majd hát, ha egyszer annak is teret adunk.
4: Istenhez egyre közelebb kerülve most ki ő számodra? Mit jelent ő és a Szent Háromság többi tagja a napjaidban?
3: Isten számomra, ez nagyon klisé, de a szeretet, jóság tényleg rajta keresztül olyan más nemű szeretetet kaptam, illetve megbocsájtás, szabadulást, mert azért voltak megkötöttségeim, most is vannak, de hogy nagyon gyógyít az Isten ezekből, és erősödöm benne általa, és úgy érzem, hogy muszáj visszafizetnem ezt az időt neki, illetve nem is muszájból csinálom most már, hanem mert tényleg szeretek vele beszélgetni. Legtöbbször, mikor végzek a suliban, órák után bemegyek, Sopron főterén van egy templom, amit nagyon szeretek, meg mindig nagyon szépen süt be a nap a rózsaablakokon, és ott szoktam imázni. Ugye legtöbbször rózsafüzért, de hát azért van mit mondanom, meg az egész napi rohanás után jó úgy letenni a terheket, és akkor úgy tovább menni a nap maradék részébe. Jézus áll igazából legközelebb hozzám, sokkal inkább megfogható, mint Isten, mert azért mégis ő ember volt, és azért más úgy kapcsolódni egy emberhez talán jobban lehet. Az oltári szentség megfoghatatlan viszont, hát egy misztikum, de egy nagyon csodálatos misztikum. Tehát, hogy minden szentségimádásnál csak igazából nem is nagyon tudok, őszintén nem igazán szoktam imádkozni, csak állok vagy térdelek, hogy ez hihetetlen tényleg, hogy így jelen van Isten Jézus az oltári szentségben, és így ezt szabad szemmel láthatom, zseniális. Szóval nagyon jó dolog katolikusnak lenni, nagyon szeretem, hogy van ez nekünk. Meg tényleg utána, mint akit kicseréltek, tényleg olyan béke áraszt el, és ezt a békét, meg ezt a szeretetet nagyon szeretném továbbadni az embereknek. Eddig nem nagyon éreztem erre hívást, illetve egyáltalán nem. Csak próbáltam emberségesebben, meg szeretőbben hozzáállni mindenkihez, de hogy ez nem igazán volt tudatos. Viszont 2025 nyarán szintén elmentünk ebbe a táborba, és itt hirdettek egy alkalmat, az élesztőt. Ez egy budapesti városmisszió. Október végén volt, és nagyon jó volt. Mind a közösség miatt, mind azért, hogy ténylegesen, mint ahogy a Bibliában meg van írva, hogy hirdessétek az evangéliumot, ez történt. Mert az volt a feladatunk, hogy oda menjünk, megszólítsuk az embereket. A Móricz Zsigmond körtéren voltunk, meg a egyetem téren kettesével, és akkor elsődleges cél az volt, hogy egy jót beszélgessünk, de nyilván, hogy törekednünk kellett arra azért, hogy szóba hozzuk Istent, meg a vallást, és igazából arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan állnak a többi ember ehhez az egészhez. és akkor ebből kikerekíteni egy szép beszélgetés, mert végső soron, ha nem is hisznek, legalább akkor általunk hallanak, meg látják ezt az egészet, hogy nekünk mekkora örömünk van az Istenben. Úgyhogy ez nagyon csodálatos volt, és egyébként annyira pozitív tapasztalataim vannak onnét, hogy nem nagyon tudtam, mire számítsak, de nagyon zseniális volt. Egyrészt az, hogy nem számítottam erre, hogy Pesten ennyi a vallásos. Nagyjából ilyen 80%-ba, ha összerakom, akiket megszólítottunk, azok vagy vallásosak voltak, vagy csak úgy nagyon rendesek. Látszott rajtuk, hogy jó emberek tényleg. A beszélgetés után meg csillogott a szemük, nagyszerű volt tényleg.
4: Nem is találkoztál olyannal, aki elutasította a közeledéseteket?
3: Volt egyetlen egy, aki durván elutasított. Olyanok voltak persze egy-kettő, hogy tovább mentek. Szerintem meg sem hallották igazából, hogy közelítünk feléjük. Illetve egy volt, az egyébként nagyon vicces. Azért volt vicces, mert volt mindenki nyakában egy élesztős kereszt, olyan 5-6 centi hosszú, úgyhogy egy egészen nagy. Meglátta ez az ember a keresztet, és kérdeztük tőle, hogy milyen napja van, hogy érzi magát, és mondta, hogy abból ítélve, ami a nyakatokban van, biztos rosszul, és aztán tovább szaladt, de egyébként nevettünk rajta, meg utána imádkoztunk érte. Szóval persze volt ilyen szempontból negatív, de hogy ezt sem éltem meg úgy negatívnak.
4: Ez a program hogyan befolyásolta az életedet? Változtatott valamin?
3: Abszolút. Tehát egyrészt nagyon megerősített a missziózásban, hogy tényleg kaptam erre, vagy kapok is hívást, illetve az Isten kapcsolatom is erősödött, vagy fejlődött, szintet lépett, meg az emberekkel való kapcsolatom is. Igen, ezt szeretem még nagyon, hogy mielőtt nem volt Isten az életemben, hát úgy azért jó ember voltam, szóval úgy elmenedzseltem a kapcsolataimat, de azért így, hogy Isten itt van, azért jóval könnyebb tényleg szeretni mindenkit, és emberségesen feléjük fordulni.
4: Hogyan tekintesz most a korábbi ivós, bulizós link életedre?
3: Egy kicsit kellemetlenül érzem magam miatta, de vannak jó sztorik, meg vannak még onnan barátnőim, akik tényleg igaz barátnők, úgyhogy úgy részben jó, részben kevésbé, de szükség volt erre ahhoz, hogy itt legyek most, ahol vagyok. Úgyhogy hát az életem része.
4: Nyilván tudod, hogy nem Istennek tetsző élet volt.
3: Valóban nem. Életemnek ezt a részét meggyontam, többé-kevésbé biztosan van olyan, amit kihagytam, de az a jó, hogy most elkezdtem idén egy Szentlélek szemináriumot, és pont most tartunk a életgyónós résznél, úgyhogy arra készülök szépen lassan. Majd itt arra számítok, hogy akkor főleg ugye ezeket, de hát nyilván azóta is bőven van mit megbánnom. Úgyhogy ezt az egészet majd, hát igen, életgyónás, ugye az egész életemet akkor így átgondolva meg tudom igazán bánni.
4: Mit vársz? Remélsz tőle?
3: Hát nagyon nagy felszabadulást, meg kíváncsi is vagyok, hogy akkor rendbe rakni magamat, hogy akkor mi is volt, meg mi is van, és akkor hova tartok.
4: Közel áll hozzád a dicsőítés.
3: Van egy dicsőítő zenekarunk Gödöllőn, aminek úgy egy-két év után lettem tagja, tehát, hogy már fennállt a zenekar, és akkor én úgy szépen beszivárogtam, illetve a családtagjaim közül is, édesanyám, meg a hugom, az öcsém, még egy öcsém, úgyhogy így benne vagyunk szép számmal. Eleinte nem szerettem ide járni, úgy éreztem, hogy a többiek sem kíváncsiak rám, vagy akár el is utasítanak. Tudom amúgy, hogy ez nem igaz, meg hogy ez csak a sátánnak a játéka. De nagyon jól csinálja, mert mostanában is van még sajnos, hogy elbizonytalanodom. Viszont, hogyha ilyen bizonytalanság jön rám, akkor is csak azért is elmegyek. Mert utána meg annyira jó szokott lenni, tehát dicsérni az Urat húrokkal és hangszerekkel annyira jó, meg tényleg a zenekar is nagyszerű emberekből áll, úgyhogy tényleg látszik, hogy vezeti őket az Isten, és nagyon jó ezt így kívülről is látni, meg a visszajelzésekben is. Úgyhogy most már nagyon szeretek járni, de ez nem olyan rég fordult át bennem, szóval ezzel azért sokat küzdöttem. meg maga ez a dicsőítés sem volt úgy komfortos nekem elég sokáig, hogy kitárjam a kezemet, meg tényleg akkor hangerővel énekeljek, ne csak így magamba valamit itten sisteregjek. Szóval azért bele kellett ebbe is nőni, de hát Isten szabadságot adott.
4: Tudsz olyan emberről, akire hatással volt a megtérésed, a hited?
3: Sok olyan visszajelzést kapok, hogy hűha, meg ihaj, csuhaj, de tudok konkrétat, és igen, van pár barátnőm, akik érdeklődéssel figyelik, szóval úgy örülnek neki, meg persze látják rajtam, hogy sokkal rendezettebb az életem, de Istennel sajnos nem igazán tudnak mit kezdeni. Én azért szoktam mesélni róla, meg volt már, hogy közösen imádkoztunk is. Annak elég nagy ereje van, úgyhogy annak nagyon örülök. Szoktam őket hívni erre a dicsőítő alkalmakra, meg imádkozom értük, aztán majd Isten elintézi.
4: Arról van élményed, hogy megtérésed óta átsegített valamilyen nehézségen a hited, Isten kapcsolatod?
3: Az emberi kapcsolataimban nagyon látom a változást, tehát, hogy tényleg mindenkiben nagyon próbálom Jézust keresni, és ezért így sokkal könnyebb. Meg volt egy olyan szituáció, tavaly évvégén szigorlatra készültem, ez egy nagyobb hangvételű vizsga, mint alapvetően egy vizsga, és 10x tételem volt, elég hosszan, 6-7 oldalak, vagy akár 10 oldal is, és akkor úgy szépen tanulgattam, de már nagyon belefáradtam, és arra gondoltam, hogy igazából, hogyha kérem, akkor Isten meg is mutathatja, hogy melyik tételt fogom húzni, és akkor erre kértem a jó Istent, nyitottam rá Bibliát, meg átimádkoztam előtte, és első alkalommal egy római 3-as számot pillantottam meg először, és akkor ott még egy cím volt, és akkor azelőtt állt a római 3-as, szóval arra a 3-asra esett a tekintetem. Aztán másnap is imádkoztam, meg akkor nyitottam Bibliát, akkor meg egy arab 3-asra esett először a tekintetem, és akkor úgy voltam vele, hogy hát jó, most ezt én be is képzelhetem, de nagyon örülnék neki, hogyha tényleg a 3-as tételt húznám, akkor ezt kicsit jobban elkezdtem átnézni, de azért tanultam a többit is, mert mi van, ha másikat húzok, és akkor állok ott, hogy hát, nem ezt beszéltük meg. Ezt így egy-két nappal előtte csináltam, úgyhogy akkor harmadnap vagy negyednap elmentem vizsgázni. Az utolsók között voltam, úgyhogy már úgy voltam vele, hogy nagyon esélyem sincs ezt a 3-as kihúzni, de azért imádkoztam, meghívtam a Szent Lelket, és akkor kihúztam a 3-as tételt. Szóval álltam ott, hogy mi történik, hogy ilyen létezik. Zseniális volt. Egyébként nem sikerült olyan jól, de maga ez a tudat, vagy ami történt bennem, az nagyszerű volt.
4: Össze tudnád foglalni, mi jött jó neked ezen az úton járni? Esetleg tanácsként is a korosztályod számára?
3: Egyrészt hatalmas szabadság, öröm, és ez a szeretet, ami Istentől jön, ezt mindenkinek meg kell tapasztalnia, szóval ez olyan dolog, hogy én nem tudom enélkül, hogy tud bárki is élni. Azért jó ezen az úton járni, mert teljesen átformál, egy új emberré tesz a jó Isten, és ami még nagyon jó, hogy reményt kapunk tőle arra, hogy egyszer majd együtt lehetünk a paradicsomban.
4: Kedves hallgatók! Kolozsi Kamilla tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
1: Mária Rádió.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Térképre kerülnek a magyar keresztény kórusok. Átadták a felújított templomot a Párciumi Szentjobbon. Regionális központot nyit a Jane Goodall intézet Szegeden. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Különleges kutatás indult a magyar keresztény egyházzene feltérképezésére, számolt be a Magyar Nemzet. A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutató Intézetének nagyszabású programja a Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz. A 2025-ben kezdődött kutatás célja, hogy átfogó képet adjon a magyarországi keresztény kórusokról, énekes közösségekről és az egyházzenei élet sokszínűségéről. Az első eredményeket szeptember 14-én mutatták be Budapesten a Hild Villában az Ars Sacra Fesztivál keretében. A program célja, hogy átfogó képet adjon a magyar nyelvterületen liturgikus szolgálatot végző keresztény kórusokról, azok repertoárjáról, működési körülményeiről és közösségi szerepéről egyaránt. A kutatásba első körben a görög és római katolikus, a református, evangélikus, adventista, baptista, örmény, valamint az unitárius felekezet kórusait vonták be. Egyházmegyei zarándoklat keretében adták át vasárnap a felújított templomot és zarándok központot a Bihar megyei Szentjobb településen, ahol egykor Szent István király jobbját is őrizték, adja hírül a nagyváradi római katolikus egyházmegye. A hívek vasárnap azért zarándokoltak Szentjobbra, hogy az ősi kegyhelyen a brünni fekete Madonna kegyképe előtt adjanak hálát, és kérjék a szűzanya további oltalmát. A szabadtéri szentmise főcelebránsa Böcskei László megyéspüspök, szónoka pedig Karácsony Tibor, az Erdélyi Mária Rádió igazgatója volt. A megyéspüspök a szentmise keretében megáldotta a felújított épületeket. Köszöntőjében azt kérte, hogy a megújult templom és apátsági épület is bátorítsa a híveket, hogy a mai világ forgatagában is lelkileg hiteles életet tudjanak élni. A Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében nyílik meg a Jane Goodall által alapított természetvédelmi program új regionális központja, írja a szeged.ma internetes hírportál. A kezdeményezés célja, hogy gyakorlati programokon keresztül mélyítse a fiatalok környezettudatos gondolkodását. A természet, állat és környezetvédelmi ifjúsági hálózatot 1991-ben Tanzániában indította el a tavaly októberben elhunyt Jane Goodall, a csimpánzok szociális és családi életének legismertebb kutatója. A programhoz azóta a világ 75 országában több mint 1,3 millió fiatal csatlakozott. Hazánkban 20 éve működik a Rügyek és Gyökerek Egyesület, melynek több mint 100 csoportja van. A munkát eddig 3 regionális központ segítette, Szeged lesz a negyedik. A fűvészkertben októbertől alsó tagozatos diákok számára szerveznek rendszeres szakköröket, később pedig a felső tagozatos és középiskolás korosztályt is bevonják a programba. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna.
4: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
5: Kedves hallgatóim, könnyű átmozgató tornára hívom önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Helyezkedjünk el kényelmesen ülésben az ágy szélén, vagy egy széken, lábak csípőszéles terpezben legyenek, talpak a talajon, tenyerünket helyezzük a combokra. Húzzuk be jó mélyen a hasunkat, tartsuk is meg, feszítsük meg a farizmainkat, vállunkat húzzuk hátra, közben a mellkast emeljük ki, nyújtózkodjunk meg törzsel és a fejünk bubjával felfelé. tarkót hosszan simítsuk egy képzeletbeli falhoz. Emeljük fel a két kart az ég felé, közben vegyünk egy nagy levegőt, kapaszkodjunk bele az egyik csuklónkba, és húzzuk meg finoman a kart az ellentétes irányba. Közben nyúljon meg az oldalunk is, fejet finoman engedjük le. Majd fogjuk meg a másik csuklót is, és az ellentétes irányba húzzuk meg finoman a kart, nyújtsuk az oldalunkat, engedjük le a fejet, majd jöjjünk vissza középre, és nyújtott karokkal nagy köröket írjunk le hátra. Egyszer húzzuk a hasat, aztán még egyszer, közben vegyünk nagy levegőt, egy utolsó. Ezután hozzuk mindkét karunkat előre, mellső középtartásba, váltott karral nyújtózkodjunk előbb az egyik, majd a másik karral, és mehet folyamatosan váltva egyik, majd a másik karral, közben fejtetővel magasak vagyunk, figyelünk a helyes testtartásra, megragadunk egy képzeletbeli evezőlapátot, és húzzuk hátra, záródik a lapocka, majd nyújtózunk megint előre, megragadjuk az evezőlapátokat, és evezünk, húzzuk hátra a két lapátot, záródik a lapocka, és egy utolsó, nyújtózunk előre, húzzuk hátra, magasan a könyök. Majd engedjük le a két kart, váltott válkörzés következik, egyik vállat húzzuk a fülhöz, körzünk és nézünk, utána forgatjuk, csavarjuk a gerincet. Majd hátulról indítunk egy válkört, és jövünk vissza középtartásba. Jöhet a másik váll is, húzzuk a vállat a fülhöz, csavarjuk a gerincet, nézünk hátra, majd előre indított válkörrel jövünk vissza középre. És mehet belőle még egy pár. Közben ügyeljünk arra, hogy fejtetővel is végig magasak legyünk, szívjuk a levegőt, ahogy húzzuk a vállakat a fülhöz, tartsuk megfeszítve a far és hasizmokat. Alkarral támaszkodunk a térden, megnyújtjuk a derekunkat, kicsit kitartjuk, húzzuk a hasat, homorítjuk a hátat, veszünk egy nagy levegőt, és puposítjuk a hátat, fújjuk a levegőt, húzzuk a hasat. Még egyszer homorítjuk a hátat, szívjuk a levegőt, záródik a lapocka, és puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt. Marad az alkartámasz a térden, egyenes a hát, emeljük a sarkunkat fel és vissza, picit edzük a vádlinkat, emeljük fel és engedjük vissza. Még néhányszor, egy utolsót, ezután megtámaszkodunk tenyérrel a tért felett, előre hozzuk a testcsúlyt és elemelkedünk a széktől. Megemelkedünk, és visszaülünk óvatosan. Még egyszer megemelkedünk, és visszaülünk. Ha ügyesek vagyunk, nem is ülünk rá a székre, csak nyújtjuk a lábat, és hajlítjuk, és így végzünk néhány guggolást. Jövünk vissza függőleges testhelyzetbe. Emeljük a két kart, vegyünk egy nagy levegőt, még egyszer páros karral megnyújtózkodunk, majd leengedjük a két kart. Kedves egészségükre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
4: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallotta.

Rádió. Hazafelé, a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a mai adás szerkesztője Rideg Gyula. Hitértelem gyógyulás sorozatunkban egy különleges tudományterületre tévedünk, megszokhatták hallgatóink, hogy orvosokkal, egészségügyi kérdésekről, pszichológusokkal, lelkészekkel, szerzetesekkel beszélgetünk, néha-néha kitekintünk máshova is. A mai izgalmas újdonság a régészet, a régészet világa. Aki ezen az úton beszélget velünk, és eligazít a főbb ismeretekben, dr. Ritók Ágnes, a Nemzeti Múzeum tudományos főmunkatársa, és muzeológus, és még nagyon sok minden. A régi ismeretség miatt tegeződni fogunk. És az első kérdésem mindjárt az lenne, kedves Ágnes, amilyen nagyon általános és nagyon nőklapja ízű, hogy tulajdonképpen miért is van szükség régészetre? Mit csinál egy régész?
1: Hát a régész az a múltat kutatja, és nem csak azért kutatja, és keresi a múltnak az emlékeit, hogy találjon valamit, bár az elsődleges élmény mindig ez, és aki régész akart lenni gyerekkorában, és sokan vannak ilyenek, mindig a találás örömét gondolják a szakma legfőbb pozitívumának. Én azt gondolom, hogy igen, így kezdtük talán mindannyian, hogy valamit szerettünk volna találni, és aztán fokozatosan bontakozik ki az az érzés, hogy nem csak az a tárgy, vagy az a jelenség, az a építészeti, vagy épületmaradvány, vagy házmaradvány, vagy bármilyen települési maradvány az érdekes, hanem ahogy elkezdjük látni az ebből kibomló egészet, a különböző régebbi korok mindennapi életét, és ezt meg tudjuk úgy rajzolni, hogy a nem régészek számára is elképzelhető valósba és valóságá váljon. Ugye itt azt mondják, vagy azt mondhatják sokan, hogy hát hiszen van nagyon sok ilyen film ma már, amit meg lehet nézni. Igen, nagyon sok ilyen film van, és vannak köztük nagyon jók is, és nagyon rosszak is. És a jobb filmek esetében mindig meg szokták kérdezni a szakembereket, hogy azt a környezetet, amit az a történelmi tárgyú film be akar mutatni, azt hitelesen tudják bemutatni. És ez a legnehezebb és a leghosszabb feladat egy régész vagy történész számára is, hiszen a régészet az tulajdonképpen a történelemnek egy segédtudománya, és ezzel nem lefokozni akarom a régészetet, de hát ez tényszerűleg így van, hiszen a történet így válik teljessé, hogy a tárgyi bizonyítékokat is oda tudjuk tenni az írásos források mellé. Szóval, hogy amikor egy ilyen felkérés érkezik egy régészhez, hogy szakértsen egy történelmi filmet, vagy utóbbi időben sokszor, hogy egy animáció hiteles legyen, ebbe segítse az animáció készítőit. Ez nagyon nehéz, mert nagyon-nagyon kevés a mai tudásunk ahhoz, hogy minden részletébe be tudjuk mutatni a múltat, lett legyen szó bármilyen korszakról. Persze vannak olyan korszakok, ahol a fantázia az nagyobb teret kaphat, ilyen például az őskor, ahol írott források nincsenek, de a későbbi korszakokból, ahol már vannak írott források, és ezeket kell összhangba hozni a tárgyi emlékekkel, a tárgyi hagyatékkal, hát ez azért nagyon nehéz, és tényleg, hogyha egy képként képzeljük el ezt az egészet, mint ahogy ezek a filmek tulajdonképpen képpen fogalmazzák meg ezeket az időszakokat, tényleges, hiteles adat viszonylag kevés van, és nagyon sok a fehér folt.

0: Mióta van régészet egyáltalán a világon, és hogy körülbelül, hogyha a 19. században, amikor mindennek az eredete érdekelte a tudományokat, és mondjuk úgy, hogy kifejezett kutatási céllal kezdődtek meg ásatások, lehet-e tudni arról valamit, hogy mikortól kezdve lesz ez, vagy miért lesz ez a tudományág a múlt megőrzésének, a múlt emlékeinek az előhozatalának, illetve hozzá a múlt emlékeinek a bemutatásának a tudománya?
1: Hát a 19. századnál egy kicsit régebbi időszakra kell visszanyúlnunk, Mátyás király korszaka, ugye azért ezt a korszakot jól ismeri mindenki, ami ugye nagyon közel van ahhoz a történelmi eseményhez, ami most a napjainkban nagyon is az érdeklődés homlokterébe került, ugye a Mohácsi csata 1526, tehát ennek előzménye, ugye ez a 16. század, 15. század, ugye a reneszánsz, amikor elkezdődik az érdeklődés a római kornak a hagyatéka iránt, megindul ezeknek a gyűjtése is tulajdonképpen a királyudvarba, vagy az egyházi főméltóságok udvarába. Tehát, hogyha azt akarom, vagy ki akarok jelölni egy időpontot, akkor mondjuk magyar viszonylatban ezt az időszakot lehet kijelölni, de hát Itáliában már sokkal korábban is ugye a görög hagyaték, az rómaiak már érdeklődtek a görög hagyaték iránt, egy ókori görög hagyaték iránt, tehát ez nagyon messzire vezetne, de maradjunk inkább itt a Kárpát-medencei környezetben, ahol aztán a 18. század második fele az megint olyan szempontból jelentős, hogy akkor nem csak a történeti forrásoknak a régmúltra vonatkozó adatai kerültek az érdeklődés középpontjába, hanem azoknak a korábbi időszakoknak a tárgyi emlékei is, vagy legalábbis épület emlékei. És hát a 19. század az meg azért volt különösen jelentős, mert ugye megindulnak a jó értelembe vett nacionalista mozgalmak, és mindegyik nép, aki itt él a Kárpát-medencében, az elkezdi keresni a saját múltjának az emlékeit. Elsősorban akkor még épített emlékekről van szó, de hát éppen az a terület, vagy az a hely, ahol én az életem elmúlt 32 évét töltöttem, mint régész. Ez Zalavár, ez ilyen szempontból is érdekes, hiszen ott a szlávság emlékeit keresték már a 19. század 40-es éveitől kezdve, és ugyanakkor egy olyan hely, ahol ugye Szent Istváni alapítású templom is állt, tehát itt a magyarok is megtalálták a saját történelmi múltjuk egy fejezetét, és hát aztán még nagyon sok minden kötődik ehhez a lelőhelyhez, amit most talán nem érdemes részletezni, de a 19. század az egy ilyen nagy felfutás, ugye, nem, ugye most a nemzetiségi gondolatoknak, vagy a nemzetiségi érzelmeknek a pozitív értelemben. Hát a nemzetiségi ébredés tulajdonképpen ez az időszak, és hát ekkor kerül sor az első honfoglaló magyar sírnak a föltárására, és a Bene pusztán, akit rögtön elnevezik ezt a férfiút, aki ebbe a sírban nyugodott a lelőhely után Bene vitéznek, és hát tulajdonképpen az igazi, és ettől kezdve ugye célzottan kutatják a múltat, és nem akkor más továbbiakban nem csak a mindegyik nemzetiség a saját múltját, hanem bármilyen régiségnek a megtalálása és értékelése és tudományos feldolgozása, ez fontos lesz a következő időszakokban. Hát magyarországi viszonylatban elsősorban Rómer Flóris nevét kellene megemlíteni, ugye Győri Bencés szerzetes, aki tulajdonképpen a magyarországi régészet tudomány atyának tekinthető. de is a 19. század második felében élt, számtalan műemléket rajzolt le keresztül Kassul utazta a korabeli Magyarországot, számtalan emléket lerajzolt, és számtalan adatot gyűjtött olyan épületekről, amik ma már nem láthatók, és vagy legalábbis abban a formájukban nem láthatók, amiket ő még akkor látni tudott. De hát a Hampel József, Pulszky Ferenc, nagyon sok nevet lehetne említeni itt a 19. század második feléből, vagy a 20. század elejéről. Egy nevet talán nem lenne szabad kihagyni, ez Pósta Béláé, akit ugye a Nemzeti Múzeumnak az őre volt, ő akkor még így nevezték a múzeológusokat, és ő bejárta Oroszországot is Zicsi gróf társaságában és jó voltából, aki finanszírozta ezt az utat, bár elég nehéz helyzete volt Postának ebben a kapcsolatban, mert Zicsi akarta irányítani őt, akinek hát a régészeti tudás az jóval kisebb volt, mint Postáé. De Pósta volt az, aki felfedezte, vagy rámutatott arra, hogy nagyon fontos az, hogy az előkelők, vagy a bármikori elitnek a hagyatékát kutassuk, de emellett nagy figyelmet kell fordítani a nem elit, tehát a társadalomnak az alacsonyabb rétegei kultúrájának és hagyatékának kutatására is, mert ők voltak azok, akik tulajdonképpen életben tartották ezeket a társadalmakat.

0: Az egyik legizgalmasabb kérdés talán a laikusnak az, hogy hogy talál meg egy régész egy lelőhelyet, honnan tudja, hogy hol kell ásni. Talán adódik az, hogy ahol van egy várrom, vagy van egy templomrom, vagy valamilyen, valami kirajzolódik a földből, amúgy is a felszínen ott érdemes, de hogy megy ez valójában a mai világban, a mai régészetben, hogy találnak rá lelőhelyekre, illetve a kérdéshez kapcsolódóan, hogy lehet-e még akár Magyarországon feltételezni, hogy lesznek új lelőhelyek, vagy szerinted már minden lelőhely le van rajzolva a térképen?
1: Nem, hát ugye a Kárpát-medence az egy hosszú évezredeken keresztül nagyon kellemes lakható hely volt. Tehát gyakorlatilag nincsen olyan négyzetcentiméterre, ami valamilyen történeti korban ne lett volna lakott. Úgyhogy persze ismerünk, hát a látványos úgynevezett lelőhely, tehát olyan helyeket, ahol érdemes régészkedni, igen, ezek a váromok vagy templomromok, ezeket mindenki látja. Ugye nagyon sok, most nagyon divatos, és hát éppen a környezeti viszonyoknak a súlyos romlása miatt ugye sok szó esik arról, hogy a folyó medrekben mennyi mindent lehet találni, és most önkéntes jószándékú vagy kevésbé jószándékú régészek, ezt most idézőjelben mondom, kutatják a kiszáradó folyó medreket különböző leletek után, és ez a fémkeresővel történik, vagy hát sekélyebb vízbe, úgynevezett mágnes horgászattal. Hát ez törvényileg ennek a használata, vagy ennek a feltételei eléggé szabottak. Be kellene jelenteni a területileg illetékes múzeumnak, és hát amit talál az illető, azt persze le kell adni. Ez sajnos többnyire nem történik így, és ez nem csak folyómedrek kutatásánál használatosak ezek az eszközök, hát elsősorban fémdetektorok, hanem szántóföldeken is, ahol van egy nagyon népes csapat most már minden megyében, akik múzeumokat segítve használják, és a múzeumi szervezésben használják ezeket a fémkereső eszközöket, és a fémkeresőzés során talált leleteket gondosan dokumentálva, helyüket GPS koordinátákkal ellátva, számos új lelőhelyet találnak meg, illetve a középkori lelőhelyek esetében ezek révén sikerül azonosítani mára már teljesen eltűnt településeket, amiket esetleg csak oklevelekből ismerünk. De ez a másik nagy, a harmadik, tehát ez az önkéntes fémkeresőzés a harmadik. Ennek a fémkeresőzésnél sokkal nagyobb hagyománya van, az úgynevezett terepbejárás, amikor régészek kimennek szántott területekre, vagy nem lakott területekre, és ott szisztematikusan egy bizonyos rendszer szerint bejárják azt a területet, összeszedik az ott felszínen előforduló leleteket, szintén pontosan megjelölve a találási helyüket, és ezek is tájékoztatnak arról, hogy ezek a leletek, vagy lelet nélküliség is tájékoztat arról, hogy melyik korszakban milyen település, vagy milyen régészeti jelenség volt az adott területen. Ugye ez volt a harmadik, tehát volt a fémkeresőzés, a terepbejárás, és hát ugye van, amikor teljesen váratlanul kerülnek elő különböző nagy beruházásokhoz kapcsolódva lelőhelyek. Hát ez a legnehezebb, mert akkor ott annak a feltárása az nagyon gyors ütembe kell, hogy megtörténjék. Egy dolgot hagytam ki az előbbi felsorolásból, ami szintén most újabban nagyon fontos lett, a légi felvételek alapján beazonosítani különböző várhelyeket, vagy településeket, sőt, legújabban már temetőket is sikerül ezzel a módszerrel. Az utaknak a felderítése az már a több évtizedre, a légifelvételek segítségével az utaknak a felderítése és a nyomvonaloknak a megrajzolása az már több évtizedes gyakorlat.
0: Ennek van valamilyen hivatalos neve, ez a roncsolásmentes régészet, vagy hogy hívják ezt pontosan?
1: Hát és akkor most erről, igen, ez kimaradt ugyancsak a felsorolásból, tehát hogy különböző mágneses ellenállást, vagy talajradart használva, ami egy ilyen nagyon furcsa eszköz, ilyen kerekekre épített, hát egy radarkészülék, most mondjuk így egyszerűen, amivel keresztül kasul járják a földet, szántóföldet, ahol ez lehet, és ott ez a talajradar megmutatja tulajdonképpen, hogy mi van a föld alatt. De hát ezt csak akkor lehet, hogyha nincs vetés, hogyha megfelelő készülék rendelkezésre áll, és ezeknek a készülékeknek a fejlesztése az folyamatos, úgyhogy egyre pontosabb és pontosabb adatokat lehet így nyerni arról, hogy mi van a föld alatt, és tulajdonképpen, hogyha az ember arra gondol, hogyha kiásunk valamit, az két szempontból nagyon veszélyes. Egyrészt, hogy elpusztítjuk, akármilyen gondosan és óvatosan dolgozunk, elpusztítjuk azokat az összefüggéseket, amik ehhez a jelenleg föld alatt lévő régészeti jelenséghez tartoznak. Tehát amit mi egyszer kiásunk, azt vissza már nem lehet ásni. Ez az egyik. A másik, hogy ugye mindenki örül, hogyha az ő határában, vagy az ő településén, ő városában, vagy falujában valami nagyon érdekes és izgalmas régi épületet sikerül feltárni. Szeretné ezt bemutatni, ünnepélyes keretek között felavatják, valamilyen módon helyreállítják, vagy bemutatják, átvágják a szalagot, meg van a ünnepi beszéd, aztán utána fenn is kellene tartani ezt a bizonyos épületet, vagy dolgot, ami ottan bemutatásra került. Na most erre már nem szokott senki se gondolni, hogy erre pénz, paripa, meg fegyver kell, és így gyakorlatilag tovább pusztul az épület, vagy egyéb emlék, aminek a legjobb helye hosszú évszázadokon keresztül a föld alatt volt.

fogépítészeti képzést is, sőt a régészek is részt vettek úgynevezett műemlékes szakmérnöki képzésen, a Műszaki Egyetemnek ez egy speciális posztgraduális képzése. Nagyon nehéz kérdés tényleg, mert most hogy majd a kezdetén ugye ez nem volt probléma, mert ugye volt egy nemzetközi egyezmény, Velencei Egyezménynek hívják egyébként, hogy hát ugye ezeket nem kell helyreállítani, sőt be kell mutatni, hogy meddig eredeti, azokat az eredeti falakat kell megőrizni, és nem szabad ezekre ráépíteni. Ez volt az alap, második világháború utáni ez a Velencei Egyezmény is, de éppen a második világháború pusztításai nyomán nagyon sok város, hát most hirtelen Varsó jut eszembe, amit gyakorlatilag porig romboltak, és ott újjá, gyakorlatilag újjáépítették az egykori épületeket azok egykori formájában. És ezt én nem gondolom elítélendőnek. Elítélendőnek azt gondolom, amikor hiteltelenül, és mint egy díszletet építünk újra dolgokat, igazából rendeltetést nem is tudunk hozzájuk meghatározni, csak hát most lett egy szép épület, hogy hát így most tessék, most el lehet képzelni, hogy ez milyen volt, és hogy milyen ragyogó volt, és mi. A legrosszabb példája ennek, tudom, hogy ezt most sokszor emlegetik, de én megint csak személyes tapasztalat, még kezdő régész voltam, amikor ott a budai várba, szárazárok aljába dolgoztunk, akkor tártuk fel a szárazárkot, ami most már nem látható, hiszen ráépült a lovarda épülete, és ott középkori maradványok tűntek el az újonnan újépítésű beton objektumok alatt, ami nagyon fájó, és tudom, hogy mennyi munka van azoknak a hiteles középkori épületmaradványoknak a feltárásába, amiről sok mindent lehetett volna azokkal is kezdeni, hogyha erre van valami szándék, de hát most már erre nyilván nincs lehetőség, hiszen az a betonmennyiség, ami oda bekerült, ezt most már valamilyen funkciót nyilván kell ezeknek adni. Szóval Nem gondolom, hogy ez egy jó út lenne. Megértem mindazonáltal azt, hogy egy laikus tényleg magát az épület tömeget szeretné látni. Nem tudja elképzelni a térdik formán falakból, hogy is nézett ki az az épület. De erre azért vannak most már modern megoldások is, akár digitális képalkotó eljárások, hogy odaáll a térdik formán falak mellé, és belenéz egy eszközbe, amiben látja azt az épületet, vagy legalábbis azt a képet, hogy milyen lehetett az egykor, de spanyol meg dél-francia példák vannak arra, hogy hát mi csak egymás között ilyen dróttemplomnak nevezzük, amikor egy acélváz jelképezi magát, tehát az acélváz áll a megmaradt falak tetején, azokhoz kapcsolódva, és ez adja ki magának az épületnek a tömegét. De a legszebb, amit én legjobban szeretek, az a Mária Magdolna templomnak a rekonstrukciója, ahol ugye egy ablak van megemelve, hát áll maga a torony, és egy ablak van megemelve a középkori, vagy felépítve a középkori templomból, és ez alapján azért el lehet képzelni talán, hogy nézett ki ez az épület a pusztulása előtt. Szóval visszatérve, nagyon nehéz kérdés, és most újra nagyon nagy viták vannak e körül, és igenis kell erről vitatkozni, mert minden emlék és minden település más és más, és az adott közösségnek kell eldönteni együtt a műemlékvédelemmel, hogy mi az a maximum, amit abból a közösség javára, de a műemléki szempontokat teljes mértékben figyelembe véve ki lehet hozni.

0: ha mondjuk, hogy elkezdődött egy ásatás, és akkor jönnek elő a leletek, de hát ez azt jelenti, hogy van közöttük emberi csont, állati csont, van, amikor szeméttelepet kell kiásni, van cserép, van ékszer, van különféle érmék sokasága, és akkor az ember elgondolkodik azon, hogy mi mindenhez kell itt érteni. Tehát az antropológiától kezdve egészen az éremtudományig, és mindenféle anyagok ismeretéig, az agyagnak a különböző formái, fajtái, égetési módjuk, stb. Hogy tud ennyi tudást összeszedni egy régész, és hogyan működik ez?
1: Hát egy régész alapokat szerzi meg ezekből. Ugye azért minden tudományágra, amit említettél, hogy az embertan, vagy állattantörténet, vagy archeozoológia, vagy antropológia, ugye használjuk ezeket a latin szakkifejezéseket, ezeknek külön szakemberei vannak, akik ezt művelik, tehát a régész kap egy gyors talpaló képzést körülbelül, hogy legalább az állatcsontot és az embercsontot meg tudja egymástól különböztetni, de és hát az emberi csontváznak, ugye ez temetőfeltárásnál nagyon fontos, hogy ott lássa, hogyha nem anatómiai rendbe fekszik a halott, akkor mégis mi történhetett azzal a csontvázzal. De mondom, ezek a régészet képzésnek az alapja azért az inkább a mindennapi használati tárgyaknak és a viseleti tárgyaknak az ismerete különböző korszakokból. Hát ezeket meg kell tanulni, és amikor én még tanuló voltam, akkor kérdeztem a régésztől, akitől én tanultam, Tóth Sándornak hívták, művészettörténész régész volt, és hát ugye kézbe vette az edény cserepeket, amiket ott az ásatáson találtunk, és akkor meg tudtam mondani, hogy milyen korú, és akkor én hát 16-17 évesen kérdeztem, és ez hogy lehet? Azt mondja, nagyon sokat kell kézbe venni, és mindegyiket alaposan megnézni, és hát úgy, hogyha valaki már nagyon-nagyon sokat kézbe vett, megnézett, és ehhez megfelelő szakirodalmat elolvasta, akkor meg fogja tudni különböztetni, hogy milyen kor. Hát igen, szóval ugye régészeknek van külön anyagismeret, ahol ezt tanulják. De ami nagyon érdekes, hogy persze igen, föltárunk temetőket, föltárunk épületeket, de ha leletekről beszélünk, akkor a leggazdagabb és a számunkra legígéretesebb lelőhely az egy szemétgödör. Mert ugye a települések is úgy működtek, hogy hát akkor még nem volt ilyen lomtalanítás, meg szemétszállítás, hanem a településeknek a elhagyott munkagödreibe, vagy anyagnyerő gödreibe, vagy ahol agyagot bányáztak például a fazekassághoz, azokba hordták bele a szemetet. Most ez egy nagyon érdekes, már az a kérdés is, hogy képződik ez a szemét, ugye, hogyha föltárunk egy ilyen gödröt, akkor hát hogyha van rá idő, és ugye a szabály szerint legalább a felét kell először kibontani, hogy lássuk a gödör rétegződését, hogy ebből meg tudjuk mondani azt, hogy azt hirtelen egyszerre temették be, vagy pedig ez a szemét lerakás, ez fokozatos volt, és először nem is volt benne szemét, csak üresen állt, és a gödör oldalai dőltek be, majd utána fokozatosan került bele egyre több és több szemét. De hogy milyen szemét kerül bele, hogy több benne az edénytöredék, vagy több benne az állatcsont, milyen állatcsontok vannak benne. Ugye ez nagyon fontos, például ugye hát nyilván a hús evés az bizonyos társadalmi rétegekre inkább volt jellemző, de az, hogy egy-egy település részen például a szemét miből áll, tehát hogy vadállatokból, disznóból, marhából, akkor, és milyen részeiből az állatnak, a húsos részekből, vagy a kevésbé húsos részekből, ebből már rögtön következtetni lehet arra, hogy az adott település részen, vagy legalábbis ahonnan a szemetet ide hordták, ott jobban éltek az emberek, több húshoz jutottak, vagy pedig kevesebb húshoz, mert és csak halat ettek, vagy szárnyasokat ettek. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, de hát ugyanez megjelenik a különböző használati tárgyaknak a minőségében. Nyilván egy előkelőbb környezet az drágább edénykészleteket használt, jobb minőségű edényeket használt, cseréből is jobb minőségűeket, a szegényebbek pedig szegényebbet, vagy fából készültek, amik meg sajnos magyarországi körülmények között nagyon ritkán maradnak meg.

0: tárgyak, hogyha megvannak, a régészek nem ásnak egész évben, hanem mit tudom én, 4-5-6 vagy egész nyáron mondjuk azt, és akkor utána az egész lelet halmazt beviszik a múzeumba, és ott mi lesz vele, mi történik aztán?
1: Sajnos vannak olyan kollégáink, akik arra kényszerülnek, hogy egész évben ássanak, különböző úgynevezett megelőző, tehát beruházásokat megelőző feltárások során, és hát minden tisztelet az övék, de a szerencsésebbek csak maguk jelölik ki az ásatásuk időpontját, és akkor valóban csak viszonylag rövid időt, néhány hetet vagy néhány hónapot töltenek kint a területen. Bekerülnek, ugye először meg kell tisztítani, hát a csontokat, meg a cseréptöredékeket azt megmossák, és bekerülnek a restaurátor műhelybe a cserepek, a csontok pedig az embercsontok a Természettudományi Múzeum embertanitárába, az állatcsontok pedig hát általában a helyi múzeum gyűjteményeibe kerülnek, és hát a legmostohábban kezelt leletanyag tulajdonképpen az állatcsont, annak ellenére, hogy a legnagyobb, majdhogy nem a legnagyobb mennyiségbe kerül elő, legalábbis település ásatásokon. De sajnos nagyon kevés az a szakember, aki ezeket fel tudja dolgozni, éppen a mennyiség az, ami ijesztő ilyen esetekben, a váraknál, tehát ott, vagy már emlegetett Zalavár településen, és hát majdhogy nem tonna szám van már a raktárban állatcsont, de egyszer majd ez egy nagyon hasznos adatbázis lesz az állat, a korabeli állatvilágnak a jellemzéséhez abban a régióban, vagy bármelyik régióban. De most rátérve a régészet, tehát a múzeumban maradó leletanyagra, ugye ezek kerámia és fém tárgyak, üvegek, amik a megfelelő restaurátorhoz kerülnek, aki kiválogatja, összeragazgatja őket, kiegészíti, amennyiben szükséges fémtárgyaknál letisztítja, konzerválja, tehát igyekszik megakadályozni azt, hogy az oxidációs folyamat, tehát az a rozsdásodás, beszéljünk magyarul, ami megindul a földben, az megálljon és ne romoljon tovább, különösen a vastárgyaknak az állaga. És hát jó esetben, vagy szerencsés esetben ezek ki is lesznek állítva. És akkor itt jön a következő probléma, hogy amivel én is most a nyár folyamán többször szembe kerültem, hogy ismerősök elvitték a gyermekeiket a szünidőbe különböző múzeumokba, és hát bizony nem nagyon tudtak mit kezdeni azokkal a... Hát ott vannak tárgyak, de megint abba a problémában, azzal a problémával állunk szembe, hogy hát most én nem tudom elképzelni, hogy azokat a tárgyakat hogy használták, és hogy miért nincsen interaktív részlege a múzeumnak, ahol ezeket lehetne fogdosni, meg bemutatni, meg látni, hogy ezek milyen környezetben voltak. Tehát ugyanott tartunk, ahol az építészeti maradványoknál, hogy mi látni akarjuk azt a világot, ami az akkori embert körülvette, és ahol ezeket a tárgyakat használták. Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert valóban ugye két követelményt állít a múzeológus elé a látogató. Egyrészt, hogy ne a raktárba porosodjanak azok a tárgyak, de ha kiállítjuk, akkor meg a látogató nem tud mit kezdeni vele, akkor tessék nekünk azt a környezetet is bemutatni, ahol ezek használatban, ahol és ahogy ezek használatban voltak. Hát mind a kettő jelenleg nem megoldható és nem megugorható feladat, mert ugye lehetne animációkat készíteni, de akkor kevesebb tárgyat tudunk csak kiállítani, és nem szoktuk szeretni azt, bár most már több példa van rá, hogy az eredeti tárgyal egy térben jelenjen meg valamilyen animáció, mert akkor az elvonja a figyelmet az eredeti tárgyról, és az marad meg inkább, sem mint az eredeti tárgynak a képe, ami mégiscsak érték. Tehát itt valahogy majd újra rá kell nevelni az embereket arra, hogy az eredeti tárgy látványának is van értéke. Tulajdonképpen jó lenne minden tárgy mellé egy muzeológust vagy egy tárlatvezetőt állítani. Erre van is lehetőség, hiszen van most már audio guide, mindenféle QR kód, szóval nagyon sok lehetőség van erre, meg lehet feliratokat is a tárgy mellé elhelyezni, és akinek van kedve, az elolvassa, akinek meg nincs, az nem olvassa. Itt van egy következő probléma, hogy a felnőtt, aki elmegy és érdeklődik, el akarja olvasni, viszont a kisgyerek pedig rángatja a kezét, hogy ne anya, menjünk már tovább, mert nem érdekel. Úgyhogy, tehát, hogy itt egy olyan jó összhangot kell teremteni a gyerekek számára is felfogható, és a gyerekeket is érdeklő, kipróbálható, tapogatható, mozgatható múzeum, és a felnőtt igényeket kielégítő eredeti tárgyak, látványa között, amit talán majd a eljövendő évtizedekbe meg lehet oldani. Sok pénz kell hozzá, nagyon gondos tervezés, de bízunk benne, hogy ez majd egyszer erre is, amikor egy kicsit jobb gazdasági helyzetbe kerül az ország, akkor majd erre is lehet pénzt és lehetőséget találni.

0: voltunk a terepen, voltunk a múzeumban, de az igazi kérdés az az, hogy hogyan lesz ebből köz- és tudományos ismeret, illetve hogy gondolom, hogy eljön a pillanat, amikor a forrásoknak a számbavételével találkozik a régész, és akkor hát hihetetlen mennyiségű adatot kell felkutatni. Talán egy kicsit a te példádon, úgy tudom, hogy javíts ki, tévedek, hogy 1994 óta ásol Zalaváron. Ez egy nagyon izgalmas, több századot átölelő kutatás, nagyon sok eredménnyel és nagyon izgalmas kérdéseket felvetve. Meg is kellett tanulnod szlovákul, meg csehül, meg mindenféle nyelveken. Hogy forrásokat olvashass.
1: Nem volt kötelezettség, csak személyes érdeklődés.
0: Na de hogy lesz ebből aztán tudományos közlemény, meg ilyen ismeretterjesztő közlemény, és hogy rendeződik el az anyag, és épül be a nagy egységes történettudományi ismeretkörbe?
2: Ugye ez egy nagyon hosszú folyamat. Tulajdonképpen két út van. Egyrészt ugye a tudományos út, aminek megvan, tehát hogy megvan a maga szabálya, tehát hogy de a leleteket restaurálni kell, a ásatáson készült dokumentációkat, tehát rajzokat, naplókat, ugye nagyon részletes feljegyzéseket, naplókat kell írni a mellőkerült jelenségekről, naponta, jelenségenként, hát ezt rendeletek szabályozzák, fotózni kell, és hogyha ez mind összeáll, tehát a leletek restaurálva vannak, a dokumentációval készül megfelelő módon, akkor a régésznek neki kell ülnie, és hát közölnie kell elsősorban a saját leleteit, és a saját maga ásatását, és ezt kell elhelyezni a párhuzamok alapján abba a korszakba, ami be az ő lelőhelye is tartozik. Ehhez azért most nagyon-nagyon sok segítséget jelent az internet, a mesterséges intelligencia is, ugye a keresés, ugye régebben nem volt ilyen lehetőség, valaki vagy el tudott jutni könyvtárba, és ott számtalan kötetet végig lapozva és áttanulmányozva jutott sokkal hosszabb idő alatt eredményekre. Ma ezekhez éppen az internet révén nagyon, vagy viszonylag könnyű hozzájutni, bár nagyon sok olyan dokumentum van, ami nincsen rajta az interneten, illetve más múzeumoknak a raktáraiban lapulnak olyan leletek, amik esetleg nagyon fontosak az én kutatásaimhoz és a kutatásaimnak az értékeléséhez is, és akkor nem kerülhető meg az, hogy az ember bizony végigjárja azokat a múzeumokat, és ott gondosan végignézze ezeket a leleteket, ez időigényes, de mindenképp megéri, mert tényleg nagyon gazdagok a magyar múzeumok, és nem minden ásatásnak az anyaga van közölve, tehát ezt nem lehet megúszni. De ez a tudományos része. A másik, a tudományos népszerűsítő rész, ezt sokan egy kicsit lenézik, de én azt gondolom, hogy mivel mi is az adófizetők pénzéből dolgozunk, kötelesek vagyunk visszaadni nekik azt, azt a tudást, amit mi megszereztünk, azokat az ismereteket, amit mi megszereztünk, és hát ennek az első lépcsője tulajdonképpen, amikor ezzel a kérdéssel, vagy ezzel a nézőponttal találkozik az ember, ez maga az ásatás. Mert ugye látják az emberek, hogy jönnek, mennek, és látják, hogy itt ásatás folyik. Hát ez egy nagyon érdekes dolog, ugye említettem, a gyerekkorában mindenki, vagy sokan régészek akartak lenni. Hát most akkor végre most akkor mindenki lát, vagy megnézhetem, hogy milyen egy valóságos ásatás, és akkor bizony becsörtetnek a munkaterületre, aminek nem mindig szoktunk örülni, mert ez munkahely, veszélyes is, mert belelép a gödörbe, maga számára is veszélyes, mert eltöri a bokáját, de közben eltöri, összetöri a sírt, meg a leletet. Úgyhogy De minden esetre akkor azt szoktuk kérni, hogy hát akkor ott álljanak meg a szélén, és akkor magyarázunk. És azért fontos ez, mert olyan kérdéseket vetnek fel, amik nekem nem jut, számomra evidencia, tehát én nem kérdezném meg, de látom, most akkor találkozom vele, hogy ez nem, tehát hogy erre ki kell térni, ezt el kell magyarázni. Mi hogy van? Úgyhogy, és innen kezdődik az, hogy akkor utána, hát vannak, ugye van egy ugye van riportműsorok is, de van egy Határtalan Régészet című színes és tényleg nagyon színvonalas folyóirat, ahol közérthető módon tárgyalnak régészeti eredményeket. Van a Magyarországi Régészet, ez egy online folyóirat, itt egy kicsit talán tudományosabban olvashatnak különböző eredményekről. De és hát aztán vannak ugye a helyi újságok riportjai, vagy a helytört, egy-egy település kéri a régészt, aki évekig, évtizedekig ott dolgozott, hogy hát akkor írja meg az ő településének a történetét. Hát ez most vagy sikerül úgy közérthető módon, vagy nem, de ez nagyon fontos. És szóval itt tényleg hát majd, hogy nem ugyanolyan nehéz, mint a természettudományoknál, hogy a természettudományos eredményeket most hogy magyarázok el köznép szintjén. Tehát én múltkor belehallgattam egy ilyen műsorba, aminek hát ez volt a célja a riporter szerint, de bizony hát én nem értettem egészen, hogy ott miről van szó. Kémiai kutatásokat mutattak be, nem, szóval nem tudtam felfogni, de ugyanez van, ugye a természettudományoknál tudjuk, hogy ez egy nehéz nyelv, de mindenki azt gondolja, hogy a társadalomtudományok azért azok magyarul művelik többé-kevésbé, tehát ott azt el lehetne mondani magyarul is, de bizony nem sikerül, mert nagyon sok olyan szakkifejezés most már az angol szász szaknyelvből átjött a magyar nyelvbe, magyar régészeti szaknyelvbe is. Ugye régebben a német kifejezéseknek a tükörfordítása jellemezte a magyarországi régészeti szakirodalomnak a szaknyelvét. Úgyhogy, és ezeket kell valahogy kikerülni, vagy közérthetően megmagyarázni, hogy itt miről is van szó, mikor én egy régészeti objektumról beszélek, mert nem merem megnevezni azt, hogy az most gödör, vagy ház, vagy kút, vagy mi. Nem, az objektum az jó, az mindenre jó. Szóval igen, hát ez egy nagyon nehéz kérdés, de és nagyon nehéz ezt jól művelni. Azért utoljára talán még van olyan hallgató, akinek volt a kezébe a régészeti barangolások Magyarországon, vagy a magyar régészet regénye. Tehát akkor a korszaknak a legnagyobb régészei tudtak úgy fogalmazni, hogy az valóban közérthető legyen. Vagy a régi hereditás sorozat, aminek most egyébként van új, az új hereditás sorozat, ezt a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete adja ki, amit szintén csak ajánlani tudok, mert régészet iránt érdeklődőknek. Szóval vannak ilyenek, de kevés, ahhoz legalábbis kevés, hogy a nagy közönségnek a legalább a fele értő szemmel tudja az úgynevezett történeti kiállításokat nézni és élvezni.

0: A te fő területed, ahogy ezt már említettük is, Zalavár. De hogy jött ez? Miért pont Zalavár? Mit szerettél meg ebbe a karolin korszaktól 17.-18. századig tartó történetbe, ami Zalavárhoz köthető, amíg lakott volt a település?
1: Hát ugye én nem szerettem volna oda kerülni, ez így hozta az élet. Aki addig ott a feltárásokat vezette, 93-ig konkrétan, Csésós Ágnes régész, szintén a Nemzeti Múzeumnak volt a munkatársa, ő 40 évig dolgozott ott, és 1993-ban meghalt, és akkor kellett átvenni ezt a területet tőle. Szerencsére úgy alakult a dolog, hogy nem egyedül kellett átvennem, hanem a Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének a kiváló kollégája, kiváló munkatársa, dr. Szőke Béla Miklós volt az, akivel együtt ezt átvettük, és elkezdtük, és folytattuk tulajdonképpen a feltárásokat. Ez azért volt jó, mert a nagyon bonyolult lelőhelyről van szó, ahogy már mondtad, és 9. századtól kezdődik a településnek a története, bár voltak őskori réz- és bronzkori, illetve római kori előzmények is, de ezek eléggé jelentéktelenek voltak későbbiekhez képest. És ugye a 9. századtól a 18. század elejéig gyakorlatilag folyamatosan lakott volt ez változó intenzitással és változó szerepkörben, de ezeknek az évszázadoknak a hagyatéka mind ott van ezen a Zalavár határában lévő Vársziget nevű lelőhelyen. Most ez az együttműködés azért volt jó, mert a 9. század szakértője Szőke Béla Miklós, én pedig, hát most őszintén be kell vallanom, hogy az egyetemen mi különböző okok miatt, de nem tanultunk 9. századi történetet, és hát most ugye nagyon megtisztelő volt, hogy a múzeum, a Nemzeti Múzeum akkor arra gondolt, hogy ezt majd én fogom csinálni Csésós Ágnes után, aki specialistája volt ennek az időszaknak. De hát én egy kicsit féltem ettől, de hát szerencsére Domi így alakult, hogy a kettőnk együttműködésével ez folytatódhatott ez a feltárás olyan felosztásba, hogy Szőke Béla a 9. század, és én pedig az Árpád kor, tehát 11-től 13. századig vállaltam úgymond a lelőhelynek a gondozását, és akkor 93-ban egy az akkori főnökön Parádi Nándor, aki késő középkorral foglalkozott, ő pedig mondta, hogy ő akkor a késő középkorát ennek tehát értve ez alatt a 14-től 17. századig szívesen megcsinálja. Ő halála után ezt pedig Tomka Gábor vette át, aki jelenleg a Nemzeti Múzeum főigazgató helyettese. Úgyhogy sokan vagyunk, és most szerencsére az utóbbi években még többen lettünk, mert két fiatal kollega, Simonyi Erika és Gergely Katalin is csatlakozott a csapathoz, úgyhogy most már mi átadjuk, vagy átadtuk az ő részükre, illetve hát most még egy ilyen kicsi együtt dolgozás volt az elmúlt években velük, hogy ez az átadás ez zökkenőmentes legyen, de van folytatás, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ugye általában jellemző volt a magyarországi régészekre, talán most már kevésbé, de hogy szerettek egy, tehát ez az én lelőhelyem, de ne jöjjön ide más, pedig hát Zalavár esetében nem lehetett volna megoldani ezt egy régésszel. Akkor, amikor 94-ben mi belekerültünk, vagy mi megkaptuk ezt a munkát, akkor a Magyar Nemzeti Múzeum arra is gondolt, hogy hát végül is most már Sós Ágnes ásott ott 40 évig, most már dolgozzuk fel az ő munkásságát, most ne ássunk, nekem úgyis két kisgyerekem van, nem kell nekem terepre mászkálni, tessék a íróasztal mellett meg a raktárba feldolgozni. Csak aztán Egyrészt mindenféle feladatok jöttek, jött 1996, amikor ugye a honfoglalás 1000. évfordulóját ünneplendő a megyei önkormányzat egy templomot akart építeni ott a Várszigeten, egy árpádkori templom alapjait felhasználva. Volt egy befejezetlen pályázat a még Sós Ágnesnek, amit be kellett fejezni, ilyen feltárás volt ennek a pályázatnak a célja. Úgyhogy nem, tehát nem volt olyan év, hogy ne kellett volna dolgozni. Szerencsére éppen az én két kis, akkor még kisgyerekem miatt Szőke Béla vállalta ezekben az években az oroszlán szerepet a terepi munkában, én meg a logisztikát igyekeztem biztosítani a háttérből, illetve hát amikor lehetett, és amikor azt a családi körülményeim lehetővé tették, akkor én is ott dolgoztam a terepen, de azért visszagondolva azokra az évekre, és azokra tőlem tanácsot kérők szülőkre, vagy fiatalokra, akik kérdezték, hogy hát a lányuk az régész, vagy hát lány régész akar lenni. Én azt mondtam mindenkinek, hogy azért ezt nagyon gondolja meg, mert nem nagyon könnyű összeegyeztetni a családi életet, és nagyon sokat kell vállalni a családnak, hogyha valóban terepi régész akar lenni, mert persze nem mindenkinek kell terepi régésznek lenni, lehet íróasztal mellett is nagyon kiváló tudományos munkásságot folytatni. És hát ajánlottam mindenkinek a levéltárat, ahol búvárkodhat oklevelekbe, és ott aztán tényleg különösen izgalmasnak gondolom most a 16-17-18. Századi levéltári anyagot, nem csak a magyarországit, hanem a környező országok levéltárait is. Nagyon sok izgalmas adat vár őt még feltárásra, úgyhogy a rádiók hallgatók közül is akarnak, hogy elgondolkoztak azon, hogy régészek lennének, vagy van ismeretségű körükben ilyen valaki, akkor én nekik is csak ezt tudom mondani, hogy van, tehát ugyanaz a kutató módszer, ugyanaz az a feltárás vár a levéltári anyagokra is, csak esetleg kevésbé most a körülmények között, mint a terepi régészetben.
0: Tudom, hogy lehetetlen kérek, de most már elég sokat időt töltöttél ezzel a váron és Zalavárral, hogy legyen egy átfogó átrálátásod. Röviden nekünk laikusoknak össze lehetne foglalni, hogy mi is Zalavár jelentősége a magyar történetírásban, muzeológiában és régészetben.
1: Hát a Zalavár jelentősége tulajdonképpen az egy nagyon több szempontból nagyon egyedi a lelőhely. Egyrészt ugye nincsen a Kárpát-medencén belül, most hogyha a Kárpát-medence belsejét értem, tehát a Morva végeket nem veszem ide, Kárpát-medencén belül nincs még egy olyan jelentős település a 9. században, mint ami a Zalavári Várszigeten volt, amit akkor több néven neveztek, tehát most a 800-as évekről van szó, ugye a közvetlen, tulajdonképpen a magyar honfoglalás évszázada, de a magyar honfoglalást megelőző évtizedek, amikor ezt a települést hol Mózaburgnak nevezik, hol a különböző birtokosai után kapja a nevét. Három temploma volt magának ennek a településnek. A környezetébe több templom épült föl, amiből ezekből a templomokból kettőt ismerünk is. És nagyon magas a lakosság létszáma, és nagyon pontosan tudjuk, hogy kik laktak itt, mert van egy olyan forrás, amit 870-71-ben írtak, ami részletezi a településnek az akkori képét, tulajdonosait. A 9. századi esemény sorra, vagy hát jelentőségre visszatérve, tehát egyrészt, hogy nincs még egy ekkora, másrészt, hogy bizonyíthatóan itt járt Cirill és Metód. Ugye ezért ez egy nagyon fontos hely a környező szláv nyelvű országok számára, és nem csak, hogy itt jártak, hanem a általuk helyesebben Ciril által kifejlesztett glagolita írásnak a legkorábbi emlékei, Cirillel és Metóddal kortárs emlékei kerültek itt elő a feltáráson, egy olyan rétegből, ami Ciril és Metód korára keltezhető, tehát a 860-as, 70-es évekre. Ezért a környező országok eléggé irigyek, hogy ezt éppen a magyaroknak kellett megtalálniuk, de hát így hozta a sors, úgyhogy mi tényleg csak örültünk neki, és hát mulatságos visszaemlékezni, 2010-ben volt, hogy ezek az első emlékek, ez egyébként cserép palack oldalára vésett betűk ezek, de ma teljes feliratot nem ismerjük, csak a néhány betű maradt meg. Ennek a felismerését annak köszönhetjük, hogy Szőke Béla orosz tagoz, vagy orosz szakos volt az egyetemen, és kézbe vette, mikor jöttek a derék dolgozónk, hogy hát valami furcsa minták vannak ezeken a cserepeken, és rögtön felismerte, hogy ezek glagolita betűk. Úgyhogy tehát ez a másik, tehát nagy létszámú település, nagy lakosságszámú település, Ciril és Metód itt jártak, és az a kelet-római, vagy német-római király, vagy Arnulf, aki a magyarokkal is szövetséget kötött a 880-as évek végén, ő itt járt többször, és épült itt az ő számára egy palota, és hát, hogyha most marketinget akarnék csinálni a településnek, akkor mondhatnám azt is, hogy ugye tudjuk, hogy Arnulf császárnak ugye szemére vetették, hogy ő a magyarokkal kötött szövetséget egy magyarok szokása szerint félbevágott kutyára való esküvésre is megerősítette, és itt találtunk elég félbevágott kutyát, úgyhogy lehet, hogy erre az eseményre itt került sor, de hát ez persze nem igazolható, és igazából hát szóval ez a népszerűsítő része a történetnek, erről lehet megjegyezni. Most itt a kérdés az, hogy az apátság, ugye a bencés apátság, ami a középkorban tulajdonképpen hivatalosan magán ott azon a helyen 1585-ig működik, utána elköltözik Basvárra, a Levéltárra, és aztán majd Zalapátiba alapítják újjá 18. századba, de hogy ez a bencés apátság, ez rögtön az 1019-es templom szenteléshez kapcsolódik, hogy ez későbbi évtizedekben, ezt követő évtizedekben épült-e ki, vagy jött-e létre. Erre vonatkozóan hiteles bizonyítékunk nincsen, mert van ugyan két alapítólevél, vagy adománylevél, az egyik 1019-re, a másik 1024-re van keltezve, de bizony mind a kettő sajnos hamisítvány, későbbi hamisítvány, úgyhogy hát lehetett hagyománya a kora Árpád-kori, tehát az István uralkodása alatti monostor kezdeteinek is, de ezt hiteltérdemlően írásos források alapján nem tudjuk bizonyítani.
0: Talán jól emlékszem, 2025-ben volt is egy előadásod a Nemzeti Múzeum szervezésében, ahol azzal a címmel beszéltél az húsvéti ünnep körhöz közel, hogy mit tanulhatunk a falusi középkori temetők alapján a középkori ember gondolkodásáról, az életről és a halálról. Van erről emléked, hogy mi is volt ez?
1: Hát igen, mert tulajdonképpen most a napokban adtam le annak a kötetnek a kéziratát, amiben hát ezeket az eredményeket részben le is írtam. Éppen egy zalavári templom és temetője kapcsán. Hogy ugye egyrészt, tehát hogyha a korábbi korszakkal összehasonlítjuk, hogy a honfoglaláskori temetők, vagy a nem templom körüli temetők, amik nem feltétlenül voltak mindegyik pogány temető, de minden esetre távol voltak a lakott helytől, vagy távolabb voltak a településektől. A középkorban ezek a település középpontjába kerülnek a templom mellé. Tehát a kor embere napi szinten nézett szembe az élet és a halál kérdésével. És ez figyelmeztette is őt arra, hogy kell viselkednie az életbe, hogy ő aztán a halál után boldoguljon. Persze ennek voltak más, vagy az ő vélekedésük szerint voltak más eszközei is. Nevezetesen az, hogy ugye mi biztosíthatja a jó túlvilág életet, vagy a biztos üdvözülést, az, hogyha minél közelebb talál, vagy szerzek magamnak temetkezési helyet a templomban őrzött terekéhez. Tehát minél közelebb, de ebben is voltak különbségek, mert például a templom északi oldalán oda nem szerettek temetkezni, és ez sokáig foglalkoztatott engem, hogy miért? Ott mindig kevesebb sír van a középen. Miért? Hogyha csak nem a földrajzi körülmények olyanok, hogy csak oda lehet emlékezni. Miért? Magyarországon. De egy általában Európában ez jellemző. Hogy és a déli oldalon meg ott nyüzsögnek egymás hegyén hátán. Miért? És hát most jöttem rá arra, hogy a Bibliában számos olyan vers van, ami az északi égtájnak a északi égtáj negatív jelentését hordozza. Tehát, hogy onnan Gog és Magog onnan támadnak, ugye Jeremiás, most nem tudom pontosan idézni, de Jeremiás könyvében vannak ezek különösen, de Ezékielnél is van vers az Ószövetségben, a Jelenések könyvében is van, tehát hogy a keresztény értelmezése az északi égtájnak az kifejezetten negatív volt. Hát oda nem jó temetkezni. Szokták mondani, hogy a halálban mindenki egyenlő, de ez a templom körüli temetőkben látszik, hogy ez nem ez volt az általános felfogás, mert a közösségnek az előkelőbbjeit, és ez egész Európa, tehát az egyetemes középkori kereszténységre jellemző, temették el a jobb helyeken, tehát a templomnak a déli oldalán, vagy a szentély környezetében, vagy a templomhoz vezető út mellett, és aztán egyre rosszabb és rosszabb, a templom egyre távolabb és távolabb helyeken, pedig az egyre alacsonyabb társadalmi állású családok, emberek, közösségek kaptak helyet. Ez nagyon érdekes, hogy hát nálunk ilyen vizsgálatok nem voltak, de hogy ezt nem csak a tehát ez nem csak egy elmélet, hogy valószínűleg így volt, hanem ugye Magyarországon ezt a sírleletek is bizonyítják, ahol nincsenek sírleletek, mert Európában már jóval korábban bekövetkezett ez a lelet nélküliség. Ott a csontok vizsgálat, az a bioarcheológia, ez most egy nagyon fiatal tudományág, de hogy ez a csontok vizsgálatával, a fogzománc vizsgálatokkal a korabeli embereknek a táplálkozását lehet vizsgálni, de maga a csontállomány is, hogy milyen munkát végeztek, hogy mennyire erősek az izomfeltapadások a csontokon. Ez is különböző, és meg lehet határozni, hogy egy-egy közösség milyen életmódot folytatott, mit evett, milyenek voltak az életkörülményei.
0: Még hosszan tudnánk hallgatni, de műsoridőnk végéhez közeledünk. Egy kérdésem lenne befejezésül, te kaptál magas állami kitüntetést, vezető régész vagy, a Nemzeti Múzeumban dolgozol, úgy tudom, a szakma is elismer. Az igazi kérdés azonban az, hogy téged boldoggá tett ez a pálya, amit bejártál, így ahogy most a vége felé közeledsz, és beváltotta-e azokat a reményeket, amit a fiatal Ritók Ágnes gondolt?
1: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert most is ott van az asztalomon benne a múzeumban egy kötet, a Veszprém Falusz története, mert hogy én ott voltam tanuló, és hát eredeti elgondolásom szerint ezelőtt 40, akárhány 48 évvel azt gondoltam, hogy hát én majd Veszprémbe szeretnék kerülni, és akkor ezt az ásatást befejezni. Hát az élet nem így hozta, de maradtam a Dunántúlon, és a Zalaváron való tevékenység, ez egy nagy ajándék volt. És nagyon ajándék volt maga a múzeum is, mert lehetett, nagyon szerettem kiállításokat csinálni. Most hirtelen, hogy visszagondolok, hogy a legkedvesebb kiállításom az a tatárjárás kiállítás volt. Ez egy kis, tulajdonképpen kamara kiállítás volt a nagy Genghis Khan kiállítás mellett, de nagyon nagy szívemhez nőtt, sok kollégával dolgoztunk együtt, és az az együttműködés is jó volt, és az eredmény is nagyon-nagyon jó volt, nagy szeretettel emlékszem vissza. Szóval kollégák is nagyon, szóval jó volt ott dolgozni, úgyhogy nem bántam meg egyáltalán. Egy kicsit azt sajnálom, hogy a gyerekeimmel viszonylag keveset lehettem a szünidők idején, mikor kicsik voltak, ezt néha még ma is sérelmezik, és nekik is el kellett menni Zalavára, és az egyikük nyári születésű, és hogy én nagyon ritkán voltam itt, csak az ő igazi születésnapján, hanem az mindig el kellett tolni a hétvégekre, úgyhogy ezt egy kicsit bánom, de amúgy hát csak köszönetet mondhatok.
0: Kedves hallgatóink, dr. Ritók Ágnes régészt hallották a Mária Rádió Hitértelem gyógyítás sorozatában. Elköszönöm tőle a szerkesztő, Rideg Gyula. Áldás békesség, erős vár a mi Istenünk, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves Mária Rádió család! Van valami különleges a Mária Rádióban. Amikor bekapcsolod, nem szakítja félbe reklám az imádságot. Nem egy szponzor dönti el, miről beszélhetünk. Nem üzleti érdek határozza meg, milyen értékeket képviseljünk. A Mária Rádió azért lehet szabad, mert a hallgatói tartják fenn. Ez a kezdetektől így van. Olaszországban a Mária Rádió mára 850 FM adóállomáson és a digitális rádióhálózaton keresztül az egész országban hallható. Püspökök, papok, szerzetesek, szerzetesnők és világi hívek vesznek részt műsoraiban. Plébániák, kolostorok, kórházak, sőt börtönök közönsége is bekapcsolódnak a közös imádságba. Mindez úgy épül fel, hogy a rádió nem adta fel a szabadságát, és éppen ezért van szüksége újra és újra hallgatóira. Nálunk is minden adás mögött nagyon is valós költségek vannak. Működtetni kell a stúdiót és a technikai rendszereket, biztosítani kell a sugárzást, el kell jutni az élő közvetítések helyszíneire, és fenn kell tartani mindazt, ami ahhoz szükséges, hogy amikor bekapcsolod a rádiót, az megszólaljon. Ezért kérjük most a segítségedet. Gondolj arra az idős emberre, akinek a Mária Rádió jelenti a kapcsolatot az imádkozó közösséggel. A betegre, aki a rádió mellett mondja el a rózsafüzért. Arra, aki autóvezetés közben hall meg egy mondatot, amely egész nap elkíséri. Vagy arra az emberre, aki talán hosszú évek után éppen egy rádióműsoron keresztül kezd újra Isten felé fordulni. Értők is szól a Mária Rádió. Ha megteheted, kérünk, segíts egyszeri vagy rendszeres adománnyal. Már egy kisebb, rendszeresen felajánlott összeg is sokat jelent, mert kiszámíthatóvá teszi a rádió működését. Ha pedig most nem tudsz anyagilag támogatni bennünket, imádkozz értünk, és mondd el másoknak is, miért fontos számodra a Mária Rádió. Mert amikor a Mária Rádiót támogatod, nem egyszerűen egy rádió működéséhez járulsz hozzá. Segítesz, hogy az evangélium hangja eljusson valakihez, akinek talán éppen ma van rá a legnagyobb szüksége. Köszönjük, hogy velünk vagy. Segíts, hogy a Mária Rádió holnap is szólhasson. Isten fizesse meg minden támogatásodat.
3: A Mária Rádió kerekasztal beszélgetés sorozatában egyetemes emberi kérdéseket jár körül. A különböző szakterületeket képviselő résztvevők segítségével a beszélgetések több szempontot követnek. A szeptemberi rendezvényen többek között arra keressük a választ, hogy hogyan találhatja meg az ember a helyét, küldetését, amelyben kiteljesedhet. A pályaválasztás motivációi hogyan változtak az elmúlt három generáció idején. Milyen munkahelyi kultúrát örököltünk, illetve adunk tovább. A beszélgetés résztvevői Csépányi Gábor, katolikus pap, az Esztergomi Szeminárium spirituálisa. Lázár Gábor, az MVM ZRT humán erőforrás igazgatója. Pálfai Erzsébet, pszichológus, karriertanácsadó. Semsei Rudolf, étteremcsalád tulajdonos. Moderátor Szilas Roland, a Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézet docense. A beszélgetésre a MOM Kulturális Központban kerül sor Budapesten a 12. kerületben, Csörsz utca 18 szám alatt, szeptember 23-án 18 órától. A belépés ingyenes. A programot a Mária Rádió Facebook oldalán élőben közvetíti. A résztvevőknek a jelenlevő és Facebookon figyelemmel kísérő közönség is feltehet kérdéseket. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a MOMKULT-ba szeptember 23-án 18 órától.
4: Hírpercek.
5: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Leó pápa is megemlékezett a szeptember 11-i terrortámadások 25. évfordulójáról. Átadták a felújított templomot a Párciumi Szentjobbon. Szeptember 13-án tartották meg a 2026-os Szívünk Napja programsorozatot. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Vasárnap az Úrangyala imádkozása után a római Szent Péter téren mondott beszédében Leó pápa az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én történt terrortámadások 25. évfordulójáról emlékezett meg, áll az MTI hírében. Az egyházfő hangoztatta, hogy imádkozik mindazokért, akik életüket veszítették, és azokért is, akik még mindig a tragikus nap sebeit hordozzák magukban. Az amerikai pápa hozzátette, hogy a 25 évvel ezelőtti támadások a béke melletti elkötelezettséget sürgetik. Egy olyan pillanatban, amikor konfliktusok és erőszak sújtja számos testvérünket,

0: Karácsony Tibor, az Erdélyi Mária Rádió igazgatója volt. A megyéspüspök a Szent Mise keretében megáldotta a felújított épületeket. Köszöntőjében azt kérte, hogy a megújult templom és apátsági épület is bátorítsa a híveket, hogy a mai világ forgatagában is lelkileg hiteles és mély életet tudjanak élni. Szeptember 13-án tartották a 2026-os Szívünk Napja programsorozatot, amely idén is az ország több pontján hívta fel a figyelmet a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére. A Magyar Kardiológusok Társasága és a Szívbeteg Egyesület szervezésében zajló ingyenes esemény központi helyszíne a Budapesti Múzeumkert volt. Továbbá Szeged és Debrecen városa is csatlakozott a programokhoz, olvasható a Beteg Egyesület honlapján. A látogatókat ingyenes lakossági szűrővizsgálatokkal, vérnyomás, koleszterin és vércukorszintméréssel, valamint életmód tanácsadással várták a szakemberek. A rendezvények kiemelt témája a laikus újraélesztés és a SafeCity applikáció használatának népszerűsítése volt. Emellett a szakmai előadásokon a szív elégtelenség kezeléséről és a pacemakerekről is tájékoztatást adtak az érdeklődőknek. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. A lélek hangja.
1: 18 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
0: Életre hangoló rádióműsor tabuk nélkül. Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallják.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az Életre hangoló, benne a műsorvezető Varga Gabriella. Mai vendégem Selmeci Lajos, intézményvezető, lelkész, a Magyar Református Egyház Válaszút drogkonzultációs irodájának a vezetője. Szia Lajos, köszöntelek szeretettel.
1: Szervusz Gabi, köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. A műsornak van egy olyan dinamikája, bár szerintem neked ismerős az ilyen típusú kezdés, amikor megkérdezem a kedves vendégemtől, hogy hogy vagy, hogy érkeztél a műsorba.

0: Jól, köszönöm szépen, jól vagyok. Várakozással kíváncsi vagyok én is, hogy hogy fogunk tudni itt beszélgetni, hogy tudok-e majd válaszolni, meg hogy fog zajlani az egész történet, mi fog elhangozni.
1: Jó, akkor ugorjunk is bele, hogy tulajdonképpen mi végre ülünk mi most itt. Intézményvezető lelkész. Ezt a titulust mondtam, biztos sok mindent mondhatnék még. Ugyanakkor van egy kérdésem ehhez kapcsolódóan, hogy te hogy tennéd ezt, hogy lelkész, intézményvezető, lelkész, van-e ennek egyáltalán bármiféle jelentősége?
0: Bevallom őszintén, ezen még nem gondolkoztam, hogy hogyan tenném. Egyébként az, hogy lelkész, azt nem is mindig szoktam odaírni, hogy mármint ilyen hivatalos leveleknél, hogy intézményvezető lelkész, bár van, amikor bizonyos igazolásokat adok ki, akkor úgy írom alá, hogy intézményvezető, református lelkész. De hogy ezt rangsoroljam, ez most nekem ez egy gyors dolog lenne, hogy mármint, hogy azt mondjam, hogy melyik akár fontosabb, vagy melyik. Igen.
1: Ahogy kimondtam, meg feltettem ezt a kérdést, lehet, hogy pontosítanunk kell, hogy te nem egy olyan intézményt vezetsz, ahol sok-sok-sok-sok lelkész van, és akkor te vagy az intézményvezető lelkész, hanem az intézményben a vezető vagy, és igen, emellett református lelkész.
0: Így van, így van. A válaszút, ahogy elhangzott az elején, a református egyház válaszút missziójának vagyok a vezetője, intézményvezetője, és ezt ebben a státuszban, mint lelkipásztor vagyok. Igen, ezt úgy hívják az egyházon belül, hogy intézeti lelkész, mármint, hogy intézményvezető, de hogy nem gyülekezetben vagyok, gyülekezetben szolgáló lelkipásztor vagyok, hanem az intézménynek vagyok a vezetője.
1: Mert hogy ez egy fontos szempont a református intézményekben, hogy lehetőség szerint legyen egy intézményben, jelenlévő intézményben működő, tevékenykedő lelkipásztor.
0: Igen. Bár most a fenntartó nevében szólok, de tudom, hogy ez egy fontos szempont, hogy a református, illetve a szeretetszolgálat által fenntartott intézményekben az intézményvezető lelkipásztor legyen, vagy és vagy legyen az intézményben mindenféleképp egy intézeti lelkész. Azért, hogy az intézménynek a lelkiségét, a református jellegét képviselje, hadd mondjam így.
1: Uh-huh. Vezetővé válni, vezetőnek lenni, ez olyan, mintha egy úton haladásnak egy állomása lenne. Ahhoz, hogy ez most az én gondolatsorom, aztán te majd hozzáteszed, ahogyan ez így megérkezik hozzád, vagy ahogyan te ezt így magadévá tudod tenni. Bennem van egy olyan kép, hogyha az elhívásom, a hivatásom kapcsolódik ahhoz a vezetői szerephez, amiben benne vagyok, akkor ez egy ajándék. Mert talán, mintha a helyemen lennék, vagy a felismert hivatásomban még egy plusz dolgot tudok hozzátenni. Beavatnál minket ebbe az útba, akár így állomásokba, hogy te itt most vagy egy vezetőként, a lelkiség is, vélelmezem, hogy a hivatásodban vagy, hogy ez az út, ez nálad hogy alakult?
0: Megpróbálom hallgatókat is bármit beavatni. Egyrészt én befolyam őszintén, tudatosan sosem szerettem volna vezető lenni. Sosem volt ez a célkitűzésem, hogy én vezetőként tevékenykedjek, hanem ez az elmúlt évtizedek során ért el engem, hogy persze már 20-valahány éve vezetőként dolgozom, most hadd használjam ezt a kifejezést, de ez a vezetői pozíció, vagy a vezetővé válás, a vezető, ez mindig elért engem. Felkértek, vagy kineveztek, vagy megkérdeztek, hogy vállalnám ezt a státuszt, de nem én voltam, aki ezért kepesztettem, hogy én szeretnék vezető lenni. Ugye annak idején, mikor a nevezzük mi is most is drogmissziónak, meg itt is drogmissziónak, amikor a drogmisszióba kerültem 1992-ben, akkor én mondtam is egy olyat, hogy én itt csak a kéz akarok lenni, aki tevékenykedik. Volt egy saját élményem valamilyen szinten, ugye a szenvedélybetegekkel foglalkozó rehabilitáció, szerhasználati saját élményem volt, illetve volt egy ilyen büntetett előéletem, tehát hogy érintett voltam ilyen dolgokban, és aztán egy gyülekezetbe lekerülve, ott hitre jutva, utána találkoztam a Ráckeresztúri otthonnak az akkori vezetőjével, és aztán alakult ez úgy, hogy megkérdezték, hogy érdekelne engem egy ilyen munka, szenvedélybetegekkel foglalkozni rehabilitációs otthonba. És volt bennem a megtérésem kapcsán egy üzenet, hadd mondjam így, hogy egy üzenet. Ez az üzenet arról szólt, hogy gyakorlatilag úgy szólt bennem ez a mondat, hogy egy út van, amely az életre visz, és ez Jézus Krisztus. És akkor ezt nyilván a hitre jutásom, a megtérésem után én nagyon intenzíven képviseltem abban a körben, ahol korábban mozogtam, ahol korábban megfordultam, és mondom, aztán ért el egy ilyen, nevezzük megkeresésnek, hogy érdekelne egy ilyen munka, akkor én ezt egy munkának láttam, és azt mondtam, hogy próbáljuk ki, de nem volt bennem akkor az, hogy ez egy hivatás lesz. Azzal, hogy én hitre jutottam, azzal egyértelmű volt számomra, hogy én ebbe a világba gyakorlatilag otthonra találtam. Ez egy nagyon furcsa dolog lehet. Ugyanott laktam, gyakorlatilag akkor még ugyanazzal foglalkoztam, akkor éppen egy éjjel-nappaliba dolgoztam. Tehát nem változtak meg bizonyos paraméterek az életben, hanem maga a viszonyom változott meg ehhez a világhoz. Azt éreztem, hogy ebbe a világba, én itthon vagyok, korábban olyan idegen volt, korábban olyan frusztráló volt, korábban olyan ellenségesnek éltem meg, korábban olyan félelmetesnek éltem meg eleve a felnőtté válást, az, hogy itt boldogulni kell, az, hogy itt meg kell találni bizonyos dolgokat, ki kell alakítani, és ezt nekem kell megtenni. És a megtérésemmel, a hitrejutásommal gyakorlatilag én azt, és ezért én, ilyen 16 éves koromtól 23 éves koromig volt egy ilyen 7 éves idő, én úgy szoktam fogalmazni, hogy nagyon-nagyon kerestem magamat, meg azt az utat, hogy fogok. Ez volt az, amikor én, ami alatt büntetve voltam, ami alatt életvitelszerűen jártunk lopni, ami alatt gyakorlatilag a szerhasználat, meg mindenféle ilyen egyéb ilyen, nevezzük most devianciának, jelen volt az életemben. Ebből lett elegem, erre mondtam azt, hogy ez nem vezet igazából sehova. Azt mondtam, hogy 23 éves vagyok, 38 évesen én nem akarok még mindig lopni, meg úgy élni, mert akkor abban már biztosabb az elmúlt, vagy a következő 15 évben akkor benne lesz valamennyi idő, akkor már nem csak felfüggesztett, hanem letöltendő, és azt mondtam, hogy ez nem pálya, meg nem is hozta be igazából azt, amit én vártam tőle. Nem is adta azt. Hiába volt pénz, meg hiába voltak bizonyos körülmények, jó körülmények az életemben anyagilag. Ez nem adta be azt, amit én vártam tőle. Ezután kerültem le a református gyülekezetbe, ezután jött a hitrejutásom, és erre jött nekem ez az üzenet, hogy hazataláltam. Hazataláltam, amikor Jézus Krisztust elfogadtam a megváltónak. Ez volt bennem az üzenet, és ez volt a párhuzam, hogy akik rehabon vannak, akkori szerhasználók, ugye akkor még ment ez a recepthamisítás történet, és a többi, ők is ilyen, a párhuzamok, ez a fogvatartási, hogy hívják, volt, helyzetek voltak. Tehát, hogy és ezt erre mondtam azt, hogy lehet, hogy akkor ezt az üzenetet én elviszem ebbe a közegbe. Így indultam el, de mondom, nem hivatásként gondoltam akkor rá. a megtérésem volt egy ilyen hazatalás, de aztán utána ebben dolgozva vált ez gyakorlatilag a szolgálatommá, meg mondjam így, hogy a missziómmá, hogy azt ismertem fel, hogy most óvatosan fogalmazok, és remélem mindig ez a problémám a médiával, hogy elhangzik valami, aztán az ott, hogy kiben hogy csapódik le. Tehát lényeg az, hogy azt ismertem fel, hogy ez vagyok én, aki ott lent dolgozik, és persze végez kétkezi munkát is, de egyébként végez valamiféle segítő munkát is, és hogy ezt a felépülési, az ott lévők felépülési folyamatát, hogy támogatom. Ez indított el aztán, hogy tanuljak, hogy elvégezem a középiskolát, tehát hogy hivatásom már vált, rácsodálkoztam arra, hogy ez vagyok. És arra is rácsodálkoztam, hogy ott használják most ilyen kegyes kifejezéseket, hogy ezen az úton azt a múltamat, ami nem feltétlenül ilyen dicséretes, vagy kiemelni való, vagy dicsekvésre méltó, azt tudom használni gyakorlatilag, abból táplálkozva tudom végezni ezt a szolgálatot. Tehát valamilyen szinten át is kereteződött, átértékelődött ez az egész korábbi történet, ez a 7 év. Hadd fogalmazzak meg én így, hogy én kvázi úgy tekintettem rá, persze az én döntésem volt, meg nem akarom én ezáltal azt mondani, hogy ez milyen jó volt, meg mit tudom én, de hogy mégis egy ilyen kiképzési időszakként tudtam rá tekinteni, hogy oké, megtapasztaltam bizonyos dolgokat, vannak bizonyos ismereteim, vannak bizonyos élményeim, amiket átéltem ezen az úton, és hogy gyakorlatilag most hasonló olyan embereknek segítek, akik hasonló élethelyzetben vannak, és a segítésem táplálkozhat abból, ami nekem abban a 7 évenben volt. Tehát és így lett gyakorlatilag egy felismerten egy ilyen hivatásra. Tehát munkaként indult ez a történet, hogy próbáljuk meg, van persze egy üzenet, de hát akkor még az, hogy hivatás, az sem jelentett túl sokat számomra, tehát korábban, korábbi munka viszonyaim miatt. Tehát elindultam, és aztán azt ismertem fel, hogy ez a hivatásom. Így végeztem el a középiskolát, aztán így jelentkeztem teológiára, ezek is mindig elértek ezek a helyzetek, hogy amikor a közelébe kerültem egy-egy ilyen váltásnak, akkor mindig valahogy megjelent valaki, egy-egy karakter, és akkor ott beszélt arról például, hogy van egy teológia, ahol van levelező képzés, ugye, mert én már felnőtt voltam, közben aztán lett családom, dolgoztam, tehát hogy nem tudtam elmenni már el nappali teológiai képzésre, de viszont nyílt egy ilyen lehetőség, tehát megnyíltak ilyen utak. Így végeztem el a teológiát, aztán így lettem Ráckeresztúron gyakorlatilag menet közben intézményvezető helyettes, arra is az akkori intézményvezető nevezett ki, hogy ezt a szót hívott el, hogy azt mondta, hogy én leszek a helyettese. De hogy ezért sem kepesztettem, hogy ezek mindig így megnyíltak, és aztán azt mondtam, oké, én meg beleálltam ebbe a feladatba.
1: Elvállaltad,
0: elfogadtad. Igen, tehát hogy a munkámat is úgy végeztem, nyilván azért volt ez a akkori vezetőmtől, főnökömtől, azért furcsa ezeket a szavakat használni rá. Ő is, illetve ő akkor már lelkész volt, és azért, tehát ez a főnök, tehát de egy vezető mindenféleképp, lelki vezető is volt számomra valamilyen szinten. És aztán ő delegálta nekem ezt a szerepet, felruházott bizonyos jogosítványokkal, bizonyos jogkörökkel, bizonyos feladatokkal, azért, mert azt látta, hogy úgy végzem a munkámat, hogy valóban az több, mint munka számomra, hanem tényleg hivatásra, szolgálattá vált. De,
1: ja. Van itt egy Szent Ignáci mondat, ami, ahogyan ő meghatározza ezt, hogy mi szerinte, mi a hivatás, és ő azt mondja, hogy szívünk legmélyebb vágya, képességeink legjava, És embertársaink legnagyobb szüksége, és ennek a háromnak a metszéspontjában van a hivatás.
0: Igen, olvastam, igen.
1: Hogy esetleg, ha beavatnál minket, hogy neked mi a szíved legmélyebb vágya, hogy esetleg ebbe így bele tudnál-e most helyezkedni, hogy vajon nálad ez a hármas megállja-e a helyét?
0: A szívem vágya. A megtérés élményemmel, a hitrejutásommal gyakorlatilag egy olyan üzenet is átjött azzal együtt, hogy az volt az élményem, mondom, hogy hazaérkeztem, hogy itthon vagyok, ebben a világban, úgy, ahogy azokkal a körülményekkel, paraméterekkel. Gyakorlatilag az is egy üzenet volt, és ezt is a mai napig is viszem el mindazoknak, akikkel foglalkozom. Az is egy üzenet volt, hogy lehetek jó szereplője ennek a világnak. Valahogy én kisgyerekkoromban már úgy belecsúsztam, ezt óvatosan mondom, ezt a belecsúszást, de hát nyilván ilyen 2,5-3 éves gyerekként még az ember tényleg belecsúszik, tehát nem annyira tudatos dolgokról szól, meg nem is, meg nincs is olyan reflexiója, meg mit tudom én, tehát valóban egy ilyen, belecsúsztam ebbe az eleven gyerek szerepbe, vagy anyukámnak azt mondta az óvónő, hogy osszuk meg a rosszat, tehát ez én voltam, illetve az én működésem, tehát már óvodáskoromban voltak annak nyomai, hogy jó eszű gyerek vagyok, de hogy a magatartásommal problémák vannak. Erre vonatkozólag ennek az okait nyilván vizsgáltam, nem teljesen tudtam ezt feltárni, vagy ezzel dolgozni, de vannak bizonyos információim, amivel magyarázom, hogy miért történt ez már meg óvodáskoromban, mert én azt gondolom, hogy egyébként az ember nem úgy születik, hogy eleve egy vásodkölök lesz, hanem nyilván bizonyos dolgokat hoz otthonról, bizonyos dolgokat tapasztal, és aztán ezekre reagálva elkezd működni valahogy. Lényeg az, hogy engem elég korán beadtak még bölcsődébe, mert anyukámnak vissza kellett menni dolgozni, hogy egyáltalán megéljenek. Persze nyilván ezt a gyerek nem így éli meg. Nyilván szeparációs szorongás, és a többi, és a többi. Meg a 1970-es év, ugye, mert 68-as vagyok, ez 70-ben történt, akkor még nem feltétlenül a pedagógia nem úgy viszonyult, meg nem úgy vélekedett bizonyos dolgokról, és ezért nem olyan eszközöket választott a kezelésére, amiket ma tenne. Tehát én gyakorlatilag ilyen kisgyerekkoromtól kezdve állandóan büntetve voltam, állandóan az volt, hogy én rossz vagyok, mondom, hogy eleven vagyok. Ez az iskolában is folytatódott, jó tanuló voltam, jó eszű gyerek voltam, de ott is. Ez ment, hogy tehát ilyen magatartásból volt, hogy kettesen volt. Tehát a magatartásból ugye bukni nem lehet, tehát a magatartás kettes az a legrosszabb. A lényeg az, hogy én így nőttem fel. Eléggé ilyen önértékelési problémákkal küszködő voltam, hogy én sosem tudtam jó lenni. Sosem tudtam elég jó lenni. És hát azt gondolom, hogy talán édesanyám se tudta kezelni ezeket a helyzeteket, és ezért ővel kapcsolatban sem tudtam azt gondolom, hogy jó lenni. Na a lényeg az, hogy nagyon enyém volt ez a rossz fiú szerep. Én nagyon ebben nőttem fel. És akinek azt mondják, hogy rossz, az el is válik, azt gondolom.
1: Az el is válik, így van.
0: És én ezért váltam azzá, ezért választottam 16 évesen az érvényesülésre, ebben a világban való érvényesülésre azt az utat, és illetve azt a társaságot, meg azt az utat, amit választottam, aminek része volt a szerhasználat, aminek része volt az életvitelszerűen, a bűncselekmények elkövetése, aminek számos más dolog volt a része. És a megtérés élményemmel ez is egy üzenet volt. Igen, tehát én voltam abban a házban, ahol lakom, a nem szeretett gyermek. Tehát mikor leszereltem katonaként, vagy a katonaságtól, és negyedik napon a rendőrség hozott haza bilincsbe, és házkutatás, mert épp akkor kocsi feltörésen buktunk be, és látták a lakókat, tudták már az előzményeket, már az már akkor évek óta zajlott ott a különböző bulik, a tizenévesen csak az, hogy összetördeltünk a házba dolgokat. Még korábban az, hogy ott hunyóztunk, tehát mi a lépcsőházba lógtunk. Ott bandáztunk állandóan. A lényeg az, hogy ez a ez a rossz fiú szerep, ez ugye teljesen az enyém volt, de azért nem volt ez egy komfortos dolog. Én azt gondolom, ez ellen azért tiltakozik az ember lelke. És aztán a megtérésemben ez egy mert hogy egyébként az alapvető szükségletünk az, hogy bennünket szeressenek, hogy mi, hogy értékesnek láthassuk az életünket. És a megtérés élményemben ez egy üzenet volt, hogy én lehetek jó szereplője ennek a világnak, leszállhatok én arról a járatról, nem kell nekem azon tovább menni, vagy végig menni. És ezt az üzenetet viszem, illetve ezt is viszem el, mert azt gondolom, hogy azok az emberek, akikkel foglalkozom, vagy foglalkozunk, hadd beszéljek így, az egész válaszút misszió nevében, azok egy olyan úton indultak el, ami bizonyos tekintetben hasonló az, amin én elindultam, amin ebben a világban való érvényesülést célozták meg. Vagy tudatosan, vagy nem tudatosan, de ez volt a szándékuk, hogy én ebben a világban boldoguljak, ebben a világban élni tudjak, ebben a világban jól érezhessem magamat, érvényesülni tudjak ebben a világban. Még lehetne ragozni, de lényeg azt. És most azon gondolkoztam, mi volt az eredeti kérdés.
1: Igen, hogy találkozik
0: Ignácnak. Igen, tehát a szükségletben nem ez volt, hogy végre lehetek jó ember, végre lehetek jó szereplője.
1: Tehát a szíved mélyén ott volt az.
0: Igen, a jó embert, ezt tovább, persze. Tehát ez ki akar...
1: És a hit segített
0: igen, abban. Igen, ki akar a társadalom fekéje lenni. Tehát azért talál ki állandóan mindenféle felmentő magyarázatot, ugye ez a kognitív torzítás, ezért magyarázza meg az ember állandóan azt, hogy igazából őt ellehetetleníti ez a világ, és neki ezért kell a társadalom fekélyeként létezni, elvenni másoktól dolgokat, állandóan olyan körülményeket teremteni, vagy úgy élni másokkal olyan viszonyba, ahonnan állandóan mindig csak veszek, és elvenni akarok valamit.
1: És ez a megérkezés abba, hogy lehetek jó, van út a jóhoz, ez hozott egy stabilizálódást esetleg a képességeidnek a megélésében, vagy egyáltalán egy megnyílását annak, mert ahhoz, hogy rossz legyél, ahhoz is kellenek bizonyos képességek.
0: Így van.
1: Hogyha azt mondod, hogy stabilizálódom és elfogadom, hogy jó vagyok, lehet, hogy ott maradok képességek nélkül. Illetve. Mert hogy abban a szerepemben esetleg nincs. De hogy akkor ez mire nyitott ki téged? Milyen képességeidet éreztél meg? Vagy hoztál át a korábbi működésedből?
0: Igen, én úgy fogalmaznék, hogy lehetek jó. Tehát, hogy abban tudok hinni, hogy én lehetek jó. Lehetek jó szereplője ennek a világnak. És igen, vannak bizonyos képességek, amiket én azt gondolom képességek, készségek, amiket átkeretezve, illetve átgondolva az ember igenis tud használni. Erről is szoktam beszélni, ugye ez nem hangzott még el. Én az utóbbi tizen, mit tudom én, hány évben ellátási területen, azon túl, hogy szakmailag vezetem a válaszút missziót, és ott a stábbal dolgozom. Egyébként kliensekkel fogvatartási helyzetben dolgozom. És oda is mindig szoktam vinni, elindulás, hogy ide tudom hozni a példát. Ott is mindig elmondom, hogy az ott lévőkben is van számos jó tulajdonság, és jó készség, és képesség, csak amit nem jól használtak. Amit nem megfelelő, vagy nem jó célra használtak, nem jó dologra használtak. De egyébként bennük van. És ez egy erőforrás. És azt gondolom, hogy nekem is sok ilyen volt. És egyébként azt gondolom, hogy ilyen az, valahol mindig, noha én nem törekedtem ilyen vezetőszerepekre, vagy tudatosan legalábbis én nem építgettem ezt, valahol mindig olyan pozícióban voltam, hogy ilyen, most ezt óvatosan mondom megint, hogy ilyen megmondó ember, tehát aki beszél, aki irányokat ad, valamilyen szinten ilyen vezető karakter voltam. Nem. Ezt úgy szoktam fogalmazni, hogy én nem a Kelly hőseiből veszem általában példát. Én nem egy Kelly voltam, én Buzzy Joe voltam, aki egy szakaszt viszel. Tehát egy kisebb, nem egy olyan felső vezető, nem egy teljes intézményi struktúrát, de egy intézményt, azt gondolom, azt igen. Tehát mindig az életemben ilyen helyzetekbe, pozíciókba kerültem. A társaságomba is valamilyen szinten, a seregbe is, nyilván még az én korosztályomnak ez egy élmény, hogy bekerül. De bárhova. És tehát ez, azt gondolom, ez is egy készség és egy képesség volt. Másrészt az, hogy mindig ilyen beszédes voltam, ugye a vidéken azt mondják, lelkészt, meg a kutyáit a szájáért tartják. És ezt annak idején édesanyám mondta, még az éjjel-nappal dolgoztam már, megtértem, és akkor beszéltem neki, bizonságot tettem, és akkor mondta, hogy jaj, kisfiam, olyan szépen beszélsz, mint egy lelkész. Persze örült anyám is, mert nyilván az előző időszak, az neki is elég nehéz volt. Na a lényeg aztán, hogy ez a képesség is, készség is, ez a vezetés, az, hogy egyébként azt gondolom, hogy kitartó vagyok, tudok lenni, az, hogy képes vagyok tanulni, az, hogy van bennem egy szociális érzékenység. Ezt mindig azzal szoktam érzékeltetni, amikor lopni jártunk, akkor mindig az aprót mindig egy akkor ugye rendszerváltás után voltunk, akkor jelentek meg a koldusok, és akkor mindig egy koldusnak odaszortam, és mondtam, hogy lát, én bennem már akkor volt szociális érzékenység. Na, szóval a lényeg az, hogy nem dobogok, jó. Hogy azt gondolom, hogy igen, számos olyan készség van bennem is, képesség, amit én azt gondolom, de hadd fogalmazzam így egy ebbe a keretbe vetéve, hogy Isten tud használni ezen a területen. A vezetési készségemet és az, hogy beszélek, hogy sztorizni szoktam. Nyilván elmondani az evangéliumot, azt az örömhírt, amit egyébként az egész hivatásomnak az alapja, ami az egész válaszút missziónak az alapja, azt nem mindegy, hogy hogyan teszi az ember, nem mindegy, hogy át tudom-e adni azoknak, akik felé végzem ezt a missziót. És azt gondolom, hogy ebben is azt tapasztalom, hogy Isten ebben is tud használni ezt a kommunikációs stílust, mondom, ezt a sztorizást, hogy tudok kapcsolódni. Ez is egy ilyen készség, azt gondolom, hogy relatíve könnyedén tudok kapcsolódni.
1: Könnyen. És akkor meg is érkezünk a harmadik elemhez, amit Szent Ignác így elénk tár, hogy az emberekhez való kapcsolódás. Emberek nem feltétlenül így ír, hogy az emberekhez való, hanem az embertársaink felé való érzékenység.
0: Igen. Nyilván nekem ez egy tehát az célcsoportra vonatkozik. Ez nem azt jelenti, hogy másokhoz nem tudok, csak másokhoz kevésbé. Másokkal talán kevésbé találom meg a hangot, vagy figyelnem kellene arra, hogy hogyan tudom megtalálni, mert nem olyan ismerős számomra az a nevezzük itt célcsoportnak. Ez a célcsoport, akikkel dolgozom, akik felé végezzük a szolgálatunkat, ez meg valahogy ilyen, hadd mondjam azt, hogy én mondom ösztönszintet, tehát ilyen közegben nőttem fel. Uh-huh. Tehát én ugye annak idén így kerültem be, már teológus hallgatóként, hogy egy gyerekkori barátom, voltunk együtt néhány ilyen balhéval is, tehát ugye volt valamilyen szinten bűntársam, írt rám, és aztán mondtam, hogy oké, hát akkor megpróbálok bemenni hozzá, akkor még Vácra, a Váci Fegyházban, az 95 második fele volt. És így kerültem be én, mondjuk nevezzük így, hogy a börtönmisszióba. Uh-huh. És így kezdődött el. Ez is milyen érdekes, hogy 95-ben ez elkezdődik, és akkor még javában Ráckeresztúron dolgoztam. 2004-ig. És 2004-ben kerültem át a válaszúthoz, úgyhogy annak idén ugye Eszter megkérdezte, hogy Lajos, nem vállalnád el ennek az intézménynek a talpraállítását, meg a felépítését tovább, hogy ez ugye stabilan, és hogy jól végezze a szolgálatát. És mikor átkerültem, utána, ahogy elindult az elterelés, tehát beadtam a különböző ilyen működési engedélyek iránti kérelmet, és a többi szakmai programokat dolgoztam, és mikor ez megtörtént az elterelés, akkor rögtön az ült bennem, hogy a B-végbe bemenni. B-végbe bemenni azért, mert végezni ott az elterelést, egyrészt elérni ott klienseket, tehát kapcsolatba kerülni kliensekkel, másrészt az akkor stabil. Ugye ez egy intézményvezetőként már ez, ennek is be kell, hogy jöjjön, hogy hol van az a terület, hol van az a akár ilyen földrajzi hely, akár intézmény, vagy hol tudom én elérni ezeket a klienseket. És nekem innen jött ez a BV történet, ugye, hogy én 95-ben egészen más szándékkal, egészen más módon kezdem el, mert hitéleti alkalmakat tartottam benne istentiszteleteket. Aztán alakult ez át, hogy drogprevenciós foglalkozásokat, és aztán jött ez az elterelés történet, és így jutottam el, úgyhogy jelenleg 4 fegyintézetben tartok ilyen programokat ezekre a helyekre, és gyakorlatilag ilyen módon érek el, vagy ér el a válaszút misszió, mert mindig azt gondolom, hogy tehát hiába vagyok én egyedül jelen, ezt mindig egy teamben teszem. Ilyen módon jelenleg adott esetben 100 embert is elér egy időben, a 4 helyen. Elterelt, drogprevenciós, stb. De hogy ez így kezdődött ez az egész történet. Tehát, hogy bennem azt gondolom, hogy ez a készség is megvolt, ez az előzmény is megvolt, és aztán ez, hadd fogalmazzak meg én, hogy ezt hasznosította az Úristen úgy, hogy ebbe az irányba mozduljon ez a szolgálat, és aztán így végezzük ezt. Hogy ezeket hasznosította, igen.
1: Az motoszkál a fejemben. Egyrészt, hogy a vezetőség, vezetővé válás, az nagyon hamar behívja bennem a felelősség szót. Felelősség mifelé? Felelősség a hitem felé, felelősség a rám bízottak felé, felelősség a munkatársaim felé. Tehát egy nagyon-nagyon sokrétű, sokfelé ágazó felelősség is jár ezzel. Ez a felelős, és ezt tessék vezető, átadom a felelősség tudatot is. Tehát, hogy ez benned így hogy alakul?
0: Ahogy mondtam, a megtérésem után, amikor elkezdtem már Ráckeresztúron dolgozni, és aztán ebből lett egy ilyen felismerés, hogy ez gyakorlatilag a hivatásom. Ezzel, hogy elkezdett mélyülni ez a dolog bennem, hogy elkezdtem ezért tanulni. Gyakorlatilag akkor én már úgy dolgoztam ott, akkor már úgy végeztem az ottani, meg én ezt a szót használom, egy szolgálat, hogy azzal a felelősséggel, amiért aztán a korábbi, vagy az akkori intézményvezető azt mondta, hogy te legyél a helyettesem. Tehát akkor már bennem az volt, hogy bele kell tennem magam. Én voltam az, hogyha volt valami elvégzendő, vagy olyan feladat, hogy mondtam, hogy oké, én megcsinálom. Mert ez meghozta, a megtérésélményem ezt is meghozta, hogy gyakorlatilag én nem pusztán a munkáltatómnak, a főnökömnek, a munkatársaimnak felelek, vagy önmagamnak felelek, vagy azt a felelősséget hordozom, hogy ezt normálisan végezzem, és előttük kell, vagy magam előtt kell ezt normálisan csinálni, mert egyébként Isten előtt állok. Az a felismerés, hogy erre a szolgálatra Isten hívott el, ez egyszerre egyrészt ad egy biztonságot is, és adott egy biztonságot, hogy Uram, ez te készítetted, nem én kepesztettem ezért, ez a te missziód, beleálltam, csinálom, ez meghozta, tehát ez ad egy biztonságot, ez különösen akkor élem át, vagy tapasztalom, amikor olyan nehéz helyzetbe kerül akár az intézmény, akár a szolgálat, és de hogy ezzel együtt, a biztonsággal együtt egy felelősséget is ad. A nagyon nagyon leegyszerűsíteni, vagy le akarnám egyszerűsíteni, akkor azt mondanám, hogy mert ugye Isten mindent lát, vagy mindenről tud. Tehát nincs olyan, hogy én elbújok, és akkor mutyiba ezt csak ilyen félgőzzel, vagy így. Másrészt pedig, Van bennem egy azóta is, tehát eltelt már ugye 34 és fél év lassan, mert 1992 áprilisban voltam először Ráckeresztúron még önkéntesként, tehát nagyjából 34 és fél év eltelt, és azóta is van bennem ez az üzenet, pedig ott dübörög. És ezt az üzenetet próbálom megélni, átadni. És ez, az, hogy ott dübörög, ez nem tudom, nekem, nálam meghozta ezt a felelősséget, hogy akkor ezt normálisan, ezt tolni kell, ez itt nincs.
1: Felelősség. Egy dolgot kiemelnék még ehhez kapcsolódóan, ami most jutott eszembe, hogy én még hozzátenném a felnövekvő generációt is, akár egy ilyen példamutatást, a felelősségvállalat. Sok mindenben mutatunk példát. Te ezt hogy érzed? Apa, említetted, hogy családod van, gyermekeid vannak. Azért már van egy íve ennek a folyamatnak, hiszen kiemelted, hogy 34 éve vagy ebben benne. Sok érdekes dolgot élünk meg napjainkban. Szerintem a generáció között mindig voltak átlépési nehézségek. Itt most nem kábítanám magam azzal, hogy bezzeg most nem igaz. Biztos vagyok benne, hogy a 19.-20. század váltásában, de lehet, hogy a 14.-15. században is megvoltak ezek a különbségek. Mi ebben élünk, nekünk ez az új, a régebbieket már bőven meg tudnánk oldani, hiszen rálátásunk van, de most ebben vagyunk benne. No, és akkor mit akarok ebből a sok szószból kihozni? Tehát felelősség a következő generációért, akár munkavállalóként is, és munkaadóként is, hogy van-e benned erre vonatkozóan misszió, elhivatás, vagy teljesíted a dolgod, mész, aztán majd ők csináljanak vele, amit akarnak.
0: Még annyit az előzőhöz, és aztán utána mondom, hogy ezzel hogy vagyok, vagy ez hogy van bennem. Tehát ez a felelősség egyébként egyfajta, hadd fogalmazzak így, hogy azzá is vált bennem, hogy valamilyen szinten a saját értékességemet is, és óvatosan mondom, a saját életem értékességét is hangsúlyozza, hogy tehát a felelősség nyilván egyszerre teher, de egyszerre egy szép feladat is, és amikor ezt meg tudja élni jól az ember, jól tud élni ezzel a felelősséggel, akkor azt gondolom, hogy ez visszahat a saját önértékelésére, én képére is, hogy oké, tényleg ez van. Tehát nem csak az van, hogy hihetek abban, hogy én lehetek jó szereplője ennek a világnak, hanem tényleg ennek látom a megvalósulását is. És azt is mondom, hogy nyilván véletlenül sem szeretném azt üzenni, hogy tökéletes vagyok, dehogyis. De így a tökéletlenségemmel együtt lehetek jó szereplője ennek a világnak, és ezzel bizony felnőtt szerep, ezzel együtt járnak bizonyos felelősségek is, de ez is az én teher alatt nő a pálma, ugye? Ez is hat rám úgy vissza, hogy ez jó. Micsoda az ember? Kicsoda vagyok én, hogy Isten erre a feladatra alkalmasnak és képesnek tart. És akkor ez valahogy így oda-visszahat, és így még rá, hogy hú, ha erre elhívott, akkor... És ezen az úton, ha erre rámelek mozdulni hitből, tudok egy ilyen választ adni, akkor azt gondolom, hogy megtapasztalhatom azt, hogy valóban Isten jelen van, és vezet, és azt pedig tovább visz ezen. Ha elmerek indulni, ugye Szentírásban is mindig úgy olvasok, Isten mindig elhív, mindig kihív egy bizonyos helyzetből, bizonyos élethelyzetből, megszólít. És aki mer erre rámozdulni, aki elindul ezután hittel, remélve azt, hogy Isten ígérete valóság lesz, az megtapasztalja Isten jelenlétét. Tehát valahogy így a felelősség az egy ilyen történet számomra, hogy rám mozdulok, van bennem egy üzenet, ez az üzenet, ez azt gondolom, ez felelősség, ki az, ugye a hegyen épült várost, jaj, most belefutottam ebbe, ezt majd vágjátok ki, pikpak, de nem rejtik véka alá, meggyújtott mécses sem. inkább legyen ez. Tehát, hogy nekem ez így együtt jár, ez a kettő történet, hogy ez egy pozitív szerep, ezzel felelősség is jár, és aztán ez vissza is csatol. És hogy vagyok a fiatalok felé, ezt meg azt gondolom, hogy tanulom, ez nemrég lett, így munkáltatóként is, hogy megjelennek olyan munkatársak, akik pályakezdők, fiatalok. És én bevallom őszintén, a ellátotti körben, tehát a kliens körben is, azt gondoltam, hogy ugyanúgy nőnek fel a gyerekek most, mint amikor én nőttem fel, ugyanazok a paraméterek, úgy munkáltatóként is azt gondoltam, hogy ugyanúgy vállalnak a mai emberek munkát, ugyanúgy indulnak el, és azért ez nem így van. Tehát a mostani generáció, a nevezzük legutolsónak, vagy a legfrissebb, egészen más. És erről születnek ilyen rövid videók, ahogy a munkáltató hogy küszködik adott esetben azzal, hogy egy úgynevezett Z-generációs megjelenik, és hogy neki hogy lehet delegálni feladatokat őnál, hogy lehet motiválni arra, hogy egy feladatot elvégezzen. Tehát ezt bevallom őszintén, ezt az utóbbi időben tanulom. Hogy erre, meg az utóbbi időben csodálkoztam erre rá. Egy, hogy az ellátottak sem. Nem úgy nőnek már fel a mostani fiatalok, mint ahogy én felnőttem, hanem bizonyos dolgok, vannak persze nyilván átfedések, de sok-sok dolog, sok-sok körülmény, a környezet megváltozott, és ezáltal vannak bizonyos dolgok, amik másképp csapódnak le náluk. És ez így van a munkavállalókkal is, és nekem vezetőként azt gondolom, hogy ez egy feladat még, hogy megtanulom ezt is, tehát erre is figyelek, minél több információt beszerzek egyébként, hogy mi az, ami jellemző mondjuk erre a generációra, de azon túl is, hogyha mindezek megvannak, hogy a személyes kapcsolódások meglegyenek, hogy megértsem az ő történetét. Azzal együtt, hogy megértem, hogy az ő generációjuk, vagy ez az új generáció, amelyik felbukkan most, ezek milyen kondíciókkal rendelkeznek, mik azok a más kondíciók, amikre nekem figyelnem kell. Mindenféleképp a személyes dolog is fontos számomra, hogy az ő egyéni története milyen, hogy minél inkább tudjak kapcsolódni, és aztán ezért jobban tudjam, hatékonyabban tudjam akár a feladatot delegálni, vagy akár megnyerni őt, vagy őket egy most használom ezt a szót, egy misszióra, egy küldetésre. Tehát, hogy ez egy az utóbbi egy évemnek egy ilyen tanulsága, hogy hát nem lehet, és nem tud egy munkáltató minden korosztálynak mindent ugyanúgy delegálni. Ami működött régebben, vagy ami működött régebbiekkel, vagy ami működik valakikkel, az a másikkal nem biztos, hogy működni fog. Viszont ahhoz, hogy sikeres legyen ez az egész történet, hogy megvalósuljon, hogy ez a misszió menjen, működjön, ahhoz nekem ezt kell megtenni. Tehát, és ez a felelősségem. Ami bevallom őszintén, ha lehetek őszinte, ez mindig a hülye kérdés szokott, hogy lehetek, mert miért ne lehetnél?
1: Tedd meg.
0: Így van, tehát ha lehetek őszinte, azért kicsit fárasztó, tehát újra tanulni, mert ugye lehet, hogy az első zsigerből az ember azt mondja, hogy hát figyelj, én már megtanultam, tanulja meg ő is, tanuljon ő meg dolgokat. Azt gondolom, hogy mivel a vezetői szerepemet lelkipásztori szerepnek is, pásztori szerepnek is látom, lehet mondani, tehát nem egy boss szerepet látok, hanem egy líder szerepet látok, és valóban lelkipásztorként is szeretném megélni, ezért azt gondolom, hogy fontos, hogy én megtanuljam azt például, hogy ezek a generációk, ezek hogy működnek, mi a jellemző rájuk, hogy aztán én vagyok abban a pozícióban, aki még valamilyen szint, vagy aki már valamilyen szinten tud, inkább így mondom, aki már valamilyen szinten tud rugalmas lenni, vagy aki rálát erre az egész helyzetre, és akkor ezt teszem. Tehát az a felelősségem, hogy oké, ahogy mondtam korábban, hogy azt is meg kellett tanulnom, hogy van bennem egy üzenet, és ezt az üzenetet hogyan adom át annak a közegnek, egyáltalán nem mindegy, hogy hogy mondom el, mert lehet, hogy valahogy elmondva, lehet, hogy abszolút nem fognak rá. Meghallgatják, itt bemegy, ott kijön, kész, mennek tovább. Hogyan tudom ezt valóban átadni? Így meg kell tanulnom azt is, hogy hogyan tudok együtt dolgozni, hogyan tudom vezetni az újabb generációkat.
1: Hogy is mondtad a legelején, hogy amikor hitre jutottál, meg lett az a jelmondatod, vagy az a biztatásod, vagy az az alapvetés, hogy Jézus nem a te pásztorod, de hogy is fogalmaztál?
0: Egy út van, amely az életre visz. Ez volt számomra, ez bum, ez belém
1: égett. Igen, egy út, amely az életre visz, és ez
0: Jézus. Az, hogy én vagyok az út, az igazság, igen, és az élet, és ez volt bennem, hogy ez az az út.
1: Igen.
0: Ezen az úton akarok járni. Ez volt a felismerés, ez is egy ilyen felismerésem része volt.
1: Azon gondolkoztam, ahogy hallgottalak most itt az utolsó gondolataidat, mikor elmondtad erről a következő generáció változás. Változik körülöttünk a világ, hogy vajon mi lehet az a mondat, vagy az, ami nem változik. És akkor tulajdonképpen ez a mondat. Hogy ezt így lehet korokhoz igazítani, vagy ezt lehet másképp értelmezni?
0: Ugye azt mondja a Szentírás, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Én azt gondolom, hogy az üzenet, az evangélium az mindig ugyanaz számunkra. Azt lehet korokhoz, meg korcsoportokhoz, meg generációkhoz, meg kultúrákhoz igazítani, hogy ezt hogyan adom át, hogyan teszem érthetővé. De maga, azt gondolom, az alapüzenet, az nem változik, az mindig ugyanaz marad. Ez az, amit nekem, bár azt gondolom, hogy mindannyiunknak a válaszútnál, ha jól akarjuk végezni a szolgálatunkat, akkor folyamatosan újra és újra kell tanulnunk. Hogy ne merevedjünk bele abba, hogy persze van bennünk egy üzenet, de hogy azt ugyanúgy mondjuk, mint hogy mondtuk 10 éve, mint hogy mondtuk 20 éve, mert lehet, hogy bizonyos dolgokat másképp, és ez a, igen, most nekem megint bejön ez a kapcsolódás. Mert különben, hogyha csak elmondom azt az üzenetet, ugyanabban a formában, ugyanazzal a, nem a tartalom változik, hanem ugyanazokkal a szavakkal, ugyanazokkal a, mit tudom én, képekkel, nem tudom én mivel, az lehet, hogy az egyáltalán nem megy át üzenetként egy mostani generációnak. Ezért persze fontos az is, hogy meg is éljem. Annak idén emlékszem valamikor a 90-es évek közepén, amikor, igen, 94-95 lehetett, Erdélybe kint jártam, és azért kértek, hogy a akkori buszt vezessem, és ilyen ifi ment ki, Érd Parkvárosból, és már teológus hallgatóként kérték, hogy egy Kolozsvár melletti gyülekezetet tegyek bizonságot, és én bizonságot tettem, azt a szokásos, hadd mondjam így, hogy szokásos bizonságtételmet, ahol elmondtam, hogy az életemnek volt egy ilyen varga betűje, hogy büntetve voltam, hogy lopni jártunk, hogy itt, és a többi, és a többi. Mert ez a 90-es évek elején, 91-2-ben, amikor megtértem, akkor a gyülekezetben ez egy nagy üzenet volt, hogy egy ilyen háttérrel egy ember megjelenik egy gyülekezetbe. És tényleg nem tettem más, mint elmondtam a bizonyságtételemet. És aztán ültek ott, az emberek hallgatták, és aztán később, mikor kimentünk, vége lett az istentiszteletnek, akkor mondták, hogy igazából nem értik, hogy miért mondtam én ezeket el. Lehet, hogy kicsit őket zavarba is hozta, hogy az életemnek ilyen intim, vagy ilyen pillanatairól beszámolok, mert mondta, hogy ők sosem jártak lopni, ők sosem voltak büntetve, tehát ez egy börtönbe, vagy egy olyan helyzetben lévők között egy üzenet tud lenni, és egyből át tud menni, mert megérti, hogy én is ebben a helyzetben vagyok, én is így próbáltam meg érvényesülni ebben a világban. Én is erre az útra léptem, most itt vagyok, ennek az embernek sikerült, de egy olyan embernek, aki az egész életét normálisan, becsületesen dolgozta le, pláne adott esetben, hogy 90-es évek közepe egy erdélyi faluban élte le az életét, ő egyszerűen nem tud mit kezdeni ezekkel az információkkal, nem érzi a párhuzamot, nem történik meg a kapcsolódás. Nyilván ott is lehet bizonyságot tenni, más körülményeket kihangsúlyozva, vagy más mondatokkal, mert a lényege a bizonyságtételnek nyilván ugyanaz. Felismertem, megértettem, hogy Jézus Krisztus az én megváltom. És Isten megbékéltetett benne önmagával. Csak mondom, hogy ezt hogyan adom át, hogyan mondom el, milyen szavakkal, mi az, amit kiemelek, ez a hazatalálás élmény is egyébként, ez később fogalmazódott meg bennem. Akkor nem ez, akkor másképp, akkor ez volt ez az út. És aztán ott el idővel ért ez bennem meg, ami nem más, hanem csak másképp van megfogalmazva, hogy erre az útra való rátalálás, ez egy hazatalálás is volt. Na, tehát azon gondolkozom, mi volt az a... Igen.
1: Tulajdonképpen letelt a műsoridőnk. Aha. Tehát rá kell kanyarodnunk itt a lekerekítésre, a lezárásra. De én úgy érzem, hogy nem nagyon kell itt mit lezárni, hiszen ezekkel a gondolatokkal, amiket most itt elmondtál, a kapcsolódás fontosságáról, annak a fontosságáról, hogy lássam a másik embert, és ne csak azt lássam, ami bennem van, és azt akarjam minden áron. Igen, ez adhat egy bázist, egy alapot, egy belső kisugárzást, és akár egy hitelességet, de hogy mindig lássam meg a másik embert. És hogy az ő hozzá való kapcsolódást keressem meg, és ezért nem kell feladnom azt, ami bennem van, viszont lehet, hogy így könnyebben elérem a másikat, hogyha meglátom őt is. Nem én akartam lezárni, de hogy...
0: Jó, ne, azért mondom csak, hogy azon gondolkoztam, hogy mondjak valamit. Azt gondolom, igen, így van. Tehát egyébként, ha megnézzük az evangéliumokat, Jézusnak a működését, akkor ezeket, ezt olvassuk ki belőle. Hogy Jézus, hogy kapcsolódik az emberekhez, ahhoz az emberhez, aki olyan élethelyzetben van, olyan nyomorult élethelyzetben van, vagy olyan élethelyzetben, amiben nem érzi magát igazából nyomorultnak, de mégis nyomorult élethelyzet. Mert vámszedő mondjuk. Vagy mit tudom én. És Jézus mégis kapcsolódik, és az üzenet nem változik meg, de kapcsolódik, és aztán utána őt abban a helyzetben szólítja meg, és azokkal a szavakkal, és azokra reagálva, ami annak az illetőnek fontos. Tehát azt gondolom, hogy igen, igen, ez a mondhatom így, vagy mondhatjuk így, ez a missziónak, vagy a válaszútnál lévő szolgálatnak is a lényege, hogy ezt a tartalmat átadni, de azt látva, azt nézve, hogy kinek is adom át.
1: Köszönöm szépen,
0: én köszönöm.
1: Lajos, hogy elfogadtad a meghívást, hogy adtál magadból egy darabot, sőt, egy nagy darabot, hiszen az életed be is egy kicsit beavattál minket, meg azokban a mélységekben is, hogy mikor éppen mi motivált, és mi volt a mozgatórugód. Megpróbáltuk vezérfonalnak választani a hivatást, ezt így Szent Ignác gondolataihoz kapcsolódóan próbáltuk körbejárni, aztán a vezetőt, vezetői felelősséget. Remélem, hogy a hallgatóknak egy saját élményt tudtunk ehhez kapcsolódóan adni. Köszönöm szépen, hogy jelen voltál. Vendégem volt Sámeci Lajos, a Magyar Református Egyház Válaszút Trokonzultációs Irodájának vezetője és lelkész. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm, hogy itt láttam.
1: Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen a sok hallgatói adományt, amelynek köszönhetően itt lehetünk, műsorokat készíthetünk. És szeretettel várunk benneteket 2 hét múlva is az Életre hangoló műsorában.

0: Életre hangoló. Rádióműsor tabuk nélkül. Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallották.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Regionális központot nyit a Jane Goodall Intézet Szegeden. Keresztet emeltek Hajdú Dorog térségében. Térképre kerülnek a magyar keresztény kórusok. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják.

0: egyesület, amelynek több mint 100 csoportja van. A munkát már eddig is 3 regionális központ segítette, Szeged lesz a negyedik. A fűvészkertben októbertől alsó tagozatos diákok számára szerveznek rendszeres szakköröket, később pedig a felső tagozatos és középiskolás korosztályt is bevonják a programba. Útmenti keresztet áldott meg szeptember 11-én Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek metropolita, írja a Hajdúdorogi Főegyházmegye. A kereszt a Hajdúdorogot Hajdúnánással és Nyíregyházával, valamint a görögkutat összekötő utak kereszteződésénél áll. A kezdeményezés egy hajdúdorogi pedagógus házaspártól, Körtefái Istvántól és feleségétől származik. A talapzatot és a keresztet Fodor Zoltán hajdúdorogi kőfaragó készítette, a korpuszt Janka Gábor kazincbarcikai parókus alkotta meg. A szentelésen Kocsis Fülöp érsek metropolita arról beszélt, hogy a kereszt emlékezett Isten jelenlétére, a keresztvetés pedig nem csak egy szüleinktől és nagyszüleinktől átvett szokás, hanem hitvallás is. Dalanis Zoltán hajdúdorogi parókus a szentelést követően hangsúlyozta. Az útmenti kereszt a görögkútiakat is vigyázza, Krisztus pedig odafigyel Hajdúdorogra is. Különleges kutatás indult a magyar keresztény egyházzene feltérképezésére, számolt be a Magyar Nemzet. A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének nagyszabású programja a Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz. A 2025-ben kezdődött kutatás célja, hogy átfogó képet adjon a magyarországi keresztény kórusokról, énekes közösségekről és az egyházzenei élet sokszínűségéről. Az első eredményeket szeptember 14-én mutatták be Budapesten a Hild villában, az Ars Sacra Fesztivál keretében. A program célja, hogy átfogó képet adjon a magyar nyelvterületen liturgikus szolgálatot végző keresztény kórusokról, azok repertoárjáról, működési körülményeiről és közösségi szerepéről egyaránt. A kutatásba első körben a görög és római katolikus, a református, evangélikus, adventista, baptista, örmény, valamint az unitárius felekezet kórusait vonták be. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: A fájdalmas szűzanya emléknapján az esti dicséret zsoltárait a 4. zsoltár hét keddi napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből. A választottakért mindent eltűrök, hogy az örök dicsőségben ők is elnyerjék az üdvösséget Krisztus Jézusban. Igaz kijelentés ez. Ha meghalunk vele, majd élünk is vele. Ha tűrünk vele, uralkodni is fogunk vele.

0: Nagy dicsérettel magasztaljuk a mindenható Atya Istent, aki azt akarta, hogy minden nemzedék ünnepelje fiának anyját Máriát. Kérjük könyörögve.
1: Járjon közben értünk a kegyelemmel teljes.
0: Te Máriát az irgalom anyjává tetted. Engedd, hogy a veszélyben forgók érezzék az ő anyai szeretetét.
1: Járjon közben értünk a kegyelemmel teljes.
0: Te azt akartad, hogy Jézus és József házában Mária családanya legyen. Közbenjárására ad, hogy minden anya ápolja a szeretetet és a szent életet saját családja körében.
1: Járjon közben értünk a kegyelemmel teljes.
0: Te Máriát megerősítetted a keresztövében, és örömmel töltötted el fiat feltámadásakor. Emeld fel a gyötrődőket, és erősíts bennünk a reményt.
1: Járjon közben értünk a kegyelemmel teljes.
0: Te Máriát figyelmessé tetted igéd iránt, és megadtad, hogy hűséges szolgáló leányod legyen. Az ő közbenjárására tégy minket is fiat szolgáivá és tanítványaivá.
1: Járjon közben értünk a kegyelemmel teljes.
0: Te Máriát a mennyország királynőjévé koronáztad, add, hogy a meghaltak a szentek seregével együtt örökre örvendezzenek országodban.
1: Járjon közben értünk a kegyelemmel teljes.

0: Könyörögjünk. Istenünk, Te úgy akartad, hogy a szűzanya osztozzék fiat szenvedésében, és ott álljon dicsőséges keresztje alatt. Add meg egyházadnak, mely vele együtt részt vesz Krisztus kényszenvedésében, hogy feltámadásában is részesedjék. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Mária Rádió.
1: Az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
2: Krisztusban szeretett testvéreim, itt a megbocsátásról és a figyelmeztetésről van szó, de az egyházon belül. Ehhez a részlethez az nagyon hozzátartozik, hogyha vét ellened a testvéred az egyházban, akkor te külön szólj neki. Bűnt követett el, nem hallgat rád, akkor védj magad mellé egy tanút. Akkor sem hallgat. Akkor mondd meg az egyház közösségének, azokra sem hallgat. Akkor vedd úgy, mintha pogány lenne. Most ez azt jelenti, hogy ne törődj többet vele. Tehát, hogy helyén értsük meg ezt az evangéliumi részletet, vissza kell menni ahhoz a gondolathoz, hogy figyelmeztetnünk kell embertársunkat. A pogányt is, aki nem az egyházhoz tartozik, és az egyházon belüli vétkező testvéreinket is. Miért? Hát testvéreim, ha a másik nagy veszély felé halad, hát nem figyelmezteted? Tehát valami fizikai veszély reserkedik rá, hogy belehal. Hát akkor nem figyelmezteted? És a legnagyobb veszély az Isten nélküli élet. Ez jelenti a pogány, illetve az egyházon kívüliek. Nem ismerik Istent, a Szent Háromságos egy Isten. Most ezzel kezdjük. Hogyan figyelmeztessük mi az egyházon kívüli élőket? Majd aztán arra is rátérünk, hogy hogyan figyelmeztessük egymást. Mert azért az egymás figyelmeztetésében tudjátok, mi van? Ez a lényeg. Magamat is figyelmeztetem. Én is ide juthatok. És ez egy olyan más hangnemet ad. Nem agresszió. Hogyan figyelmeztessem azt, aki nem hívő? Újra találkoztam a 20. századi nagy gondolkodóval, olvasmányaim alapján, Jacques Maritainnel. Protestáns családból született, de nem hívők voltak a szülők. Ő is ateista volt. Teljesen. És egy nagy kegyelem volt számára, hogy találkozott ez a francia nagy gondolkodó, akinek műveit olvastam, például a Garoni parasztot, nagyon nagy mű. Találkozott egy zsidó, orosz lánnyal az emigrációba, Raisszával. Kedves testvérek, megdöbbentő dolog történt. Elhatározták, hogy egy év múlva egybe kelnek. De mind a kettő nagy gondolkodó volt. Ha egy év alatt mi nem derítjük ki, hogy van-e az egész emberi életnek értelme, akkor együtt leszünk öngyilkosok. Puha. És hát nyilvánvalóan ezt a szándékukat megtudták a barátaik, minden, egy domonkos atya is, és figyelmeztették, beszélgettek velük. Azért, testvérek, ilyen halálos kérdés az, hogy van-e az egésznek értelme. És ezt a halálos kérdést ma szőnyeg alá söprik. Ki foglalkozik ezzel? Micsoda halálos intelligencia, micsoda mély gondolkodás, még akkor is, ha egy szörnyű dolgot határoztak el, hát ha nincs értelme az egésznek, akkor a szerelmünknek se, a szeretetnek se, együtt leszünk öngyilkosok. Nem hallottam, hogy miket beszéltek azokkal a keresztényekkel, akik ezt megtudták, és beszélgettek velük. De ha ma élnének, én a következőket mondanám. Kedves Zsák és Raissa, bizonyosan van értelme, mert nektek van értelmetek. Intelligenciátok. Ugyanakkor nem vagytok mesterséges intelligencia, mert az nem intelligencia, az egy gép, hanem valakik vagytok. Az intelligencia az nem egy gépnek a tulajdonsága, itt kezdődik már a rettenetes veszély. Az egy adatokat tároló és gyorsan összekapcsoló gép, nem intelligencia. Az intelligenciája csak annak van, aki azt mondja, hogy én, a személynek, az állatnak sincs intelligenciája. Az értelem nincs a gépben. Ti keresitek a világ értelmét. Miért? Mert valakik vagytok. Ti szeretitek egymást. A gép nem szereti a másik gépet. A kutya se a másik kutyát. Ez nem igaz. Gondolkodjatok el ezen. És tulajdonképpen azért akartok öngyilkosok lenni, ez megdöbbentő, mert tudjátok, hogy ha nincs értelme, akkor a szeretetnek sincs értelme. Tehát azt szeretnétek, hogy a szeretetetek örökké megmaradjon. Mindezek azt a bizonyosságot adják, hogy az univerzum létezésének van értelme, mert az ember értelmes, és az embert nem az anyag termelte ki. Ez lehetetlen, az anyagban nincs értelem. Én bennem van, akkor honnét van az értelmem? Az anyagban nincs szabadság, bennem van szabadság. Az anyag az nem valaki. Már a nyelvi problémáinkban akkora csúsztatás van. Mikor azt kérdezi egy eladó, hogy hát melyik ruha tetszik neki, önnek? Ez vagy ő? Hát az a ruha az nem ő. Ez vagy az? Testvérek, a kereszténységnek abszolút emberi alapja van. Nem arról kell beszélni Zsákkal és Raissával, hogy van Isten, hanem mi az ember. Maga a személy nem anyagból van, testünk van, de testünk föl van véve a személybe. Én tudom, hogy vagyok. A sejtjeim nem tudják. Én szabad vagyok. De a szerveim nem tudják, a kezem nem tudja, hogy ő szabad. És személyes kapcsolatai nincsenek egymással, az egyik kéznek a másikkal. Hanem az, hogy az én kezeim ezek, mind a kettő. És két állat között nincs olyan kapcsolat, amelyben azt szeretnék a két kutya, hogy örökké legyenek. Ilyen nincs. Testvéreim, ma a predikációknak meg kell érinteni ezt a réteget. Mert bennünk is ott van egy ateista lehetősége. Igen. Ők nem akarnak az állatok örökké élni. Végül is figyelmeztetések mélységes elgondolásra, gondolkodásra vezetik el őket. Odáig jutottak, hogy felismerték, hogy Jézus halt meg értük, hogy ők örökké éljenek. De Jézus nem volt öngyilkos, hanem magára vette a mi bűneinket. Azt mondta, atyám, bocsáss meg nekik. akkor ki ez a názáreti? Tehát nem onnan kell megközelíteni, hogy az egyházra szólt minden mocsok, minden rágalom, boszorkányüldözés, keresztes hadjáratok nem néznek utána. Micsoda bűnök, ez a katolikus egyház, tipord el a gyalázatost. Hát a francia ezt hallotta Voltaire-től, hogy tipord el ezt a középkori maradékot, ezt a sötétséget. Nem innét kell kezdeni. Nem kell magunkat tisztára mosni, hanem el kell gondolkodni, hogy mi az ember, exce homo, íme az ember. Gyönyörű Munkácsinak ez a képe. Ott van a halálos ítéletre szorongatók között egy fehér ruhás Jézus. Maga az igazság. És akkor utána lehet kérdezni, mert nézd, Raissa, Jacques, ne haragudjatok, az egész vallás történetbe, és az egész történelembe senki sincs, aki azt mondta, én felülről való vagyok, ti alulról. Én az atyától jöttem ki, és visszatérek az atyához. Tehát Isten... Ben három személy van valaki, az Isten tud szeretni, a pogányok Istene nem tud szeretni. A világenergiák nem tudnak szeretni. Most az mindegy, hogy ezt egyelőre nem fogadjátok el, de ha szeretetről kérdeztek valakit, akkor azt kell mondanotok, amit Simon Péter, amikor az Úr is azt mondta, hogy én vagyok az égből alszállott kenyér, nem azt mondta Péter, hogy én értem, Uram, mi nem megyünk el, mert kihez menjünk? Ki beszélt arról, hogy a szeretet örökkévaló? Ki beszélt arról, hogy nem az a majmoktól származik a szeretet meg a szabadság? Legfeljebb a testünk rokon velük, ez más kérdés, ez természettudományos kérdés. Ki beszélt a történelemből arról, hogy az Isten belülről szeretett? Mert ha egyedül van, akkor nem tud szeretni. És hogy ebbe a szeretetben részesített minket. Nem nektek kell meghalnotok, hanem Jézus meghalt értetek. És mit mondott? Atyám, bocsáss meg nekik. Nem tudják, mit cselekszenek. Ti se tudjátok, mit cselekszetek, ha öngyilkosok lesztek. És még valamit mond Jézus a jobblatornak, még ma velem leszel a paradicsomba. Vagyis az Istennel való kapcsolatban. Szerintem nem jól értjük sokszor ezt. Tehát akkor jut a jobblator az Istennel való kapcsolatra, ha meghal. Nem, hanem most. Nem lehet Istennel kapcsolatba jutni, amikor lezárul az életünk. Itt kell dönteni. Tehát a jobblator most kapta meg az üdvösséget. Most. Jézus ezen szavaival már belépett a jobblator az Istennel való kapcsolatba. Ezen életen, az emberi életen belül lehet örökre megmenekülni, vigyázzatok. De miért mondtam ezt mind el? Hiszen a mostani evangéliumban nem erről van szó. Itt már az egyházról van szó. Itt a testvér azt jelenti, hogy a pünkösd utáni gyülekezet. Mert van egy olyan szöveg, nagyon fontos, hogyha az egyházban vét a testvéred, figyelmeztest, ketten figyelmeztessétek, aztán nem hallgat az egyház, hanem tovább is ő például hisz a lélekvándorlásba, akkor meg kell mondani, hogy akkor nem vagy az egyház tagja. Kitetted magadat, nem mi tettünk ki. Jézus megtagadtad. Ez India, ők keresik az Istent. Téged meg megtalált Jézus. Tehát Nagyon-nagyon fontos, hogy most arra gondoljunk, jó, és azt mondja az Úr Jézus, hogy amikor figyelmeztetétek, és ő megtagadja Krisztust, akár a bűneivel, akár azzal, hogy nem fogadja el Krisztust annak, aki, akkor most vedd úgy, mint pogányt. Ez nem azt jelenti, hogy többet ne törődj vele. Aki elhagyta az egyházat, az tulajdonképpen úgy kell kezelni, mintha nem lett volna az egyház tagja. Ismét pogány, hitetlen, azt a hitet elveszítette, amiben ő életet kapott. Akkor többet nem kell vele törődni. De kell, mert a pogánnyal is törődni kell. Mit kell a pogánnyal törődni? Imádkozni értük. Hát ezért a házas párért, ezekért a hatalmas gondolkodókért beindult egy imahadjárat. Nem csak beszéltek velük, hanem imádkoztak értük, milyen egy év lehetett ez. És szenvedtek értük. És beszélgettek velük. És most ideértünk a mai evangéliumhoz, ehhez a furcsa dologhoz, hányszor kell megbocsátanom testvéremnek? 7-szer? Nem, 70-szer 7-szer. Jézus a Teremtés könyvének 4. fejezetét idézi. Káin, amikor megölte testvérét, Isten számon kérte tőle, és akkor így szólt Káin az Úrhoz. Túl nagy a büntetésem ahhoz, hogy el tudjam viselni. Lám, ma elűztél a föld színéről, és el kell rejtőznem előled, hontalan és bujdosó leszek a földön. És bárki, aki rám talál, megölhet. Az Úr azt válaszolta, semmi esete se. Ha Káint megöli valaki, annak 7-szeresen bűnhődnie kell. Isten jelet tett Kainra, hogy senki, aki vele találkozik, meg ne ölje. Vagyis Isten oltalmazza a bűnöst azért, hogy megtérhessen. Hogy ebből az oltalomból rádöbbenjen, hogy mennyire szereti őt a Teremtő, és valóban beismerje a vétkét. Mert mikor számon kéri, hogy hol van a testvéred, hát őrzője vagyok a testvéremnek. Őrzője vagy. Tehát ez a 7-szer adott oltalom, persze 7-es szám azt jelenti, hogy végtelen. Ez azt jelenti, hogy Isten kinyilvánította Kainnak, hogy még a bűne után is végtelenül szereti, erre a szeretetre kellett volna rádöbbennie. Nem tudjuk, hogy rádöbbenté. Na most, ha tovább olvassuk a 4. fejezetet, Káin nemzetség táblájában ott van Lámek. Ez egy utódja Káinnak. Így szólt feleségeihez. Ada és Cilla, halljátok szavamat. Lámek feleségei, figyeljetek szavamra. Leütöttem egy embert sebemért, egy gyermeket sebhelyemért. Ha Káint 7-szer bosszulják meg, Lámeket 77-szer. Rejtetten az van, hogyha Káin egyet gyilkolt, és Isten oltalma alatt van, akkor én sokat gyilkolhatok, és akkor 70-szer 7-szer vagyok az oltalma alatt. Megérkeztünk Európába. Abortus törvényesítik. Az eutanáziát. Minden mocskot. Mert Isten nem büntet meg. De azért nem vág agyon, hogy gondolkodja el, hogy nem azt akarja, hogy a bűnös elveszel, hanem hogy megtérjen és éljen. Tehát, kedves testvérek, az az automatikus feloldozás, mindig gyónok, és tudom, hogy mindig megbocsát Isten. De miért nem szabadulok meg a bűneimtől? Azért, mert nem csak annak kell örülni, hogy megbocsátott, hanem rá kellene döbbenni, hogy micsoda szeretet ez. Ez 70-szer, 7-szer való szeretet, vagyis végtelen irgalom. És ha valóban rádöbbenek, hogy ilyen irgalom véd engem, akkor kezdem elhagyni könnyedén a bűneimet. Ha arra gondolok, hogy Krisztus szeretetétől senki se szakít el, csak én szakíthatok el. Tehát nem visszaélni kell az isteni oltalommal, hanem élni belőle. Kedves testvérek, és eszembe jut egyre többet, ugye az öreg embert azzal várják, hogy mindig ugyanazt mondja. Hát lehet, hogy szenilis. De olyan is van ám, hogy eszünkbe jut valami gyermekkorunkból, ami hú, egyre jobban megértjük. Az Esperes úr kijelölt egy időt gyóntatásnak, hogy gyerekek gyónnak mondjuk szombaton 2 órától 5 óráig. Első pénteken. Jézus szíve, alakok Szent Margit. Akkor jött be ez a havi gyónás. És akkor oda kellett menni a család legnagyobb tekintélyhez, nagypapához. Papa, mert az édesapa, sose nevezzük papának, az apám, az édesapám. Papa, bocsásson meg, ha valamit vétettem. Kisfiam, isteni a bocsánat, és megcsókolt. Utána nagymama, édesapám, édesanyám, bátyám, majd később a húgom. Vagyis én megbocsátok, de ez kevés. Menj gyónni. A bocsánat forrása Isten. Gondolkodj el, hogy mennyire szerető. Ha én szeretlek téged, akkor ő hogyan szerethet egy Isten? Isteni a bocsánat, mert isteni a végtelen szeretet. Amen.
1: Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Térképre kerülnek a magyar keresztény kórusok. Átadták a felújított templomot a Párciumi Szentjobbon. Regionális központot nyit a Jane Goodall intézet Szegeden. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. Különleges kutatás indult a magyar keresztény egyházzene feltérképezésére, számolt be a Magyar Nemzet. A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutató Intézetének nagyszabású programja a Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz. A 2025-ben kezdődött kutatás célja, hogy átfogó képet adjon a magyarországi keresztény kórusokról, énekes közösségekről és az egyházzenei élet sokszínűségéről. Az első eredményeket szeptember 14-én mutatták be Budapesten a Hild Villában az Ars Sacra Fesztivál keretében. A program célja, hogy átfogó képet adjon a magyar nyelvterületen liturgikus szolgálatot végző keresztény kórusokról, azok repertoárjáról, működési körülményeiről és közösségi szerepéről egyaránt. A kutatásba első körben a görög és római katolikus, a református, evangélikus, adventista, baptista, örmény, valamint az unitárius felekezet kórusait vonták be. Egyházmegyei zarándoklat keretében adták át vasárnap a felújított templomot és zarándok központot a Bihar megyei Szentjobb településen, ahol egykor Szent István király jobbját is őrizték, adja hírül a nagyváradi római katolikus egyházmegye. A hívek vasárnap azért zarándokoltak Szentjobbra, hogy az ősi kegyhelyen a brünni fekete Madonna kegyképe előtt adjanak hálát, és kérjék a szűzanya további oltalmát. A szabadtéri szentmise főcelebránsa Böcskei László megyéspüspök, szónoka pedig Karácsony Tibor, az Erdélyi Mária Rádió igazgatója volt. A megyéspüspök a szentmise keretében megáldotta a felújított épületeket. Köszöntőjében azt kérte, hogy a megújult templom és apátsági épület is bátorítsa a híveket, hogy a mai világ forgatagában is lelkileg hiteles életet tudjanak élni. A Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében nyílik meg a Jane Goodall által alapított természetvédelmi program új regionális központja, írja a szeged.ma internetes hírportál. A kezdeményezés célja, hogy gyakorlati programokon keresztül mélyítse a fiatalok környezettudatos gondolkodását. A természet, állat és környezetvédelmi ifjúsági hálózatot 1991-ben Tanzániában indította el a tavaly októberben elhunyt Jane Goodall, a csimpánzok szociális és családi életének legismertebb kutatója. A programhoz azóta a világ 75 országában több mint 1,3 millió fiatal csatlakozott. Hazánkban 20 éve működik a Rügyek és Gyökerek Egyesület, melynek több mint 100 csoportja van. A munkát eddig 3 regionális központ segítette, Szeged lesz a negyedik. A fűvészkertben októbertől alsó tagozatos diákok számára szerveznek rendszeres szakköröket, később pedig a felső tagozatos és középiskolás korosztályt is bevonják a programba. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: A tehetőség felelőssége. Nemzetünkért Istenünkhöz kiáltunk. De hozzáfordulva, először önmagunkat megvizsgáltuk-e? Megteszünk-e mi mindent, amit meg tudunk tenni? Elég szigorúak vagyunk-e önmagunkhoz? Amink van, mindegy, sok-e vagy kevés, a nemzet javára, a nemzet sorsának jobbítására gondolva használjuk-e? Vagy csak magunkra gondolunk? Megittasodva a pénzvágytól, a hatalomvágytól, az élvezetek vágyától? Bizony, először magunkat kell megzaboláznunk. Széchenyi István is ezt tanácsolja nekünk, hallgassuk őt.

hatalmi viszketektől, népszerűségi szédelgéstől is. Én legalább szabadságomat nem abban helyeztetem, hogy tehessek vagy ne tehessek hiúságom, gőgöm, indulataim, szenvedelmeim kénye szerint, hanem hogy a többségnek engedelmeskedni legyek köteles, és se többet, se kevesebbet ne tehessek, mint egy soron álló bajtársaim. Át kell valahára már mennünk egy józanabb rendszer útjára, amelyen mindenkinek idom szerint haladni és húzni kell, ahol senki sem áll úr, kinek makranca megakaszthat mindent, hanem csak a közös akarat parancsol. Én is csak ember, s fölötte gyenge ember vagyok, ki ugyan nem engedi magát portéka gyanánt semmi által is, sem felülről, sem alulról akaratja ellen sodortatni, de azért magára és önerejére hagyva bizony mégis alig erősbb, mint lelketlen növény, mely csak hervadoz. Midőn a kegyelmes Isten magyar föld birtokossá teremtett, én legalább önkötelességeimet szeretem mindenek előtt fejtegetni, s ezen értekezést legfőképpen velem egy helyzetetésükhöz intézem. S íme nyíltan azon vallást teszem, hogy hazánk előmenetele, a magasbb felemelkedése legfőbb gátjai, mi tehetősbb birtokosok vagyunk.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzunk együtt a nemzetünkért a Szatmár Németi stúdióból. A mai estén Csiszér Imre atya vezetésével imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Jézus egyszer lement Kafarnaumba, Galilea egyik városába, és szombaton ott tanított. Tanítása ámulatba ejtett mindenkit, mert szavának hatalma volt. Volt ott a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember, aki így kiáltozott. El innen, mi dolgunk veled, názareti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus ráparancsolt, némulj el, és menj ki belőle. Erre az ördög a földre sújtotta az embert, és kiment belőle, annélkül, hogy bajt okozott volna neki. Csodálkozás fogta el valamennyiüket, és egymás közt ezt mondogatták. Mi ez? Akkora hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, hogy kimennek a megszállottakból. Ennek híre elterjedt az egész környéken. Ezek az evangélium ígéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, drága jó testvéreim, Jézus tanítása mindenkit ámulatba ejtett. Jézus szavainak az Atya adta a hatalmat. Szavai mögött érző szív volt, szavaiból a szeretet áradt ki, a szavaiból a szeretet csengett ki, ezért volt az ő szavának, az ő tanításának hatalma. Olyan sokszor vigasztalhatatlannak látszik egy-egy síró gyermek. Próbálják csitítani a felnőttek, de a szülei szavának van hatalma. Amikor ők mondják, hogy ne sírj, ölükbe megiszik a gyermeküket, megnyugszik a gyermek. A szülő szavának hatalma van, amikor tud bátorítani, tud buzdítani és tud erősíteni. Krisztus szavai is hatottak a lelkek mélyébe. Be tudtak hatolni az ember legbensejébe. A lélek ugyanis mindent átlát, még Isten mélységeit is. Isten titkait sem ismeri senki, csak az Isten lelke, olvassuk a Szentírásban. Ez a lélek s az Atya adott erőt Jézus szavainak. Boldogan mondja Szent Pál apostol is, mi nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől eredő lelket, hogy megismerjük, amit az Isten a kegyelemben ajándékozott nekünk. És Szent Pál apostol nem a saját erejéből merít, hanem ige hirdetéséről azt állítja. Nem az emberi bölcsesség tanította szavakkal beszélünk, hanem ahogy a lélek tanít, lelki embereknek lelkieket nyújtva. Krisztus tehát, drága jó testvérek, isteni öntudattal határozottan állt az emberek elé. Tudta, hogy honnét jött, tudta, hogy miért jött, és tudta, mi a küldetése, és hová kell menjen. Hallottuk az evangéliumban azt is, hogy Kafarnaumban volt egy ember, akit egy tisztátalan lélek tartott fogva hatalmában. Ez hangosan odaszólt Jézusnak, hagyd abba, mi közünk egymáshoz, názareti Jézus. Vesztünkre jöttél, tudom, ki vagy az Isten szentje. És Jézus ráparancsolt, hallgass el és menj ki belőle. Erre a tisztátalan lélek elhagyta az embert. Mindenkit ámulatba ejtett ez az eset, és egymás közt azt kezdték kérdezgetni, mi ez, akkora hatalma és ereje van, hogy még a tisztátalan lelkeknek is tud parancsolni, úgyhogy kimennek a megszállottakból. És ennek a híre, ahogy hallottuk, elterjedt az egész környéken. Szavának erejét bebizonyítja Jézus, hogy ő nem mellé beszél. Az ő szavának hatalma van. Azt kell tudnunk, hogy ahol Krisztus megjelenik rögtön az ős ellenség is, az ördög. Az ellenség nem tudja elviselni, hogy ilyen közel jött hozzánk az Isten, ember testet vett magára. Nem tudja az ördög ma sem elviselni, hogy Isten szól, tanít, szeret és ma is gyógyít. Ezt ő nem tudja elfogadni. Jézus azonban nem csodálkozást vár, amikor ő tanít, ő gyógyít, amikor ő szeret, hanem azt kéri, hogy mi is ezeket megtegyük. Engedelmeskedjünk az ő szavának, az ő tanításának. Testvérek, komoly lelkiismeret vizsgálatra késztet bennünket egy ismeretlen szerzőnek az összeállítása, amelynek ezt a címet adták: Követlek Jézusom. Érdemes meghallgatni. Jézus szegény volt, nekem megvan mindenem. Jézus szelíd volt, én mégis haragos vagyok. Jézus türelmes volt, és én nem akarok szenvedni. Jézus mindig megbocsájtott, én pedig mindent meg akarok bosszulni. Jézus engedelmes volt, és én mindig parancsolni akarok. Jézust gyűlölték, én azt akarom, hogy csak engem szeressenek. Jézust megvetették, én azt akarom, hogy engem tiszteljenek. Jézus szenvedése árán jutott a mennybe, én meg a világot keresve akarok üdvözölni. Igazságos lenne, testvérek, hogy a szolgával velem különben bánjanak, mint a mi mesterünkkel. Érdemes erre, ki megadja saját magának a választ. Amen. A mai ima szándékunk, drága jó testvérek, mi más lehetne, hogy meghalljuk azt a hatalmas szót, amit Jézus mond nekünk, és annak engedelmeskedve cselekedjünk az emberek örök üdvösségért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Szent Pál apostol írja: ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot és a szép húzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogarára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök éges szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánljuk magyar nemzetünket. Járj közben szent fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehetünk ebben a mai imában. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból. Áldott szép estét kívánva mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

Rádió. Tisztás. Egészséges élet szenvedélybetegség nélkül. Pap Ákos műsora.

0: Áldás, békesség, jó estét kívánok! Önök a Függőségről mindenkinek műsor sorozat Tisztás című adását, a Mária Rádió prevenciós műsorát hallgatják. A mikrofonnál Papákos szerkesztő, műsorvezető köszönti a hallgatókat, akik felvetik velem a kapcsolatot és íratnak tisztaskukacmariaradio.hu címre. Mondom még egyszer, tisztás ékezetek nélkül, tisztaskukacmariaradio.hu. Írjanak bátran kérdéseikkel, véleményükkel. És látogassanak el a Függőségről mindenkinek Facebook oldalunkra is, ahol érdekes híreket, illetve az adással kapcsolatos információkat osztjuk meg. Legtöbb adásunk podcast, azaz digitális hangfáj formájában is megtalálható, így ezt az adásunkat is feltöltjük hamarosan, és visszahallgatható lesz. Továbbá köszönjük, hogy adományokkal segítették a Mária Rádiót, így ennek a műsornak a létrejöttét is. Mai vendégem Andrasev Dávid Igor. Nagyon örülök, hogy vállaltad, és itt vagy, Dávid.
1: Üdvözöllek is a hallgatókat is.
0: Akivel arról beszélgettünk, hogy mihez kezd az ember, amikor az élet átírja egy kicsit a terveit, és egy olyan nehézséggel néz szembe, amiben újra kell gondolni gyakorlatilag mindent. Mielőtt elkezdenénk kibontani ezt a témát, egy egész konkrét dolgot szeretnék tőled kérdezni, hogy ide kerékpárra jöttél, mert tudom, hogy mindenhol kerékpárra jössz, és majd erről beszéljünk is bővebben, de a lépcsőnél az volt egy ilyen feltételezésem, hogy nehezebben tudsz majd felmenni, és ezt írtam is neked, ugyanis szklerózis multiplexed van. És a kérdésem az, hogy is láttam, hogy azért kicsit azért nehezebben, nagyobb kihívás volt neked ez a lépcsőt megmászni, de mint nekem, a kérdésem az, hogy mennyire kell a hétköznapokban folyamatosan alkalmazkodnod ilyen helyzetekhez, és hogyan tudsz alkalmazkodni, amikor gyalogosan kell valamit megoldanod?
1: Nem nagyon szeretek gyalogolni, mert nagyon nehezen megy. De igen, én futó voltam, aztán utána aktív gyalogló voltam Nordic Walking botokkal, de nem nagyon megy már a járás az elmúlt években. Ez járok mindenhol a biciklivel, mert az még nagyon jól megy. A lépcsők alapvetően nem okoznak nagyobb problémát, ha van kapaszkodó, de nagyon sokszor nincsen. És akkor viszont az nagyon kellemetlen tud lenni, mert akkor nagyon instabil vagyok, és ha neki tudok dőlni a falnak, az jó, de ez nem mindig adott, sajnos.
0: Na most minden esetben ezt most abszolváltuk, és egész jól. Azt szeretném tőled kérdezni, hogy honnan jöttél, milyen családból, egy kicsit mondjál, hogy a hallgatók megismerjenek, és hogy most mivel foglalkozol?
1: Hát én abszolút belpesti gyerek voltam, abszolút parlament mellett éltem, ott az egész életemet a Kossuth tér környékén töltöttem, ott is dolgoztam nagyon sokáig, tehát 32 évig én teljesen belpesti voltam. Ezután úgy alakult, hogy elköltöztem Dunakeszélre, tehát abszolút a kényelmi zónámon kívülre mentem, tehát a kőúton túlra mentem, ezzel szoktunk poénkodni, hogy kőúton csak a sárkányok, meg fesztiválok vannak. Szerencsére kiderült, hogy ez nem igaz. Úgyhogy nagyon eltöltöttem életem egyharmadát, most 45 éves vagyok, tehát 14 évet eltöltöttem Dunakeszin. Nagyon megszerettem, most pedig visszaköltöztem, és most Budára, tehát a Pestiből vidéken keresztül budai lettem, és nagyon jól érzem magam. Alapvetően egyetemisi családból jöttem, a szüleim újságírók, fotós, az anyukám, apukám, meg a nelapám, mind a kettő újságíró volt. Ezért én nagyon nem akartam újságíró lenni, mert mindig azzal nyomasztottak gyerekkoromban az iskolában, hogy majd én írjam meg a dolgokat, mert olyan vénám van, hát kifejezetten nem akartam én ezt. Ezért én kitaláltam, hogy óvóbácsi leszek. Ezt 7 évesen 88-ban kitaláltam, hogy óvóbácsi leszek, és ez kb. Az érettségig úgy is kezelte mindenki, hogy ez így lesz. Aztán kiderült, hogy nem lehetek óvóbácsi, mert olyan racsolok, amit hallani is lehet majd a beszélgetés során. És akkor át kellett gondolnom az életem. 2000-ben volt az, hogy akkor újra kellett gondolnom a gyerekkoromot, a felállított élettervemet, akkor azt gondoltam, hogy informatikus legyek, de az meg túl sok matematika, és akkor na jó, akkor legyek újságíró. Akkor elmentem az újságíró iskolá, a Szegedi Egyetemre, a Média Intézetbe, Budapest Média Intézetbe, és újságíró lettem. És az egy ideig, és most már tizen sok éve sajtóreferens vagyok, voltam a BKK-nak sokáig, a MÁV-nak, voltam a sajtóreferens, és most az Aktív Magyarország Fejlesztési Központnak vagyok a sajtóreferense, és ahhoz képest, hogy nem nagyon tudok járni, nagyon szeretem az embereket győzködni, hogy milyen jó mozogni, mert szerintem annál jobb dolgok, tényleg kevés van.
0: Hogy történt az? Mióta van ez a betegség, a szklerózis multiplex?
1: 2012. decemberében derült ki.
0: Tehát akkor ez most van egy...
1: Most ez 14 éve.
0: 14 éve.
1: És akkor az derült ki a tünetek és az agyamban lévő gócok alapján, hogy akkor már 7 éve megvolt, tehát ha minden egybe számítjuk, akkor tehát 14 éve tudjuk, és 21 éve van.
0: És mit jelentett ez, hogyan kellett átírni a dolgokat 2012 után?
1: Hát...
0: Hogyan értéked ez a hír?
1: Hát alapvetően pont karácsony előtti vasárnap, tehát vasárnap karácsony 23-án derült ki, mert az orvosomat ismertem, és akkor egy barátnőm, aki később a feleségem lett, felmentünk hozzá, és akkor ott elmondta, hogy ez van. És gondoltam ezt így, most akkor nem mondom el az embereknek így karácsony előtt, úgyhogy vártam 3 napot, és csak 27-én meséltem el az egész világnak, kiírtam a Facebookon.
0: És, ez hogy történt, hogy kiírtad a Facebookra? Hogy általában az emberek azt szokták, ha valami történik velük, akkor inkább nem nagyon beszélnek róla.
1: Nekem azt mondta, azt mondták, hogy nem mondjam el senkinek, mert majd olyan úgy fognak elnézni az emberek, mintha tehát ilyen sajnálattal, meg ilyen rossz...
0: Egy stigma lesz rajtad, vagy
1: és
0: valami.
1: Úgy, hát igen. És ettől nagyon felhúztam magam, mert én nem olyan vagyok, aki most, aki nem mondja el a bajait. És hát fogalmam nem volt el a betegségről, nem ismertem, tényleg nem, barátnőm se tudta, senki nem tudta, hogy mi ez. Megnéztem a Google-ban, természetesen ott az összes rossz dolgot kinyomta, tehát ilyenkor nem szabad, tehát ha az ember idő van, rossz, akkor soha nem szabad azon a Google-t megkérdezni, mert tudni.
0: Csak a negatívakat.
1: Csak, tehát már halott voltam, nyomorék voltam, már minden voltam, tehát ez borzasztó volt. Na mindegy, és akkor azt mondták, és akkor úgy felhúztam magam, hogy nem mondjam el senkinek, mert hát hiszen hogy kérjek segítséget, hogyha nem mondtam el senkinek, ez aztán vártam, hogy senkinek nem csinálom el a karácsonyát, és 27-ig írtam ki a Facebookra, és ritkán mondok ilyet, de ez tényleg életem egyik legjobb döntése volt. Tehát olyan szintű támogatási szeretet hullám ért akkortól, egészen mostanáig egyébként, tehát ez így megmaradt. Tehát nagyon érdekes az, hogy az emberek ezt nem felejtették el, folyamatosan érdeklődnek, hogy mi van, és mivel mások se nagyon írják ki, meg ők is félnek attól, hogy majd stigmát kapnak, ezért rólam viszont nagyon sokan tudják, ezért nagyon sokan engem keresnek meg, ha kiderül a betegség. Vagy róla, vagy valami barátjáról, rokonáról, és emiatt havonta van mindig 2-3 ember, akik megkeresnek azzal, hogy figyelj, baj van, azt hallott, hogy te neked ez van, mondd el, légy szíves, hogy miért kell vigyázni, mert nem tudjuk mi ez.
0: Igen, mert te rendszeresen posztolsz a Facebookon, én egy néhány hónapja figyelem a Facebookot, és rábukkantam egy nem Facebookon, egy blogra is, a Papi Naplóra nevű blogra, amit most már nem csinálsz egy ideje.
1: 10 év, igen. 9 év, igen.
0: Tehát, hogy volt egy ilyen nagyfokú közlési szándékod erről beszélni.
1: A Papi Napló az igazából a gyerekemről szólt. Tehát nyilván, mivel nagyjából akkor tájt kezdtem el felfogni, hogy mi történik velem, akkor már ugye 1-2 éve volt, de hát ezzel folyamatosan kellett tanulni, mi ez a betegség, és lett a gyerekem, tehát általában a gyerekemről írtam a naplót, de azért nyilván beleszőttem, hogy és egyébként velem mi van, hogy így milyen gyereket nevelni ilyen állapotban, de alapvetően én úgy gondolom, hogy szerintem én tök jó állapotban vagyok, mert én olyan vagyok, hogyha az orvosom azt mondja, hogy valamit csináljuk, akkor azt én komolyan veszem. Tehát én nem kezdek el harcolni, hogy a globális orvos összeesküvés, meg az orvos mafia, mert azt mondja a doki, hogy ezt a gyógyszert vedd be, akkor azt én beveszem, mert elhiszem neki, hogy nekem jót akar. És emiatt aztán jóban vagyok a kórházban a segítőimmel.
0: Ami csak annyit a nyilvánosságról, és utána térjünk rá egy másik témára, hogy akkor az elmondható, hogy amit, hogy a nyilvánossághoz fordultál, beszéltél erről a dologról őszintén, és a tapasztalat az, hogy egy teljes pozitív fogadtatása volt neki, sőt, ezen túl is lehet lépni, hanem hogy még meg is kerestek téged mások, akik nem nagyon mernek ezt, nem nagyon merik ezt bevállalni, de mégis...
1: Folyamatosan keresnek.
0: Igen. Mind a mai napig.
1: Mai napig.
0: Hát, hogy a hallgatóknak mondom, hogyha Facebookra bemennek, és beírják, hogy Andrasev Dávid Igor, akkor megtalálják az oldalat, és akkor belájkolnak, akkor vagy csak, olvassák, követés, vagy csak követik, és akkor tudják ezt nézni. Ott tartottunk, és arról kezdtél el beszélni, hogy két dologról is, és valamiket majd kiválasztjuk. Most egyik, hogy van két szép fiad, és hogy velük kapcsolatban volt a papinadról, a másik pedig a kerékpározás. A kerékpározás, és még volt egy közte egy dolog, amiről lent beszélgettünk, ez a bottal való, a Norvi Walking való séta. Ezen azért meglepődtem egy kicsit, hogy hány ezer kilométert mentél vele?
1: Heted. Körülbelül 7-8 ezer összesen, tehát hát sok év alatt. Tehát azzal jártam dolgozni, azzal jártam mindenhol. Tehát nem betegboknak használtam, hanem sportnak. Tehát előtte én futó voltam. Uh-huh. Minden nap Gyászainál laktam, ugye a parlamenthez közel, Mohagy-szigetre kifutottam, futottam körbe, mint a hülye, hazamentem, este visszamentem. Aztán utána már nem futhattam, hiszen beteg lettem, és akkor kellett valami, és az anyukáméktól kaptam ajándékba ilyen Nordic Walking botot. Nem tudtam mi ez, de megtanultam, és nagyon bejött, és az nagyon-nagyon hasznos dolog, mert ha az ember nehezen jár, mert nagyon sok tehet levesz az embernek a gerincéről, a lábáról, mindenről, elképesztően jól lehet vele sportolni. És egyszerűen azzal kezdtem el járni. Deáknál dolgoztam, akkor azért Bajcsi-Zsilinszkin mentem végig, azt egyre nagyobb köröket tettem, elmentem mit tudom, Blaháig, és onnan mentem be a Deákig. Tehát egyre többet
0: ez
1: akartam.
0: Ez még az első időszakban volt.
1: Ez az első időszak volt, igen. Uh-huh. És addig csináltam, amíg ahhoz képest, hogy nagyon nehezen jártam amúgy, végül már 3 maratont mentem versenyen utána vele a Suhany versenyén, mert Suhany a barátaim, suhanyosok, és a Suhany évi nagy versenyén, ami évfélkor kezdődik és reggel 6-ig tart, azon összesen az, hogy oda mentem, lementem a verseny, és utána hazamentem, azon mentem egy maraton, és ezt kétszer megismételtem utána.
0: Ez tulajdonképpen ez hogy történik egy embernél, hogy egyszer csak megtudja, hogy van egy betegség, ami egy krónikus betegség, ami el fog tartani hosszú távon. Ez egy olyan betegség,
1: ami
0: ha csak nem találnak fel valami nagyon különleges gyógyszer, de hogy ezzel ugye az ember együtt él.
1: Így van.
0: És ez így korlátozza az ilyen mozgásába, hogy egyszer csak úgy ültél, eltelt néhány nap, eltelt valamennyi idő, és eldöntötted, hogy akkor de elkezdesz nagyon intenzíven mozogni, és elkezdesz élni nagyon. Vagy ez szép lassan alakult ki?
1: Nem, tehát mielőtt kiderült, az előtte kezdtem el intenzíven futni. Hmm. Tehát én nagyon lusta ember voltam, 118 kiló kövér lusta ember voltam, és a barátaimmal kitaláltuk, hogy akkor mi futni fogunk, és januártól novemberig annyit futottam mindenféle diéta nélkül, tehát rántotósos szendvics a kezembe, gyakorlatilag, hogy lementem 84 kilóra. Csak attól, hogy futottam, meg kellett lebeleztem. És akkor már nagyon nagy igényem volt a mozgásra, és ezután jött az, hogy megbotlottam ugye a betegség miatt, és akkor viszont már nagyon nem akartam én azt, hogy ne mozogjak. Uh-huh. Akkor már éreztem, hogy nekem elpusztulok attól, ha nem mozgok. Tehát az
0: létszükség.
1: Létszükség, igen. Uh-huh. És akkor jött az anyukáméknak ez az ötlete, a Nordic Walking, hát ezzel tehát az elképesztően jó volt menni, és aztán jött a Covid, és akkor pedig a gyerekem akkor tanult meg kétkerekű biciklizni, és nem bírtam el lekövetni a Nordic Walking-bottal, mert hittem olyan gyors lett, ez meg ugye nem, és akkor újra elkezdtem biciklizni 20 év után, és azóta viszont nem tudok leszállni a bicikliről, mert az viszont nagyon jól megy.
0: Igen, ezt olvastam a blogodba, ezt az epizódot, hogy a fiadat nem bírtad már követni a kerékpározást, és akkor te magadra is kerék, te magad is kerékpárra ültél.
1: Az volt a gond, tehát én 3 és koromtól 31 és koromig extrém gőkorcsolyás voltam. Hm. Ugye belvárosi voltam, ott a akkor még nem voltak bicikliutak, a legegyszerűbb volt gőkorcsolyával közlekedni. És azért voltam extrém, mert felmentem a Széchenyi hegye, felmentem a Gellért hegye, felmentem a Budaivárba, és leszágultottam iszonyú gyorsan, és imádtam. Nagyon jó volt, és a betegség miatt annyira sérült a egyensúlyérzetem, hogy nem tudtam, vettem egy elképesztő jó gőkorcsolyát, és nem bírtam elállni ilyen háttérrel, ilyen gőkorcsolyás háttérrel, és akkor kicsit kétségbe is estem, és akkor megbeszéltük a feleségemmel, hogy valószínűleg biciklizni se tudok, mert hát hiszen nincs egyensúlyérzetem, és ezért ezt nem is fiatattuk nagyon. Hát előtte voltam bicikli versenyt is nyertem, meg mindent, tehát így az is nagyon ment. Ügyességi versenyt ráadásul. Jó, mindegy, akkor nem. És amikor jött a Covid, muszáj volt kitálni valamit, hogy a gyerekemet elkapja, mert nem bírtam olyan gyorsan egyszerűen tényleg menni, ahogy ő kétkerekű biciklizett. És akkor megbeszéltük a feleségemmel, hogy jó, akkor kérjem el az anyósom biciklét, és ha 10-szer tudok vele menni, úgyhogy rendesen tudok vele menni, akkor vehetek egy biciklit, meg ne dobjak ki olyan sok 100 000 forintot.
0: Az volt a próba út akkor.
1: Így van, és akkor egyből, ugye Dunakeszi laktunk, egyből Gödre átmentünk a 2 napja biciklizni tudó gyerekemmel, az 12 kilométer, ugye az oda, tehát 206 kilométer, aztán másnap átbicikliztünk a Szentendrei szigeten kezdődő Szentendrére, aztán kiderült, hogy tudok biciklizni. És akkor még a MÁV-nál dolgoztam, a Népligetnél, és Dunakesziről elmentem Ákos rendezőig vonattal, és akkor onnan bebicikliztem Szuklón keresztül, és elképesztő élmény volt, és fantasztikusan jó volt, és gyakorlatilag hozzánőttem a biciklimhez. És azóta...
0: Hány éve kerékpározzal?
1: Hát a Covid óta, ez 2020.
0: Akkor 2020 tavaly. Ez a hatodik éve.
1: Hát igen, 6,5 éve.
0: És tulajdonképpen mindenhova kerékpárral.
1: Hát mi a gyalog nagyon nehezen tudok menni, csak rendes.
0: Aszklerózis, hogy képben legyünk a hallgatókkal együtt, én is keveset tudok róla, az a mozgáskoordinációt és a izomműködést támadja meg?
1: Nem. Nagyon sok minden támad, mert ugye ez a központi idegrendszernek a permanens gyulladása. Uh-huh. Az agyamban és a gerincemben vannak gócok, és ezek a gócok attól függ, hogy melyik idegszálon vannak az én esetemben. Nekem a bal lábam rossz ebből a szempontból, mert pont azon az idegszálon van az egyik ilyen góc, ami pont fogja az ingerületet. Uh-huh. Tehát ezt úgy kell képzelni, hogy a szervezet, ugye ez autoimmun betegség, van az idegszál, ez olyan, mint egy vezeték. Van belül a fém, és rajta a műanyag, a szigetelés. És lezabálja ezt az egész ezt a szigetelést, a mielin réteget, ezt a fehér réteget, és emiatt két dolog történhet. Az egyik az, hogy ugye lesz ott egy ilyen szigetetlen rész, illetve visszaépíti, de rosszul, és ilyen gócok alakul, kemény gócok alakulnak ki, és emiatt egyszerűen hiába gondolom azt, hogy én lépek, egyszerűen nem lépek. A lábam az viszont nem gondolja ezt. Ez van, nyilván az évek során már nem csak a lábam, hanem a tapintásom is már, tehát a végtagjaimban is már zsibbadások vannak, meg
0: de maga a rendszeres sport, ez nagyon csökkenti a romlást.
1: Lassítja.
0: Nagyon tudod, tehát hogy amit most meg tudsz tenni, ennek az érdekében, hogy te jó, mert hogy itt ülsz előttem, tényleg egy sportos fiatalembert látok, hogy hallgatónak mondom, akiről nem mondanám meg, hogy valahol 120-valahány kiló volt, sőt, még azt sem mondanám meg, Dávid, hogy olyan nagyon, nagyon nehéz a járás. Láttam, hogy jobban kellett küzdened, de hogy ezzel a dologgal kell egész egyszerűen együtt élned hosszú távon. Van 2 szép fiad, és hallottam, hogy telefonon ugye beszéltél velük az egyikkel, az nagyobbikkal talán éppen, és hogy nagyon, nagyon jó volt valami, tehát nagyon, nagyon átjött abból, hogy nagyon jó a kapcsolatok a gyerekkel, meg egyébként is tudok róla, hogy lehet látni, hogy a kiposztolsz a gyerekekről, nagyon szépen mentek sok helyre, meg nagyon, nagyon kedves képek vannak. Hogyan alakult, mennyibe befolyásolta a betegségedhez való viszonyulást, hogy te apa vagy, és van két fiad? Hogyan tudtad kezelni ezt a helyzetet? Hogyan tudod feléjük? Ők hogyan tudják ezt?
1: Nagyon fontos volt, és mai napig nagyon fontos, és nagyon emlő, nagyon sokáig nagyon fontos lesz még nekem, hogy minél több élményem legyen velük. Azért, mert nem tudom, hogy mikor, tehát az a baj ennek a betegségnek, hogy lehet, hogy 100 éves koromig csak ilyen botlatozni fogok, de az is lehet, hogy hónap múlva nem tudok már járni. Bármi lehet. Ez attól függ, hogy éppen hogy alakul a rendszerben a nem működés. Ezért nekem nagyon-nagyon fontos az, hogy minél több élményem legyen velük, és nagyon szeretek velük élményeket kitalálni, hogy lássák azt, hogy milyen tök jó a világ egyébként, és megyünk mindenhova. Ugye mi most nem titok, éppen válunk a feleségemmel, és ezért nagyon-nagyon sokat vannak nálam a gyerekek, és fantasztikus nyarunk volt, mert nekik, ugye Dunakeszin élnek, én ugye Budán, a Buda központjában, a Moszkva tér környékén, és ez nekem nagyon jó környék szerintem, és ők ezt nagyon élvezik, mert villamosok vannak, meg nyüzsgés van, és pláza van, és mindenféle éttermek vannak, és mindenhol el lehet jutni, és ebből a szempontból nagyon jó velük aktívkodni sokat, és ők még kicsik, ugye a nagyobbik fiam az 11 és fél éves, a kisebbikben most lesz 7, és ők még élvezik azt, hogy aktívkodtunk. Nyilván lesz olyan pont, amikor azt mondják, hogy papa, hagyjál már minket békén, légy szíves, de most még nem tartunk
0: itt. Mi az, amit szeretnél nekik megtanítani az életről? Mi az, amit szeretnél átadni nekik így? Hogy...
1: Azt, hogy a kisebbik fiam, ő egy zenebóc, most lett iskolás, és az énekzeni osztályba került, ő abszolút ilyen pomponozik mindent, ő ilyen kis aranyos. A nagyobbik fiam pedig, ő ilyen, hát most már kezd kiskamasz lenni, amit neki mindenképpen meg akarok tanítani, hogy legyenek bizalommal az emberekkel. Tehát ne legyen az, hogy mert mi mindig mondják, hogy hát van a, mit tudom én, van valaki, bárki, és hogy azt úgy nem szeretik a mások. És mondom, és ti miért nem szereted? És így, hát nem tudom, nem ismerem. Hát mi lenne, beszélgetnél vele? Hát a kiderül, hogy a világ legjobb ember, de lehet, hogy nem, csak sose fog kiderülni. Ez most volt a hétvégén, levittem őket a millenárisra a játszótérre, és jött a kisebbik fiam, hogy kerítsek neki barátokat, hogy ő szeretne barátkozni. Amúgy nem kell neki segíteni, de éppen meg volt illetődve, mert a játszótér még nem volt. Hogy menjek vele oda, és mondom, kisfiam, ne hülyéskedj velem, hát itt egy tele van gyerekekkel ez a játszótér, tele van játékokkal, minden van, hát menj oda és barátkozzál. És jó, oké. És tudom, fél óra múlva jött, hogy képzelj meg, hogy milyen barátai vannak, tök jó. Hát na ugye, tehát én keresek neked barátot, te sokkal jobban keresel barátokat. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy megértsék, hogy nem kell félni az emberektől, csak azért, mert első ijesztőek, vagy nem szimpatikusak. Mert általában pont azért nem szimpatikusak feltétlenül, mert ők is félnek. És mivel senki nem beszélget velük, ezért aztán ők is ilyen kicsit olyan elutasítónak tűnnek. És ez nagyon, nagyon fontos tapasztalatom szerencsére az elmúlt évtizedekből, hogy olyan emberek lettek nekem nagyon-nagyon közeli barátaim, akik először olyan távolságtartónak tűntek. És most kérdezett, hogy a világ legjobb emberi. Csak ők is féltek, én is, vagy nem ilyen, mások is féltek tőlük, vagy nem féltek, csak egy távolságtartás volt, és aztán beszélgetni kell.
0: Nagyon sokat tanultál te ebből a betegségből. Mit adott ez neked, vagy?
1: Amit nagyon fontos, és ezt mindig mindenhol kiírom, és mindenhol elmondom, hogy ha az embernek van bármilyen baja, betegség, vagy bármilyen probléma lehet az embernek. Olyan nincs az ember, nincs probléma. Tehát ha azt mondja valaki, hogy nincs probléma, az hazudik. Szerintem. Vagy nem megy megmondani. Viszont amit én észrevettem az elmúlt 14 évben, hogy az emberek elképesztően szeretnek segíteni. Nagyon vágynak el, hogy segíthessenek. Nagy igényük van rá, hogy ők maguk is érezzék, hogy tesznek valamit. De ha nem tudják, hogy, tehát ha nem mondja el valaki, hogy baja van, azon nem fognak segíteni, hiszen honnan tudnák az emberek, hogy ez nem úgy megy, hogy melyik az utca, és oda jön, hogy elnézést, ne aggódj, segíthetek?
0: Nem tudják kitalálni.
1: Nem tudják, hogy mi van. És azt gondolom, hogy szerintem az, hogy az emberek nem merik elmondani a bajaikat, mert majd úgy néznek el, az egy nagyon-nagyon rossz beidegződés. Az egy borzasztó társadalmi beidegződés, mert nem néznek úgy. Az emberek kifejezetten szeretnek hasznosnak tűnni, és hasznosok lenni azzal, hogy segítenek másoknak, csak
0: tudod, érdekes ez
1: el kell nekik mondani, hogy tegyék meg.
0: Érdekes dolog, mert tényleg ez egyik legnehezebb lépés az, hogy az emberek bevállalni azt, hogy van valami gyengességem, hogy törékeny vagyok, hogy van valami olyan...
1: Nem azt hiszik, hogy ciki.
0: Igen.
1: Nem ciki. Miért lenne ciki? Hiszen mindenkinek van baja. Tehát mindenkinek van problémája, csak senki emelje mondani, mert az hiszi, hogy ciki. Miért lenne ciki? Tehát szerintem az a ciki, ha az ember úgy tesz, mintha minden tökéletes lenne, mert az kamu. Tehát olyan nincs, hogy minden tökéletes. Az nem őszinte az ember, aki minden azt mondja, hogy minden tökéletes. Nem az. De ha belátjuk, akkor tudunk egymásnak is segíteni. Mert én elmondom, te elmondod, ő elmondja, neki ez a baja, nekem az a baja, annak meg az a baja.
0: Igen, és érdekes, hogy te elmondod, téged segít van az emberek, és most hozzád is fordulnak emberek, hát havonta több alkalommal, tehát hogy ez egy ilyen egymáshoz kapcsolódó...
1: Hát egyrészt igen, és ami ennél még egyre fontosabb, hogy honnan tudnám, hogy mi a megoldás? Nem tudom, hiszen pont az a bajom, hogy bajom van. Tehát az a problémám, hogy nem tudom a megoldást a bajomra. Ellenben, ha elmondom, mert elmesélem, lesz valaki, aki azt mondja, hogy hó, figyelj, én ezzel a problémával találkoztam. Én a havajom úgy oldottam meg, vagy én úgy oldottam meg. Hó.
0: Vannak olyan napjaid, amikor azt gondolod, hogy a fenes nem szeretnék kimozdulni, vagy olyan időszakok, nem akarok kimozdulni, nem akarok kerékpára, fene egyen meg az egészet, hogy így elbánt velem a sors, hogy legszívesebben pedig most mit tudom, rohangálnék, meg futnék fel, meg hegyet másznék.
1: Már nincsen ilyen. Tehát az, hogy elmenjek futni, nem akarok. Tehát vagy nem az, hogy fut, nem szeretem ez a szót, hogy beletődöttem, mert megszoktam. Összenőttünk, én Super Mario-nak hívom viccesen. Hát én úgy hívom, hogy Super Mario, vagy SM, ugye, és akkor abban jön ki, hogy Super Mario, mert ő meg olyan aktív minden, meg olyan kis szerethető figura. És én úgy vagyok vele, hogy tehát mi már együtt vagyunk Super Mario-val, tehát hogy összenőttünk, vagy nem tudom, együtt élünk 14 éve lassan, amiről tudunk is. És mondhatnám, hogy néha összeveszünk, de néha azért vannak olyan napjaim, amikor mit tudom, hogy kettős front van, és akkor az mindenkit megvisel, de engem aztán még különösen.
0: És átlendülsz rajta?
1: Kipihenem. Hasszuk egy nagyot, és akkor megy, de már nincsenek ilyen vágyaim, én már nem akarok versenyen győzni. Ne, én már nem fogok győzni, mert már mint úgy értem, hogy futóversenyen megvizé, nem kell, fölösleges. Egyszer már csak részt akarok venni. Volt egy nagyon nagy élmény, ezt gyorsan elmondom, már Nordic Walking-gal jártam, de még elmentem a Wichitára a futóversenyre. És tudtam, hogy az nem fogok futni, hát lehetetlen, tehát nem tudok járni, meg semmi futni, de a gyaloglás megy. És mentem a Nordic Walking botjaimmal, nyilván én voltam az utolsó, tehát azonnal elfutott mindenki, megmentem. És ugye énkor jön a busz mögöttünk egy bizonyos sebességgel, és aki annál lassabb, az fölveszi. Mert hogy ne zavarjott a pöp, meg nyilván azért lassú, mert el kell vinni. És mentem, és láttam, hogy így már mindenki nekem dukkolt, hiszen én egyedül voltam, és tök boldogan ilyen nagy vigyója, mentem a kis botjaimmal, mindenki dukkolt, hogy szevasz, én látták, hogy nem sajnálni kell engem, csak én nem futó vagyok, csak egy ilyen résztvevő. És nem vettek fel a buszosok se, mert minek, ők is így integettek nekem, és rögtünk együtt, mert most mi szívassuk egymást. Ők is látták, hogy én tök boldog vagyok, csak én lassú vagyok, hát futóversenyen gyalogolni. Hát
0: hány kilométert, vagy hogy telik egy napod így röviden, el tudnád mondani egy napod?
1: Hát nem túl bonyolult, a reggel fölkelek, megeszem a reggeli kefémet Halgos Pistával, meg Kolpavit kekszel, Nekem az a standard reggeli és vacsorám, aztán tornázok egy 3-4 órát, van egy ilyen, a 14 év alatt felépítettem mindenféle tornák jó részleteiből egy ilyen tornasort, régen zenéket hallgattam, most már podcasteket nézem reggel, mert akkor legalább meg kicsit képbe kerülök, hogy mi van. Utána biciklivel elmegyek a Szélföldi útra, ugye a Szilágyi Erzsébet fasor elején, tehát Moszkva térnél lakom, akkor elmegyek a Dunapartra, a Hetek utcán, felmegyek a Szélföldin, a Dobnecukázda mellett dolgozom, akkor dolgozom 8 órát, ahogy mindenki, és utána a hegyen keresztül megyek haza. Tehát igen, Dunakeszi úgy jártam be dolgozni, hogy Megyei híd, Római part, hazafelé pedig Margit-sziget, és akkor ott a Tatai út külső szüleit, így mentem egy 45 kilométert biciklivel minden nap. Nyilván így, hogy már nem Dunakeszi lakom, meg kell oldani valahogy azért mozogok is valamit, és ezért a hegyen keresztül megyek haza, hogy legyen igaz, hogy
0: elektronos... Te beteszel egy nehezítő
1: tényező, igen, mert igaz, hogy elektronos bringával járok, de azért hegye föltekelni azzal is kell, tehát ott is azért van sport élmény, és a Vélhalom téren nagyon szeretek, tavaly volt egy pockanoksérvem, mert a gyerek az egész nyarat a nyakamba töltötte a Dunában, és elfelejtettem, hogy én voltam a hülye persze, mert elfelejtettem, hogy ő már 40 kiló fölött van, és nem kéne. De hát mindegy, gyerek, aztán utána a Váci kórházba kötöttem ki egy jó pockongsével, és megtanultam egy tök jó tanítótól, hogy ha függeszkedek háton lefelé, minél többet, akkor ugye tágulnak a csigolyák, és akkor gyakorlatilag a sérv ezzel, ha nem is javítani, vagy nem is gyógyítani, de legalább javítani lehet a helyzetet, ugye azóta tök jó el vagyok, csak ehhez az kell, hogy minden nap egy kicsit csüngjek ott, nem sokat, tehát egy 250-ig elszámolok, és már melyik is tovább
0: bringálva. Szinte mindent kihasználsz, amit önvel tudsz gyarapodni, erősödni, fejlődni, ahogy így hallgatlak téged.
1: Ez így van, de ez, látom a Facebookon a csoportok, ilyen vannak ott is ilyen beteg csoportok, és látom azt, hogy sokan panaszkodnak arra, hogy hát ők nem mozognak semmit, muszáj mozogni. A mozgás, tehát nem azért, mert most az aktív Magyarországnál dolgozom, és ezt kell mondanom, hogy mindenki mozogjon, hanem látom azt, ahogy mozgatjuk az egész országot, ahogy a nyugdíjas gyalogló klubokat segítünk a szervezésben, ahogy a bicikliseket segítjük, ahogy a kajakkenusokat, csináljuk a sporteseményeket, támogatjuk, hogy egyszerűen látszik az, hogy mennyivel boldogabbak az emberek, ha mozognak. Azért, mert most azon túl, hogy endorfin termelődik, és ez a boldogsághormon. Én ugye kb. Ez is eszem a Halkos Pistát, mert az meg ugye fájdalomcsillapító termel, az szintén az endorfin. Na mindegy.
0: A Halkos Pista az erős pistára gondolsz?
1: Nem, a Halkos Pista az négyszer erősebb.
0: Van olyan, hogy haragos.
1: Ajaj.
0: Na jó, mindezt megbeszéljük.
1: Én nekem a gyenge csípés az már gyenge. Na mindegy. És tehát egyszerűen tényleg azt látom magamon tapasztalva, hogy muszáj mozogni, mert ha bepunnyad az ember, akkor attól beteg lesz, mert a szervezetnek szüksége van mozgásra, szüksége van aktivitásra, hogy ne feszüljön be az egész, és ha az ember bepunnyad, akkor attól lesz beteg. És ez nem jó.
0: Egy perc van hátra, hogy Super Mario-t mondtál, ugye? Aki, hogy azoknak a hallgatóknak, akik most hallgatják, és esetleg ilyen hasonló betegséggel, vagy a konkrétan ilyen betegséggel küzdenek, vagy máshajtával, mit tudsz mondani, hogy a Super Mario-t hogyan lehet vele megbarátkozni, vagy tudomásul venni? Mi a...
1: De nagyon fontos, hogy a stressz az nekünk, mivel központi idegrendszer gyulladás, nagyon jelenség, és nem szabad a stresszelni, el kell fogadni azért, mert változtatni, tehát ez van. Ezen javítani lehet mindenféle tök jó gyógyszerekkel, meg sok mozgással, de van, és lesz is. Ellenben, ha az ember elkezd ezen stresszelni, hogy beteg, és ez minden más betegségre is igaz, akkor a stressztől még betegebb lesz, hiszen a stressz ellenségünk, ha még betegebb lesz, még több stresszel, És akkor ez egy ilyen spirál lesz, amikor a vége az, hogy nagyon-nagyon beteg lesz. Ha pedig azt mondja, hogy hú, igen, ez van, oké, meggyógyulni nem fogok, akkor legalább próbálj meg úgy élni, hogy minél jobb legyen.
0: Hát nagyon jó volt téged hallgatni, Dávid. Andrássef Dávid Igor volt a vendégem, akivel hát nagyon izgalmas beszélgetést folytattunk, hogyan lehet élni nehéz helyzetben is jól, vagy most már sem tudom mondani, hogy nehéz helyzete, tehát ez is egy kérdés, hogy mi a nehéz helyzet. Megköszönöm, hogy eljöttél. És sok-sok kilométert még a kerékpárba. És a hallgatótól pedig elköszönök, jó éjszakát kívánok. A függőségről mindenkinek műsorát hallgatták, én Papákos vagyok, jó éjszakát, áldás, békesség.
2: Tisztás. Egészséges élet szenvedélybetegség nélkül. Pap Ákos műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Leó pápa is megemlékezett a szeptember 11-i terrortámadások 25. évfordulójáról. Átadták a felújított templomot a Párciumi Szentjobbon. Szeptember 13-án tartották meg a 2026-os Szívünk Napja programsorozatot. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Vasárnap az Úrangyala imádkozása után a római Szent Péter téren mondott beszédében Leó pápa az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én történt terrortámadások 25. évfordulójáról emlékezett meg, áll az MTI hírében. Az egyházfő hangoztatta, hogy imádkozik mindazokért, akik életüket veszítették, és azokért is, akik még mindig a tragikus nap sebeit hordozzák magukban. Az amerikai pápa hozzátette, hogy a 25 évvel ezelőtti támadások a béke melletti elkötelezettséget sürgetik. Egy olyan pillanatban, amikor konfliktusok és erőszak sújtja számos testvérünket, mindenkit arra szólítok fel, imádkozzon, hogy az Úr békét hozzon a világnak, jelentette ki Leó pápa. Egyházmegyei zarándoklat keretében adták át vasárnap a felújított templomot és zarándok központot a Bihar megyei Szentjobb településen, ahol egykor Szent István király jobbját is őrizték, adta hírül a nagyváradi római katolikus egyházmegye. A hívek vasárnap azért zarándokoltak Szentjobbra, hogy az ősi kegyhelyen a brünni fekete Madonna kegyképe előtt adjanak hálát, és kérjék a szűzanya további oltalmát. A szabadtéri szentmise főcelebránsa Böcskei László megyéspüspök, szónoka pedig Karácsony Tibor, az erdélyi Mária Rádió igazgatója volt. A megyéspüspök a szentmise keretében megáldotta a felújított épületeket. Köszöntőjében azt kérte, hogy a megújult templom és apátsági épület is bátorítsa a híveket, hogy a mai világ forgatagában is lelkileg hiteles és mély életet tudjanak élni. Szeptember 13-án tartották a 2026-os Szívünk Napja programsorozatot, amely idén is az ország több pontján hívta fel a figyelmet a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére. A Magyar Kardiológusok Társasága és a Szívbeteg Egyesület szervezésében zajló ingyenes esemény központi helyszín

0: Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: A lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió Monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Ismerjük Jézus tanítását, ha csak egy pohár friss vizet adunk valakinek, jutalmát ennek elnyerjük. Hát még ha valaki adományaival azt szolgálja, hogy a lélek hangja, az isteni tanítás, az értelmes és Istennek is tetsző élet élése szebb és jobb legyen. Rádiónk ezt szolgálja. Így kérjük az adományokat, és még egy képet hozzáteszek. Rádiónk olyan tiszta, mint a szarvasoknak a forrása, üdítő és éltető.

Kedves hallgatóink! A Szűzanya rádiója most komoly nehézségekkel küzd. 14 millió forintos működési hiányunk van, előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, miközben gőzerővel készítjük elő az új 60-i frekvencia elindítását, hogy még több lélekhez eljussunk. Így újra önökhöz fordulunk segítségül. Látogassanak el a honlapunkra, helyezzék el ima szándékukat a digitális térképen, és támogassák a rádió fennmaradását. Akár banki utalással, csekken, bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20 000 virágot, hogy szeretett rádiónk tovább szólhasson.

Ne félj, nem ítéllek el. Kiút az abortusz okozta fájdalomból. Világszerte rengeteg asszony szenved az abortusza testi-lelki következményeitől. Akár szabad döntése volt, akár mások vagy a körülmények kényszerítették rá. Az abortusz utáni bánat és a nem csituló bűntudat sokkal gyakoribb, mint gondolják. Szeretnénk megmutatni, hogy Jézus irgalmas szeretetéből lehetséges a megbékélés, sőt, a teljes gyógyulás is az emberi szívben. Műsorunk 4 hetente 21 órakor jelentkezik. Műsorvezetők Kovács Ferenc diákónus és Kovácsné Traer Mária mentálhigiéniés lelki gondozó.

0: Juhos Ferenc atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Lelki gyakorlataink kapcsán ismerkedtem meg veled, ismerkedtünk meg veled. A ne félj, nem ítéllek el lelki gyakorlaton. Lelki kísérőm voltál már többször. Érdekelne először az, hogy verbitákhoz. Hogy találtad meg a hivatásodat, és mi az, ami ezekben boldoggá tesz?
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Igazából hát már tettem tanúságot talán két alkalommal is a Mária Rádióban, de hát mindig szívesen teszek tanúságot Istenről, aki meghívott engem a papi szerzetes és a missziós hivatásra. El kell, hogy mondjam, hogy tehát ötödik gyerek vagyok a családban, a legfiatalabbik, van három nővérem, meg van egy bátyám, én már tényleg ilyen Benjaminként születtem, nem is számítottak rám, és hát ugye a ne félj és sem ítéllek el lelki gyakorlattal kapcsolatban, ugye én is el szoktam mondani ezt a történetet, hogy ugye az én édesanyám, mikor a szív alatt hordozott, akkor 37 éves volt. És én 69-ben születtem, és 68-ban voltak bent az oroszok Csehszlovákiába, mert én felvidéki magyar vagyok, Galánta környékéről, pontosan Nátszegről, a község neve. És hát szegénység volt, mikor ugye az oroszok, mikor kimentek, elhatták Csehszlovákiát, vagy hát nem is, hogy elhatták, hanem mikor ez a forradalomnak induló dolog megszűnt, akkor utána születtem. És hát bizony voltak, akik azt mondták a szüleimnek, hogy megbolondultatok, hát ilyen nehéz időszakba ötödik gyereket bevállalni, menjetek el abortuszra, pár száz koronáért megcsinálják, és hát szüleim mondták, hogy azt azért mégse, azt nem. Hát a négy gyerek fölnőtt, majd fölnő az ötödik is. És ehhez hozzá kell tennem, hogy az én apai nagyapám kétszer nősült, mert az első felesége szülésben meghalt, elvette az első feleségének a húgát, az én nagymamámat, aki szintén fiatal korban halt meg, tehát én nem ismerhettem őt. És a nagyapámnak, tehát igazából sok gyerek, ugye ezek a 20-as, 30-as évek, sok gyereke született, de a fiúk meghaltak. A lányok életben maradtak. Egyedül édesapám maradt életben a fiúk közül, és mivel édesapám életben maradt, nagyapám hálából édesapámat Istennek ajánlotta föl, azt szerette volna, hogy Ferences barát legyen, de hát édesapám megnősült, és ugye amikor én születtem, és én pontosan úrnapján születtem, tehát azon a napon éppen Jézus Krisztus szent testének és vérének ünnepe volt, és amikor édesanyámat vitték a szülészetre, hogy akkor még ultrahang nem volt, azt mondta édesapám az Istennek, hogy felajánl, akár fiú leszek, akár lány, de mint ötödik, utolsó gyermekét felajánl az Istennek, és hát azért imádkozott, hogy pap legyek. De hát én igazából nem voltam túl jó tanuló, érdekelt a tánc, a zene, nagyon sokat vőfénykedtem, versenytáncos voltam, klarinéton játszottam egy fúvó zenekarba, és teltek az évek, 23 éves koromban odaálltam a szüleim elé, és mondtam, hogy én szeretnék szerzetes misszionárius lenni. Hogy miért a verbitákat? Hát azt egy atya ajánlotta nekem, aki nagyon jóba volt, és ismerte a Szlovákiába dolgozó, élő verbita atyákat és testvéreket, és ugye nekem nem volt érettségim még akkor, és hát mondta, hogy hát nem csak papok vannak a verbitáknál, vannak testvérek is. Elmondta, hogy kik a verbiták, hogy van egy kiképzés, úgymond utána mennek a misszióba, tehát nem egy ilyen bezárt rendez, hanem nyitotta a világ felé, tehát misszió, küldetés, menni akár más országba, vagy más világrészre is. Számomra ez nagyon vonzó volt. Két hetet gondolkodtam, és beadtam a jelentkezésemet a Verbitákhoz. Ez volt 1992-ben, és föl is vettek. Aztán később leérettségiztem, és örökfogadalmat tettem, mint szerzetes testvér, és amikor mi örökfogadalmat teszünk, akkor beírjuk, hogy hova szeretnénk menni misszióba, néhány helyet be kell írni, azt a generális atya Rómába átnézi, és akkor oda valamelyik helyre küld bennünket, a kiválasztott helyből, vagy esetleg ő ajánlja, hogy menjek oda, mert ott nagyobb szükség lenne rám. És hát ugye akkor Magyarországon már látták, hogy kevés a Verbita hivatás is, és azt kérték, hogy jöjjek át Magyarországra, mivel magyar ajkú is vagyok. És hát nagyon szívesen jöttem, örökfogadalmém előtt leérettségiztem, itt megengedték, hogy tovább tanuljak, és aztán így lettem pap, 2005-ben szenteltek pappá. És most már ennek 21 éve.
0: Nem is tudom, hogy találtunk meg téged. Azt hiszem, hogy a helyet helyek alapján kerestük, hogy hol lehetne egy ilyen. Te emlékszel rá?
1: Én emlékszem.
0: Na, mondjad!
1: A Kovács Ferivel és feleségé, Kovács Ferenc diakónussal és nős diakónussal és feleségével, Marikával Szombathelyen találkoztunk a szombathelyi püspökségen, ugyanis terve volt, hogy Szombathelyen lesz egy ne félj, én sem ítéllek el lelki gyakorlat a Martinéumban. Én akkor éppen Kőszegszerdahelyen tartózkodtam. Ott a püspökségen ajánlott engem, azt hiszem a Székely János püspök atya ajánlott, hogy ismerjük egymást a püspök atyával régóta, különösen a kurzió mozgalmon keresztül többször is szolgáltunk együtt a kurzióba, és akkor a Marikáik megkerestek, és hát szívesen vállaltam, csak sajnos akkor kevés jelentkező volt és elmaradt.
0: Hideg, nagyon hideg volt.
1: Igen, meg nagyon hidegek voltak, az egy téli hónap lett volna. És utána pedig Marikáik jöttek ide hozzánk a Szent Arnod lelki gyakorlatos házba lelki gyakorlatot tartani, és akkor először csak besegítettem, kisegítettem, gyóntattam, és aztán hát most már tehát igazából teljesen, tehát lelkivezetőként részt tudtam venni. Egy hónappal ezelőtt a lelki gyakorlaton, ne félj, sem ítéllek el. És hát ez mindig egy hatalmas élmény számomra. Ugye én is megosztom azt, hogyha a szüleim akkor másképp gondolkodtak volna, akkor én se lennék most a világon. Tehát, hogy ez mennyire fontos, hogy tényleg, tehát segítsük azokat az embereket, akik tehát vesztés után vannak. És nem csak, most látom, hogy nem csak hölgyek, nem csak az érintett anya, hanem az apának is, hogy ebben milyen szerepe van. És hát tényleg ezeket a sebeket gyógyítani kell. A Jóisten tényleg mindent megbocsát, az abortuszt is megbocsátja. Egyszer hallottam éppen a kurzión, hogy Isten még azt is megbocsátja, amit az ember már nem tud megbocsájtani. És ez nagyon fontos, hogy ezeknek az embereknek, akik akár abortuszon túl vannak, ezeknek az embereknek újra reményt tudjunk adni, hogy Isten megbocsát nekik, és hogy nincsenek kitaszítva a mennyországból, van ott helyük, de ezeket a sebeket gyógyítani kell, és a Jóisten tudja gyógyítani, és akarja is ezeket a sebeket. Ez olyan mindegy, hogy elképzeljük egy mindegy műtét, ugye, amikor valamilyen sebet akar gyógyítani a sebész, sokszor föl kell vágni, hogy azt a szennyet onnét kitakarítja, hogy tudjon, hogy fáj, fájdalmas, de hogy az begyógyuljon, ahhoz kell, hogy hozzányúljunk ahhoz a sebhez, mert ha csak úgy marad, akkor viszont csak gyűlik benne ami nem oda való, és akkor egyszer csak elfertőződik az egész, és éppen így van ez a lelki életünkben is, hogy nagyon fontos, hogy nem mindig kellemes ottan belenyúlni, vagy belenyúlkálni, ugye, de ahhoz, hogy segíteni tudjunk, ahhoz, hogy a sebek be tudjanak gyógyulni, szükséges. Ugye, és Hát csak akkor tudunk segíteni, hogyha engedi, hogy segítsünk. Ugye, hogyha az ember elmegy az orvoshoz, és fáj a jobb lába, de oda megy az orvos, és azt mondja az orvosnak, hogy a bal lábam fáj, megvizsgálja az orvos, nem talál semmit, azt a jobb lába ugyanúgy fog fájni, mint ahogy ugyan ment. Tehát, hogy ezeknél a lelki gyakorlatoknál nagyon szükséges az őszintesség, fontosabb bizalom is, és tényleg, tehát ezek olyan lelki gyakorlatok, hogy ami ott történik a lelki gyakorlaton, az ott is marad, azt nem visszük ki, tehát neveket nem is említünk, tehát tényleg teljesen azt mondhatom, hogy anonimitásban történik mindaz, ami történik, mert ez nagyon érzékeny dolog. Nagyon mélyre kell sokszor beleásni, de úgy gondolom, hogy az Istennek a kegyelme az csodákra képes, ha az ember nyitott rá, hogy nyisson Isten felé, akkor az Isten is utána fog nyúlni.
0: Mit adott a lelki gyakorlat?
2: Nekem azt adta, hogy megtapasztaltam azt, hogy akinek sokat bocsájtanak, meg az jobban szeret.
3: Nagyon sok teherrel érkeztem ide, és most úgy érzem, hogy sikerült letenni. Megbékélést.
4: Én nagyon nehezen jöttem a lelki gyakorlatra, nem is gondoltam, hogy ide való vagy, és hogy mit adott a lelki gyakorlat. Hát egy csodálatos milliót, amiben hangosan kimondva letehettem a terheimet, és én egyáltalán nem gondoltam, hogy ez tényleg működik, vagy ennek ekkora ereje van, hogy az ember hangosan kimondja a dolgokat. Hiszen már úgy is meggyóntam, akkor mi más lehet még, vagy mi több lehet még. Ami nekem az egyik csúcspontja volt, az a gyónás. És remélem, most már Feri atyának is nagyon köszönöm, hogy végre már lezárhatom a múltamat véglegesen, és nem egy teljesen új fejezetet, hanem egy teljesen új könyvet kezdhetek.

0: Tudsz-e valami olyan emléket mondani, ami olyan, nem személyesen nem az a lényeg, hanem olyan történetet, vagy olyan találkozást, ami úgy megmarad benned?
1: Van egy találkozás, volt egy találkozásom. Természetesen ezt is név nélkül, mert őszintén mondom, hogy nem tudom, hogy mi a neve ennek a házaspárnak. Egyszer egyik plébánián voltam, ott dolgoztam, hétfői nap volt, soha nem felejtem el, hát ilyen szabad nap. Megmondom, kimegyek a kertbe egy kicsit, valami ősz volt, azt hiszem, vagy levelet gerebézni, almát szedni, nem tudom. Na, kimegyek egy kicsit a levegőre, hogy mozogjak, legyen egy kis fizikai munka. Éppen indulok, kifelé csöngetnek. Egy fiatal házas pár becsöngetett. És hát azt mondták, hogy atya, szeretnénk gyónni, de együtt, mind a ketten. És igazából erre van lehetőség, ha akkora a bizalom egymás között, a házas pár között, hogy van erre lehetőség, hogy ha nincs semmi titkolni valójuk ugye egymás előtt, akkor ezt lehet ilyen módon is gyónni egy házas párnak. És hát a hölgy rákos betegséget diagnosztizáltak nála, és hát mondta, hogy ő már volt gyónni, de most, hogy megtudta, hogy rákos beteg, most úgy egy ilyen félelem is eltöltötte, mert már ő hitt már, tehát már gyakorolta a vallását, viszont ezzel, hogy rákos beteg lett, ugye nem tudta, hogy milyen stádiumban, hogy lesz, meddig fog élni. Ugye gondolom, hogy ilyenkor, mikor az embernél egy ilyen dolgot fölfedeznek, biztos, hogy mindenki megdöbben, megijed, hogy lesz tovább, meg-e fog gyógyulni ebből, milyen lesz a kimenetele, mely marnának-e már áttétek, stb. És ez a nő mondta, hogy atya, azt mondja, én tudom, hogy fogok találkozni az abortált gyermekemmel, és azon gondolkodom, hogy mit fogok neki mondani, ha találkozunk odát a túlvilágon. És hát ugye ebbe kellett őt tehát megnyugtatni, stb. Tehát, hogy és megmondom őszintén, tehát tényleg mondjuk nem árulok el ezzel gyónási titkot, mert nem tudom, kiről van szó. Azt se tudom, hogy honnét voltak, és soha többet nem találkoztam velük. Nem tudom, hogy a hölgy él-e még, nem tudom. De igazából, tehát ez számomra ez egy nagyon nagy döbbenet volt, de ugyanakkor, tehát ilyen Isten kegyelmének, tehát hogy miért én hozzám éppen csöngettek be, de tudtam adni, és úgy érzem, hogy Isten segítségével, tehát magát az Isten próbáltam adni, az irgalmas Istent, hogy van remény, tehát nem kell kétségbe esni, hogy igen, fog találkozni a gyermekével, amiben én biztos vagyok, hogy a gyermeke, meg az Jóisten is már megbocsátott neki, mert az már egy másik dimenzió, ahol ők vannak, az már ott már nem úgy gondolkodnak, ahogy mi gondolkodunk a Földön. És én meg vagyok győződve, hogy az abortált gyermekek lelkei megbocsátanak a szüleiknek, és főleg akkor, hogyha tényleg Isten felé fordulnak, hiszen ők ott vannak már az Istennél, reményeink szerint.
0: És ez a fiatal hölgy békében távozott, mosolya, vagy mit láttál rajta, amikor elment?
1: Békességet, megnyugvást, igen, mert hát igyekeztem, tehát Isten igéjével, tehát meg aztán a föltámadás reményével, az örök boldogság és az irgalmas Isten, irgalmas Jézusnak a reményével őt vigasztalni, hogy van bocsánat számára, tehát hogy nem, nincs kitaszítva a mennyországból, tehát van számára bocsánat, és úgy érzem, hogy tehát úgy emlékszem, hogy megerősödve mentek el mind a ketten.
0: Mi egy 5-600 emberrel találkoztunk, nem minden, nem kizárólag abortusz miatt érkeztek, hanem bármi más babavetés témában is jöttek emberek. De azt tapasztaltam, hogy ezek az emberek el tudják fogadni, hogy igen, ő él, az elvetélés abortált magzatom gyermekem él, és egy nagy erőforrás számukra a névadás. Ezt szoktuk kérni akkor személy, amikor az igazolványában már beírják a nevét, addig csak egy baba. És úgy érzem, hogy ez, amikor ezt megtudják, és nem könnyű megtenni, mert hát fiú, lány, vagy hogyan is, vagy lehet ezt? Igen, lehet. Az Isten is engem is úgy szólít, hogy Mária, és nem pedig, hogy na valaki gyere ide. Én hiszek benne, és azt vettem észre, hogy ezek az emberek békével távolnak. És akkor utána tudomás, igen, van, ez megtörtént. De azért ezt mindenkinek tudom mondani, hogy akkor, amikor ezt a lépést megteszi, megteszem, bármelyikünk megteszi, akkor azt gondolom, vagy azt gondolják, hogy ennél jobbat most nem tudnék tenni. Tehát ez egy olyan biztató tud lenni, hogy akkor én úgy gondoltam, hogy képtelen vagyok rá, hogy fölneveljem ezt a gyerkőcöt. Képtelen vagyok rá, nem is gyerek még, de gyerek. Igen, ma már tudjuk, hogy gyerek. De ma bánom, mert azért föl tudtam volna nevelni. Önmaga, tehát ebbe az egész történetben az önmagamnak való megbocsátás egy kulcs dolog. Ez a legnehezebb. Az Úristen megbocsát? Oké, elég hatalmas hozzá. De magamnak?
1: Éppen erre szoktam mondani, hogy ha valaki azt mondja, hogy nagyon nehezen bocsájtok meg magamnak, erre azt szoktam válaszolni, hogy figyelj, hogyha az irgalmas Isten, a mindenható Isten, ha neked megbocsát, meg nekem megbocsát, akkor ki vagy te, hogy nem tudsz magadnak megbocsájtani. Tehát, hogy nem lehet, te nem vagy nagyobb, mint az Isten. Ugye, van egy erő, az jut eszembe, hogy van egy barátom, aki azt szokta mondani, hogy én nem hiszek Istenbe, én tudom, hogy van Isten, de azt is tudom, hogy nem én vagyok az. Tehát nagyon fontos, hogy az ember meg tudjon magának bocsátani. Tehát ember vagyok, és az ember téved. Tehát a kurzióban egy másik mondat, ami sokszor elhangzik, hogy bűnbe esni emberi dolog, de a bűnbe fekve maradni ördögi. Tehát mind jogom, bocsánat, hogy így, de jogom van elesni, mert ember vagyok. Tehát nem kell keresnem, mert a kísértés az jön akkor is, ha nem keresem. Nem kell, tehát a kísértés persze az még önmagában nem bűn, tehát ugye bűnt akkor követünk el, amikor tudva, akarva egyetértünk a bűnnel. De ember vagyok, és jogom van megbotlani, tehát, hogy a tökéletesség felé vezető út az egy életen át tart. Az nem úgy van, hogy persze vannak megtérések ugye az életben, valaki mondja, hogy én már meg vagyok térve. Hát én még nem vagyok. Én úgy érzem, hogy én folyamatosan térek meg. Tehát szoktam mondani, hogy az Úr Jézus nagyon jól tudta, hogy milyen az ember, hiszen ő benne mind a két természet teljesen megvan, az isteni és az emberi természet is. 33 évig itt élt a Földön, tehát testben, és ő minden fájdalmat megtapasztalt, ugye örömet, ugye, örvendett a kánai menyegzőn, sírt Lázár sírja fölött, sírt Jeruzsálem fölött. Teljesen hasonló volt hozzánk, egyetlen egy dolgot kivéve természetesen a bűnt. Tehát Jézus soha nem követett el bűnt, de viszont voltak emberi érzelmei, tehát teljesen átélt ezeket a dolgokat, és tudta, hogy mi gyengék, bukdácsolók vagyunk, és éppen ezért alapította meg a Szent Jónás Szentségét, mert tudta, hogy nekünk erre szükségünk van. De hát éppen ezért, tehát az Isten tényleg, tehát az irgalmas Isten kell nekünk hirdetni, És ebbe az is beletartozik, hogy az irgalmas Isten az megbocsájt nekem. Tehát, hogy jogom van embernek lenni, és csak az ember tud tévedni, csak az ember követel bűnt, de az Isten megbocsátja. És igen, amit mondani akartam, hogy a tökéletességgel kapcsolatban, meg a megtéréssel, tehát amikor majd Isten elé kerülünk, én úgy gondolom, hogy nem azt mondja majd, hogy azért, mert te annyira tökéletes voltál, menj be Urad örömébe, hanem azért, mert te mindig a tökéletesség útján jártál. Elestél, fölkeltél, újrakezdted, és ez a folyamat, ez igazából életünk végéig eltart. És amikor majd tényleg oda kerülünk az Istennel, amikor megítéltetünk, mert az Isten, ami kisebb-nagyobb erőfeszítéseinket is értékel, és majd akkor, igen, majd akkor mondja, hogy azért, mert te mindig úton voltál, te mindig újra tudtad kezdeni. Nem maradtál fekve a bűnbe, hanem mindig fölálltál. Akartál mindig jobbá válni. Én úgy gondolom, hogy ezt fogja az Isten értékelni, és hát majd, tehát nem, ugye mit mond Jézus, hogy nem azért jöttem, hogy nem az egészségeseket, hanem a betegeket gyógyítsam. Nem a egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. És hát mondja meg, ki az, aki nem beteg, ki az, aki nem bűnös, tehát és jó Isten, tehát vezet minket, és én tehát tényleg, én úgy gondolom, hogy a megtérés, ez egy állandó folyamat, és az Isten irgalmas. Van felelősségünk, tehát van pokol, van tisztító tűz, van mennyország. De gondoljunk csak bele, hogy a Lator, aki bocsánatot kért Istentől, ez annyira megható, szinte beleborzongok, azt mondja neki Jézus, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Egy Latornak, aki Isten felé fordul. Hát én úgy gondolom, hogy Isten nem személyválogató, és ha egy bűnös ember odafordul Istenhez, hogy Uram, bocsáss meg nekem, meg elvégzi a szent gyónását, meg igyekszik jobbá válni, én biztos vagyok benne, hogy az Isten neki is irgalmaz.
0: Azt tapasztaltam még egy leggyakorlaton részletemből, hogy egy új életet kezdenek. Függetlenül, hogy vallási élete van, vagy nincs, vagy volt, vagy nem volt, de jobb ember lett belőle, a segítőkész. Rengeteg pozitív gyümölcsöket láttam, van, ahol a hitébe tért vissza. De ha nincs, esetleg kíváncsi rá. De a segítőkészség, a szeretet ajándékait meri használni. És nagyon sok érdekes történetet tudok ezekkel. Covid idején történt, egy régebbi résztvevő hölgy, jó pár évvel ezelőtti, fölhív telefonon. Általában nem direkt keresjük a kapcsolatot, ha keres, nem keres, mert ez le van zárva, az a múlt. Ez a lelki gyakorlat a múlt. És mondja, mit tudom, hát ő bajban van most, mert ő valamilyen kórházban dolgozik, Covid idején, és bekerült az édesapja a kórházba, aki 40 éve nem gyont, és holnap teszik lélegeztetőgépre. Édesanyja is ugyanúgy fekszik ott, az nincsen rossz állapotban. Most aztán mit csináljon? Nem mehet oda senki. És egy csoda jó ötletem támad, hogy van egy fiatalabb pap ismerős, aki úgy olyan belevaló, és nem ijed meg az árnyékától. Igen, van. Mondom, és tudsz szerezni neki szkafandert? Tehát ezt a védő öltözetet? Hát tulajdonképpen tud. Hát mondom, akkor old meg. Akkor már senki nem lesz kíváncsi semmire. És ez az atya bement, meggyóntatta a férfit, a férfi másnap meghalt. És ez a hölgy előtte nem gyakorolta a vallás, ez semmi nem volt. Ezt valahogy rátalált mégis.
1: Ja.
0: Ez egy annyira kedves történet nekem, hogy vannak még csodák. Köszönöm szépen a beszélgetést. Itt is köszönjük, hogy velünk voltál, és többiek is nagyon nagy szeretettel beszélnek rólad.
1: Én is köszönöm szépen a beszélgetését, hát legyen minden beszélgetés, minden lelki gyakorlat, meg minden lelki segítség, lelki támasz Isten legnagyobb dicsőségére és az emberek üdvösségére.
0: Úgy legyen.

Kedves hallgatóink, a következő lelki gyakorlatunk időpontja 2026. november 12 és 15 között lesz. Nálam érdeklődhet a következő telefonszámon. Plusz 36 20 823 22 01. Szeretettel várjuk!

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket. Lukovics Milánt hallották.
2: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az imaszándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Regionális központot nyit a Jane Goodall Intézet Szegeden. Keresztet emeltek Hajdú Dorog térségében. Térképre kerülnek a magyar keresztény kórusok. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. A Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében nyílik meg a Jane Goodall által alapított természetvédelmi program új regionális központja, írja a szeged.ma internetes hírportál. A kezdeményezés célja, hogy gyakorlati programokon keresztül mélyítse a fiatalok környezettudatos gondolkodását. A hálózatot 1991-ben Tanzániában indította el a tavaly októberben elhunyt Jane Goodall, a csimpánzok szociális és családi életének legismertebb kutatója. A programhoz azóta a világ 75 országában több mint 1,3 millió fiatal is csatlakozott. Hazánkban 20 éve működik a Rügyek és Gyökerek Egyesület, amelynek több mint 100 csoportja van. A munkát már eddig is 3 regionális központ segítette, Szeged lesz a negyedik. A fűvészkertben októbertől alsó tagozatos diákok számára szerveznek rendszeres szakköröket, később pedig a felső tagozatos és középiskolás korosztályt is bevonják a programba. Útmenti keresztet áldott meg szeptember 11-én Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek metropolita, írja a Hajdúdorogi Főegyházmegye. A kereszt a Hajdúdorogot Hajdúnánással és Nyíregyházával, valamint a görögkutat összekötő utak kereszteződésénél áll. A kezdeményezés egy hajdúdorogi pedagógus házaspártól, Körtefái Istvántól és feleségétől származik. A talapzatot és a keresztet Fodor Zoltán hajdúdorogi kőfaragó készítette, a korpuszt Janka Gábor kazincbarcikai parókus alkotta meg. A szentelésen Kocsis Fülöp érsek metropolita arról beszélt, hogy a kereszt emlékezett Isten jelenlétére, a keresztvetés pedig nem csak egy szüleinktől és nagyszüleinktől átvett szokás, hanem hitvallás is. Dalanis Zoltán hajdúdorogi parókus a szentelést követően hangsúlyozta. Az útmenti kereszt a görögkútiakat is vigyázza, Krisztus pedig odafigyel Hajdúdorogra is. Különleges kutatás indult a magyar keresztény egyházzene feltérképezésére, számolt be a Magyar Nemzet. A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének nagyszabású programja a Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz. A 2025-ben kezdődött kutatás célja, hogy átfogó képet adjon a magyarországi keresztény kórusokról, énekes közösségekről és az egyházzenei élet sokszínűségéről. Az első eredményeket szeptember 14-én mutatták be Budapesten a Hild Villában, az Ars Sacra Fesztivál keretében. A program célja, hogy átfogó képet adjon a magyar nyelvterületen liturgikus szolgálatot végző keresztény kórusokról, azok repertoárjáról, működési körülményeiről és közösségi szerepéről egyaránt. A kutatásba első körben a görög és római katolikus, a református, evangélikus, adventista, baptista, örmény, valamint az unitárius felekezet kórusait vonták be. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Dabas FM 97,5.

szeretné megosztani gondjait, örömeit, elmondani, ami a szívében van, bővebben beszélni arról, hogy miért kér imádságot. Hívja Mária Rádiót 2 hetente, kedd este 10 órakor. Beszélgessünk, imádkozzunk együtt. Meghallgatlak.

Urunk Jézus Krisztus, az örök Atya fia, küldd el most lelkedet az egész földre. A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól. Minden nemzet édesanyja, a boldogságos Szűz Mária, legyen, ami közben járunk. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a Mária Rádió stúdiójából. Ez itt a Meghallgatlak. Mondom mindjárt a telefonszámot is, 061-374-0904. Nagyon régóta nem találkoztunk, már teljes 2 hét telt el azóta. És most már szeptember közepén vagyunk, elkezdődött az iskola is. Nem is tudom, hogy melyik témával kezdjük, de illetve pontosan tudom nyilván, mert készültem, hogy szeptember 14, az a

Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe, és szeptember 15 pedig a fájdalmas szűzanyáé. És a Szent Kereszt felmagasztalása körül, hát ezt ugye azt tudjuk, hogy Ilona császárné találta meg, illetve nem ő, hanem ő adott megbízást arra, hogy ásatásokat végezzenek Jeruzsálemben, és így találták meg. És akkor valamennyi részét ott hagyták, többit elvitték Rómába, meg akkor Konstantinápoly volt még, és uralkodóknak, és püspököknek, és főpapoknak, és pápák kaptak ebből alá ajándékba kis darabkákat, mint tudjuk, Szent István is kapott, amit egy keresztbe építettek bele, és Szent Imre ezt a nyakában hordta. Én egyet láttam közelről életemben, Lengyelországban, nem tudom a lengyel nevét kimondani, mert csak mással hangzókból áll. Van egy Szent Kereszt hegynek nevezett hegy, és ott van egy templom, ahol egy különleges szerzetes rend tartja fönn, mert ők a szenterekje őrzői, és ott van egy olyan kereszt, a tabernákulumban tartják, amiben szintén egy ilyen kereszt darabka van, és amikor ott voltunk egy csoporttal, akkor letették elénk, hát nagyon közel, azért megfogni nem lehetett, de levették, ott volt két ember kulccsal, nem tudom hány kulcs nyitja egyébként egyedül, senki nem tudja kinyitni a többiek nélkül, és akkor láttuk azt a darabkát, ami benne volt, hát persze azt is takarta valami, és le volt rögzítve, de minden esetre a kereszt, mint egy doboz, úgy szétnyitható volt, tehát láttuk ezt az erekjét, és azzal kaptunk a végén, a mise végén egy áldást. És ezt most mind azért szedtem elő, nem csak az ünnep miatt, hanem azért, mert szeptember 14-én van az ünnepe Eszterházy Jánosnak is. És az ő boldoggá avatásáért szoktunk imádkozni. Sokan vannak, akik foglalkoznak az ő témájával. Leghíresebb közülük, aki magyar, mert nem csak magyarok, hanem lengyelek is, lévén az édesanyja lengyel volt, dr. Molnár Imre, aki több könyvet írt már kutatásairól, ő történész, és szokott előadásokat is tartani, és zarándoklatokat szervezni a Sobodokra, ahol végül is Eszterházynak amit a hambaiból, hát valahogy 50 évig nem tudták, a család se tudta, hogy hol vannak a hambai, előkerült végül is, és akkor ott temették el ezen a hegyen, és van egy kis kápolna, és ott is hát egy ilyen erekje tartó van, amiben az ő hambai vannak, és minden évben szeptember 14-én, vagy mellette vasárnap, ebben nem vagyok biztos, egy nagyon szép mise, ami azért érdekes most, mert az idén egy szlovák püspök celebrálta a misét, és persze sok pap koncelebrált vele, a múlt évben pedig egy cseh püspök volt, előtte nem volt ilyen magas rangú a két másik nemzetiségből, és közeledés lehetett látni, és végül is az egyházon belül sokkal közelebb került a két vagy három ország, mint a politikában, vagy akár úgy az általában a nép között, és én már egy párszor voltam ezen az ünnepségen, idén nem sikerült kijutni, de mindig megrendítő. Amikor több program van, természetesen nem csak a mise, van ott egy kis könyvtár, kis múzeum, hát alig pár dolog látható, de látható. A könyvtár elsősorban róla szóló könyvek, az ő naplója, a testvére naplója és hasonlókat lehet ott
megkapni is, nem csak ott megtekinteni vagy olvasni belőle, meg beszédet is tartanak vele kapcsolatban, és ez egy döbbenetes, amit ő végigcsinált, és az, hogy soha nem fordult meg a fejébe egy pillanatig se, hogy elmeneküljön, teljesen ártatlanul, nem tudom hány évet volt a gulágban, olyan kínzásoknak vetették alá, szóval nem szeretnék erről túl sokat mondani, mert végig gondolni is szörnyű, és itt, ahol elmondják meg azok a fényképek, hogy a könyvben látható egy, amit ismerünk képe, a fiatalabb kori képe, egy jó kinéző úriembert ábrázol. 51-2 éves volt, amikor meghalt, és a rab képe, az pedig hát igazából egy mumiára hasonlít. Amit visszahozták a Szovjetunióból, akkor csebörtönbe került, és a testvére ment oda, nem engedték be csak egyszer, akkor, mikor már a rabkórházban volt, de hiába vitt bármit, vitt neki pulóvert, vagy takarót, vagy ennivalót, vagy valamit, átvették, de soha nem adták oda. Például, hát mondjuk ez is a kínzások közé tartozik, de egyéb kínzásokat is elviselt, és amikor azt mondták neki, még mielőtt letartóztatták, hogy meg tudják szervezni, hogy egy diplomáciai rendszámú autóval elviszik nyugatra, és azt mondta, hogy ő nem megy sehova, mert ő ártatlan. Pedig tudta, hogyha elfogják, akkor mi vár rá, és végigcsinálta az egészet, és ő vigasztalta vele együtt börtönbe kerülteket, és a naplójából is olyan dolgok derülnek ki, hogy amikor nagyon szörnyű állapotban volt, és akkor is írta, és hogy például mit imádkozott. Nem azt imádkozta, hogy sikerüljön kikerülni, hogy kiderüljön az igaza, hogy szabadon engedjék, hogy meggyógyuljon, hogy kijusson ebből a börtönből, vagy táborból, vagy valami, hanem azért imádkozott, hogy milyen szörnyű lehet az, hogy Isten az gonoszságokat hogy tudja elviselni, hogy látja, hogy az ő gyermekei a földön micsoda gonoszságukat követnek el, és akkor ő is imádkozott a bűnösökért. Egy kis zenét hallgassunk, igen.

Azok kedvéért, akik csak most kapcsolódtak be az adásba, elmondom, hogy önök itt a Mária Rádióban a Meghallgatlak című élő telefonos műsort hallhatják. Hát telefon még eddig nem jött, de azért remélem, hogy lesz. 061-374-0904 a számunk. Eddig Esterházy Jánosról beszéltem, az adta ehhez az alkalmat, hogy szeptember 14-én, vagyis hogy Szentkereszt felmagasztalása ünnepén van az ő emléknapja is. És ilyenkor mindig van ott, ahol eltemették végül tisztességesen, egy szentmise és egyéb rendezvények és zarándoklatokat szoktak oda indítani. És megalakult, megalakult egy ima szövetség, akik azért imádkoznak, hogy minél előbb meglegyen a boldoggáavatási eljárás. De hát a szükséges papírokat egyrészt elindították az egész folyamatot, a szükséges papírokat összeszedték, ezek már Rómában vannak, de hát nem olyan túl régen, és nem tudom mennyi idő, itt nagyon sok mindent kell vizsgálni annak, azoknak, akik ezt eldöntik, de minden esetre ezért, aki vállalja, hogy ennek az ima szövetségnek a tagja lesz, aláírja, hogy minden nap elmond egy bizonyos imát, és hát ezt én is aláírtam tavaly szeptemberben, mikor ott voltam ezen a szentmisén. Egy ilyen lapot is kaptam, tulajdonképpen egy összehajtható, hát van rajta fénykép az ő korá, a fiatalkori képe, van egy börtönös képe, van egy olyan kép, ahol a gyerekeivel látható, és hát az aláírás és a dátum, hogy én elvállaltam az imádságot, és a maga az imádság, amit a nagyszombati érseki hivatal jóvá hagyott 2021-ben, tehát azóta folyik már az eljárás. Ezt az imádságot most akkor szeretném önöknek elmondani, és utána majd folytatjuk megint a műsort. Istenünk, irgalmas atyánk, hálát adunk neked hűséges szolgádért, Esterházy Jánosért. Ő egész életében arra törekedett, hogy a te fiadat, Jézus Krisztust kövesse az emberek szolgálatában, tekintet nélkül azok társadalmi vagy politikai származására, és elkötelezte magát a keresztény elvek terjesztése mellett a társadalomban. Kérünk, add meg nekünk János szolgát boldoggá avatásának kegyelmét, hogy őt az oltáron tisztelhessük. Add, hogy keresztény életének példája, szenvedésének és halálának tanúsága megerősítse Közép-Európa népeit akaratot teljesítésében. Istenünk, János szolgát közben járására kérünk, hallgasd meg imánkat, és itt lehet egy ima szándékot is belemondani. Most akkor azt mondom, hogy ezt hazánkért kérjük, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

Azok kedvéért, akik most kapcsolódtak be az adásba, elmondom, hogy ők önök a Mária Rádióban a Meghallgatlak című élő telefonos műsort hallják, bár úgy néz ki, hogy mégse telefonos műsor. 06 1 374 0904. Én nagyon szeretném, ha valaki telefonálna, mert ha nincs telefon, akkor lehet, hogy egy szemisor se lesz. Na, bocsánat, hogy ilyeneket mondok, de ilyenkor mindig úgy izgulok, hogy nem telefonálnak. És utána mindig azt mondják, hogy azért, mert arra figyeltek, hogy én miket mondok. Tehát Esterházy Jánosnál hagytuk abba, mert most őről nem mondok többet, aki szeretné, járjon utána, és jöjjön el egy ilyen alkalomra. Nagyon érdemes erre a misére, csak egy napra meg lehet járni, mert elég közel van a határhoz, tehát úgy meg lehet járni, hogy odaér, és akkor kis idő eltelik, megvan a mise, valami ebédet is adnak, körül lehet nézni azt a kicsi múzeumot és egyebeket, ami van, lehet barátkozni ott emberekkel, végigmenni, megnézni a keresztutat, mert az is nagyon szép, gyönyörűen van parkosítva. Mindig, minden évben, mikor újból mentünk, újabb fákat és bokrokat fedeztünk föl, és úgy vissza lehet érni, hogy vacsora előtt még haza is érünk. Szóval egy nap alatt megjárható ez az egész. Tehát ennyi. Esterházy Jánossal kapcsolatban ennyi jutott eszembe, és hát mivel ugye Szűzanya ünnep is van, azért hoztam ezeket az Ave Máriás zenéket, és most legszívesebben megkérdezném a kedves hallgatókat, hogy akkor most miről beszélgessünk, ha esetleg telefonálna valaki ez ügyben.

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Már tudom, mit fog mondani, hogy csak várt, hogy ne első legyen. Igen.
1: Nem.
0: De örülök, hogy telefonált.
1: Magasan áll a Golgota ormán, a Szent Kereszt elhagyottan árván, csak egy angyal.

Bon. Védtől az út, keresztfa ágára, az angyal.

Viskó szorúra, melytől elhalt az angyalok ura. Ó, ha veled ott lehettem volna, mint az ápol, a könnyem úgy hullna. Minden csepp vért százszor megcsókolnék, nem mennék el soha többé onnan. Nagy örömmel, énekléssel zengedeznek az egek, kiváltságot, nyájasságot mutatnak a földiek.

0: Mária. Hát a fájdalmast kellene, de most olyan nem jutott eszembe hirtelen.
1: Nem baj, én örülök neki, hogy eszébe jut olyan, ami éppen abba a témába tartozik, és ez megint olyan, hogy a dallam ismerős, de a szöveget nem ismertem.
0: Melyiket? A Máriát?
1: Az, amit kezdett, az elsőt. De az egészet, szóval.
0: Hát ez a besnyő, most még egy besnyő jutott eszembe, de az már a koronázásra való a szűzanyának. De fájdalmast kerestem, de hirtelen nem jutott eszembe.
1: Van egy ének, amiben valami olyasmi van, hogy égig ér a szűzanya keserve. De nem tudom, hogy kezdődik.
0: Égig ér a szűzanya keserve.
1: Igen, de ez a harmadik sora kb.
0: Most nem tudom, hogy kezdődik.
1: Semmi gond, inkább megkérdezem, hogy tudom, sötét van, de hogy van egyébként?
0: Nem mondok semmit.
1: Jaj,
0: lent, minden nap lent, lentebb. Hát... Nem csak a szememmel, amúgy is, hát itt az idő most vagy soha.
1: Nem tudjuk. Azt majd a mennyei atya jobban tudja.
0: Igen. Meg mindig eszembe van egy másik ének még, csak hát mindig azért is várok, hogy nehogy az legyen, hogy én akarok mindig szerepelni, de attól félek, hogyha nem telefonál mást, akkor a Zsuzsa eltűnik, és az nekem nagyon rossz lesz. Úgyhogy csak addig maradjon Zsuzsa, még élek, utána nyugdíjba mehet.
1: Na, köszönöm szépen. Egyébként, ha megmondanám, hogy mióta vagyok nyugdíjba, akkor már mint a igazi munkahelyből, akkor anyat esne, de nem mondom meg a telefonba, főleg nem, mert akkor mindenki meghallja.
0: Hát én nagyon régen vagyok, mert én 18 évet dolgoztam, utána leszázalékoltam.
1: Ne, nekem meg volt a munkaidőm, szóval az...
0: Utána egy pár évig dolgoztam, nem sokat, nem tudom mennyit, már nem jegyeztem meg, de hát csak számolgatom itt unalmamba, hát csak 20-szor voltam kórházba, a szüléseket nem számolom bele.
1: Aha.
0: De nem egy napos sebészeten, hanem hosszú ideig is.
1: Értem.
0: És volt olyan is, hogy egy karácsonykor, hogy azt hittem, hogy vége a dalnak, de talán már egyszer mondtam, hogy karácsony előtt egy nappal engedtek haza, és aznap még vissza is vittek, és egy osztályon, egy szobába egyedül voltam.
1: Igen.
0: De valahogy egy olyan szent béke volt rajtam, hogy olyan szép ünnep sose volt. És új évkor, hát csak egy fiatal lány, meg egy fiatal ember voltak az ügyeletes, csak nem orvos az osztályon. És hát kimentem egy kicsit, néztem a tévét, azelőtt is, meg azután is, ha más nem érdekelt, szilveszterkor, de a himnuszt megvártam, hogy meghalljam.
1: Igen.
0: A himnuszt. És mikor elénekelték a himnuszt, vártam, hogy mi lesz, és a két fiatal, azok is nézték a tévét, eltűntek. És én nekem egy kicsit rosszul esett, hogy azt sem mondták, hogy jó napot, és hát én nem vagyok nekik se rokon, se ismerős. De aztán elég hamar kijött a fiatal nővé, és mondja, hogy ne haragudjak, de bementek a férfivel kocintani egyet, és jött, és kívánt boldog új évet. Nekem olyan jó esett akkor.
1: Igen.
0: Úgyhogy ilyen dolgok voltak. Úgyhogy, hát tervem van, én mondtam is a Zsuzsának valamit, de nem is mondom. Most de nagyon nehéz nekem valamit megszervezni. Engem hát ellátnak, megcsinálnak sok mindent, de hát már most nem én vagyok az első, hogy dolgoznak meg, mindenféle van. Úgyhogy az enyém marad, ha ilyen különös kívánságom van, ami nem a megélhetéshez vagy a létkezéshez szükséges. Hát olyan magam reggelizek, de vak sötétbe, hiába gyújtom fel a konyhába a villany, csak úgy tudom, hogy mindent hova teszek, és hogy valami, nem a reggelizés a fontos, hogy én gyorsan egyek, mert itt is bent valamit bekapkodhatnék, fekve is mondjuk, de a gyógyszert nem tudom bevenni akkor, és hát délig várom a javulást a gyógyszert, hát egy nagyon olyan gyógyszer szedek, ami a szememnek meg nagyon ártalmas, és nem tudok lemondani róla, mert akkor már nem is tudom, mi lenne vele.
1: Úgyhogy... Hát igen, ebben nem megyek bele, igaz, hogy nem is értek hozzá, de hogy a mellékhatás, meg annak a mellékhatása, szóval ha nem lenne ilyen szörnyű, egyszer volt egy kabaré tréfa, hogy elmegy az orvoshoz, és kap egy gyógyszert, de annak az lesz a mellékhatás, hogy kihull a haja. Akkor visszamegy, akkor kap egy másik gyógyszert, akkor a haja kinő, de akkor az lesz a mellékhatás, hogy mit tudom én, valami más kezd neki fájni, és így tovább. Szóval ezen egy kabaréba lehet nevetni, de szörnyű az, hogy valójában így működnek ezek.
0: 80 éves voltam, amikor, biztos ezt is már elmeséltem, volt egy comnyaktörésem. És hát elhívtuk a házi orvost, és megmutattam a gyógyszert, amit szedek már évtizedek óta, és a rádióban hallgattam a gyógyszerekről egy műsort, és szépen az én gyógyszeremet a kábítószer számba veszik, és itt olvasta csak el az orvos, hogy mennyire árt a szemnek. És aha, én ezt szedem most is, mert másképp már föl se kelnék.
1: Értem. Hát...
0: Úgyhogy...
1: Erre már tényleg nem tudok mit mondani.
0: Nem is panaszkodni, csak a tényeket mondtam el, úgyhogy...
1: Mindenkinek megvan az,
0: Igen. Meg anyósom mindig nagyon komoly, rendes anyósom volt.
1: És jó ezt hallani.
0: Azt mondta mindig, hogy a halál okot talál. Úgyhogy hát, ha lesz oka, ha nem lesz oka, de...
1: Hát valami oka biztos lesz, de amit a végén akárkire beírhatják azt, hogy a halál oka szívmegállás, nem?
0: Igen.
1: Az összes többi az mellékes.
0: Azt is mondtam, hogy öten voltunk, és már csak vagyok. És nem évszámsorban, hanem én voltam a második, és én vagyok. Volt egy bátyám, volt húgom, volt két öcsém. 16 éves voltam, mikor ez az öcsém, aki most meghalt, akkor született. És nem tudom máshol hol volt, de falukhelyén azt a nagyobb gyerekek szégyen lették. De mi nem szégyen lettük. Mondtam egyszer a Zsuzsának már azt is, hogy vártam, hogy kislány lesz, és Zsuzsánna lesz. És László lett, nem Zsuzsánna.
1: Nem baj. Az is
0: de
1: szép
0: most már elmény, most már túl van minden.
1: Igen. Hát,
0: úgyhogy magam vagyok.
1: Tudom. És eddig az volt, hogy mi hárman voltunk, és a legfiatalabb, ugye két lány, egy fiú, ő ment el először, és eddig nekem a legszörnyűbb az volt, hogy a testvért elveszteni.
0: Igen. Hát mi nagyon a Erzsébet volt egy lánytestvérem, és mikor férjhez ment, na akkor mi itt laktunk, nem anyosoméknál, mert még volt ez a házunk, és így azt mondta, fogom szomorúan, hogy hétközben, hogy szombaton összeházasodunk, de hogy hol lakunk, azt nem tudom. És én elmondtam anyósomnak ezt, és anyósom azt mondta, hogy hát hol laknának nálatok, már hogy mi nálunk. És én mondtam anyósomnak, hogy mama, én nem mondom a férjemnek, nem kérem rá, ha ő beleegyezik, akkor jöhetnek. És itt is laktak, ameddig Gödöllőn nem tudtak lakást venni.
1: Uh-huh.
0: Úgyhogy így voltunk.
1: Isten.
0: Hát, jó volna letenni, hogy valakinek jusson eszébe a Mária Rádió.
1: Eddig ugyan nem villog, de azt nézem, még valamennyi van a műsoridőből is, de jó lenne, ha jelentkeznének, szóval...
0: Hát, könnyebb hallgatni. Én biztos, nagyon gondolkoztam, biztos. Komolyan mondom, hogy mintha tervbe volna véve, hogy ne legyek jó ezen a keddeken. Hát a múltkor is ledobtam a telefon gyorsan, észrevehett a Zsuzsa, hogy rögtön letettem.
1: Biztos izgatta magát, hogy mi lesz, ha telefonálnak, mi lesz, ha nem, nem ezért volt.
0: Nem, össze-vissza van a vérnyomásom.
1: Értem, hát az viszont komoly gond, és ebbe az időjárásban nem csoda.
0: És az az érdekes, hogy a fejem jelez, és a világ gyógyszerét beszedem, és most mondja az új miniszterelnökünk, nem politizálok, hogy ugye engednek a vényes gyógyszerekből, de a nem vényes gyógyszert, amit szerek bizony elég drága és örökké vedelem, nem győzik hordani. Ilyen óvodás koromtól ilyen fejfájós voltam.
1: Aha.
0: Soha nem tudták meg, hogy miért fáj a fejem, de én nagyon sokat kínlódtam ezzel. És most is úgy vagyok egyre rosszabb.
1: Tudom, milyen. Na, hát majd ezért is imádkozunk. Igazából...
0: Ez most
1: mindig vannak mindig ima szándékok, és a hallgatom ugye az ima szándékos műsorokat mindig, hogy mi mindenért kérnek imádságot. Hát hozzáveszük még ezt is, megkérjük, de valaki most jelentkezett a másik telefonon, úgyhogy akkor Isten áldja, és örülök, hogy beszéltünk.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Tessék, Mária Rádió.
2: Tessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Üdvözlöm szeretettel.
1: Ó, Zsuzsa. De örülök, megismerem a hangját, Terzsébet.
2: Tudom, hogy az utolsó percek vannak, de én is gondokba álltam, hogy szóljak hozzá, vagy nem, és amíg előszedtem a számot, mindent eltelt az idő,
1: igen.
2: De azt szeretném mondani nagyon röviden, hogy én örvendek annak a kis összefoglalónak, amit tetszett mesélni.
1: Eszterházyról, igen.
2: Eszterházy, igen. Többször hallottunk felőle, mert a Mária Rádióban a felvidéki műsor szokott, és azt hiszem a Duna Televízió is, de pontosan ezt, amit körülírt ma a kis kápolnával és a szép környezettel, a hitatos környezettel, arról persze nem hallottam én legalábbis, de ez valóban úgy felemelő volt egy kicsit, mivel olyan sorsa volt, amilyen volt, felemelő dolog volt ma hallani, hogy ilyen szép emlékhelyet készítettek a részére, és sokszor hallottam, hogy nagyon szépen megemlékeznek róla.
1: Hát
2: valóban közel van Magyarországhoz, és ki lehet egy-kettőre odáig elmenni, és tényleg
1: igen.
2: Részt venni egy ilyen, főleg a mai időkben még inkább, igen. És én amúgy valahogy meg is értettem az üzenetét ennek a úgymond egybeesés is, mert tegnap, hogy mondta Zsuzsa, egy születésnapja volt, vagy csak emlék?
1: Ez nem tudom, miért az emléknapja, nem tudom, hogy milyen dátumhoz kötődik. Igen. Az a helyzet, hogy nem a születéséhez és nem a halálához, tehát ez valószínű a szenvedése miatt, de Levente mutatja, hogy 2 percünk maradt.
2: Na, hát én el is köszönök ezáltal, de nagyon köszönöm, és az ima szándékot gondolom, hogy sokan el is magukba roskadtak, és azért nem tudtak hozzászólni. Még csak azt szeretném mondani, hogy az a bizonyos ének most hamarjában nem találtam meg, valahogy úgy kezdődik, hogy gyászba borult, menjek Csillagvárra valahogy.
1: Igen, ez az. Köszönöm könyvbe. Szépen.
2: Igen, úgy biztos az interneten, ha beverik, igen. Meg lehet. Ilyen nagybőti, nagybőti.
1: Meg fogom találni akkor. Köszönöm szépen.
2: De nagyon, nagyon szép és olyan igen. Megható szívhez szóló. Köszönöm szépen a türelmet. Kívánok minden, jót mindenkinek.
1: Köszönjük áldás, és viszont kívánjuk.
2: És jó éjszakát kívánok.
1: Isten áldja. Annyi időnk maradt, hogy elmondjuk a dicsőséget.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Műsorunk ezzel véget ért, 2 hét múlva remélem találkozunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké. Amen.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A Mária Rádió célja, hogy a megtérést hirdesse. Ez mindenek előtt az imádság által történik. Szent II. János Pál pápa mondta, az imádság az elsődleges és legfontosabb feladatunk. Ezért fontos, hogy támogassuk ezt a szent küldetést, amely a hitet táplálja és erősíti a lelkeket. A Mária Rádió programjának gerincét az imádság képezi, amely nem csak a gyakorló hívők, hanem mindenki számára elérhető. A reggeli és esti imák, a szentmisék közvetítése, valamint a családok és közösségek bevonásával végzett imádságok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a közösségünkben élő emberek közelebb kerüljenek Istenhez. A rádiónk lehetőséget ad arra, hogy a távol került lelkek visszatérjenek és tapasztalják meg az imádság erejét. Az ima programok népszerűsége azt mutatja, hogy az emberek keresik a kapcsolatot Istennel, és a Mária Rádió segítségével ezt meg is találják. Most, kedves testvérek, kérjük az önök segítségét. Adományaik révén lehetőséget biztosítanak arra, hogy továbbra is sugározhassuk az imádságokat, és támogathassuk azokat, akik a hit útján keresik a választ kérdéseikre. Minden egyes hozzájárulás segít abban, hogy a Mária Rádió továbbra is a remény forrása maradjon. Adományaikkal együtt imáikra is számítunk, mert ahogy kis Szent Teréz mondta, a legkisebb imádság is fontos, ha azt őszinte szívvel mondjuk. Köszönjük, hogy részesei lehetnek ennek a csodálatos küldetésnek. Isten áldja meg önöket!
2: Játszunk együtt! Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvíz kérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!

0: Rádió. Nézőpont. Gondolatok az egészségről. Dr. Nardai Ilona műsora.
1: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Talán még biológiai tanulmányokban emlékeznek a mitokondriumokra. Ezek apró sejtszervecskék, és nem csak energiát termelnek, hanem kulcs szerepet is játszanak az anyagcsere, az immunrendszer, a hormonális szabályozás és a sejtek közötti kommunikáció fenntartásában is. A mitokondriumok fő feladata az ATP, vagyis az adenozin trifoszfát előállítása, ami a sejtek egyik legfőbb energiahordozó molekulája. Az energia származhat glukózból, zsírsavakból, aminosavakból, amelyeket a mitokondrium oxidatív rendszerén keresztül átalakít ebbe a bizonyos ATP-vé. Ez a folyamat rendkívül hatékony, például egy glukóz molekulából akár 30-32 ATP is keletkezhet. Több mint energia. Nem izolált egységekből áll, hanem ez egy dinamikusan változó, egymással kommunikáló hálózat. Így aztán a vas és kálcium háztartás szabályozásában, a szabad gyök egyensúly fenntartásában, hormonok, neurotranszmitterek, például a melatonin szintézisében, valamint a sejthalál szabályozásában is részt vesz. Ha megbillen ez az egyensúly, vagyis egy ilyen mitokondriális diszfunkció lép fel, ilyenkor oxidatív stressz, gyulladás, sejtkárosodás is lehet, és ez számos krónikus betegség, akár metabolikus, szívbetegség, neurodegeneratív, kialakulásában játszhat szerepet. A mitokondriális dinamika azt jelenti, hogy ezek összeolvadnak, szétválnak, hogy alkalmazkodjanak a sejtek energiaszükségletéhez és a stressz helyzethez. A környezetbe, környezeti változások, például testmozgás, időszakos böjt, hideg vagy hőhatás, mérséket oxidatív stresszt váltanak ki, ami serkenti a mitokondriális biogenezist és az ellenálló képességet. Ez a jelenség kulcsfontosság az egészség megőrzés szempontjából. A mitokondriumoknak szükségük van kihívásokra, hogy rugalmasan és hatékonyan működjenek. Integrátorok is, az emberi szervezet egyik legfőbb integráló rendszere, jelátvívő, szabályozó funkció. A genetika, az anyagcsere, az immunrendszer és a környezeti tényezők között. Az élet energiája mitokondriumokban rejlik. Ezek az apró sejtszervecskék nem csak az ATP előállításáért felelősek, hanem meghatározzák, hogyan reagál testünk a stresszre, a tápanyagokra, a környezetünkre. A mitokondriumok egészsége tehát nem csupán sejtszintű kérdés, hanem az egész szervezet működésének az alapja. A jegyzetet Nardai Ilona állította össze.
0: Nézőpont. Dr. Nardai Ilona osztotta meg gondolatait az egészségről.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Térképre kerülnek a magyar keresztény kórusok. Átadták a felújított templomot a Párciumi Szentjobbon. Regionális központot nyit a Jane Goodall intézet Szegeden. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Különleges kutatás indult a magyar keresztény egyházzene feltérképezésére, számolt be a Magyar Nemzet. A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutató Intézetének nagyszabású programja a Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz. A 2025-ben kezdődött kutatás célja, hogy átfogó képet adjon a magyarországi keresztény kórusokról, énekes közösségekről és az egyházzenei élet sokszínűségéről. Az első eredményeket szeptember 14-én mutatták be Budapesten a Hild villában az Ars Sacra Fesztivál keretében. A program célja, hogy átfogó képet adjon a magyar nyelvterületen liturgikus szolgálatot végző keresztény kórusokról, azok repertoárjáról, működési körülményeiről és közösségi szerepéről egyaránt. A kutatásba első körben a görög és római katolikus, a református, evangélikus, adventista, baptista, örmény, valamint az unitárius felekezet kórusait vonták be. Egyházmegyei zarándoklat keretében adták át vasárnap a felújított templomot és zarándok központot a Bihar megyei Szentjobb településen, ahol egykor Szent István király jobbját is őrizték. Adja hírül a nagyváradi római katolikus egyházmegye. A hívek vasárnap azért zarándokoltak Szentjobbra, hogy az ősi kegyhelyen a brünni fekete Madonna kegyképe előtt adjanak hálát, és kérjék a szűzanya további oltalmát. A szabadtéri szentmise főcelebránsa Böcskei László megyéspüspök, szónoka pedig Karácsony Tibor, az Erdélyi Mária Rádió igazgatója volt. A megyéspüspök a szentmise keretében megáldotta a felújított épületeket. Köszöntőjében azt kérte, hogy a megújult templom és apátsági épület is bátorítsa a híveket, hogy a mai világ forgatagában is lelkileg hiteles életet tudjanak élni. A Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében nyílik meg a Jane Goodall által alapított természetvédelmi program új regionális központja, írja a szeged.ma internetes hírportál. A kezdeményezés célja, hogy gyakorlati programokon keresztül mélyítse a fiatalok környezettudatos gondolkodását. A természet, állat és környezetvédelmi ifjúsági hálózatot 1991-ben Tanzániában indította el a tavaly októberben elhunyt Jane Goodall, a csimpánzok szociális és családi életének legismertebb kutatója. A programhoz azóta a világ 75 országában több mint 1,3 millió fiatal csatlakozott. Hazánkban 20 éve működik a Rügyek és Gyökerek Egyesület, melynek több mint 100 csoportja van. A munkát eddig 3 regionális központ segítette, Szeged lesz a negyedik. A fűvészkertben októbertől alsó tagozatos diákok számára szerveznek rendszeres szakköröket, később pedig a felső tagozatos és középiskolás korosztályt is bevonják a programba. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Híreinket hallották.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi adásunk tartalmából

0: A Szent Atya az isteni gondviselés humoráról és könyvtáros édesanyjáról. 14. Leó pápa levele a Szepesi Egyházmegye felállításának 250. évfordulójára. Molnár Tamás atya, felvidéki munkatársunk tudósítása. Megjelent angolul 14. Leó pápa, Szabad a kegyelem hatására című könyve. Major Balázs régész előadása a Szentszéki Magyar Nagykövetségen.
1: A Szent Atya az isteni gondviselés humoráról és könyvtáros édesanyjáról. 14. Leó pápa szeptember 14-én, Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén, hétfőn délelőtt meglátogatta a vatikáni apostoli könyvtárat, valamint az apostoli levéltárat, és e látogatás keretében megnyitotta az Aqua, Katasztrófa és Csoda címmel rendezett kiállítást. Leó pápa a kiállítás megnyitásakor rögtönözve így szólt az egybegyűltekhez.
2: Vorrei solo dire che Dio nella sua provvidenza e qualche volta con certo umorismo ci fa ricordare sempre che Dio è con noi.
1: Mielőtt felolvasnám nektek a már kész beszédemet, csak annyit szeretnék mondani, hogy Isten a maga gondviselésében néha egy bizonyos humorral mindig emlékeztet minket arra, hogy velünk van.
2: Molti di voi forse non sapete, mia madre era bibliotecaria. E oggi mi trovo qui per il compleanno proprio per salutare tutti voi.
1: Sokan talán nem tudják, hogy édesanyám könyvtáros volt, és ma a születésnapon pontosan azért vagyok itt egy könyvtárban, hogy köszöntselek titeket.

0: 14. Leó pápa levele a Szepesi Egyházmegye felállításának 250. évfordulójára. Molnár Tamás atya, felvidéki munkatársunk tudósítása.
1: 14. Leó pápa atyai gesztusa az idén 250 éves Szepesi Egyházmegye felé. 250 évvel ezelőtt, 1776-ban alapították meg kánonilag a mai Szlovákia területén található Szepesi Egyházmegyét. A jubileumi év ünnepélyes lezárására 2026. szeptember 26-án kerül sor a szepeshelyi Szent Márton székesegyházban. 14. Leó pápa erre az alkalomra Mário Greg bíborost, a püspöki szinódus főtitkárát nevezte ki különleges megbízottjává. A szentszék szeptember 12-én tette közzé a szentatya Mário Greg bíboroshoz intézett latin nyelvű levelét, amely Rómában Szent Péternél 2026. augusztus 8-án 14. Leó pápaságának második évében kelt. A pápai levél felidézi a Szepesi Egyházmegye alapítását és annak történelmi jelentőségét. A szentatya így fogalmaz. Sohasem feledkezve meg arról a legnagyobb szeretetről, amelyet Isten fia mindenek előtt a kereszten mutatott meg a világ üdvösségéért, a szepesi nyáj, miközben Krisztushoz és az ő egyházához rendíthetetlen hűségben felidézi egyházmegyei történetének örömök és fájdalmak között megtett évszázados útját, fennhangon zengi a Te Deum himnuszt, és ebben az évben különös gonddal ünnepli azt a rendkívüli eseményt, hogy immár 250 esztendő telt el ezen egyházmegye kánoni felállítása óta. A Szent Atya levelében arra is emlékeztet, hogy a Szepesi Egyházmegyét

elődje, 6. Pius pápa alapította 1776. március 13-án a Romanus Pontifex kezdetű bullával, szem előtt tartva a mai Szlovákia ezen területén élő híveinek lelki szükségleteit. A jubileum alkalmából František Trstenský szepesi megyés püspök egyházmegyei jubileumi évet hirdetett, amelyet az imádság és a lelkipásztori elmélyülés időszakának szántak. A szepesi főpásztor és a reábízott hívek azt kérték 14. Leó pápától, hogy küldje el képviselőjét a jubileumi záró ünnepségre. A szentatya ennek a kérésnek elegettéve Mário Greg bíborost bízta meg azzal, hogy az ünnepségen az ő nevében elnököljön és lelki buzdítást intézzen a résztvevőkhöz. A pápa levelében ezekkel a szavakkal adja át megbízatását. Ezért jelen levelünkkel különleges megbízottunká nevezünk ki téged a fent említett ünnepségre, amelyet szeptember hónap 26. napján tartanak ünnepélyes szertartással a Szepesi Egyházmegye Szent Márton püspök tiszteletére szentelt székesegyházában. 14. Leó pápa arra kéri különleges megbízottját, hogy a jubileum résztvevőit a keresztény remény megújítására buzdítsa. Buzdítsd mindazokat, akik részt vesznek ezen az eseményen, hogy megújult erővel és új buzgósággal őrizzék meg az élő reményt Isten ígéreteinek elnyerésére. Hiszen a jubileum során bőséges lelki javakban és az irgalmas Úr kegyelmeiben részesültek, amelyek kétségkívül nagy segítséget nyújtanak mindennapi munkájuk végzésében. A szentatya arra is megbízást ad Mário Greg bíborosnak, hogy nevében köszöntse a Szepesi Egyházmegye püspökét, a jelenlévő főpásztorokat és papokat, a szerzeteseket és szerzetesnőket, a világi hatóságok képviselőit, valamint a világi híveket, és tolmácsolja számukra a pápa jó indulatát. A levél befejezésében 14. Leó pápa biztosítja különleges megbízottját imádságáról, és a fájdalmas szűzanya, valamint Szent Márton püspök közbenjárását kéri küldetésére. Mi magunk is imádságainkkal kísérünk téged, tisztelendő testvérünk, küldetésed teljesítésében. A fájdalmas Szűz Mária és Szent Márton püspök közbenjárását kérve. Neked pedig már most örömmel adjuk apostoli áldásunkat, irántad való jó indulatunk jeléül, és a mennyei ajándékok zálogául. Azt kívánjuk, hogy ezt megfelelő módon add tovább az ünnepség valamennyi résztvevőjének. A jubileumi ünnepségen Mário Greg bíborost pápai küldöttség kíséri. Ennek tagja Michal Janiga atya, alsókubini esperes plébános, a Szepesváraljai Teológiai Intézet pasztorál teológiai oktatója, valamint Marek Tomaga atya, bírósági helynök és ugyancsak a Szepesváraljai Teológiai Intézet oktatója. A jubileum év egyik kiemelkedő eseményére már június 27-én Esztergomban sor került. A bazilikában 4000 szlovák zarándok részvételével ünnepelték a Szepesi Egyházmegye fennállásának 250. évfordulóját. A helyszín történelmi jelentőségű, hiszen a szepesség hívő közössége hosszú évszázadokon át az esztergomi főegyházmegyéhez tartozott, és azon belül különleges önkormányzati jogokkal rendelkezett. A szepesi prépostság már az önálló egyházmegye 1776-os létrehozása előtt sajátos egyházi közösséget alkotott. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Esztergomban František Trstenský szepesi megyés püspök volt, a zarándokokat pedig Erdő Péter bíboros prímás köszöntötte. A bíboros hangsúlyozta, a Szepesi Egyházmegye létrejötte, nem szakította szét a korábbi egyházi kapcsolatokat. Ellenkezőleg az egyházmegyék közötti kötelékek tovább erősödtek. Erdő Péter bíboros felidézte a magyar és a szlovák püspöki kar 20 évvel korábbi, ugyancsak az esztergomi bazilikában kinyilvánított kiengesztelődését is. A közös nyilatkozat vezérgondolatát Szent II. János Pál pápa szavai adták.
megbocsátunk és bocsánatot kérünk. A bíboros szerint az azóta eltelt 2 évtizedben a magyar és a szlovák egyház kapcsolatát már nem csupán az egyetértés és a megbékélés, hanem erős együttműködés jellemzi, amelyet barátságnak is lehet nevezni. Számomra, felvidéki magyar katolikus pap számára külön öröm, hogy Erdő Péter bíboros úrnak köztudottan szívügye volt és maradt is a magyar-szlovák kapcsolatok ápolása, a békés viszony és jó együttműködés előmozdítása. Hálásak vagyunk ezért. Már kispapként ott lehettem a szülőfalumhoz közeli esztergomi bazilikában, ahol az említett 20 évvel ezelőtti megbékélési nyilatkozatok felolvasása és aláírásra kerültek. Az azóta eltelt 2 évtized során pedig nem csak külső megfigyelője, de aktív részese lehettem a két nemzetközi kapcsolat érlelődésének. Örömmel töltött el, hogy augusztus végén egy szepességi egyházjogi szimpóziumon beszélgetve a megyés főpásztorral, František Trösztyenszky püspökatyával, sugárzó örömét, nagy háláját, és őszinte boldogságát tapasztaltam meg, amikor az esztergomi ünneplésre, a szívélyes fogadtatásra emlékezett vissza, és osztotta meg lelki élményeit. Továbbra is feladatunk a hídépítés, a nemzetek között is, szomszédos népek között különösképpen is. Csak így lesz egyházunk katolikusnak, egyetemesnek nevezhető. Segítsen ebben Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, a Szlovákia pátronájaként tisztelt hétfájdalmú szűzanya égi közbenjárása is.

Molnár Tamás atya, felvidéki munkatársunk tudósítását hallották. Megjelent angolul 14. Leó pápa Szabad a kegyelem hatására című könyve. 14. Leó Freedom Under Grace, azaz Szabad a kegyelem hatására című könyve angol nyelven is a könyvesboltokba került. A kötet a Szent Atya a Szent Ágoston örökségéről szóló gondolatait gyűjti egybe, amelyek meghatározó szerepet játszottak lelkiségének és a világról alkotott szemléletének formálódásában. 14. Leó pápa Szabad a kegyelem hatására gondolatok az engem formáló lelki hagyományról című könyvének angol nyelvű kiadása szeptember 15-én kedden jelent meg az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és a brit nemzetközösség országaiban. A Szabad a kegyelem hatására a Szent Atya Szent Ágoston örökségéről szóló gondolatait gyűjti egybe, amelyek lelkiségét és a világról alkotott látásmódját is formálták. A kötet különösen érdekes lehet az angol nyelvű olvasók számára. 14. Leó az első pápa, aki a Szent Ágoston rendből érkezett, egyben az egyház első Egyesült Államokbeli pápája, akinek anyanyelve az angol. A Penguin Random House kiadó közleménye szerint a kötet Robert Prevost atya, a Szent Ágoston rend egykori általános előjárója beszédeiből, homíliáiból és személyes írásaiból válogat. Ezek az írások feltárják azt a belső indítatást, amely későbbi szemlélődő megközelítésének hátterében áll. A későbbi 14. Leó pápa írásaiban mintegy asztalhoz hívja az olvasót, hogy vele együtt gondolkodjon a 2001. szeptember 11-i terrortámadások következményeiről, az új politikai ideológiák megjelenéséről, valamint arról, miként válaszolhat az egyház a szegénységre és az emberi jogokat érintő konfliktusokra. A kiadó közleménye kiemeli. 14. Leó Szent Ágoston műveiből merít, akit lelki atyának nevez, és olyan életfelfogást tár az olvasó elé, amelynek alapja a közösség, a szolidaritás és a társadalom peremére szorult emberek szolgálata. Az Egyesült Államokban a Szabad a kegyelem hatására az Image Books, a Penguin Random House Christian Publishing Group kiadásában jelent meg. Az Egyesült Királyságban és Ausztráliában a Penguin Random House UK Enlighten kiadója gondozza a kötetet. Az eredeti olasz nyelvű változatot a vatikáni könyvkiadó adta ki, Liberi Sotto la Grazia címmel. A könyvből hangos könyv is készül. A kötetet megnyitó homíliákat és beszédeket az Emmy-díjas amerikai humorista és hívő katolikus Stephen Colbert olvassa fel, a könyv főszövegét pedig a díjnyertes narrátor és Grammy-jelölt Scott Brick tolmácsolja.

Major Balázs régész előadása a Szentszéki Magyar Nagykövetségen. A magyar történelem és napjaink szellemi-lelki kulturális örökségét bemutató sorozat keretében a Szentszéki Magyar Nagykövetségen szeptember 14-én hétfőn kora este Major Balázs egyetemi oktató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem régészeti intézetének igazgatója előadást tartott a Szentföld középkori keresztény örökségének megmentése címmel. Vetített képes bemutatója során a Szír Magyar Régészeti Misszió legújabb kutatási eredményeit ismertette, amely a Szír tengerpart közelében fekvő Krak lovagvárában folytatott népes kutatócsoportjával immár sok eszendeje. Kvek Péter Szentszéki Magyar Nagykövet köszöntötte az előadás kezdetén a vendégeket, akik egy része a Szentszéki Követségek vezetői és munkatársai voltak, másrészt pedig a régészeti szakma olaszországi képviselői, illetve Rómában működő egyháziak és világiak. Major Balázs bevezetőjében a Szíriában található Krak lovagvára történetét ismertette, amely a világ egyik legjobban megmaradt és legfontosabb középkori keresztes lovagvára. A Földközi-tenger keleti partjától mintegy 35 kilométerre egy 650 méter magas vulkáni kupon emelték egykoron Homs városától nyugatra. Az eredeti várost 1031-ben éppen Homs emírje építette, hogy ellenőrzése alatt tartsa a tengerpartot a belső országrésszel összekötő utat. 1110-ben a keresztesek foglalták el az erődöt, és felismerve annak stratégiai jelentőségét letelepedtek ott, és az erőd helyén új citadellát emeltek az idők során. Az akár 4000 ember befogadására képes Krak lovagvára így a legjelentősebb, legerősebb váruk lett. 1150 és 1250 közötti időszakban a keresztes hadjáratok idején Krak a johanniták, a Szent János lovagok főhadiszállása volt. A helyőrség még békeidőben is mintegy 2000 főt szállásolt el. Az erőd mintegy 3000 négyzetméteres alapterületét 3 méter vastag külső fal veszi körül 13 bástyával. Major Balázs előadásában részletesen ismertette az utóbbi években a Krak lovagvárában folytatott feltárási munkát, amely főként a gótikus termek, folyosók és a szép keresztboltozatos kápolna építészeti és festészeti rekonstrukciójára irányult. A gondos munka eredményeként sikerült többek között egy csupasz, gótikus falmező eredeti freskójának témáját rekonstruálni, kevéske freskotöredékből és a kváderkövek eredeti kontúrvonalait jelző karcolataiból, s mint kiderült, az eredeti freskó Krisztus mennybe menetelét ábrázolja, angyalok támogatta mandorlás alakja alatt, a szűzanya áll az apostolokkal. A Major Balázs régésszel készített hosszú és alapos stúdióbeszélgetésünket későbbi adásunkban sugározzuk.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
1: A királyok második könyve. A 13. fejezet. Júda királyának, Ahaszja fiának, Joásnak a 23. esztendejében kezdett uralkodni Jehu fia, Joahász Izrael fölött Szamariában 17 esztendeig. És rosszat tett az Úr előtt, és Nebat fiának, Jerobeámnak bűnét követte, aki bűnbe vitte Izraelt, nem tért el tőle. És föllobbant az Úr haragja Izrael ellen, és odaadta őket Szíria királya Hazael kezébe, és Hazael fiának Benhadadnak a kezébe minden nap. Kérlelte pedig Joahász az Úr arcát, és meghallgatta őt az Úr. Látta ugyanis Izrael nyomorúságát, amellyel szorongatta őket Szíria királya. És szabadítót adott az Úr Izraelnek, és megszabadult Szíria kezéből. És Izrael fiai a hajlékaikban lakhattak, mint tegnap és tegnap előtt. Mindazonáltal nem tértek el Jerobeám házának bűneitől, aki bűnbe vitte Izraelt, azokban jártak. A szent berek is megmaradt Szamariában. És nem hagyott meg az Úr Joahásznak a népből többet, csak 50 lovast, 10 harci szekeret és 10 000 gyalogost. Megölte őket ugyanis Szíria királya, és olyanná tette őket, mint a nyomtató szérűn a por. Joahász egyéb cselekedetei pedig, és mindaz, amit tett, és a bátorsága is, nem de mind, megvannak írva Izrael királyainak évkönyveiben. És elaludt Joahász atyáival, és eltemették őt Szamariában, és a fia Joás lett helyette a király. Júda királyának Joásnak 37. esztendejében kezdett uralkodni Joahász fia Joás Izrael fölött Szamariában 16 esztendeig. És azt tette, ami rossz az Úr szemében, és nem tért el Nebat fiának, Jerobeámnak minden bűnétől, aki bűnbe vitte Izraelt. Azokban járt. Joás egyéb cselekedetei pedig, és mindaz, amit tett, és a bátorsága is, hogyan harcolt Amácia, Júda királya ellen, nem de mind, megvannak írva Izrael királyainak évkönyveiben. És elaludt Joás atyáival, Jerobeám pedig a trónjára ült. Joást pedig Szamariában temették el Izrael királyai közé. Elizeus pedig megbetegedett, amely betegségbe bele is halt. Lement hozzá pedig Joás, Izrael királya, és sírt előtte, és mondta, Atyám, atyám, Izrael szekere és kocsisa. És szólt hozzá Elizeus, hozz egy íjat és nyilakat. És amikor odavitte hozzá az íjat és a nyilakat, mondta Izrael királyának, tedd a kezedet az íjra. És amikor az rátette a kezét, Elizeus a király kezére tette a maga kezét, és szólt, nyisd ki a keleti ablakot. És amikor kinyitotta, mondta Elizeus, lőd el a nyinat, és ellőtte. És szólt Elizeus, az Úr szabadításának nyilvesszeje, és a szabadulás nyila ez Szíria ellen. És meg fogod verni Szíriát Áfekben, míg megsemmisíted. És szólt, fogd a nyilakat. Ő, amikor megfogta, ismét mondta neki, verd a nyilvesszőkkel a földet. És amikor az háromszor megütötte a földet, és abba hagyta, megharagudott Isten embere, és szólt, ha 5-ször vagy 6-szor ütötted volna meg, megverted volna Szíriát a megsemmisítésig. Most azonban csak 3-szor fogod megverni. Meghalt tehát Elizeus, és eltemették. rablók jöttek ki Moábból a földre abban az esztendőben, néhányan pedig temetve egy embert meglátták a rablókat, és beledobták a holttestet Elizeus sírjába, és elmentek. Amikor az megérintette Elizeus csontjait, életre kelt az ember, és talpra állt. Így tehát Hazael, Szíria királya, szorongatta Izraelt Joahász minden napján. És megkönyörült rajtuk az Úr, és visszafordult hozzájuk a szövetség miatt, melyet Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött, és nem akarta szétszórni, sem teljesen elvetni mind a mai napig. Meghalt pedig Hazael, Szíria királya, és a fia Ben-Hadad lett helyette a király. Joahász fia, Joás pedig, Hazael fiának, Ben-Hadadnak a kezéből kivette azokat a városokat, melyeket az atyának, Joahásznak a kezéből harc jogán vett el. Háromszor verte meg őt Joás, és visszaadta a városokat Izraelnek. A királyok második könyve. A 14. fejezet. Izrael királyának, Joahász fiának, Joásnak második esztendejében kezdett uralkodni Júda királyának, Joásnak a fia, Amacia. 25 éves volt, amikor uralkodni kezdett, és 29 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának neve Jehoaddán Jeruzsálemből. És helyeset tett az Úr előtt, mindazonáltal nem úgy, mint atya Dávid. Mindazok szerint cselekedett, amiket atya Joás tett, kivéve áldozott és tömjénezett a magaslatokon. És amikor elnyerte a királyságot, megölte azokat a szolgáit, akik megölték atyát, a királyt. A gyilkosok fiait azonban nem ölte meg, miként írva van Mózes törvényének könyvében, amint az Úr megparancsolta mondván, ne halljanak meg az atyák a fiaik miatt, sem a fiak ne halljanak meg az atyák miatt, hanem mindegyik a maga bűnében halljon meg. Ő maga megverte Edomot a sóvölgyben, 10 000-et, és elfoglalta Petrát csatában, és a nevét Jogteélnek hívta mind a mai napig. Akkor Amacia követeket küldött Jehu fiának, Joahásznak a fiához, Joáshoz, Izrael királyához, és mondta, jöjj és lássuk egymást. És visszaüzent Izrael királya Joás Amaciának, Júda királyának, mondván, a libanoni bogáncs elküldött a cédrushoz, mely a Libanonon van, mondván, add a lányodat feleségül a fiamhoz. És átvonultak a mezei vadak, melyek a Libanonon vannak, és eltiporták a bogáncsot. Harcolva Edom fölé kerekedtél, és fölemelt téged a szíved. Elégedj meg a dicsőséggel, és ülj a házadban. Miért hívott ki a bajt magad ellen, hogy elessél te, és veled együtt Júda? És Amacia nem nyugodott. És felvonult Joás, Izrael királya, és meglátták egymást, ő és Amacia, Júda királya, Bet-Semesben, Júda városában. És vereséget szenvedett Júda Izrael előtt, és elmenekült mindegyik a maga hajlékába. Amaciát pedig, Júda királyát, Ahaszia fiának, Joásnak a fiát, elfogta Izrael királya, Joás, Bet-Semesben, és elvitte őt Jeruzsálembe. És megbontotta Jeruzsálem kőfalát, Efraim kapujától egészen a Szeglet kapuig 400 könyök hosszan, és elvitt minden aranyat és ezüstöt, és minden edényt, amit az úrházában és a királyi kincstárban talált, és túszokat. És visszatért Szamariába. Joás egyéb cselekedetei pedig, melyeket tett, és a bátorsága, melyel harcolt Júda királya Amacia ellen, nem, de mind megvannak írva Izrael királyainak évkönyveiben. és elaludt Joás atyáival, és eltemették Szamariában, Izrael királyai közé, és a fia, Jerobeám lett helyette a király. Élt pedig Júda királyának Joásnak a fia Amacia, miután meghalt Izrael királyának Joahásznak a fia Joás, 15 esztendeig. Amacia egyéb cselekedetei pedig nem, de mind megvannak írva Júda királyainak évkönyveiben. És összeesküvés történt ellene Jeruzsálemben, ő pedig Láhisba menekült. És elküldtek utána Láhisba, és ott meggyilkolták őt. És lovakon hozták el, és eltemették Jeruzsálemben atyái közé, Dávid városában. Fogta pedig Júda egész népe a 16 éves Uziát, és királlyá tették őt atya Amacia helyett. Ő építette Elatot, és visszaadta Júdának, miután elaludt a király atyáival. Júda királyának, Joás fiának, Amaciának 15. esztendejében kezdett uralkodni Izrael királyának, Joásnak a fia Jerobeám Szamariában 40 esztendeig. És azt tette, ami rossz az Úr előtt, és nem tért el Nebat fiának, Jerobeámnak minden bűnétől, aki bűnbe vitte Izraelt. Ő állította helyre Izrael határait Emat bejáratától egészen Araba tengeréig, Izrael uraistenének beszéde szerint, amelyet szolgálja Amittai fia, a Gát heferi Jónás próféta által mondott. Látta ugyanis az Úr Izrael nagyon keserves nyomorúságát, s hogy elvész a serdületlen és a serdült, és nincs, aki segítsen Izraelen. És nem mondta az Úr, hogy eltörli Izrael nevét az ég alatt, hanem megszabadította őket Joás fiának, Jerobeámnak a kezében. Jerobeám egyéb cselekedetei pedig, melyeket tett, és a bátorsága, amellyel harcolt, és hogyan állította helyre mindazt, ami Damaszkusz határaitól és a júdeai Emáttól Izraelé volt, nem, de mind megvannak írva Izrael királyainak évkönyveiben. És elaludt Jerobeám atyáival, Izrael királyaival, és a fia Zakaria lett helyette a király. A királyok második könyve. A 15. fejezet. Izrael királyának Jerobeámnak 27. esztendejében kezdett uralkodni Júda királyának Amaciának a fia Uzia. 16 éves volt, amikor uralkodni kezdett, és 52 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának neve Jeholia Jeruzsálemből. És azt tette, ami kedves volt az Úr előtt, mindazok szerint, amiket atya Amacia tett. Mindazonáltal a magaslati helyeket nem rombolta le. A nép továbbra is áldozott és tömjénezett a magaslatokon. Megverte pedig az Úr a királyt, és leprás volt halála napjáig. És egy elkülönített házban külön lakott, Jotám pedig a király fia kormányozta a palotát, és ítélte a föld népét. Uzia egyéb cselekedetei pedig, melyeket tett, nem, de mind megvannak írva Júda királyainak évkönyveiben. És elaludt Uzia atyáival, és eltemették őt ősei közé, Dávid városában. És a fia, Jotám lett helyette a király. Júda királyának, Uziának 38. évében kezdett uralkodni Jerobeám fia, Zakaria Izrael fölött, Szamariában 6 hónapig. És azt tette, ami rossz az Úr előtt, miként atyái cselekedtek. Nem tért el Nebat fiának, Jerobeámnak bűneitől, aki bűnbe vitte Izraelt. Összeesküdött azonban ellene Jábes fia, Sallum, és megsebezte őt Jibleámban, és megölte, és ő lett helyette a király. Zakaria egyéb cselekedetei pedig nem, de mind meg vannak írva Izrael királyainak évkönyveiben. Ez az Úr azon beszéde, amelyet Jehuhoz intézett mondván, fiaid a negyedik nemzedékig belőled fognak ülni Izrael trónján. És így történt. Jábes fia Sallum, Júda királyának, Uziának 39. évében kezdett uralkodni. Egy hónapig uralkodott Szamariában. És feljött a Tircából való Gadi fia Menahem, és elment Szamariába, és megsebezte Jábes fiát, Sallumot Szamariában, és megölte őt. És ő lett helyette a király. Sallum egyéb cselekedetei pedig, és az összeesküvése, melyel csapdákat állított, nem de mind meg vannak írva Izrael királyainak évkönyveiben. Akkor megverte Menahem Tappuahot és mindazokat, akik benne voltak, és a Tirca felőli határait, mert nem akarták megnyitni neki a kapukat. És megölte az összes várandós asszonyokat, és fölhasítatta őket. Júda királyának, Uziának 39. évében kezdett uralkodni Gadi fia Menahem Izrael fölött 10 évig Szamariában. És azt tette, ami rossz az Úr előtt, és nem tért el Nebat fiának, Jerobeámnak minden bűnétől, aki bűnbe vitte Izraelt. Az ő napjaiban eljött az asszírok királya Púl, és Menahem 1000 talentum ezüstöt adott Púlnak, hogy segítségére legyen, és szilárdítsa meg uralmát. És kivetette Menahem az ezüstöt adóként Izraelben minden tehetős emberre, hogy az asszírok királyának adja 50 sékel ezüstöt egyenként. És visszafordult az asszírok királya, és nem időzött a földön. Menahem egyéb cselekedetei pedig, és minden, amit tett, nem de mind, meg vannak írva Izrael királyainak évkönyveiben. És elaludt Menahem atyáival, és a fia Pekahja lett helyette a király. Júda királyának, Uziának 50. esztendejében kezdett uralkodni Menahem fia Pekahja Izrael fölött Szamariában 2 esztendőre. És azt tette, ami rossz az Úr előtt, és nem tért el Nebat fiának, Jerobeámnak minden bűnétől, aki bűnbe vitte Izraelt. Összeesküdött pedig ellene Remaljának a fia Pekah, a hadvezére, és megölte őt Szamariában, a királyi háztornyában, és vele volt 50 férfi a gileádiak fiai közül. És megölte őt, és ő lett helyette a király. Pekahja egyéb cselekedetei pedig, és mindaz, amit tett, nem, de mind, meg vannak írva Izrael királyainak évkönyveiben. Júda királyának, Uziának 52. évében kezdett uralkodni Remália fia Pekah Izrael fölött Szamariában 20 esztendeig. És azt tette, ami rossz az Úr előtt, nem tért el Nebat fiának, Jerobeámnak minden bűnétől, aki bűnbe vitte Izraelt. Izrael királyának, Pekahnak napjaiban jött Asszur királya, Tiglat-Pilezer, és elfoglalta Iont és Ábel-Bet-Maahát, és Januahot, és Kedest, és Hacort, és Gileádot, és Galileát, és Neftali egész földjét, és elhurcolta őket Asszurba. Összeesküdött pedig, és csapdákat állított Éla fia, Hosea, Remalja fia Pekah ellen, és megsebezte őt, és megölte, és ő lett a király helyette, Uzia fiának, Jotámnak 20. esztendejében. Pekah egyéb cselekedetei pedig, és mindaz, amit tett, nem de mind, meg vannak írva Izrael királyainak évkönyveiben. Izrael királyának, Remalja fiának, Pekahnak 2. esztendejében kezdett uralkodni Júda királyának, Uziának a fia, Jótám. 25 éves volt, amikor uralkodni kezdett, és 16 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának neve Jerusa, Cádok leánya. És azt tette, ami kedves volt az Úr előtt. Azok szerint járt el, amiket atya Uzzia cselekedett. De a nép még mindig áldozott és tömjénezett a magaslatokon. Ő építette föl az Úr házának felső kapuját. Jotám egyéb cselekedetei pedig és mindaz, amit tett, nem, de meg vannak írva Júda királyainak évkönyveiben. Azokban a napokban kezdte küldeni az Úr Júdára Recint, Szíria királyát és Pekahot, Remália fiát. És elaludt Jótám atyáival, és eltemették közéjük atyának Dávidnak városában, és a fia Áház lett helyette a király.
0: Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangzottak el Diós István atya felolvasásában.

0: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmaz!
3: Uram, irgalmaz!
4: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmez!
3: Krisztus, kegyelmez!
4: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk. Uram, irgalmaz!
3: Uram, irgalmaz!
4: Irgalmaz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Józanok legyetek és vigyázzatok! Ellenségetek a sátán ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom.

0: Könyörögjünk! Jóságos Istenünk, világosítsd meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáid, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, s amint halálig tisztuló, növekvő, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Leó pápa is megemlékezett a szeptember 11-i terrortámadások 25. évfordulójáról. Átadták a felújított templomot a Párciumi Szentjobbon. Szeptember 13-án tartották meg a 2026-os Szívünk Napja programsorozatot. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Vasárnap az Úrangyala imádkozása után a Római Szentpéter téren mondott beszédében Leó pápa az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én történt terrortámadások 25. évfordulójáról emlékezett meg, áll az MTI hírében. Az egyházfő hangoztatta, hogy imádkozik mindazokért, akik életüket veszítették, és azokért is, akik még mindig a tragikus nap sebeit hordozzák magukban. Az amerikai pápa hozzátette, hogy a 25 évvel ezelőtti támadások a béke melletti elkötelezettséget sürgetik. Egy olyan pillanatban, amikor konfliktusok és erőszak sújtja számos testvérünket, mindenkit arra szólítok fel, imádkozzon, hogy az Úr békét hozzon a világnak, jelentette ki Leó pápa. Egyházmegyei zarándoklat keretében adták át vasárnap a felújított templomot és zarándok központot a Bihar megyei Szentjobb településen, ahol egykor Szent István király jobbját is őrizték, adta hírül a nagyváradi római katolikus egyházmegye. A hívek vasárnap azért zarándokoltak Szentjobbra, hogy az ősi kegyhelyen a brünni fekete Madonna kegyképe előtt adjanak hálát, és kérjék a szűzanya további oltalmát. A szabadtéri szentmise főcelebránsa Böcskei László megyéspüspök, szónoka pedig Karácsony Tibor, az erdélyi Mária Rádió igazgatója volt. A megyéspüspök a szentmise keretében megáldotta a felújított épületeket. Köszöntőjében azt kérte, hogy a megújult templom és apátsági épület is bátorítsa a híveket, hogy a mai világ forgatagában is lelkileg hiteles és mély életet tudjanak élni. Szeptember 13-án tartották a 2026-os Szívünk Napja programsorozatot, amely idén is az ország több pontján hívta fel a figyelmet a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére. A Magyar Kardiológusok Társasága és a Szívbeteg Egyesület szervezésében zajló ingyenes esemény központi helyszíne a Budapesti Múzeumkert volt. Továbbá Szeged és Debrecen városa is csatlakozott a programokhoz, olvasható a Betegegyesület honlapján. A látogatókat ingyenes lakossági szűrővizsgálatokkal, vérnyomás, koleszterin és vércukorszintméréssel, valamint életmód tanácsadással várták a szakemberek. A rendezvények kiemelt témája a laikus újraélesztés és a SafeCity applikáció használatának népszerűsítése volt. Emellett a szakmai előadásokon a szív elégtelenség kezeléséről és a pacemakerekről is tájékoztatást adtak az érdeklődőknek. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: A Szent Imre Ümma csoport a világosság olvasott imádkozó a rádió kápolnájából. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mi minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérjednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérjednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérjednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A világos rózsafűzék első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Abban az időben eljött Jézus a Galilei Názáretből, és megkeresztelkedett Jánosnál a Jordánban. Életem a kereszteléssel kezdődött, nem a születésemmel, hiszen Isten gyermeke vagyok akkor, amikor a keresztvíz megtisztít az eredeti bűntől. Köszönöm, Uram, hogy gyermekeddé fogadtál, hogy keresztényé lehettem. Örömömet elmondom mindenkinek. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A világos rózsafüzére második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Harmadnapra mennyegző volt a Galilei Kánában. Jézus anyja is részt vett, Jézus is hivatalos volt a tanítványával együtt a mennyegzőre. Isten mosogó ünnepő szeretete mutatkozik meg ma is, amikor hitünkkel áttörjük a közömbösség, hitetlenség határát, és Isten szeretetével meg részekedve örömre hangoljuk a világot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add
4: meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság Rózsafüzék harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Semmikor sem volt könnyű Jézus tanítványának lenni az emberiség történelmének útján, de ne féljetek, Isten azért küldte fiát a világba, hogy üdvözöljön által a világ. Istenem, add, hogy a világ sötétségét a te országod mennyei fényével és imáinkkal legyőzzük. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak kérdámadra.
1: A világosság rózsafüzének negyedik titka, aki a Tábor-hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Jézusom, te kiválasztottál a három apostolt, és előttük megmutatta a teljes isteni dicsőségedet. Minden szeretetből tetted, hogy amikor elérkeznek életünk sötét napjai, amikor eláraszt a kín, a szenvedés, tudjunk istenséget örgyukásából mindig erőt meríteni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor-hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor-hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor-hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor-hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor-hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor-hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor-hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,
2: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság József az 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Ne felejtsd el, az eukarisztiából rejtett Jézus nem ünnepi ajándék csupán, hanem lélek mindennapi élet szükséglete. Enélkül lelked elsorvad és erőtlenné válik. Az oltári szentség vétel által szeretné Jézusunk mindennapjainkat megszentelni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
7: most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
7: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadat.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
7: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezze nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magunkban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus, amigunk által.
7: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
7: Amen.
9: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Orosz Andrea vagyok, az Oázis lelkigondozó és mentálhigiénés szolgálat intézményvezetője. Egy olyan családban nőttem fel, ahol a szüleim nem voltak templomba járók, legalábbis az én gyermekkoromban, de az Isten tudata, az, hogy az Isten tenyerében vagyunk, ez így áthatotta az életünket. Nem jártunk hittanra, nem sokat beszélgettünk erről, de én például ikonok között nőttem föl, és természetes volt, hogy ott van körülöttünk, velünk az Isten. És aztán, amikor 18 éves voltam, kamaszként már így kerestem az utamat, meg azt, hogy ki is vagyok, miért élek. És vannak olyan emlékeim, hogy már általános iskolás korunkban vitatkoztunk arról, hogy van-e Isten, vagy nincs, és hogy védtük másokkal szemben ezt. És aztán tulajdonképpen 18 évesen egy tudatos döntésem volt az, hogy én meg akarok ismerkedni jobban így a hittel, a vallással, és hogy Istenhez közelebb akarok kerülni. És akkor volt egy barátnőnk, akinek az akkori udvarlója, most már férje, járt egy közösségbe a Feneketlen tóhoz, a Szent Imre templomba, és akkor vele elkezdtem oda felnőtt hittanra járni. Ez volt, hogy úgy mondjam, a kezdete a formális vallásos életemnek, bár gyerekkorunkban természetesen meg voltunk keresztelve a testvéremmel, de ekkor kezdtem el így a vallást is. Először ismerkedni vele, és aztán így gyakorolni. Ez azóta is átszövi az életem, vagy szóval, hogy így ez egy egyenes út volt innentől fogva.
2: Mi volt az az esemény, élmény, tapasztalat, ami meggyőzött, hogy ezen az úton haladj tovább?
1: Valahogy az életemben nekem olyan fajta nagy Isten élményeim nem voltak, hogy ilyen nagy, hogy így mondjam, tűzijátékos, látványos, vagy így érzelmileg teljesen elborító. Ilyenekről nem tudok beszámolni. Engem az Úristen valahogy ilyen nagyon szelíden, észrevétlenül terelgetett. Tehát ahogy én például őt választottam, és tudatosan mellette döntöttem, ebben sem tudok olyan élményről beszámolni, vagy az az a pont, amikor azt mondta volna az Úr, hanem egyszerűen csak így jött egy ilyen belső érzés, hogy nekem ide kell menni, és aztán Csermely Bandi bácsihoz jártam hittanórára, és az ő terülye, mosolya, szeretete, az egyértelmű volt, és mindaz, amivel úgy megismerkedtünk Krisztus szeretetével, meg hitünk alapjaival, ez olyan természetes volt, ezt tudom mondani. Nem volt bennem kérdés, hogy ez az út. És persze azért voltak körülöttem olyan hívő emberek, akik jobban kifejezték, vagy akikkel így jobban lehetett erről beszélgetni. Aztán persze később már a szüleimmel is. De hát mindenképpen megemlíteném Károly Sára néni nevét, ő egy pszichológus volt, aki református vallású volt, de végtelen nagy hittel élte az életét, és babakorom óta nagy barátságban, lehet mondani, ilyen anyai barátságban voltunk, és például ő sokat fogalmazott nekem erről. Sokszor szembesített ezzel. Sokat mesélt nekem a saját hitéről, meg arról, hogy hogyan vállalja föl ő a hitét, ez egy nagyon erőteljes minta volt. Nekem is vele aztán tényleg nagyon sok mindenről lehetett beszélgetni, a hitünkről is, a megéléseimről. Azt hiszem, hogy talán a világon ő ismerte legjobban engem.
2: Van olyan konkrét visszaidézhető emléked, amiről vele beszéltél, és tudtad, hogy Isten élmény, vagy hozzávisz közelebb?
1: Olyan példát tudok felhozni, amikor ő például elmesélte a saját felismeréseit. Nagyon sok mindent megosztottunk így egymással, és aztán persze így a szakmában is sokat támogatott, vagy így segített engem. Sok ilyen konkrét élményem van, mondjuk például egyet tudok mondani, és akkor most ugrok az időben, ő volt az, aki így rávezetett egy kicsit így a zsoltárok szeretetére, hogy sokat beszélgettünk erről is, hogy ő maga is zsoltárokat énekelt például reggelenként, miközben készülődött annak az erejére, és ezt meg is tapasztaltam azóta is, sokszor gyakorlom, hogy amikor valami nehéz, vagy aggaszt, vagy szorongat, akkor egy-egy zsoltár verssel annak kicsit csúnya szó ez, de ruminálásával, mormorgatásával le tudom csendesíteni a szívemet, és így be tudom hívni, helyet tudok adni az Úristennek. Ez például egy olyan gyakorlat, amit a mai napig is csinálok. Ma már inkább a Jézus imával gyakorlom ezt.
2: Most térjünk vissza oda, hogy az alakuló, mélyülő hited hogyan hatott a környezetedben élőkre.
1: Mivel mindez egybeesett tulajdonképpen így az érettségi utáni időszakkal, ugye ott akkor van egy váltás. És akkor én nekem tulajdonképpen egy új baráti köröm alakult ki azokból, akikkel én együtt jártam. Először hittanra, aztán ifjúsági közösségbe, karizmatikus közösségbe, szóval, hogy ott kialakult egy új baráti köröm, és ez nagyon érdekes, hogy sokféle emberrel, sokféle barátságban vagyok, de hogy ők így megmaradtak. A mai napig is van egy ilyen baráti kör, akikkel szoros barátságot ápolunk.
2: Első áldozásod, bérmálkozásod is felnőttként történt. Hogyan emlékszel vissza rájuk?
1: Igen, ugye ez egy ilyen 2 éves folyamat volt, ez a felnőtt hittan. Ma úgy mondanánk, hogy katekumen csoport, akkor még nem így hívtuk. Ennek a végén volt első áldozás és bérmálkozás is. Együtt sokan voltunk, nagyon sokan a Szent Imre templomban volt, és óriási élmény volt. Nagyon izgatottan vártam, hogy milyen lesz majd először az Úr Jézust magamhoz venni, hogy így a bérmálás szentségét fölvenni. És a szüleimnek egy kedves barátja, Miletics Katalin Janka, ő is Bencés Obláta, ő lett a bérmamamánk, a testvérem is csatlakozott aztán hozzám, és akkor együtt voltunk bérmálkozók. Ővel aztán sokat szintén lehetett beszélgetni a hitről, meg úgy nyomon követte az életünket, a mai napig is nyomon követi. És a karizmatikus közösségben pedig volt egy közösségnek egy ideig vezetője is volt egy társunk, Sárosi Attila, aki szintén bencés oblátus. Ezeknek akkor én még nem tulajdonítottam jelentőséget, hanem úgy tudomásul vettem, tudtam, hogy így, hát ők bencések, és sose gondoltam, hogy én valaha bencés leszek. Sosem gondoltam szerzetesi életformára, vagy arra, hogy én ilyen módon elköteleződöm, de ez a fajta bencés lelkiség, ez így ott volt körülöttem. Jártunk föl a Szent Szabina kápolnába, a tanulmányi házba, ami ugye szintén bencés fiatalon, például húsvéti vigiliára, meg szentmisére, aztán én babysitteltem egy családnál, 6 évig neveltem 6 gyereket, így a családtal együtt, vagy hát segítettem nekik nevelni, és ők ott laktak a Szent Szabina közelébe. Úgyhogy valahogy a bencés tűzhely körül sertepertéltem, anélkül, hogy bármiféle, még csak gondolatom is lett volna arról, hogy én bencés leszek. Ehhez képest, hát évtizedekkel később természetesen, de 2012-13-ban voltam lent Bakonybélben így elcsendesedni egy hétre, és megvettem a helyi szerzeteseknek a boltjában Anselm Grünnek a könyvét, az Egységben a Teremtett Világgal címűt, ami hát arra hív, hogy azt tárgyalja, hogy hogyan lehet a bencés regulát a világban megélni, hogyan kapcsolódik ez a teremtés lelkiséghez. És ez egy vékony kis könyvecske volt, és úgy csendben ezeket úgy átelmélgettem, elolvasgattam, és a végére értem, akkor jött egy csendes bizonyosság. Semmi tűzijáték, semmi nagy dolog nem történt, hanem egy ilyen nagyon erős bizonyosság, hogy így kell élni. És akkor ezzel megkerestem Halmos Ábel atyát, akkor ő volt a perje, hogy én velem ez történt. Most akkor ez micsoda? És akkor ő csak mosolyogva annyit mondott, hogy obláció. És tulajdonképpen akkor indultam el így a bencés oblációnak az útján, ami egy csoda volt, mert hogy ugye ennek az az útja módja, hogy először ugye meg kell ismerkedni, tehát így lejárunk, ismerkedünk a szerzetes közösséggel, meg ott a monostorral, tehát van egy ilyen érdeklődői státusz. Utána pedig csatlakozni kell egy már meglévő oblátus dékániához. Nem volt oblátus dékánia, ahova csatlakozni tudtam volna. Viszont volt még egy társam, akivel mind a ketten Budapesten élünk, és hát ő is így szemezgetett ezzel, hogy ő az oblációról gondolkodott. És akkor Ábel atya megengedte, hogy a Sárosi Attilával, aki ugye tudtam, hogy oblátus, és így neki egy jó tanítói karizmája is volt, hogy megkeressem, és mi készülgessünk egy kicsit így a regulát, tanulmányozgassuk meg úgy bencés lelkiséget itt Budapesten, És ez ilyen szeptember-október környékén volt, és decemberre összejött rajtunk kívül még 6 ember, vagy 7. Tehát összesen lett egy 10 fős dékánia. Most idézőjelben mondom, a semmiből, mint hogyha az Úristen így egy mágnessel így összevonzotta volna az embereket. Egy olyan társunk volt, aki már korábban oblációt tett, és a többiek mind érdeklődők voltunk, kezdők. És akkor elkezdtünk készülni Ábel atya vezetésével, és akkor egy további 3 éves készülődési folyamat végén, 2017-ben tettem oblációt 6 társammal együtt.
2: Részleteznéd a hallgatóknak, hogy mi is ez tulajdonképpen?
1: Az obláció az fölajánlást jelent, és aki oblációt tesz, az tulajdonképpen a bencés monostorban egy konkrét monostorhoz kötelezi el magát, én ugye a Bakonybéli monostorhoz, és a bencés lelkiség útjára lép, de a fő dolog az az, hogy fölajánlja az életét Krisztusnak. És ez nem jelent szerzetesi fogadalomtétel, tehát nem vagyunk szerzetesek, a világban élünk, de igyekszünk mindenki a saját életállapotában, tehát aki házas, aki egyedül, és ezen változtatni is lehet, tehát félhez is lehet menni, vagy ilyesmi. De hogy ott a világban próbáljuk megélni, nyilván Krisztust a világba vinni, és bencés lelkiséget átélni annak a keretein belül. És ez konkrétan 2 kötelezettséget jelent, hogy így mondjam. Az egyik az, hogy azt vállaljuk, hogy naponta egy zsoltár imádságot mi is elmondunk, tehát zsolozsmázunk a szerzetesekkel, mindenki maga dönti el, hogy a napjában melyik. Én általában a laudest szoktam elmondani. A másik pedig, hogy ilyen kis 10-12-14 fős oblátus dékániákban, kis közösségekbe szerveződünk, és havonta összejövünk, és akkor közösen imádkozunk, illetve hát arra is ugye fogadalmat teszünk, hogy a liturgiát a szerzetesekkel ünnepeljük, hogy velük kapcsolatot tartunk.
2: Mi vonz téged a bencés lelkiségben?
1: A bencés lelkiség tele van szeretettel, bölcsességgel, végtelenül. Hogyha egy képet akarok hozni, akkor olyan, mintha a kezével Benedek az Úr kezét, és az én kezemet fogná. Tehát, hogy a földet és az eget összeköti. Benedek 2 lábbal áll a földön, nagyon realista. Nagyon szeretem a mértéktartását, hogy mindent mértékkel és nagy szeretettel rendezel. Tehát, hogy úgy fogalmazza regulában, hogy az apátnak dolga az, hogy mindent úgy rendezzen el, hogy az erőseknek is legyen miután vágyakozni és küzdeni, de hogy a gyengék se keseredjenek el. Ebben őrületesen nagy ember szeretet van. Ugyanakkor nagyon-nagyon fontos az imádság, tehát ugye zsoltárossal mondjuk is, hogy semmit nem teszünk Krisztus elébe. Erre törekszünk, de azt gondolom talán mindegyik szerzetesen valahol hasonló gyökerekkel rendelkezik, meg sok ugye a benedeki gyökerekből is nőtt ki, de ennek a gyakorlatias, de mégis nagyon Isten szerető bölcsességnek, szeretetnek és mértéktartásnak az elegye, ha tetszik. Ez az, ami engem nagyon vonz.
2: Ezt hogyan éled meg a konkrét hétköznapi perceidben?
1: Ami nagyon izgalmas volt, amikor először olvastam ezt a könyvet, akkor ebben többször is szerepelt, és a regulában is legalább 7-szer szerepel, egy ilyen nagyon erős felszólítás, hogy ne zúgolódjatok. És ez nekem egy gyomorszájomvágás volt. Tehát ez olyan volt, mintha tényleg így behúztak volna nekem egyet, mert annyira erősen szembesítette azzal, hogy hát bizony azért nekem is volt mindig mindenről véleményem, kritikai megfogalmazásom is volt. És hogy ez így nagyon erőteljesen rámutatott arra, hogy ez nem jó. És elkezdtem ezen először morfondírozni, hogy miért nem jó, vagy mi az, amit elvesz tőlem. És valóban ez önmagába zárja az embert. Akkor magammal vagyok elfoglalva, a saját gondolataimmal, és akkor az Isten nem tud hozzám férni. És amikor így ez a felismerés megérkezett, olyan erős volt, hogy nem tudott nem megérkezni, akkor én eldöntöttem, hogy ezen ilyen radikálisan változtatni akarok. És elkezdtem ilyen kicsikbe. elmegy a villamos? Oké, akkor most nem kezdem el magamban dühöngeni, vagy nem tudom én, hanem azt mondom, hogy jó van, uram, oké, nézzünk körül, mit csináljak ezzel a 2 perccel. És ezekben a kis apró dolgokban így elkezdtem letenni ezt a, úgy megélni azt, hogy például nem kell, hogy a véleményemet mindig elmondjam. Nem kell, hogy mindig igazam legyen. Nem tudhatom, hogy mi van a másikban. Hogy a viselkedés, ami számomra lehet, hogy furcsa, vagy akár elfogadhatatlan, de mögött milyen motivum van. Szóval, hogy legyek sokkal türelmesebb másokkal, és akkor türelmesebb tudok lenni önmagammal, és az Úristennel is. Mert azért a hűséghez türelem kell. És azt tudom neked mondani, és ezt mindenféle igyekszem nagy képűség nélkül, vagy szóval, hogy talán, hogy jól értitek, hogy ma már nem zúgolódom. Szinte egyáltalán. Nyilván azt nem mondhatom, hogy soha nem fordul elő velem, de ma már úgy tudom mondani, hogy az Isten így megszelítített.
2: Ennek bizonyára hasznát veszed a munkahelyeden is.
1: Igen, hát a munkakörömben nagy hasznát veszem, hozzáteszem, hogy nyilván azért is az alapdiplomám gyógypedagógus, és körülbelül egy

0: tudtam rácsodálkozni az emberekre, nyitottan fogadni a másikat, nem ítélkezni. Sári néni mindig úgy mondta nekem, hogy Andikám, keresd a mentséget a másik viselkedésére. Ezt elsajátítottam. Persze ez nem jelenti azt, hogy mindig ez könnyű, vagy hogy ez mindig sikerült, de hogy van bennem egy ilyen alap hozzáállás így az élethez, és azt is most tanulgatom talán így az életem utolsó szakaszába lépve lassan, ugye, hogy nem kell, hogy én legyek a középpontban, vagy hogy nem az én vágyaim a fontosak. És ez nem azt jelenti, hogy az Isten ne áldaná meg, és ne teljesíteni a vágyaimat, mert a mai napig nagyon sokszor tapasztalom ezt, hogy az Úristen így beteljesíti, megadja. De hogy elengedni, hogy nem szorítani azt, amire vágyom, hanem hogy nyitott nyíról oda kínálni az Úrnak, és hogy ebben a szabadságát meghagyni, és ebben megélni a saját szabadságomat. Elfogadni azt, ami van, és azzal békességet kötni, ami van, aki vagyok, a körülményeimmel, a fizikumommal, a családommal, az életemmel, ami az eddigi élettörténetem. És voltak benne nagyon nehéz történetek is, bár nem mondhatom, hogy nekem nagyon nehéz életem, de nem úgy tekintek az életemre, de hogy mindezeket együtt, úgy mondom, hogy tudomásul venni, itt jön megint ez a ne zugolódjatok, nem hadakozni ellene, hanem azt mondani, hogy ez az én életem, ez történt velem, nem mindent értek, nem mindent tudtam a puzzle-ben helyre rakni még. Elfogadom, hogy ez az Isten misztériuma, hogy ez titok, ami majd oda át kibomlik.
1: Van tudomásod arról, hogy valaki a te egyre növekvő hitedet látva közelebb került Istenhez, megtért?
0: Ez egy nagy misztérium, hogy a saját életünk, az én életem is, ahogy Krisztust közvetítem, vagy élni igyekszem, hogy ez milyen hatással van másokra. És egy olyan nagyon konkrét élményem van, amikor egy volt kolléganőm, egy irodában szembeültünk egymással, oda jött hozzám, és azt mondta, hogy szeretnélek meghívni a konfirmációmra. Persze nagyon örültem neki, és megkérdeztem, hogy na és hát te hogy és mint? És azt mondta, hogy én láttam azt nap mint nap, ahogy te éled az életedet. És ez nekem egy olyan minta volt, amire így elkezdtem kíváncsi lenni. És akkor elment. És hát ő egy református közösségben ment el, és ott találta meg az Úr Jézust. Ez volt az életemben talán az egyetlen olyan nagyon konkrét visszajelzés, amikor így valaki az én életemet látva az Úristenhez kapcsolódott, és azóta is ápolja ezt a kapcsolatot.
1: Hogyan fogalmazod meg, ki számodra Jézus?
0: Egyszerre barát, testvér, társ, hát így a bölcsesség széke. Imádságaimban is leginkább őt szoktam megszólítani, habár mind a három isteni szemét szeretem, és tudok hozzájuk kapcsolódni, de legtöbbet Jézussal beszélgetek. Az ő példája az, ami legerőteljesebben, vagy legplasztikusabban tud hozzám közel kerülni, tudok hozzá kapcsolódni. Ugyanakkor azt is megéltem természetesen, hogy így azt éreztem, hogy eltölt a Szentlélek, vagy hogy ott van. Jézus az, aki hinni tanít, bízni tanít engem, ráhagyatkozni.
1: Arról tudnál valami összefoglaló gondolatot mondani? Neked miért jó ezen az úton járni?
0: Isten számomra egy óriási misztérium, és ezt így szoktam lelki gondozóként is, meg az emberi kapcsolataimba is megosztani az emberekkel, hogy az Isten mindannyiunkat, engem és mindannyiunkat egyenként öröktől fogva akart, és létbe hívott, és hogy létben tart. És ő az, aki látja bennem és mindenkiben azt a lehető legjobbat, akivé válhatunk, válhatok. És ehhez érdemes kapcsolódni. Ő az, aki feltétel nélkül hisz bennem, hisz benned mindannyiunkban. És az ő hűsége nem törik meg. Akkor sem hagy el, hogyha én elfordulok. És ő tudja, hogy milyennek teremtett, és milyennek álmodott. És azt is tudja, hogy képes vagyok ezt megvalósítani, nyilván az ő kegyelmével, tehát az ő kegyelmi ajándékaival, hogyha eléggé nyitott vagyok és szabad. És ez egy olyan biztonság, amit semmi más nem tud megadni nekünk. Annyira erőteljesen belénk van oltva az ő utáni vágy, az, hogy mindannyian azt akarjuk, hogy szeressenek bennünket, de hogy az Isten szeretete az, ami ezt a bennünk lévő vágyat beteljesíti. Az emberi szeretet csak csillapítani tudja. Ezt mindannyian megéljük, És ahhoz, hogy képesek

0: legyünk Istenhez kapcsolódni ahhoz, hogy én is képes legyek ahhoz. Valóban ez kell, és ugye kezdtük ezzel a ne zúgolódjatok, hogy valahogy ez nagyon erősen kapcsolódik nekem ahhoz, hogy mi szoktuk mondani, hogy ráhagyatkozni az Úrra, hogy engedem-e, hogy ő alakítsa az életemet. Vagy pedig én fogom a kormányrudat, vagy én vagyok a rendező, és én akarom megmondani, hogy mi legyen. És hogyha így bátrak vagyunk, és hogy engedjük, mint Péter, hogy kilépjünk a vízre, akkor ő megtart. És ezt az odaadottságot és megtartottságot tudjuk megélni az ő kegyelmei által, és semmi más nem adja ezt meg nekünk.
1: Kedves hallgatók, Orosz Andrea tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcena Terézia készítette.

0: Életre növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az Életre növelő pénteki műsorát hallják, amelyben rendszeres beszélgető partnerem dr. Pécsi Rita neveléskutató. Szeptemberben vagyunk, elkezdődött az iskola, nyilván, hogy egy oktatással, neveléssel foglalkozó szakembernek nagy kérdés, hogy milyen újdonságot hozhat ez az új év. Ezt mindig föltesszük magunknak pedagógusként, hogy na mit szeretnénk változtatni, mit szeretnénk újítani. Kapott minden iskola egy ajánlást a minisztériumból, amelyben 14 pontban összefoglalták, hogy milyen változást, ajánlást szeretnének adni az alsó tagozatos kisiskolások számára, illetve nem is nekik, hanem a nevelőiknek, pedagógusoknak. Egy olyan új szemléletet próbálnak ajánlani, mert sajnos csak ajánlás és nem több, amelyet nagyon sok pedagógus már csinált eddig is. Talán őnekik megerősítés, aki nem ilyen szellemiségben nevelt, oktatott, annak nyilvánvalóan újdonságként hathat, de mindenféleképpen középpontba helyezik az olyan oktatást, olyan nevelést, ahol a gyerek személyére van szabva tulajdonképpen a haladás és nagyon sok minden. Hát hogyan látod mindezt?
2: Tulajdonképpen azt gondolom, hogy örülünk neki, és érdemes talán szülőként is elolvasni ezt a 14 pontot, mert tényleg szakmailag nagyon jól talán megmutatja azt az irányt, amire nagyon-nagyon nagy szüksége van egy ilyen kisiskolás gyereknek ahhoz, hogy kíváncsi maradjon ebben az időszakban,
1: nyitott.
2: Hogy ez nyitott lehessen, hogy az iskola valóban, hát nem jó ez így is használják, hogy legyen élmény az iskola. Tulajdonképpen ugye nem ez a cél, hogy most mindenképpen ott egy happy legyen, meg egy nem tudom, mert a munka azért az munka, és ebbe is benne van. De ha nem ilyen hírvadászként gondolkodunk arról, hogy legyen az élmény az iskola, hanem hogy ne veszítse el azt a tudásvágyat, a kedvet, a nyitottságot, a kíváncsiságot, a tanulni vágyást, ami most ugye nagyon benne van, például csak gondolkodunk abban, hogy egy iskolába menő, egy kis óvodás, hogy az lehet, hogy többen tapasztalták már, hogy augusztus óta hordozgatja a táskáját, és rakosgatja a toltartóját, és mosolyog neki, és simogatja, és lerajzolja 70-szer, és elmeséli, és hogy hogyan várja. De ez egy nagyon természetes vágya az embernek, egy nagyon természetes motivációja, belső motivációja, és azért, akinek nagyobb gyerekei vannak, és nem fogta ki azt a jó helyzetet, hogy ez megmarad, az már látja azt, hogy másodikba, harmadikba a gyomorgörcsön, nem megyek oda, a fejfájása, a félek tőle, a hagyjuk az egészet, mikor lesz már vége. És ez annyira fájdalmas ezt látni, és azt látom, hogy ennek a javaslatcsomagnak a szelleme, az igénye, az pontosan ez, hogyan lehet megőrizni. Most ezt azért zárójelbe hozzátenném, személyesen is ismerem az államtitkár asszony Kokainé lányai Mariettát, talán többen úgy ismerik inkább, mint a gyermekek házának a megálmodóját. Hát, hogyha valaki ránéz a gyermekek háza iskola típusára, talán erre, akkor azt látja, hogy ott ez zajlik. Tehát azért nem a falvédőről jön az ajánlat, és nem is a kutatóintézetből, hanem a gyakorlatból. Tehát Lányi Marietta nagyon jól tudja azt, hogy milyen apró eszközökkel lehet megtartani ezt a nagyon értékes belső motivációt, amit a teremtés nekünk azért oda ajándékozott, hogy nehogy ezt elrontsuk. Na most ezek, érdemes egy kicsit megnézni ezeket, mert nem is csak iskolai szempontból, de az nagyon, szerintem azért az jó benne, hogy egyrészt javaslatként jön, tehát hogy bátorításként, másrészt viszont, ha valaki ezt szeretné, vagy tudná, vagy eddig is így csinálta, ott van benne ebbe a javaslatba, hogy akkor azt foglalják bele a pedagógiai programba, írják le és tájékoztassák a szülőket is. Én szerintem ez egy nagyon jelentős lehetőség, nekünk, pedagógusoknak, akik sokan írják egyébként, akár kommentekbe, akár én is kapok több ilyen üzenetet, hogy de hát így csináltuk eddig is, vagy például az organikus intézményeinkben mind a 14 pont alap, azt lehet mondani. Tehát egy érzékeny jó pedagógus az rájött eddig is, csak nem kapott bátorítást. De most olyan módon, és erre most biztatnám a pedagógusokat és az iskolavezetőket, hogy írják bele a pedagógiai programba, küldjék haza a szülőkhöz, hogy nehogy az legyen, hogy jaj, mi van itt az iskolában, ugye ez mindjárt az első pont, hogy legyen rugalmasabb az iskola kezdés, már mint olyan értelemben, hogy ne rögtön zuhanjunk be a tananyagba, meg a csinálásba, meg a mindenbe, hanem például beszélgessünk. Na most hát ez ősi régi, hogy úgy mondjam, szabály, és nem csak az alsóban lenne jó, és tényleg azt gondolom, hogy minden pedagógus érzékeli azt, sőt, fokozottabban érzékeljük azt, hogy a gyerekek nem beszélgetnek se otthon, se máshol, se az udvaron, most már talán kicsit jobban, de a felnőttjeikkel nem beszélgetnek. És nagyon nagy igényük és nagyon nagy szükségük is van arra, hogy azt a rengeteg minden jellegű, tehát érzelmi, szellemi, szociális élményt valahogy feldolgozzák. És ez a beszélgetés ennek a legjobb módszere, illetve annak is, hogy ezt, hogyha naponta végezzük, azért a gyerekek is, és tehát a nagyobbak is, szóval is most nem kisgyerekről beszélek, csak megtanulja azt, hogy megvárom a másikat, hogy meghallgatom, hogy abból én kaphatok ötleteket, vagy megerősítést, hogy hát azért ez másnak is probléma, nem vagyok ennyire vesztes ebbe a helyzetbe, vagy hogy más ezt hogy oldja meg, tehát számos előnye van, vagy például megfogalmazni az érzelmeimet, hát erre ma már sajnos felnőtt vezetőknek rendezünk tréningeket, hogyan bírja rá a kollégáit arra, vagy hogyan legyen egy olyan intézményi légkör is akár, ahol meg lehet fogalmazni az érzelmeket, de nem bántják meg a másikat, stb. Hát ezt itt kellene kezdeni. Tehát nem egy nagy fejenállás egy beszélgetéssel kezdeni a napot, de hogyha ezt beírom a pedagógiai programba, de hogyha ezt elküldöm a szülőknek, akkor talán nem kapja meg azt a megjegyzést, hogy hát persze, mert el akarja lógni az órát, és az elején semmi más nem csinálnak, csak csevegnek. Szóval az egy nagyon irányított beszélgetés, és egy nagyon szépen kézben tartott szellemileg is, irányában, és akár például az egyháziskolákban nyilván lehet ennek egy imádság is az eleje, vagy a vége, vagy a valamilyen, de vigyázzunk, ez nem csak az imádság, tehát pont éppen a mi egyházi iskoláinkban, hogy ne pipáljuk azzal ki, hogy persze elmondtuk
1: ezt a kötelező
2: reggeli imánkat, és minden, hanem akár, hogyha van egy imádságos gondolat, vagy egy szentírási rész, vagy egy bármi, vagy egy megszokott imádság, hogy utána a személyes élményeiket behozva, illetve annak az imádságnak a mai napra vonatkozó kis gondolatait is át lehet vezetni, ennek számos megoldása van, de az szerintem nagyon fontos, hogy ezt tartsuk fontosnak. Tehát ez így az első pontja. Aztán ugyanígy azt is javasolja, hogy lehet például egy csendesebb megérkezés, a csöndre való felhívás nem rossz, és most is mondanám, hogy olvassák el a szülők ezt a 14 pontot valahogy, és hogy az otthonra vonatkozólag is. Tehát most, hogyha ezt átteszem arra, hogy azt mondom, hogy nem csak az iskolának lenne az a kvázi kötelezettsége, vagy hogyha a jól felfogott érdeke, hogy beszélgessen a gyerekekkel, hanem egy hazaérkező gyereknek, amikor visszük haza, akik autóval hordozzák a gyerekeik, hát ne szóljon valami még az autóba, hanem indítsanak meg egy beszélgetést. Nyilván ennek nem a legjobb módszere az, hogy mi volt az iskolában, semmi.
1: És mert arra az a válasz, persze, az a természetes
2: de
1: válasz.
2: De hogyha a gyerekek érzik azt, hogy őszinte érdeklődés van bennem, hogy neked hogyan zajlott ez a nap, és hogy mi tetszett neked a legjobban, vagy volt-e valami nehéz, vagy ott volt-e a Julcsi is, vagy tudtatok-e játszani, vagy nem tudom.
1: De kezdheti azzal is, akár a pedagógus és a szülő a saját élményét elmeséli, nyit a gyerekek felé,
2: igen.
1: És abban a pillanatban
2: igen.
1: A gyerek is úgy érzi,
2: ő
1: hogy
2: is,
1: és igen. Akkor nem kell megkérdezni. kérdezni, hogy mi történt az iskolában.
2: És ugyanígy a családban, hogy hazaérünk, szóval tényleg lehet, hogy ez egy ilyen kicsit ódivatú biztatásnak tűnik, de azért az a közös vacsora, az nagyon-nagyon fontos összetevője lenne a családi életnek, és nagyon fontos lenne a nyugodt reggeli is. Tehát a gyerekeknek a reggeli éjgyomor, erről is talán már itt is beszéltünk, nem ugyanolyan, mint a felnőttnek. Tehát ott szüksége lenne tényleg olyan jellegű tápanyagra, ami a stresszhormonokat egy kicsit, ugye a magas vércukrot kicsit lenyomja, de nem édességgel, nem a kezébe nyomok egy valamit, hogy vegyél a büfébe, mert abban úgyse lesz más, mint egy valami édességszerű valami. Tehát ez is nagyon fontos lenne, és este is ugye a vacsoránál is, hogy akkor a szülők is éreztet, hogy tanulják a gyerekek ennek a kultúráját, hogy ebbe beletegyük. Na szóval ezt javasolja például első pontban. Aztán a rugalmas óraszervezés, ez is egy nagyon érdekes javaslat, tehát hogy a tanítók ezt eddig is megtették, a jó tanítók, az biztos vagyok benne, mert érzékelték azt, vegyük figyelembe, hogy egy ilyen korú gyereknek, és itt most körülbelül a 6-10 évesről beszélünk, tehát nem csak az óvodából ide kerül gyereknek, de azért a 6 éves, 7 évesnél csak a figyelem periódus nem több, mint 10-12 perc. Úgyhogy ezt próbáljuk feltorlászni hosszabbra, de megvan már az a lehetőség az idegrendszerünknek, hogy ami nagyon érdekli őt, arra hosszasabban tud figyelni. Tehát valóban több tanár egyébként írt erről is megjegyzéseket, hogy hát most a 35, ugye ezt ragadták ki különben ilyen szalagcímekben, hogy 35 percesek lesznek az órák. Hát egyrészt nem lesznek 35 percesek, vagy nem is mindenhol tudják megoldani, majd erre is kicsit rátérjünk, de annak az igénye, hogy figyeljünk oda, hogy mennyit tud befogadni. És amikor telítődik, akkor ott kell egy jelentősebb szünet, tehát egy mozgás, egy kicsi csend, egy kis leüllepedés, egy kis teljesen más, egy valami. Tehát itt nagyon fontos lenne, hogy valóban bízzuk rá, és ez lenne a szép, hogy bízzuk rá arra a szakemberre, arra, akinek van kapcsolata ezzel az osztállyal, hogy érzékeli azt, hogy ez a csoport ilyen, a másik csoport ilyen, stb. Ez a téma például igényelne egy akár két órányi együttlétet is, mert annyira belemerültek, annyira csinálják, vagy hogyha kimentünk például, már korábban is iskolavezetőként mindig bátorítottam a tanítókat, hogy nyugodtan menjenek ki az erdőbe, vagy hogyha van ott közelben valami természeti hely, és hogyha meg akarnak valamit figyelni, maradjanak ott, nem tudom én, vonjanak össze órát, ott, stb. Na most ez akkor nyilván nem 35 perc, tehát ez lehet akár 50-60-70 perc is, de lehet egy olyan téma, ami sűrűbb figyelmet igényel, koncentráltabb munkát, nem tudom mi, és hogy egyszer azt mondja, hogy jó van gyerekek, és az lehet, hogy csak 35 perc, és utána fussunk két kört, vagy játszunk két, nem tudom én,
1: körjátékot, vagy énekeljünk egyet.
2: Igen. Tehát ezeknek a lehetőségét, és megint kiemelném, a lehetőségét teszi meg. Na most ahol megint tegyünk át egy kicsi kirándulást ugye a családba, hogy ez mit jelent, hogy a családba ez a rugalmas szervezés. Ugyan otthon is, ugye, hogyha például otthon tanul egy gyermek, hogy akkor kisebb részletekbe is esetleg azt a tanulást, amelyik olyan. Lehet, hogy valaki meg olyan, hogy inkább csináljuk meg egyben, és csináljuk, és utána rajta, kész, és utána végeztünk. Tehát, hogy ezt a fajta rugalmasságot. De ugye az is fontos, hogy ezt is, hát ugye az iskolákban, mert régóta mondjuk az organikus intézményekben ez így is egy elsődleges szempont, a kötődés szempontjából is, hogy ne legyen nagyon sok tanítója. Tehát azok most nagyon örülhetnek azok a szülők, családok, ahol az iskolában egy-két tanító kezében van ez a 6-10 éves tanuló.
1: Általában kettő.
2: Az a jó, az a jó. De általában sajnos nem kettő, hanem 5-6-7-8.
1: Nagyon,
2: mert
1: nem jó.
2: Nagyon-nagyon fel... Tehát,
1: kötődés.
2: Igen, mert szakmai szempontokat vettek elő, amik eltakarták az elsődlegesebb szempontod a kötődés kialakulását, és hogy de mert az egyik jobban tudja a matekot, a másik a nyelvtant, a harmadik a nem tudom, én a tesit én nem tanítok, de én nem tudok énekelni. Tehát az nem véletlen, hogy a tanító szakma így egybe van. Tehát, hogy sokkal többet érsz azzal, hogyha szerényebb mondjuk módszertani, hát talán nem is a módszertan, mindegy, szóval affinitással van egy valaki, de egész, tehát egy nagyobb időt együtt tud tölteni a gyerekekkel, a gyerekeknek könnyebb kapcsolódni, tehát empátiás, valóságos, személyes, odafigyelő kapcsolat nélkül nincsen befogadás se, tehát nincs megértés, nincs haladás, nincs motiváció. És ezt nagyon nehéz úgy megteremteni, hogy 45 percenként azt az egyébként még nem olyan rugalmasan kötődő kis emberkét, azt rávegyük el. Tehát ennek nagyon sok szakmai háttere van, és az iskola, ahol mondjuk egy tanító van délelőtt, vagy 3-4 órát mindenképpen egybe tart vele, az be tudja osztani, hogy most 60 percet vagyunk együtt, most meg 20-at, most meg 35-öt, meg ennyit, meg ilyeneket. Van olyan iskolánk is, szintén organikus intézmény, akinél például az alsóban nem csöngetnek. Tehát éppen emiatt. Tehát megoldották azt, hogy vagy nem kell figyelni, hogy hangot van mégis, de hogy a tanítóra bízza azt az időbeosztást, amivel ő jól tud gazdálkozni, és tud alkalmazkodni a gyerekeknek az életkori sajátosságaihoz. És még egyszer kiemelném, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor jaj, most akkor már, hogyha a gyerek egyet piszen, akkor azonnal fel kell állni. Ugye sokan félnek attól, hogy a munkától, vagy az erőfeszítéstől óvjuk meg a gyerekeket. Nem erről van szó, de arról igen, hogy ne erőszakoljuk meg azt, amiről nem tehet. Tehát ezért
1: mert
2: kell,
1: nem bír többet.
2: Mert nem bír
1: nem
2: többet.
1: Bír az
2: ezért...
1: idegrendszere.
2: És hát van itt még egy másik ilyen javasolt szakmai megoldás, hogy legyenek ilyen komplex blokkok, azt egy későbbi pontban is írja, hogy úgynevezett projekteket, ami nagyon, nagyon érdekli a gyerekeket, tehát, hogy nem csak egy valamivel foglalkozunk így kiragadottan, hanem nem tudom, én elmegyünk a piacra, most ez egy kicsi, nem annyira általános dolog, de elmehetnének a piacra, és akkor ott kell összeadni, szorozni, kivonni, nem tudom én, kapcsolatot teremteni, kérdezni, a mérést meglátni, hogy ez mi, hogy mennyi, mi az, hogy gram, mi az, hogy deka, mennyi az a kiló, stb. Mindenféle. Tehát nagyon sok mindent alkalmazni, és életben, kicsi projektekben meglátni.
1: De hát, hogyha elmennek mondjuk ki a természetbe, mert olyan így lehetőségük van, akkor ott lehet matematikát is, na ennek a levélnek, hátnak, hány levele van, más számos dolgot lehet, vonják ki belőle,
2: mozgást kezdve,
1: rengeteg mindent.
2: Megfogalmazást, összefüggéseket meglátni, és ezeknek nagyon nagy értéke van. Megint azt gondolom, hogy ebben a javaslatcsomagban az a jó, hogy akkor ezt ne csak úgy ad hoc, hanem tényleg tervezetten vezessük be abba a pedagógiai programba, írjuk meg a szülőknek. Vannak olyan iskolák például, ahol mondjuk rendszeres az, nem tudom, hogy hetente, vagy két hetente, vagy mindegy, de kirándulnak péntekenként, mindig. Akár esik, akár fúj, akár nem tudom én, mindig. És ahhoz azokat az anyagokat, azokat a tanulnivalókat és lehetőségeket csomagolja össze, az a pedagógus, ami abba a helyzetbe belefér. De ehhez tényleg valóban bele kell tenni abba, tehát ugyanúgy, mint az óra.
1: Tervezni kell.
2: És tényleg azt gondolom, hogy akkor annak súlya és, hogy mondjam, méltósága, presztízse is van, hogy most ez így van, nem csak, hogy elmegyünk csatangolni egy kicsit, mert nem szeretünk itt lenni, tehát nem erről van szó. Van egy harmadik pontja, a hosszabb mozgásos szünetek, nyugodt ebédidő és pihenőidő. Hát nagyon tudnám üdvözölni, biztos, hogy sokan látják azt, talán szülőként nem nagyon látjuk ezt a helyzetet, de hát iskolában éltem én is sokáig. Szóval az a lezavart 5 perces szünet, vagy az a lezavart ebéd, amikor kanalazd már, menni kell, jön a következő óra, miért nem adsz helyet, nem tudom mi. Szóval ez egészen biztos, kell a megállás, tehát kell az a szünet, tehát hogy lehet, hogy van, amikor elég tényleg egy 5 perc, de az csak arra van, hogy na jó, nyújtózzunk ki, csinálunk megint két körjátékot, vagy két futást, vagy két guggolást, vagy nem tudom mi, de azért például a pihenőidő és a délután. A délután ugye ezt is javasolja, hogy a tanulási tartalmakat is úgy osszák el, tehát hogy a délután ne legyen még egy délelőtt. Tehát ne legyen újra tényleg, azt gondoljunk csak bele, hogy hát akkor azt lehet mondani, hogy reggel
1: 8-tól
2: 4-ig tanultam. Most volt két olyan, hogy végigvertük őket, vagy végighajtottuk őket az ebédlőn, meg egyszer az udvaron, tehát az biztos, hogy nem elég arra. Tehát, hogy a délután az valóban lehessen egy feldolgozás, egy kiengedés. Jó, persze nyilván, ahol ott vannak a gyerekek egész délután, tehát egész délutánig, akkor ott a házi feladattal is, egyébként erről is van egy kis ajánlás. A házi feladat régi nagy feszültség a pedagógusok között, hogy kell, nem kell, stb., nem tudom mi. De biztos, hogy csak annyi kell, amennyi arra a kis begyakorlásra, a szinten tartásra elég, és szükség lenne, tehát kiengedett, más irányú, tehát zenélésre, éneklésre, mozgásra, beszélgetésre, játékra, szabad játékra, olvasásra. Itt is ez egyébként többször javasolja, az is külön pont is, hogy legyen több felolvasott és szabad mese. Ebben az életkorban nagyon fontos lenne. Tehát a szöveghasználat, a megfogalmazás, a nyelvhasználat most kiemelt jelentőségű. Tehát akár a memoriterek is, a kis versikék, a gyerekversek, tényleg a nagyon, nagyon sokszor... sokszor beszélgetünk tanárokkal, hogyha van például egy anyáknapi műsor, vagy egy betlehemes, vagy egy valami, de az egész osztály tud mindent. Nagyon jó a memória most, nagyon jó. És nagyon kéne rá építeni, nagyon bátran, de hogyha például sokszor elmondunk, vagy sokszor egy mesét, egy énekes játékot, egy akár egy mondókát, érdemes megnézni Winkler Mártának is, a Kincskereső iskolának az életét. Van két könyve is van, vagy három is már, de a legutóbb ez a Örömre nevelni. Tanítóknak mindenképpen nagyon nagy szeretettel ajánlom, és nézzük meg azt, hogy mit csinált Winkler Márta azokkal a tantervekkel, amelyek rosszabbak voltak, mint a mostaniak, akárhogy vesszük, és mégis, hogyha van egy eszménye, egy víziója egy tanítónak, hogy meg egy tudása arról, hogy egy ilyen korú kisgyereknek mi az, ami alapoz, mert most erről van szó, akár nyelvileg, akár kapcsolatilag, akár kötődésben, akár gondolkozásban, akkor azokat erősíteni, és hát például a mese, a játék, a mondók, például ezt a bizonyos prefrontális kéregnek a fejlődését, ez a legösszetettebb idegrendszeri kéreg, ami most is még fejlődőben van, tehát nincs kész, ezt a legjobban a mozgás, beszéd és ritmus fejlesztés. Hát most tessék, még az, aki nem lép egyszerre is, ilyen nagyon egyszerű mozgás, beszéd és ritmus. Tehát sok ilyen lehetőségünk van, nagyon-nagyon egyszerű eszközök is, de kell rá idő, kell rá az, hogy fontosnak tartsuk. Talán már beszélgettünk ebben a műsorban is arról a kis példáról, nagyon sokszor jut eszembe, hogy egy olyan 20-25 évvel ezelőtt nem volt minden táskában egy kis üvegital, vagy egy kis
1: termosz,
2: kulacs. Ugye most mindenkinek, felnőttnek, gyereknek, de ez hogy kezdődött el? Hogy elkezdtük tudatosítani azt, hogy fontos a folyadék. Na most itt tulajdonképpen ebben az ajánlásban is, meg egyébként is miről van szó, hogy kezdjük el tudatosítani azt, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami nem fontos. És bizony a lassabb haladás fontos. Gyarmati Éva, aki a kutatásaiból és a tapasztalatából, és hát hihetetlen sokat, ugye ő klinikai szakpszichológus, és ennek a területnek a nagy értője, de nagyon sokszor elmondja, hogy a felgyorsított olvasástanulás például nagyon erősen termeli a diszlexiát. Tehát nem véletlen az, hogy a Meixner módszer, ugye a saját magyar módszerünk annyira szépen lassan és egy nagyon-nagyon meghatározott tempóban és módszerrel viszi a gyerekeket, hogy szinte nincs diszlexia azokban az osztályokban, ahol ezzel a módszerrel tanítanak. De ennek is az egyik alapvető kulcsa az, hogy nem hajtja, nem sietteti. És ugyanígy szüksége van ezekre a kis pihenőidőkre, a beszélgetésre. Tehát minden, ami most ebben azért az ajánlásban megjelenik, semmi különös, semmi fejenállás, csak egy olyasmi lehetőség, javaslat, ami azt mondja, hogy figyeljünk arra, ami nagyon-nagyon fontos. És tudom, igen, és sok tanár ugye el is akadt ebbe a kérdésbe, hogy jó, de a követelmény. Jó, de a követelmény. Most ez azt gondolom, hogy ez a műsor sem egy olyan szakmai műsor, és inkább szülőkhöz is szólunk, tehát ez nem a mi hatáskörünk, hogy remélem, hogy a követelmény is egy kicsit szűrődik, meg súlypontokat fog ugyanígy figyelembe venni, ebben tényleg bízunk, vagy mind már több éve várjuk. De szülőként és csak a nevelés részét ugye fókuszba helyezve, azt mondom, hogy most, ha van erre egy kis kapu, hogy ezt tegyük meg, akkor bátran tegyük meg. És egy pedagógus, egy jó tanító nagyon is rájött már réges-régen arra, hogy mi az, ami nem annyira fontos, és mi az, ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos, és annak tényleg adjon időt. Mondja is, hogy iskolán kívüli tanulási helyszíneket is rendszeresen használjunk. Ez megint csak arra vonatkozik, hogy kössük össze az ismereteket, tehát ne csak abba a steril formában jelentkezzen, hanem valóban az iskolán kívüli helyszín lehet egy park is, vagy lehet egy kis erdő, de lehet egy múzeum is, ma már nagyon jó múzeumpedagógiai programok vannak, és ez is persze egy nagyon rétegzett ajánlás, mert ugye lehet, hogy valami kis faluba élek, és ott nincs múzeum, sem múzeumpedagógia, de lehet, hogy egy nagyváros közelében élek, vagy éppen egy nagyobb városba, vagy egy kisebb városba is, ahol vagy egy könyvtárba például, ahova el tudunk, ott van egy klassz könyvtáros, aki tud ebbe segíteni.
1: Egy ahol le tudnak ülni, és igen. Egy új környezet mindjárt inspirálóban.
2: Tehát azért van jó néhány ilyen lehetőség, de megint ehhez régebben sok bátorság kellett, nagy bátorság kellett, hogy akkor ott hagyjuk, akkor átszervezem, mit szól az igazgató, mit szólnak a többiek, hova mentél, mit csináltál, stb. De én azt gondolom, hogy ha vannak jó ötleteink, és voltak eddig is jó gyakorlataink, amiket csak nagyon nem mertünk megcsinálni, mert hát ha a kereteket szétfeszíti, annak ad most lehetőséget. Megint kapcsoljunk át a családra is. Ugyanígy fontos lenne, de ez az iskolán kívüli a családban, tehát hogy a más helyszínek, ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy kismillió külön órára járassuk a gyerekeket. Tehát biztos, hogy nem ezt jelenti. Hanem például adjuk meg annak a lehetőségét, hogyha van ott délután még egy kis idő, hogy mehessen ki a szabadba, hogy esetleg legyen benne egy kis saját házi munka, egy kis együtt csináljuk meg, egy kis nagyszülő, egy kis, nem tudom én, hogyha van kis állat, annak a gondozása, vagy egy kis biciklizés, csak úgy szabadon, hogyha olyan a környezet. Tehát azt gondolom, hogy inkább az iránynak, tehát hogy mi az a fontos. És nem az a fontos, hogy 70 külön órára járjon, és ott is megint ugye annyira, hogy most ide, most tedd le, most fejezd be, most megy. Szóval ez széttöredezi azokat az élményeket, és tapasztalatokat, és az ismereteket is. Érdekes és érzékeny téma még, és talán még ez belefér, aztán utána lehet, hogy
1: legközelebbi alkalommal folytatjuk.
2: Sok átgondolni való tartalmaz ez a javaslatcsomag tényleg a hétköznapi családi életre vonatkozólag is, hogy még egyszer átgondoljuk, hogy tényleg mi lenne a jó is, esetleg összefogva a család és az iskola, tehát ott lenne a jó, ahol ezeket az elveket valahogy közösen tartanánk, vagy ebből 2-3-at kiveszünk, és azt mondjuk, hogy na, ezt akkor
1: erre
2: közösen.
1: Figyeljünk.
2: Ide tartozik még ugye a házi feladat észszerű korlátozása, így is fogalmaz. Tehát nyilván, hogy nem arról van szó, hogy ne legyen, de régóta gondoljuk azt, hogy a hétvégét tartsuk meg hétvégének, az estéket mindenképpen a délutánokból nagyon-nagyon sokat szabadítsunk fel, mert nem csak az a tanulás, amikor a házi feladatot írja, hanem az is, amikor ezeket úgy valahogy feldolgozza, elraktározza, az elegendő alvás például nagyon fontos lenne, megint csak a beszélgetés otthon, a mesélés, a szabadban, a környezet, tehát a természetben való lét, hát ehhez valóban észszerűen megválasztott mennyiségű házi feladat kell. Biztos, hogy eddig is sok-sok tanító érzékelte ezt, és a napközi se csupa a házi feladattal telt el, és a mesélés helyett sem filmek voltak, és telefon meg képernyő, de ez nagyon-nagyon lényeges lenne, hogy ne még egy második iskola legyen se az estéből, a családból, se a délutánból mert tényleg arra van szüksége, hogy megmaradjon a gyermekkorra, és a gyermekkorhoz nagyon hozzátartozik ez, hogy a kíváncsiságot, a nyitottságot, és ennek a vágyát, a tanulásnak a vágyát fenntartsuk, és ezt nagyon könnyen telíti a túl sok. Tehát itt egy észszerű szűrés, és a másik oldalon viszont tényleg a gyermekkornak a játékát, a kapcsolódását, a
1: megőrzését.
2: Nagyon fontos.
1: Na, ez egy akkora téma, hogy legközelebbi alkalommal valószínű folytatni fogjuk, mert ez az ajánlás tényleg arra hívja fel a figyelmet, hogyha egy pedagógus tudja, tisztában van vele, hogy mit szeretne a gyerekkel elérni.
2: Igen.
1: Abban az évben, abban a hónapban, abban a héten, azon a napon, igen, akkor lebontva és felépítve az egészet, biztos, egészen bizonyos, hogy el fogja érni azt a célt, amit szeretne. Ezt kívánjuk, hogy így legyen pedagógusoknak, szülőknek, hogy közös erővel valóban egy boldog, nyitott, érdeklődő, ám bár tartalmas, előre haladó, és a teljesítményt is számon kérő, erőfeszítésről nem leszoktatni a gyereket, de ha ezt az erőfeszítést belső igényként éli meg, az egész más, mint ha kívülről tukmáljuk rá. Pécsi Rita volt a vendégem, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.

Mária Rádió. Az áldás gondolatokat hallják. Áldjon meg téged a jóságos és irgalmas Isten. Takarjon be szerető és gyógyító jelenlétével. Legyen veled, amikor felkelsz és amikor lefekszel. Legyen veled, amikor útnak indulsz és amikor hazatérsz. Legyen veled, amikor dolgozol. Legyen veled minden találkozásnál. Nyissa rá szemed a titokra, amely feléd tündöklik minden emberi arcról. Óvja minden lépésedet. Adjon erőt, amikor gyenge vagy. Vigasztaljon meg, amikor egyedül érzed magad. Emeljen fel, ha elestél. Töltsön el szeretetével, jóságával, édességével, és ajándékozzon meg belső szabadsággal. Adja meg mindezt neked, a jóságos Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.

cél nélkül csak el, engem is vigyél el. A folyó mellett ülnél, hogy nézz, kik úsztak el, engem is vigyél el. Ha háztetőkön sétálsz a szabad szél miatt,

S ha eldöntöd, hogy elhagysz, örökre végleg kész, engem is vigyél el. S ha itt van már a taxi, intesz, indulsz, mész.

az áldás gondolatokat hallják. Isten őrző kegyelme és nagy szeretete maradjon veled, házad falán belül és mindazok szívében, akik ott veled együtt élnek. Ezt kívánom neked. Szél ellen védő falakat, eső ellen háztetőt, jó italt kályhád melegénél, jó kedvre derítő nevetést, szeretteid közelségét, szíved vágyának teljesülését.

0: Rádió.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Szeptember 16-a. Az egyház osztozik korunk aggodalmaiban. Múltunk és jelenünk tapasztalatai azt mutatják, hogy az igazságosság egyedül nem elég. Sőt, önmaga megtagadásához is, kisemmizéséhez vezethet. Ha csak a mélyebb erőnek, a szeretetnek nem engedtetik meg, hogy az emberi életet a maga számtalan formájában alakíthassa és befolyásolhassa. Éppen a történelmi tapasztalat volt az, amely egyéb dolgokkal együtt ennek a gondolatnak a megfogalmazásához vezetett. Summum ius, summa iniura. Minél több törvény, annál kevesebb igazság. Ez az állítás nem kisebbíti az igazság érdemeit, és nem becsüli alá a ráalapozott társadalmi rend jelentőségét. Épp csak egy más szempontból jelzi azt, mennyire szükség van arra, hogy kapcsolatban álljunk a lélek erőivel, azokkal az erőkkel, amelyek magához az igazság rendjét szabják meg. Mivel az egyház tisztában van ennek a nemzedéknek a nehézségeivel, amelyhez mi is tartozunk, osztozik korunk emberének aggodalmaiban is. Az egyházat aggasztja sok alapvető érték hanyatlása. Ezeknek az értékeknek a fontossága tagadhatatlan nem csak a keresztény erkölcsiség, hanem általában az emberi erkölcs, a kultúra szemszögéből. Ilyen értékek például az emberi élet tisztelete, a fogantatás percétől kezdve. Ilyen érték a házasság, mint megbonthatatlan egység iránti tisztelet. Ilyen érték a család szilárdsága. Az erkölcsi engedékenység leginkább az emberi életnek és a társadalomnak ezt a legérzékenyebb területét sújtja. Együtt jár ezzel az igazságválsága az emberi kapcsolatokban. A szavahihetőség dilemmája. A kimondott szóért való felelősség hiánya. A pusztán haszonelvű kapcsolatok fejlődése emberi és ember között. A közjó érzésének hanyatlása. És az a könnyedség, amellyel a közjót, mint fogalmat, egyszerűen tudomásul sem veszik. Végül ott van mindaz a megszentségtelenítés, amely gyakran elembertelenedésbe fordul. Az egyén és a társadalom, amelyek számára semmi sem szent. Minden látszat ellenére erkölcsi hanyatlás részesei.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió a lélek hangja.
1: Két óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
3: Kötelékeink. A szerhasználat családi összefüggései. Ládai Eszter műsora.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! A Mária Rádió Függő Kérdések című műsorát hallják. Mai műsorunkban Hamar Judit pszichológus és Hamar János addiktológiai konzultáns, a Netmentő Alapítvány munkatársai a vendégeink, akikkel a függőségek új arcáról beszélgetünk, gaming, social media és egyéb új függőségi mintákról. A műsorvezető Erdős Eszter református lelkész, a technikát szokás szerint Leventétől kapjuk és köszönjük. Hát sziasztok!
1: Sziasztok! Szeretettel Jani. Köszöntjük a hallgatókat is.
0: Nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagytok, és hogy találkozunk